Töltse velünk a szombat estét. Egy csésze tea, egy mécses, és már is otthonában fogadhatja a beszélgetések résztvevőit, sok érdekes témáról hallhat. Szeretettel várja a négy stáb minden szombat este 9 órakor.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti a szombatesti beszélgetések minden kedves hallgatóját. Dr. Székely János püspökatya előadást tartott a szenvedésről a Budapesti Katolikus Kórház lelkészségen az önkéntes beteglátogató munkatársaknak. Miért van fájdalom, szenvedés, halál, természeti katasztrófák, amik milliók életét olthatják ki? Ez hitünk egyik legnehezebb kérdése, mondta a püspökatya. Erre nem adhatunk logikus válaszokat. Erre figyelmeztet minket a Bibliában Jobbnak és barátainak története is. Jobb rengeteg csapást él át, elveszíti gyermekeit, vagyonát, majd súlyos betegségbe esik.
1: Eljön hozzám három jó barátja, és elejénre csöndben ülnek döbbenettel a fájdalmát látva, de végül elkezdenek neki magyarázni, hogy mi ennek az oka, jó, biztos, bűnös. Az Isten biztos ilyen módon neveli, alakítja, lesújtott bennet. Jó, mindegyik ilyen okoskodó válasz elutasítja. És azt mondja, hogy nem érzi úgy, hogy nagyon-nagyon bűnös lenne. Még inkább nem érzi azt, hogy ez lenne a helyes, hiteles válasz, hogy szeretné magát az Isten látni, hallani, őtőle akar a választ félni. Döbbenetes, hogy jókönyvének a végén valóban megjelenik az Úristen, Jobbnak válaszol. És aztán azt mondja, hogy Jobb járjon közben a barátaiért, mert a barátai nem helyesen beszélnek Istenről, Jobb pedig igen. Nagyon óvatosnak kell lenni ebben, hogy ne adjunk könnyen okoskodó, nagyképű válaszokat a szenvedés kérdésére. Az ember apró kicsi porszem. Az értelmünk, a belátó képességünk nagyon híres. Ahhoz, hogy értsük a szenvedést, ahhoz értelmünk kellene az egész emberi életünket, az egész világot, a kezdettől, a végig, a teremtéstől, a beteljesedésig. Szinte az Isten helyén kellene állni, hogy ez teljesen mind átlásul. Az ember csak töredékeket lát. Itt a Földön teljes válasz az ember nem tud megfogalmazni, kapni. Auschwitzban halálra ítéltek három rabot, két férfit és egy fiatal gyereket. Két férfi nagyon hamar meghalt, de a fiatal gyerek sovány volt, nem húzta őt annyira a testének a súlya, és hát rettenetes nagy életerő volt benne. Több mint 20 percen át vonatott a kötélen, nem halt meg. Az egész barak nézte ezt a drámai borzalmas látványt. A folytogató csendben egyik rab följajdult, és azt kérdezte, hol van az Isten? Nem sokkal később hallva egy másik rab megszólalt. Azt mondta, ott van, abban a kisfiúban. A szenvedésre nincsenek teljesen logikus válaszaink. A szenvedésre a legfőbb válasz Jézus keresztje.

minden, ott van a minden emberi szenvedésben. Ahogyan Jézus tanítja a végítélet bírája, ezt fogja mondani, éheztem, szomjaztam, vándor voltam, ruhátlan voltam, börtönben voltam, beteg voltam. A történelem végtelen keresztútján Isten magára vette az ember terheit. Emberi szenvedésre a legfőbb válasz Jézus keresztján. Amit szenvedő testvéreinknek adhatunk, az elsősorban nem logikus válaszok. Mondogatta ezt, hogy néha a legfőbb kezelés, amit az orvos vagy az ápoló ad, az, ha fogja a beteg kezét, hogy együtt érzünk mellette, hogy szeretjük őt. A mai délutánnak mégis témája, hogy mi a szenvedés oka, mi a szenvedés helye az Isten világában, tervében, milyen a célja, értelme, hogyan kell ezt helyesen keresztül magam viselni. Először is hadd kezdjem onnan, hogy miért kérdés egyáltalán a szenvedés értelme. Miért van az ember olyan elemi erővel sikolt, kérdezi Istentől azt, hogy miért? Miért kell ennyi szenvedésen átmennem? Csak azért ilyen elemi erejű kérdés, mert az ember föltételezi azt, hogy létezik egy végtelenül hatalmas és végtelenül jó teremtő Isten. És nem tudjuk összeegyeztetni azt, hogy ha Isten jó, akkor a világ miért ilyen rossz? A világban miért van ennyi rossz? Ezért kérdés a szenvedés. Ha az ember akkor indul ki, hogy Isten nincs, akkor a legtermészetesebb dolog az, hogy a világban rengeteg káosz, rossz van. Akkor nem várhatnánk egy felénk jó indulatú és kegyes anyagvilágot. Ez kiérthetetlenül bennünk van. Ezért minden ember a világon a szenvedés problémájával küzd. Nem tudunk egyszerűen annyi lehetett élni. Az ember elemi erőben kiállt és kérdezi, hogy ennek mi az oka, mi az értelme, ha Isten jó, akkor ez miért van így? Az, hogy az ember kérdezi a szenvedés okát, ez áttételesen egy hatalmas erejű bizonyíték a jelen annak. Az ember a lelkemén abszolút megmaradt a győződve, hogy Isten létezik. Nem tudom más módon gondolkodni. Ezért lázadunk, ezért kérdezünk, hogy milyen a fájdalom. A teológiának a válasza a szenvedés és a rossz problémájára kettős. Két alaptípusa van a rossznak, a szenvedésnek. Az egyik a fizikai rossz, a másik pedig az erkölcsi rossz. Az erkölcsi rossz az, ami az ember szabad döntéseiből, tetteiből fakad, a bűnből fakad. Az ember boldogtalansága leginkább ebből származik. A házasságok szeretetlensége, a rengeteg diszharmónia emberek között, igazságtalanság, háborúk. Sokkal tágabb ennek a rossznak a köre, mint amit elsőre gondolnánk. A mai orvostudomány egyre többet beszél arról, hogy test és lélek mennyire összekapcsolódnak, és nagyon sok testi betegségnek van lelki oka. Az erkölcsi rossz körébe tartozik például Afrikának a döbbenetes nyomora, kilátástalanság. Ez nem egy természeti csapásként hullott Afrikának. Afrikának fehér ember millió módon tönkrevette. Akkor, amikor rabszolgák százezreit, millióit hurcolták el onnan, amikor gyarmatosították Afrikát, az országhatárokat teljesen tönkényesen hozták meg. Egyáltalán nem figyel az etnikai történelmi útra. Afrikában sokkal igazságtalanabb határok léteznek, mint amilyen például a trianon békéi diktátumnak a határai hatalmas nagy, néha 10-20-30 milliós népeket vágtak darabokra. Eleve elvetve a későbbi háborúknak megoldhatatlan
sírását. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a rossz dolgoknak az oka nem az Isten, hanem az ember, a mi bűnünk. Nem ezt kellene kérdezni, hogy miért engedi ezt az Isten, hanem azt kellene kérdezni, hogy miért teszi ezt az ember. Amerikában volt egy iskola, ahol gyerekek fegyvereket vittek be, lövöldözés volt, és az egyik gyerek meghalt. Sokkal később az iskola fali újságján föltűnt egy ilyen felirat, amin ez volt olvasható: kedves Isten! Ebben az iskolában néhány nappal ezelőtt egy 15 éves gyereket lelőttek. Te miért engedted ezt? Te hol voltál? A lányírás Peti. Néhány napval később megjelent egy másik felirat a fali újságban, amit hangzott: kedves Peti! Engem ebből az iskolából már több mint 10 éve kitiltottak. Aláírás Isten. A világunkból kitiltjuk Istent, a parlamentjeinkből, a tudományból, a törvényhozásból, a családjainkból, akkor ne csodálkozunk, hogy a világ itt ott szinte pokolná válik. Persze fölmerülhet ez a kérdés, vajon alkothatott volna az Isten egy olyan világot, ahol nincs bűn. Nincs ez a fajta óriási kockázat, ami nem emberi szabadsággal jár. Ha eljátszunk ezzel a gondolattal, nyilván kicsit túlmenve a lehetőségeink, képességeink, megértési képességünk határán, azt mondhatjuk, hogy elvileg elképzelhetnénk egy ilyen világot, ahol minden ember mindig csak jót tud tenni. Rosszat nem bír tenni, ilyen lehetőség, ilyen opció nincs. Ebben a világban tökéletes, olajozott gépekként működnének az emberek mindig tökéletesen. Semmi hiba nem lenne benne, semmi rossz, de ebben a világban nem lenne egy szikrányi jóság, egy szikrányi öröm, egy szikrányi szeretet. Az ember attól tud boldog lenni, hogy átélem, hogy valaki engem szeret, nem azért, mert így van beprogramozva, hanem szabadon, önként. Akkor is, hogy ez neki esetleg áldozatba kerül. És én is tudom őt ugyanúgy szeretni, szabadon, önként, örömmel. Ebben a világban, amelyben nem lenne szabadság, ebben nem lenne rossz, nem lenne egy szikrányi, igazi jóság. Nem lenne benne álom, művészet, fantázia, játék, öröm, odaadás, hősiesség, nagy lehetőség. Az Isten azt választotta, hogy ilyen világot teremt, amiben van szabadság és lehetséges a szeretet. Mert az Isten lényege szeretet. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete, ez az Isten. Amit nekünk adni akar, nem egy ajándékcsomag. Nem a mennybe teremt minket egyből, hanem a szeretet diktára hív. Arra, hogy megtanuljak szeretni az életemet, ez a földi élet erre van. Teológia a második kategóriát így hívja, hogy fizikai rossz. Ezek azok a negatív dolgok, amelyeknek az ember, vagy esetleg más szellemi lények erkölcsi döntéséből fakadnak, nem a bűn következményei, hanem ettől függetlenül ez előtt is léteztek. Ebbe a kategóriába tartoznak a testi betegségeknek egy nagyon jelentős része, a természeti katasztrófák. És ebbe a kategóriába tartozik a testi halál. Teljesen nyilvánvaló, hogy testi betegségek voltak az első ember bűne előtt is. Mielőtt az ember itt a Földön megjelent, az előtt is voltak fizikai betegségek, létezett a rák is. Találtak elrámosodott dinoszaurusz csontokat. Az előtt is voltak természeti katasztrófák. Néha élőlényeknek a millióit pusztították el néhány perc alatt. És teljesen nyilvánvalóan létezett a testi halál is.
az ember bűne előtt is. Az evolúció az embernek a, és az élővilágnak a fejlődése el sem képzelhető a testi mája nélkül. Így tudott alakulni az élet, így tudtak keveredni a gének. Az élővilág alap törvényében a fejlődés útjában kezdettől bele van építve a halál. Enélkül az evolúció abszolút nem elképzelhető. Amikor a Biblia azt mondja, hogy a halál a bűn következménye, akkor ezt nem így kell értenünk, hogy a testi meghalás az a bűn után kezdődött, hanem úgy kell értenünk, hogy a meghalásnak ez a megsebzett módja, amit mi bűntörzsetett emberek átélünk. Ez a bűnnek a következménye. Fizikai halál volt a bűn előtt is. Tehát a bűn ezt is megsebezte. Mégpedig azért, mert az ember, hogyha bűntől sebzett állapotban él, nem bízik teljesen abban, hogy van folytatás, van örök élet. Az Istennel való kapcsolatunk megsebződött. A hitünk nem abszolút erős és sziklaszilárd hatalmas bizalom, hanem van benne egy kicsike kétel. Emiatt az ember görcsösen ragaszkodik a földi életéhez, mert egy kicsikét bizonytalanban tényleg van a folytatás. Vagy a bűntörzsetett ember azt éli át, hogy a földi életét nem tudta tökéletesen jól leélni. És a halála előtt ezzel szembesült, hogy mennyi mindent elrontottam, mennyi minden félbe volt. És ettől szemben, emiatt nehezen engedi el az életét, egy óriási haláltosát él át. Vagy nem tud a szeretteivel megbékélni, nem tud bocsánatot kérni, nem tud megbocsátani, ezért nem tud békésen könnyen meghalni. Ebben az értelemben a halál a bűn következménye. A halál a megsebzett módja. A bűntől megsebzett embernek a haláltosája. Önmagában a testi halál a bűntelen ember számára akkor is a fájdalmas lett volna, de egy természetes átmenet lenne ebből a világból az örök létre, ahogy a szülés egy fájdalmas út, amivel a kisgyermek megszületik ebben a világra. Egy fájdalmas, egy természetes út. A halál ehhez hasonló keskeny folyosó, fájdalmas szülés, amivel megszületünk arra a másik világra. Betlehemben tanultam, és volt egy időszalízi testvér, nem volt abszina, kápolínnek hívták, nagyon sovány volt, és nagyon mosolygós, ő volt a kert gondozásával megbízott. Idő során már nem tudta a kertet gondozni, de ha tehette minden nap kínál, nézegette a napsütést, a fákat, a dudákat. Aztán még megbetegedett, ágyban esett, és idő után érezte, hogy nem sok van hátra. És akkor hívott mindenkit a kolostorból, nem csak az idősebb atyát, a testvéreket, hanem minket, fiánkat is, akik ismertük őt. Mindannyian bemehettünk egy pillanatra a szobájába. Legtöbb minket azonnal megismert, mosolygott, bólintott volt, aki egy szót és egy néhány szót mindenkitől elbúcsúzott. Aztán néhány napval később csendesen elaludt. Akkor azt éreztem, hogy mintha a kolostorunkhoz szinte leélt volna az ég, a menny, hatalmas fékesség volt a kolostorban. Egyik testvérünk hazajött. A halál önmagában nem a bűn következménye, hanem hazatérés, megszületés erre a világban, a másik világban, az életünk beteljesedése. Sajnos ezt a folyamatot is megsebezte az emberi bűn. Tehát a fizikai rossz, a betegség, a testi halál és a természet katasztrófán. Mi ennek az oka? Miért van ez? Talán ezt a kérdést a legnehezebb megválaszolni. Én megkísérelnék egy nagyon egyszerű választ, és utána próbálom ezt kicsikét árnyalni. A fizikai rossz oka egész egyszerűen az, hogy az anyag romlandó, véges. Ez a földi világ romlandó és véges. Nincsenek tökéletes sejtek, sőt nincsenek tökéletes atomok, és tökéletes elektronok sem. Ez a földi világ, ez véges, időteli, múlandó. Lassan minden benne
átjönni, hogy nem csak a fogaink nem töltenek örökké, de egy sejt sem, sőt egy atom sem tölt örökké. Az anyagvilág nem olyan, mint egy gépezet, amit valaha teremtéskor a teremtő beindított, mint egy tökéletes óramű. Apró kicsi fogaskerekek kattognak, és tökéletesen beprogramozott módon működik. Nem ilyen a teremtett világunk. Az anyagvilágban van egyfajta esetlegesség, szabadság. A mai atomfizika egyre többet beszél arról, hogy akkor is, ha mindent tudnánk az anyagból a mostani pillanatban, akkor sem tudnánk a következő pillanatot megmondani. Nem azért, mert nem ismerjük eléggé a törvényeket, hanem mert ez a törvény. Az anyagnak egy kicsike szabadsága, esetlegessége van. Mit fog a következő pillanatban csinálni, nem lehet biztosan megmondani. Az emberi szabadságnak egy kicsi csírája már ott van az anyagban. Egyáltalán ezért alakulhatott ki az emberi szabadság, mert ennek a lehetőségi föltétele megvolt. Isten egy ilyen világot akart, amelyben az emberi szabadság megjelenhet. Mit jelent az, hogy az ember szabad? Azt jelenti, hogy dönthetek. És a döntésemnek van súlya, nem mindegy, hogy mit döntök. Alakíthatom a döntésemmel önmagamat és a világot. Jobbá tehetem. Mi kellene ez? Az kell, hogy én magam alakítható legyek. Az Úristen az embert nem kényszer alakítottam. Nem varázspálcát vett elő, és megalkotta készen az embert, ahogyan a zsiráfot, az elefántot sem teremtette. Az Úristen azt akarja, hogy a magunk megalkotásában társak lehessünk. Társteremtők, a saját döntéseinkkel írhassuk meg legalább részben az életünket. Nem egy kész bábút teremtett, hanem egy igazi társak, aki saját magának válhat a döntései által igazi társa Istennek. És a világ is változó és változtatható. Ha a világ teljesen kész lenne és teljesen tökéletes, akkor bármit döntenénk, bármit választatnánk, vagy csak elmondanánk. Isten egy tökéletlen és tökéletesíthető világot alkotott, amelyben van tere a szabadságunknak, amelyet javíthatunk, építhetünk. Az Isten ezt akar, hogy az ember szabad lehessen, dönthessen, szerethessen. Az életünk legfőbb célja ez. Isten szeretet. Nem egy tárgy a boldogságunk nekünk adni akar. Arra teremt, hogy megtanulja a szeretet. Az emberi élet erről szól. Korban lassanként az ember öntudatra ébred. Rájön, hogy van szabadságom, van felelősségem, tudok cselekedni. Lassanként az ember kezébe veszi a sorsát. És aztán az életünk arról szól, hogy odaadjuk önmagunkat. Eleinte darabokban. Kiki a szeretteinek. Megtanulunk szeretni. Megtanulunk nagy lelkűen élni. Lassanként Istenhez leszünk hasonlók, aki maga szeretett. Erről szól az emberi élet. És ennek a beteljesítése, a csúcspontja a halál. Bizonyos értelemben az emberi élet koronája. Amikor már nem csak darabokban, hanem az egész életünket kell a kezünkbe venni. Isten kezébe nagy hittel, szeretettel odaadni. Az önállításnak a hitnek a utolsó nagy mozdulatával. Az emberi élet célja ez, hogy megtanuljak szeretni. Igen, gyakran azt gondolom, hogy nagyon gyerekes és szűk módon fogjuk fel a keresztény tanításból, hogy úgy gondoljuk, hogy a földi élet arra való, hogy értemeket gyűjtsek. Jó pontokat az ellenőrzőbe. Az Úristen nem egy ilyen kicsinyes tanítónéni. Nem erre alkotta a földi életet, hogy jó pontokat.

0: földi életnek a természetes célja, a dolgok természetéből következik ez, hogy akkor tudok a halál kapuján át az Istenben belépni. Ha szabad így mondani, kicsit gondolom oda, csak hogy gondolkodjunk új gondolatokkal is, akkor tudok az Isten anyagába behatolni, nyilván Isten nem anyag, csak egy hasonlatot szeretnék mondani, abba az Istenbe, akinek a lényege, a tisztaság, az önzetlenség, a nagy lelkűség, az egyenesség, a szeretet, a hűség, az önfeledtség. Akkor tudok Istenbe belépni, ha ő hozzám hasonló vagyok, kompatibilis vagyok vele, ha megtanultam szeretni. Az Isten a szeretetnek hatalmas szimfóniát, óriási nagy dallam állhat ennek a szeretetnek. Az én feladatom itt a Földön az, hogy apró, kicsi, tiszta szeretet dallamocskánál váljunk. Fizikusok gyakran mondják, hogy az anyagvilág az nem részecskékhez hasonló, hanem energiának, a gyönyörű harmóniák szerinti leszvése. És azt mondják, hogy talán leginkább dallamhoz hasonlít, zenéhez hasonlít. A világ az Isten szeretetének dallamából lett. Az én küldetésem az, hogy megtanulja szeretni, tiszta dallammá váljak. És akkor a halál kapuján át beléphetek az Istenben létében. A tisztulás állapotát is sokszor nagyon gyermeki kezdetleges módon fogják föl, hogy amit itt nem bűnhődött meg egy ember a bűnei miatt, ott még egy kis pót büntetés. Egyáltalán nem ez a tisztulás állapotának a lényege, ez is a dolog természetéből adódik. Abból, hogy legtöbben sajnos úgy érünk majd a halál kapujához, hogy nem tudtunk teljesen szeretetté válni Istenhez hasonlóvá. A bűnnek rengeteg következményes sebe ott van bennünk, a bűn torzít, önzővé tesz, görcsössé tesz, keserűvé tesz, haragossá. Rengeteg olyasmi van bennünk, ami Istentől idegen. Ennek kell belőlünk eltűnnie. Ahogy Isten lesz közeledünk, hogy a szeretetének a hatalmas tüzéhez, fényéhez közeledünk, szinte magától eltűnik belőlünk. Ez egy boldogító szenvedés. Minden lépéssel Istenhez kell közeled. Azt tűnik el belőlem, ami az egyéniségemtől idegen, végre megszabadulok tőle, és fölragyoghat az igazi, hiteles egyéniségem. Isten kiszabadít ebből a bénakból. Isten erre teremt, hogy megtanuljon szeretni. És ez az úton a legfontosabb pont, a szenvedés ösvényei útjai. Dietrich Bonhoeffer, evangélikus teológus mondta, aki náci haláltáborban halt meg, ott végezték pillanatokkal a világháború vége előtt. Azt írja, a szenvedés szent angyal. Az emberi történelemben soha semmilyen élvezet annyi jót az emberből nem hozott elő, mint a szenvedés. A szenvedés megnyitja a szívünket Isten felé. Ezt a sokszor kemény kőszívet földre. Alázatossá lesz. Együttérzővé. Szembesít a lényegességével. Azzal, hogy teremtmény vagyok. De teremtő kezében van az életem, hozzánk tartozik. Még egyszer köszönöm mindenkinek a szolgálatát, a betegtestvéreinkért végez. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb szolgálat és küldetés ez. Az élet beteljesedésekor a nehéz lépések, még az utolsó utcavasz mellett, ha van egy testvér, aki szeretettel, együttérzéssel, megértéssel van ott, oda hozza a beteg ágy mellé az Istent, a legnagyobb ajándék egy beteg ember számára.
1: Egyik testvérünk feltett egy kérdést. Sokszor halljuk a betegektől, olyan sokan imádkoznak értem, és mégis itt vagyok. Püspök atya mit mond erre?
0: Az imádság nagyon nagy erőforrás, az ember megnyitja az életét Isten felé. Nem annyira olyan módon hat az ima, hogy én Istent átalakítom, meggyőzöm arról, hogy ő szeressen engem, nem kellett előtt meggyőzni. Az Isten örök szeretet, végtelenül szeret minden embert. nem kell fölvilágosítani sem arra, hogy ő mit tegyen. Az ember pedig imádkozik, kinyitja az életét Isten felé. Olyan, mint egy edény az emberi lélek, igen, gyakran le van borítva a föld felé az edény, hiába esik az eső, nem esik bele semmi. Ha imádkozom, az edény fölfordítódik, kinyílik, és magától elkezd megtenni Isten kegyelmével, erejével. Az imádság tehát nagyon nagy erejű. Ahogy mondtam, test és lélek rendkívül összetartódik. Tehát nagyon gyakran van, betegségnek is lehet joga, a gyógyulásnak is lehet joga. Gyökös jelenlegi fölgyegyez egy ilyen nagyon szép élményt az életében, egy nehéz szívműtéten esett át, ami ahol nagyon maradt, amit tartani. És ahogyan magához tért, még nem nagyon tudott semmit mozdulni, meg szólni, a szemét kinyitotta, és azt mondta, hogy egy ilyen hatalmas nagy fénygömböt látott a szára végében. Óriási nagy és nagyon jól eső sugárzású fényt. Később tudta meg, hogy a műtétje alatt ezekben a napokban rengetegen az országban imádkoztak érte. Baptista közösségek, katolikus papok, rengeteg jó barát, ismerős külbániák. Ezt érezte ő, amikor magához tehát van az imádságnak gyümölcse és ereje. Nyilvánvaló, nagyon fontos mindig a gyógyulásért való, itt tehát szabad a gyógyulásért mindig imádkozni. Nem kell ennek soha határozni. Nem kell nekünk kitalálni, hogy ebben a stádiumban imádkozott követket. Nyugodtan nézni az Úristenre, hogy hogyan segít. Nagyon fontos mindig az imánkat azzal a lelkedettel mondani, amit Jézus a Getsemáné kertben mond, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom. Fedd el tőlem ezt a kelyet, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tehát nagyon fontos a betegeket erre elvezetni. Ne görcsösen csak ebben gondolkodnak, hogy testileg gyógyulni, hanem ezt helyezni Isten kedélyben, békességgel imádkozzanak, és engedjék, hogy Isten úgy legyen jelen az életükben, hogy vezesse őket, ahogy az ő akarja. Úgy legyen veletek! Mindenható Isten, minden életforrása, hálálunk neked, fölgyéletünket, és azért a beteljesedésért, amelyet mindannyiunknak ajándékozol. Hálálunk a testvéreinkért is, akik a betegség, a szenvedés útján te felét közeledhetnek. Segíts minket, tudjunk a te közvetítőjét, erőforrás segítségben a számunkra. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.

Elhangzott műsorunkban dr. Székely János püspök atya előadását hallották a szenvedésről, amelyet a Budapesti Katolikus Kórház lelkészségen tartott az önkéntes beteglátogató munkatársaknak. Az összeállítást Egri Zsuzsa készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Ima gyógyulásért. Jézus, te hordoztad betegségeinket, magadra vetted fájdalmainkat. Te viselted büntetésünket, ezért vagyunk mi megmentve. A te sebeid által gyógyulunk meg. Teljes bizalommal kérünk téged, a te drága véreddel mos tisztára minket. Szabadíts meg hibáinktól, bűneinktől. A keresztség vize által, amely a te nyitott szívedből állandóan árad életünkre, kérünk, újíts meg és növeld a beléd vetett hitünket. Megváltunk és királyunk. Gyújtsd lángra szívünket a szeretetet irántad, az Atya és a Szentlélek, valamint minden ember iránt. Erősítsd reményünket, hogy veled együtt lehetünk az Atya országában. Teljes bizalommal térdelünk eléd és kérünk, gyógyíts meg a megtört szíveket. Tedd kezedet fájó sebeinkre. Szabadíts meg minden bűnös ragaszkodástól, az alkoholizmustól és minden más bűnös ragaszkodástól. Szabadíts meg attól, hogy értelmetlennek lássam az életet. Szabadíts meg a gondolattól, hogy másokat kritizáljak, vagy rosszat mondjak bárkiről. Szabadíts meg a hatalomvágytól, a gőgtől, a féltékenységtől és a bizalmatlanságtól. Tedd kezedet fájó sebeimre, hogy azok meggyógyuljanak. Nálad minden lehetséges. Te vagy az én megmentőm. Általad újra rátalálok az életre, megismerem annak gazdagságát. Bocsáss meg nekem, mindenkinek, ahogy én is meg akarok bocsátani azoknak, akik engem megsebeztek. Gyógyíts meg, Úr Jézus Krisztus, beteg testemet. Értünk visel tövis koronád és szenvedéseid által. Gyógyíts meg az agy, a gerincvelő, az idegek minden betegségét. Tedd rám kezedet, és isteni fényeddel, gyógyító erőddel oszlass el bennem minden növekvő daganatot. Add, hogy sejtjeim újra egészségesen működjenek, ahogyan azt kezdetben megadtad. Érintsd meg szememet, hogy megkapja és megőrizze a jó látást. Tedd ujjadat füleimre, és nyisd meg, hogy halljak. Mindenek előtt téged halljalak. Érintsd meg nyelvemet, hogy bűnös szó ne hagyja el ajkamat, és csak téged dicsőítselek. Kezed és lábad sebeiért gyógyíts meg végtagjaimat, az ízületeket, az izmokat, az inakat, és a csontok összes betegségét. Csak egy szót szólj, és béna tagjaim meggyógyulnak. Nyújts ki kezedet, és érintsd meg bőröm beteg részeit, tégy engem tisztává. Ó Jézusom, te érettünk hagytad, hogy lándzsával megnyissák oldaladat. Erre a sebedre kérlek, erősítsd szívemet, tisztíts meg véremet, gyógyíts meg a beteg ereket. Add, hogy a víz, ami a te oldaladból folyt ki, megújítsa engem, és áldássá váljon számomra. Gyógyíts meg a veséket, a hólyagot, a mirigyeket és hormonokat, a gyomor, a bélrendszer, a máj, az epe betegségeit. Neked, Uram, epét kínáltak italul. Vedd el hát keserűségemet, és ajándékozz meg az irántad való teljes bizalommal, örömmel. Vedd el gyengességemet, tölts el új erővel. Erősíts meg immunrendszeremet, ellenálló képességemet. Óvj meg minden fertőzéstől. Ó Jézusom, halálodra és feltámadásodra kérlek, ajándékozz meg a benned való új élettel. Gyógyíts meg a légutakat, a tüdőmet, és tölts el szent lelked leheletével, hogy szüntelenül dicsőíthesselek téged. Keresztelő Szent János által üzented, a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Ezért kérlek téged, tégy engem is jellé, hogy a világ higgyen, és rád találva dicsőítse Istent.
imámat felajánlom még családomért és mindenkiért, akinek testben, lélekben adósa vagyok. Ha a te akaratod, hogy hordozzam, hordozzuk a betegség keresztjét, akkor az elfogadás, a belenyugvás kegyelméért könyörgök. Végül pedig kérlek, hogy utolsó órámban ments meg a gonosztól. Állj mellettem szűzanyáddal, Szent Józseffel, hogy kegyelemben, lelki vigasztalásban várjon be halálom pillanatát.

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hiszen ő benne el ne veszem, hanem örök élete legyen. Vég Tamás lelkipásztor tartott egy prédikációt, ő benne is akkora szeretet volt, hogy csak szeretet volt benne, és ez kisugárzódott. Mindenütt, akárhol járt, nem csak a szószéken, hanem az utcán, bárhol. És már nem emlékszem, hogy mit mondott, de ez az ige megmaradt. És már sokkal később, amikor színjátszó táborba jártam az unokám miatt, mert elsősorban az unokám, és csak akkor volt hajlandó elmenni a táborba, a kolléganőm meg nagyon szerette volna, mert ügyes volt, és ott mesélte a kolléganőm, hogy odaadnánk-e a fiunkat, hogyha azon múlna, hogy az emberiség megmaradjon. Tehát az összes vérét oda kéne adni a fiunknak, és akkor jaj, miért? És akkor eszembe jutott az ige, hogy ennyire szeret minket az Úr. Ezen többször gondolkodtam már, hogy szerencsére az Úristen a mi örök életünk miatt döntött így, de hát ez valami csodálatos dolog, hogy ennyire szereti az emberiséget, hogy odaadta az egyszülött fiát, és nem akárhogyan. Kaptam feladatul, hogy mondjam valakire a keresztutat, és akkor nem tudtam rendszeresen mondani. De azóta péntekenként az Emmausba mindig elmondjuk, és ez nekem nagyon jó, mert akiért mondanom kell, annak szüksége van rá.

0: lélek hangja.
1: Három óra.
2: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: vezér imádkozásával közelebb hozott hozzám az emberiséget.
1: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre most, és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya,

0: ajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Részlet Faustina nővér naplójából. Ó, keresztre feszített Jézus, könyörgök, Add nekem kegyelmet, hogy mindig, mindenhol és mindenben hűen teljesítsem atyám legszentebb akaratát. Ha pedig úgy adódna, hogy nehéz lenne teljesítenem Isten akaratát, szent sebeidből árasz erőt lelkembe, hogy ajkaim készségesen ismételhessék. Uram, legyen meg a te akaratod. Ó világ megváltója, ó az emberi megváltás szerelmese, ki megfeledkezel magadról iszonyú szenvedéseid közepette, s csak a lelket megmentésére gondolsz. Legirgalmasabb Jézus, add meg nekem a kegyelmet, hogy teljesen elfeledkezzem önmagamról, és kizárólag a lelkeknek éljek, és így segítsek neked a megváltás művében, atyád legszentebb akarata szerint.
0: Nem ti választottalak engem, mondja az Úr, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, gyümölcsöt hozzatok, és gyümölcsötök maradandó legyen.
4: Én vagyok az élet kenyere, mondja az Úr. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Isten angyalai örülnek a megtérő bűnösnek.
1: Szent Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Gábriel arkangyal,
5: könyörögj érettünk.
1: Szent Ráfael arkangyal,
5: könyörögj érettünk.
1: Magyarország védangyala,
5: könyörögj érettünk.
1: Magyar boldogok és szentek,
4: könyörögjetek érettünk. Ismerem irgalmad egész hatalmát, írja Frau Szent Faustina nővér, s bízom abban, hogy mindent megadsz, amire szüksége van gyenge gyermekednek. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője,
1: könyörög érettünk.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Részlet az Efezusiaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

Adni és viszonozni. Jézus kezébe vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepedett embereknek, olvassuk Jánosnál. Jézus emberek kezéből veszi át a kenyeret. Előzőleg a kenyér csak kenyér volt, semmi több. Mihelyt Jézus tartja a kezében, egy új, láthatatlan minősége lesz. A kenyérnek most a végtelenben kell osztoznia. Mindaz, ami Jézus keze által történik, az ő szeretetébe öltözik, már pedig a szeretet korlátok és mérték nélkül mindig messzebbre terjed, mert mindig messzebbre akar terjedni, mert a szeretet szét akar áradni. A tömegben Jézus egy kamaszfiútól kap 5 kis cipót. Amikor utána kezdik szétosztani, íme a kenyér valami egészen új tulajdonságot ölt. Ez a csodálatos csere egyedülálló módon az eukarisztiában valósul meg. Az egyház, az ember szerény kis ajándékukat ajánlják fel Istennek. Isten elfogadja, átlényegíti, és végtelenül gazdag tartalommal tölti el. Az adomány előkészítésekor a pap ezt mondja: áldott légy, Uram, te adod nekünk ezt a kenyeret. Isten teremtett mindent, nélküle semmit sem tudunk felajánlani, mindennek ő a kezdete. Amit felajánlunk, Isten nem akarja megtartani magának, az élet kenyerévé változtatja. Amit Istennek adsz, mindazt, amit életed során önként felajánlasz, az új formában fog megjelenni, azt új formában fogod megtalálni, ismét, hogy átad másoknak. Amit ő neki adsz, attól Isten nem akar megfosztani, hanem határtalan hatóerőt ad neki, hogy sokak számára lehessen táplálék.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.

0: A Café Francesco podcast sorozatban Fábri Kornél püspökatya előadását hallhatják az egyház belső megújulásáról.
1: Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit itt a Café Francescóban. Különös tisztelettel köszöntöm dr. Fábri Kornél püspökatyát, az Esztergom Budapesti Főegyházmegyének a segédpüspökét, és köszönöm, hogy a sok teendőd és feladatod mellett időt szántál a Café Francescónak a vendégeire, és köszönöm, hogy eljöttél közénk. Ferenc pápa kávézójában vagyunk, ugye a magyarországi látogatás hozta ezt az ötletet, és egy kicsit kérdeznélek arról, hogy maga Ferenc pápa neked mit jelent, mi az, amit az ő lelkiségéből, vagy akár a találkozásokból, akár a kongresszuson, akár a pápa látogatáson magadévá tudtál tenni, vagy amiben fel tudsz ránézni, hogyan tudnád megfogalmazni a vele való kapcsolatot?
2: Hát alapvető függésben vagyunk, mert hogy hát ő nevezett ki esztergomi segédpüspöknek, ezért nagyon hálás vagyok neki, hogy bízik bennem, és hát izgalmas volt ez is, mert amikor jött a telefonhívás a nunciatúráról, hogy a nunciusról szeretne velem beszélni, ez hogy június 19-én mondtam, hogy hát ma biztos, hogy nem. Tehát egy megbeszélés, előadás megbeszélés este 10-ig. És mondom, nem tudok elmenni. Aztán visszahívtak, hogy nem lesz hosszú, de még ma jó lenne, hogyha fölmennék. És akkor mondta az egyik meetingről, hogy késni fogok, de jövök. És az ráadásul az ifjúsági találkozónak az appjént raktuk össze. Hál' Istennek nem kérdezték meg, hogy miért késtem 3-4 órát. Mert ugye nekem megvolt már a dispozícióm Kaposvári Egyházmegyébe, a Jézus Szíve templomba lettem volna kisegítő lelkész és evangelizációs felelős püspöki helynök. Ez volt a papír, amit aztán át kellett írni a Ferenc pápa hatására. Úgyhogy neki személy szerint hálás vagyok. Nagyon sok mindent értek az ő hozzáállásából, a hátteréből. Sok mindenen elgondolkodom, hogy ez most miért mondta, vagy hogy érti. Nyilván van, amin én is csodálkozom, hogy ez most miért van így. Nekem kifejezetten nehézséget okozott a Fiducia Supplicans enciklika egy héttel karácsony előtt, és megmondom őszintén, nem találkoztam olyan emberrel, aki újjogban mondta, hogy végre megjött a dokumentum, amit annyira vártunk. De ez is elgondolkodásra készített, hogy akkor most változott-e bármi is. Ugye a püspöki kar ki is adott egy papírt, hogy semmi nem változik a házasság szentségét illetően, és ez így is van a dokumentum szerint is, csak ugye van, aki félreérti, van, aki másképp értelmezi, és ez nem olyan könnyű néha. De én azt gondolom, hogy ő, értem az ő nyitottságát, ugye, ahogy kezdte az egész pápaságát, hogy bonaszére. Ugye nem azt mondta, hogy dicsértessége Jézus Krisztus, hanem hogy jó estét. Hogy ez mindenkinek szól. Ugye az egész világra gondol, mert az egyház küldetés, hogy mindenki üdvözüljön. Meg a sztorik, hogy lekváros kenyeret csinált a svájci gárdistának, aki az ajtaja előtt állt meg. Szóval nagyon mókás dolgok is, ugyanakkor nemrég jelent meg egy dokumentum az emberi méltóságról, az egy fantasztikus, nagyon tiszta tanítás. Tehát ezeket úgy olvasgatom, most is az egyik enciklikáját olvasom, lassan haladok benne, de igyekszem átrágni magam rajta. Úgyhogy azt gondolom, hogy a maga vidámságával, a maga múltjával, Dél-Amerikából ugye sok mindent hozott, és nekünk őt kell követni, mert ő Krisztus földi helytartója, és imádkozni érte sokat, ahogyan ő is kéri.
1: Említetted, hogy ő volt az, aki kinevezett téged segédpüspöknek, és hogyan változott meg az életed a püspök szenteléssel, vagy nyilván a feladataid is részben átalakultak, és de kicsit is személyesen kérdezném, hogy ezt így belül hogy tudtad megélni, vagy ez milyen ezt átélni, vagy az emberekkel való kapcsolatban ez hogy alakítja át a kapcsolatokat, ez hogy alakult neked?
2: Hál' Istennek volt elég időm megkülönböztetni, hogy elfogadom-e ezt a kinevezést, vagy nem, tehát adtak 3 percet. Úgy mondta a nuncius úr, hogy hát kinevezett, elfogadom, mert nem kell most válaszolni, hogy kimegy, nyugodtan gondoljam át, és akkor vissza 3 perc múlva. Fontos dolgok előtt jó hosszan át elmérkedni. Én azon voltam, hogyha a Szent Atya bízik bennem, és hogyha tudok ez püspökként többet tenni az egyházért és a lelkek üdvösségért, akkor miért ne? Hát ekkor mondtam, hogy igen, legyen így, és akkor ez ugye június 19-én volt, mondta, hogy a Vatikánnak kell egy hét, mire minden átfut, addig meg kell írni a életrajzot, ki kell válaszolni jelmondatot. Én azt hittem, hogy van egy 5-5 napos lelki gyakorlat a püspök szentelés előtt, hogy majd átimádkozom, és meg lesz a jelmondat. Nem, azt már addigra kell tudni, mire kihirdetik. És arra emlékszem, hogy a június 27-én délben jelent meg a Vatikán honlapján, ugye Szent László napja. Én kértem, hogy akkor ne 26-a egy hétfő legyen, hanem legyen már kedd, mert egyrészt Szent László Kaposvári Egyház megy ennek a védőszentje, Varga László püspök atya a püspök, tehát névnapja is van, úgyhogy akkor így is lett, és emlékszem, fönn voltunk az érsekségen, a nuncius úr, két másik segédpüspök, Balázs püspök és Gábor püspök atya, Sülei László helynök, ott volt a titkár, nyilván Bíboros úr, meg ott voltam én. És a titkár úr mindig frissítette a telefonján a Vatikán honlapját, és akkor délben megjelent a hír. Most akkor nekem le volt némítva a telefonom, és délután 3-kor kapcsoltam be újra. Volt 33 nem fogadott hívásom, 100-valány SMS, és akkor Viber, WhatsApp, és akkor még a Messenger, azt a Messenger csak elkezdte pörgetni, és így, na jó, ezt most hagyjuk. Tehát olyan mennyiségű reakció jött, és mind pozitív volt. Hogy ennek örültem azért. Hányan írtak, hogy megmondtuk? Mit? De hát, hogy na mindegy, szóval így történt, és közben volt egy izgalmas dolog, én már tudtam, de nem mondhattam. Tehát egy hétig teljesen magadra vagy hagyva. Senkivel nem oszthatod meg, pápai titoktartás köteles, stb. És volt a családban egy esküvő. Hát nyilván mindenki ott volt. Na és mi lesz veled? Hát mondom, megkaptam a kinevezésemet Nagy Kanizsára is. Jó, de hát egy csomó feladatod a létezés, hogy fogsz ingázni? Hát mondom, majd valahogy megoldjuk. Tehát, hogy... De nem mondhatom semmi többet. Úgyhogy mi változott? Nagyon örültem, hogy így volt egy jó sztori, ugye elmentünk Lisszabonba, ifjúságvilág találkozó, és hát kint alszunk ilyenkor a prérin. És hát én nem jutottam el a szektorunk, ki mondták is, hogy zsúfolásig van, és még 2 kilométer lett volna, és dugi volt az autópálya emberekkel széltől szélig, úgyhogy én visszafordultam, úgyis reggel oda kell menni misézni, és egy házlak a ajtaját néztem ki magam, hogy ott talán el tudok aludni, és éppen jöttek vissza a házlakó, és kérdeztem, hogy nem baj, hogyha itt alszom, azért nem, nyugodtan, és hogy honnan jött, hát mondom, Budapest, és kicsoda, hát mondom, budapesti segédpüspök vagyok. És akkor 5 perc múlva megjelentek, egy hideg Coca-Colával, meg egy csoki tortával, ezt hozták így vacsorára, mondom, nagyon kedves. De én már kis hálózsákomban, laticellel ott el voltam, de már mostan fogad, de reggelire nagyon jól jött, úgyhogy nem tudom, volt ilyen találkozásuk már, de ugye érdekes, meg igyekszem továbbra is normális maradni, tehát ez egy fontos küldetés. Hát továbbra is sportolok, mozgok, ugyanolyan társaságban járok, mint eddig, tehát hogy na, ennyi változott, és hát nagyon sok feladat, tehát hogy a püspöki karban is egyre több mindent kaptam feladatként, rengeteg meghívást, úgyhogy sajnos az e-maileknek a jó része az, hogy sajnos nem, mert már tele van a naptár, de ez jó, jó is, hogyha ha hívnak, nekem jól esik nagyon, mert bíznak bennem, mondom, rám fogtok unni. De hát eddig még nem történt meg.
1: Egy picit arról mesélj nekünk, hogy sok feladatod mellett, ugye te vagy az Országos Lelkipásztori Intézetnek a vezetője, akinek a keretében szervezik meg mindig a katolikus társadalmi napokat, amin most volt nemrég, és hogy mi az, ami az a feladat, vagy fő irány, amit ebben az intézetben ti tudtok képviselni, és mik azok a megújulási lehetőségek, amik elindultak?
2: Én ezt plusz feladatként kaptam, amellett, hogy az Olinak is a vezetője vagyok, tehát ez egy ilyen kis ráadás bónusz volt. Az Oliban pedig ugye már régóta működő szervezetről van szó. A célja az, hogy a lelkipásztorokat és munkatársaikat segítse ötlettel, javaslattal, nyilván az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napok megszervezésével, képzésekkel, egyebekkel. Úgyhogy igazából én örültem, hogy István atyától vettem át, Gáspár István atyától, aki 10 évig volt ennek az intézetnek a vezetője. És nekem egy motivációm volt, hogy a mai lelkipásztorkodásban résztvevők nagyon örülnek olyan dolgoknak, ami kis energia befektetéssel sok gyümölcsöt hoz. Tehát ezért is volt az, hogy a Szentségi Márás iskolája mintájára, vagy a Mise vlognak a mintájára, hogy mindent készen odaadunk, amit csak használni kell. Tehát ugye elég rossz lenne, hogyha minden szögbeverés előtt nekünk kalapácsot kéne készíteni. De hogy itt a kalapács, akkor tessék, használd. Tehát ezért alakítottuk át a honlapot is, egy ilyen a legfőbb része az a jó gyakorlatoknak a része, amiben lehet keresni korosztályra, időszakra, témára, sok mindenre, és ahova várjuk is a jó gyakorlatokat, ugye aki most nézik ezt a videót, és a plébániájukon közösségükben jó gyakorlatot tapasztalnak, mondjuk adventit, vagy bármi mást, és még nem szerepel a honlapunkon, oli.katolikus.hu, akkor küldje be, és hogyha ha hiánypótló, akkor közzétesszük. Tehát az, ami nálam működik jól, miért nem működhetne másnál is? Egy ilyen példát mondok, valaki mondta, hogy pünköstkor valaki sütött egy tortát rajta egy ilyen galambszerű mintával, és bevitte a papa misére, hogy na, ez kinek a tortája? És nem mondok, ez a miénk, mert az egyház születésnapja van. És akkor utána pedig közösen elfogyasztották a tortát is. Ezt elmeséltem az egyik egyházmegyében a papi rekollekción, és hát utána jött éppen pünkösd, és azt mondtam vissza, hogy több plébánián ugyanezt megcsinálták. Tehát, hogy ez egy pici ötlet, ami csak nem jutott eszembe, de hát miért tudnám én is megcsinálni. Tehát ez lenne a legfőbb profilja, ugyanakkor nyilván gondoskodni a papságról is, ezért tavaly egy vezetőképzőt csináltunk a Icons Hungary Kft-vel közösen, hogy, mert azért egy pap, aki csak pap szeretne lenni, azzal találja szembe magát, hogy bárhova kerül, garantáltan vannak olyan munkatársai, akikkel neki foglalkozni kell, és ahány települése van, ez annyival sokszorozódik. A sekrestés, a kántor, a hitoktató, a minisztráns felelős, a képviselőtestület, a helyi kapcsolat a polgármesterrel, tehát hogyan lehet, tehát egyszerűen kényszerből is vezetővé válik. Nem csak lelki szempontból, hanem ott azért egy, hát vannak épületek, vannak anyagi dolgok, vannak lelki dolgok, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, úgyhogy erre szerveztük tavaly egy ilyen sorozatot, és most vagy januártól újra indítjuk, mert nagy sikere volt. Hát ezen a legfőbb célja, és talán ez majd segít a megújulásban is, hogy lássunk előre. Ez is egy hiánycikk manapság, hogy ha nincsen víziónk, akkor nem tudjuk, hogy merre tartunk. Mert van egy szokásrend, ahogy így csináljuk. Vannak miséink, szentségeink, bármilyen más jól működő szervezet, babamama klub, férfi kör, stb. De lehet, hogy valahol még nincs, ott el lehet indítani. Például ebben segít ez a honlap is. De aztán, hogy mi a cél? Hogy van-e olyan hosszú távú célom, hogy mondjuk most 100-an járnak vasárnap a misére. És hogyan érhetjük el azt, hogy jövő ilyenkorra legyünk 200-an? Tehát van előttem egy céltudatosság, aztán hogyan lehet barátság alapú közösségeket alapítani? Nagyon fontosnak érzem ezt is, hogy akik oda járnak, azok szeressék egymást. Ez a jézusi kívánalom, hogy onnan tudják meg, hogy tanítványai vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Most egy misén mit látok a másikból? A hátát. Ugye, kivéve a béke köszöntést. De hogy csináljunk olyan programokat, ahol egymással találkozhatnak, ahol beszélgethetnek, ahol barátságok szövődhetnek. Tehát ebben hogyan lehet segíteni? Azt is látjuk, hogy ha nem kezdünk el evangelizálni, ami az egyházak az elsődleges küldetése, tegyetek tanítványon már minden nemzetet, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, akkor el fogunk fogyni. És még számon is kérik rajtunk, hogy hát nem vittétek el az örömhírt, hogy van feltámadás, van bűnbocsánat, van örök élet. Tehát még nyugodtak vagyunk, mert nagyjából tele vannak a templomaink, nem mindenhol. Hogy hogyan tudunk elkezdeni evangelizálni, mihoz megújulást az egyházban. Szerintem az elsődleges a saját megtérésünk. Tehát újra és újra kezdünk, és magunkkal kezdjük az örömhírnek a megélését, és aztán adjuk tovább másoknak. Tehát mi vágyvezérelten evangelizálunk, és vonzó élettel tudjuk ezt megtenni. Tehát az, hogy fejbevágunk valakit a Bibliából, hogy térjél meg, mert különben lesújt rád az Isten, ez nem működik. Ráadásul nem is igaz. Mert hogy azt mondjuk, hogy Isten szeret téged, és erre a szeretetre választ vár, az már egészen más. Vagy ha úgy élem az életemet, hogy azt mondja a másik, hogy te, ez nekem tetszik. Nem a legkönnyebb élet, de úgy látom, hogy neked van tartásod, tudod, hogy mit miért csinálsz, nem sodródsz az árral, vannak erkölcsi korlátaid, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami nem. Lehet, hogy neked téged kéne követnie, vagy azt, amit hiszel, mondom, ne engem kövess, hanem Jézust. Mert én is hibázok, én is bűnös vagyok, hál' Isten mindannyian azok vagyunk, mert különben nem lehetnénk tagja az egyháznak, hogyha így vesszük, de mi nem a tökéletesek klubja vagyunk, hanem azoké, akik tudják, hogy hol van a szabadság, hol van a bűnbocsánat, hol van az újrakezdés, és végül hol van az üdvösség. És ez a legfőbb célunk. Tehát én azt gondolom, hogy a megújulásnak ez egy kulcsa, hogy én személy szerint érzem a jézusi meghívást, hogy ott, ahol vagyok, ott jól csináljam. És hadd idézzek, ha már a kongresszusról voltam, Quitóban volt egy mexikói előadó, ő mondta azt, hogy a szinodalitást azt nem a sekrestjében, a kórusban éljük meg, bár nagyon szívesen tesszük ezeket a szolgálatokat is, hanem a társadalomban. Mondta ezt egy laikus, hogy nekünk ott kell helytállni, és ezt Ferenc pápa is mondja, hogy ha már Café Francescóban vagyunk, hogy a világi hívek, tehát ti sokkal többet tehettek az evangélium terjedésért, mint mi papok. Mi be vagyunk skatujázva a szószéd, meg az oltár mögött, ti viszont ott éltek az a többi ember. És szoktam mondani ezt a példát, a piaristákhoz jártam, még a régi rendszerbe kezdtem, aztán pont a mi időnk alatt volt a rendszerváltás, de amikor elmentünk kirándulni, azt mondta az osztályfőnökünk, hogy fiúk, úgy viselkedjetek, hogy egyikőtök magatartásáról az egész iskolát megítélik. Tehát most ezt rakjuk át a mai korra, hogy úgy éld a katolikus hitedet, hogy a te magatartásodra az egész katolikus egyházat megítélik. Hogy ilyen egy katolikus. És lehet, hogy sokan azért nem merik megvallani a hitüket, mert úgy érzik, hogy nem korrelál az életük azzal, amit hisznek. Tehát ha rajtam számon kérik, akkor ez meg kell tenni. Egy példát mondok, van egy kedves barátom, lánya Bécsben él, bécsi rendszámú autója van, és jött haza, és mondta, hát ha nem annyira szabályos, de nyugodtan álljál le ott a kocsival. Azt mondja, ilyen rendszámú autóval én nem fogok ott megállni. Miért? Mert nem azt mondják, hogy nézd, ki ez a bénak ideált, hanem ja, egy bécsi. Tehát magyarul az egész Bécset megítélik egy ilyen parkolásról. Tehát, hogy ez Pál apostol így fogalmazza, hogy nem vagytok a magatokéi. Tehát én bárhova megyek, nem csak Fábri Kornélt képviselem, a Fábri családot, a katolikus egyházat, a püspököket, a papokat, az Emmanuel közösséget, és mindent, a lelkipásztori intézetet, és amiben csak benne vagyok. Tehát én nekem úgy kell viselkednem mindenütt, hogy én mindezt képviselem. És rajtam keresztül azt, amit én képviselek, meg fogják ítélni. Hogy vajon mennyire van bennünk ez a hozzáállás, hogy nekem itt küldetésem van, felelősségem van. Tehát könnyű a pálya széléről bekiabálni, sokkal nehezebb belülről megszentelni azt a dolgot. Szent Ferenc, hát ő nem kilépett az egyházból és kiabált, hogy nézzétek milyenek, hanem elkezdte belülről megszervezni, új lendületet adott, radikálisabb életet választott. És hát hányszor van az, hogy egy-egy rendnek az újraindulása mindig egy ilyen radikális újrakezdések éri el az eredményét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a megújulás az elsősorban rajtad és rajtam múlik, meg rajtad, hogy a saját életemben mennyire fontos Jézus ügye, a saját lelki üdvöm, élek-e a szentségekkel, imádkozom-e, ott vagyok-e. Tehát a vallás nem magánügy, hanem az, hogy ott vagyok-e a misén, az nem olyan döntés, hogy most ez kedvese nekem van, vagy nem. A többiek számítanak rám. Tehát, hogy milyen kínos az, amikor nagy rendezvényen megvan, hogy hányan fognak eljönni egy vendégségre, ültetett étkezés van, és valaki nem jön el. Otthon üresen a széke. Tehát így kell elképzelni, hogy minden vasárnapi szentmisét, ahol nincs ott az, aki meg van keresztelve. Mert hogy elvileg templomokat kellene építenünk a megkereszteltek számát nézve. Magyarországon, hát ugye a 7 millió megkeresztelt biztos van, de ez csak egy blöffölés, de mert nagyjából 6-700 ezeren mennek el egy hétvégén templomba. Tehát 9 millióan nem. Pedig ott lenne a helyük. Nélkül egy üres az atyai ház. Csak ezt tudatosítani, hogy hát nekem ott helyem van. Akármilyen életállapotban vagyok. A szentmisén ott a helyem. Többiek számítanak rám. Úgyhogy ez a fajta küldetés, hogy ez nem magánügy, hogy most elmegyek vagy nem. Önző szempontból gondolkodhatok, hogy menjek-e vagy nem, de a többiek miatt jó, hogyha ott vagyok.
1: A belső megújulásról beszéltél, hogy minden azzal kezdődik az egyház megújulásánál is. Ferenc pápa is erről beszélt a fiataloknak a paplászló sportarénába, ki is került az egyik mondata, hogy Isten sosem fárad bele a megbocsátásba. És neked is egy kulcs fogalmad, vagy nagyon sokat beszélsz az irgalomról, Istennek a megbocsátásáról. És a mai ember egy általában egy megtört élettel vagy egy tapasztalattal rendelkezik, az életében már voltak esetleg nagyobb hibák vagy elesések, és nagyon sokan találkozunk a gyóntató székben is a megtörtséggel, és mégis az emberek sokszor félnek a gyónástól. Van egy szégyen az emberbe, hogy fel kell tárnom mindazt, ami rossz az életembe és elesettség, és mégis valahogy az irgalom a legfontosabb fogalom, amellyel vissza tudjuk adni a mai embernek, a mai keresztény megtört embernek azt a hitet, hogy az Isten képes mindig megbocsátani, és ő egyedül tudja az életünket megújítani. Hogyan lehet ezt lelkipásztorként, vagy akár hívőként a gyónáshoz való hozzáállásunkat úgy alakítani, hogy az a mi életünkben egy erőforrás legyen?
2: Teljesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy a mai ember irgalmatlan. Tehát csak egy komment szekciót nézünk. Arctalanul bármit oda lehet mondani másiknak, amit szemtől szemben lehet, hogy nem merne. Tehát írdat, amibe be lehet kötni, abba belekötünk, kritizáljuk, amit lehet, tehát nyakló nélkül. És ugyanakkor minden ember a szívemén az irgalomra vágyik. És Jézusnak olyan egyszerű a tanítása, amit magadnak akarsz, te is azt tedd másnak. Tehát ezt mindenki átgondolná mondjuk egy ilyen kommentelős résznél, hogy vajon én szeretnék ilyen kommentet kapni? Szeretném, ha engem így megítélnének? És nyilván nem. Nekem a papi elmondatom volt ez, hogy legyetek tehát irgalmasok. Mert hogy Isten nem tudjuk lepipálni irgalomban. Ő mindenkinek kész megbocsájtani. A jobblator a legnagyobb reménységünk. Élete utolsó egy óráját töltötte Jézussal. És ezért Jézus, ő az egyetlen, akit Jézus maga avatott szenté. Nem azért, mert annyira megérdemelte, hanem volt benne annyi alázat, hogy elismerte Jézust az ő megváltójának, az Isten fiának, és csak annyit kért, hogy majd kérlek, engedj be. És az, hogy még ma velem lesz a paradicsomban. Tehát, hogy ha magammal szemben tudok irgalmas tenni, és néha ez a nehéz, hogy magamnak megbocsájtani. Sokaknak ez a baja, azért van elakadásunk, mert nem tudnak maguknak megbocsájtani. És szoktam mondani, hogy mi van emögött? A gőg. Azért nem tudok magamnak megbocsájtani, mert nem fér bele abba a képbe, amit magamról szeretnék kialakítani, az, amit tettem, mondtam, gondoltam, vagy mulasztottam. Tehát, így viccesen szoktam mondani, hogy lehet, hogy én első Szent Kornéliát tettem. Meg nem első, mert már volt több is, tehát a Bibliában egy pápa is volt vértanú, de hogy igen, szeretném magamat jobb színben feltüntetni, És ennel szemben az alázat, az pedig pontosan ezt mutatja meg, amikor ezt így szoktam fogalmazni, hogy az alázat az nem más, mint a valósággal való harmónia. Amikor ismerem magamat, a hibáimat, az erősségeimet, a tehetségemet, hogyha valamiben jó vagyok, akkor azt csináljam a többiek javára. Tehát néha az alázat jelszava mögé a lustaságot rejtjük. Jaj, hát valaki ezt jobban tudja csinálni, hát a szolgáljon ő. Szebben gitározik, szebben énekel, szebben prédikál, szebben nem tudom, mit csinál. Jó, de rád is szükség van. Tehát, hogy ha alázatosan élek, akkor nagyon sok jó gyümölcsöt teremez. Egyrészt csökken a bennem levő stressz. Mert hogy a gőgös ember az magát magasabbra helyezi, mint amit megérdemel. Mint ha valaki puccsal kerül hatalomra. És érzi, hogy nagyon rezeg a léc, bármikor többen eltennék lábaló, hogy ne legyen ott. De hogyha az alázatban vagyok, azaz önmagammal azonos vagyok, akkor nem kell stresszelnem. Ez vagyok. És a Jóisten nagyon jól tudja, hogy milyen vagy. Kívülről is, belülről is. Talán jobban ismer, mint a saját magadat. És ezért, amit Néri Szent Fülöpről hallottam, egyszer mondja, hogy hát Uram, ne bízzál meg Fülöpben, mert estére muzulmán lesz. Tehát, hogy annyira nem bízott a saját hitének a bizonyosságában, hogy inkább Uram, én rád bízom, de segíts. Tehát, hogy az alázat az nem alázatoskodás. Alázat, amikor elismerem, hogy milyen vagyok, ismerem a, mondom, határaimat, és ismerem a tulajdonságaimat. Tehát csökken a stressz, ami bennem van. Tudok magamnak megbocsájtani. Mert hogy igen, ez is én vagyok. Tehát a bűnbánat az az, amikor belátom, hogy igen, sajnos ezt elkövettem. Beleestem ebbe a hibába, bűnbe. De milyen jó, hogy nekünk nem kell egy életen át hordozni. Hányan irigylik azokat, akik felnőtt korukban térnek meg? Hát biztos, hogy irigyelted, amikor nem tudod mit kezdeni a bűneivel. Van a szám, ugye, hogy kinek mondjam el bűneimet, a megbocsátást kitör kérjem. Istenem, ugye rögtön ott van a válasz is. Hogy nem kell cipelnünk. Mert a bűn az, ami elválaszt minket Istentől. Valaki, aki 40-50-60 évig Isten nélkül élt, azt irigyeljük tőle? Nyilván katarzis után Istennel találkozni, meg átadni az életét, de sokan mondják, hogy miért nem találkoztam hamarabb vele? Volt, hogy 50 éves valakit kereszteltem, és aztán miért nem hamarabb lett ez? Azóta egészen más az élete. Úgyhogy csökken a stressz, növekednek, gazdagodnak a kapcsolataim, az alázatos embert azt szívesen látják bárhol. És az Isten az ő erejét adja az alázatos embernek. Tehát az irgalomra nagy szükség van, és az, hogy én tudjak ezzel élni. És hányszor mondom azt, hogy főleg fiatalokhoz, hogyha megyek, és van lehetőség gyónni, akár egy forráspont, ugye az utolsó előtti, nem a Szent Atyával előtte levő alkalommal annyian jöttek gyónni, hogy 40 pap nem tudott jönni koncelebrálni, mert olyan mennyiségű fiatal ment és tette le a bűneit. Úgyhogy most is november 23-án várunk mindenkit, hogy ugyanilyen irgalmas szívű atyákkal, egy fantasztikus este lesz egyébként. Ha irgalmas tudok lenni magamhoz, akkor tudok másoknak is irgalmazni. Amíg a saját koszos szélvédőmön keresztül látom a világot, addig a másikat se látom szépnek. De ha kijövök a gyóntatószépből, és egy őszinte bánattal letettem a bűneimet, akkor utána a többieket is szépnek látom. A fiatalon meg azt szoktam mondani, hogy figyelj, újat nem tudsz mondani. Meglepetést nem tudsz okozni. Ugyanúgy foglak szeretni utána is, mint eddig, sőt. Van, aki mondta nekem egyszer, hogy hát tudod, én azért beülnék a gyóntatószínek a másik oldalára. Hát mondom, ez olyan, mintha be akarnál ülni a kukás autónak a rakodó részébe. Szórják rád a szemetet, ilyen dzsúvás, koszos, mindent, ha ez neked jó. Milyen szerencsé, hogy nem ciszterna vagyunk, hanem csatorna, és jó Istennek küldjük tovább. Tehát én hiszem, hogy Párizsban volt az első papi éve, és ott volt, ilyen 2,5 órát gyontottam egyhuzamba, és hát az egy kínai, zsidó és homokos negyed volt. Tehát ott jöttek gyónni mindenféle emberek, écesek, egyebek. Azután ilyen egy nagy sóhajai, Jézus, átadom neked mindezt, és megyek tovább. És el is felejtjük a bűnöket. Tehát, hogy tudom, múltkor is mondtam, mondom, én már nem tudom, mit mondtál a múltkor. Mert nem azért vagyok ott, hogy memorizáljam. Lehet, hogy a nők ezért nem lesznek papok, mert őknek sokkal jobb a memóriájuk. Mindent megjegyeznek, valahogy nem tudom, hogy vannak bekötve, de 10 éve korábbi dolgok is eszükbe jutnak nekünk, meg már jó van ez kitalálva így, hogy el is felejtjük. Hogy az irgalom önmagunkkal, másokkal szemben a legfontosabb manapság. Nem ítélkezni, hanem kérdezni, párbeszédben lenni. Ugye egy tekintettel is tudunk már kritizálni. És nekem mindig valakiről látok valakit, aki nem egészen felel meg az én értékrendemnek, rögtön imává alakítom, hogy Istenem, áld meg őt. Nem azt, hogy hát, hogy is elkezdett az ilyen. És el is mondom, hogy másik háromnak. Ugye? Nem. Mert akkor vagy megszólás, vagy rágalom, tehát egyik se jó. hanem inkább imádkozom érte. Ez is az irgalomnak az útja, hogy nem megítélem, hanem imádkozom a másikért. És akkor én is elváratom a többiek is, ne elítéljenek, hanem imádkozzanak inkább értem.
1: Ferenc pápa találkozott a papokkal a Szent István Bazilikába, és ott külön kiemelte a pletykának a kísértését, és csak hogy ehhez kapcsolódóan, hogy sokszor a sok nagy bűnök között azt gondoljuk, hogy a pletyka, vagy a másiknak a megszólása az csak így elbújik, meg az nem árt, de igazából ezt tudja sokszor az emberi kapcsolatokat tönkretenni. Egy utolsó témaként, mielőtt átadnánk a lehetőséget a kérdésekre, egy olyan témát hoznék ide, hogy te is mondtad egy interjúban, hogy pár tíz év alatt itt szinte megfeleződött a papoknak a száma, és tényleg egy nagyon nagy paphiánynak lehetünk tanúi, abban az értelemben, hogy nekem nincs olyan veszett nagy tapasztalatom, de hogy amikor én bementem a szemináriumba, akkor voltunk 45-en, és most vannak 14-en. És ez csak 6 évnek a tapasztalata. És hogyha így folytatódik ez a dolog, akkor mi lesz az egyháznak itt a jövője Magyarországon, vagy Európában? Hogyan kell esetleg, vagy lesz-e szükség átalakítani bármilyen plébánia rendszereket? Hogy fog kinézni a jövő pasztorációja?
2: Nem tudom. Tehát őszintén sokat jár az eszem ezen egyébként. Tehát valóság az, hogy engem 2000-ben szenteltek pappá, és akkor 2000 pap volt Magyarországon. Most, úgy tudom, 1000-1500 után fizetik a TB, plusz a 65 év fölöttiek, tehát simán lehet az, hogy 2030-ig megfeleződik a papság. Ugyanakkor a szemináriumban levők száma is kicsit radikálisan csökkent, tehát 400-an voltunk mi még, akkoriban most kevesebb, mint 100-an vannak, a görög katolikusokat is beleértve. Tehát, és úgy tűnik, hogy azt mondták az én időmben, hogy akik elkezdik a szemináriumot, nagyjából a fele végzi el, hiszen ez egy megkülönböztetési időszak is. Mind a kispap részéről, mind az előjárók részéről, hogy vajon alkalmas-e, fogja-e bírni, stb. Inkább jobban aggaszt az, amikor fiatal papok hagyják ott a papi hivatásukat néhány év után. Akik a vállásukkal foglalkoznak, mondják, hogy az egyik csúcs vállási időszak az 1 év után van. Aztán a 7 évek szoktak ilyen kritikus évek lenni, talán a sejtcserével kapcsolatos, hogy 7 évenként minden sejtünk megújul, vagy éppen kicsit kopik. De hogy mi a jövő pasztorációja? Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb feladat és látásmódbeli változás hárul a laikus testvérekre, a világiakra. Amikor mesél egyik paptársam, nem tudom hány települése volt, hogy elment az egyik filiába, ugye egyik templomba misézni, és ott volt két néni, azt mondja, hogy átviszem magad a következőre, vissza is hozom, nem nekünk itt misézzen. És akkor nemrég találkoztam Ecuadorban egy papban, neki 7 miséje van egy vasárnap. És mind tele van. Tehát az még egy pozitív a dolog, ugye Magyarországon azért vannak szabályok, hogy 3, maximum 4 misét lehet mondani, mert azért ez egy borzalmasan nagy lelki tapasztalat is minden egyes szent misé, hogy ne lapuljon el az egész. Ami jól mutatja még ezt az irányt, hogy nekem még annak idején volt egy városrészem, ugye a Kaposfüred, és 3 település tartozott hozzám. Most a 3. atya van utánam, neki 13 települése van, és aztán kapott maga mellé egy másik atyát, úgyhogy, de ha leosztjuk, akkor is 6,5 településük van fejenként, tehát ez mutatja azt, hogy nem tudom, meddig lehet ezt még így csinálni. Mindig az a kép van előtt, amikor a Donát kacsa ül a gumicsónakban és vidáman nevez, és jön a darázs, és szúr egy lukat a csónakon. Donát kacsa gyorsan bedugja az egyik ujját. Persze, amennyire kacsának van ujja, de mindegy. Aztán szúr még egy lukat, egy másik új, egy harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, 20. új, és jön a darázs, és ilyen kévigyorral szúr egy 21. lukat, és így elszáll az egész gumicsónak. Most éppen itt tartunk nagyon sok esetben, hogy egyelőre, ha nyugdíjba megy, meghal egy atya, kiesik valaki, akkor az ő településeit azt elosztják a környékbelieknek. De meddig lehet ezt csinálni? Tehát missziós terület vagyunk, ez biztos, de az is biztos, hogy a Szentlélek vezeti az egyházat, és annyi papi hivatást fog adni, amennyire szükség van. Amiben pedig változnunk kell, és nekünk most olyan fajta vészharangot kell kongatni, hogy kedves hívek, nem lesz mindig a falutokban pap, vagy a településedeken pap. Pedig itt mindig volt. Az rendben van. De hogy ezután lesz-e? Ugye most kint Amerikában is, ott is kérnek, hogy küldjünk papot. Mondom, hadd kérdezzem meg, hogy itt hány papi hivatás született? Annyit mi is fogunk küldeni. Tehát, hogyha ott nem születik, akkor hogyan várjuk el? Tehát nincsen egy ilyen papgyár, hogy megveszek egy újat, hogy jöjjön ide. Tehát a pap egy közösségben kapja meg a hivatását. És úgy kell imádkozni sűrűn, hogy abban a közösségből szülessenek papi hivatások. akik aztán lehet, hogy máshova fognak elmenni, egy újabb kihívás, hogy felnőtt egy közösségben, és aztán egészen más realitásokkal találkozik, úgyhogy ma nagyon megtalpaltnak kell lenni annak, aki papnak megy, és lássuk be, mi is törékenyek vagyunk. A világ minket is körülvesz. Nincsen körülöttünk egy ilyen védőpajzs, vagy egy ilyen burok, amivel a kis herceg a rózsáját védte, hanem nagyon sok csapás és egyebek érnek bennünket is. Úgyhogy én amit kérek, hogy nagy irgalommal vegyük körül a papjainkat, figyelemmel vegyük körül őket. Hányan mentünk, hányhoz mentünk oda, hogy atya, mit segíthetünk? Persze lehet, hogy elutasítja, de akkor is legalább mi részéről tegyünk meg azt, hogy itt vagyunk, segítünk szívesen. Mert szükség van rátok. Tehát ugye most egy másik egyházmegye, a Váci egyházmegyében zajlik ez az intézőképző, mert azt számolták ki, hogy a papi teendők, ami most lekötnek egy papot, annak a 60%-át át tudja venni más világi ember. Nyilván neki meg ki kell tudnunk gazdálkodni a fizetését.

0: épület. Hát ez már ilyen közös képviselő szokta az ilyen társasházakat intézni. Hogy ez is a papra hárul, hogy csak az összes átírásokat, villanyszámla, gázszámla, stb. Kell csinálni, ezt világiak is csinálhatják. Hitoktatást tudják világiak is csinálni. Igeliturgiát tarthatnak világiak is. Tehát úgy látom, hogy egyre nagyobb feladat hárul a világi hívekre, de nem helycserés támadással. Tehát mindenki a maga helyén töltse be a hivatását, és innentől kezdve látjuk, hogy egy malomban örlünk. Tehát nem az van, hogy na most kikerült ide papnak, hanem hogy mit segíthetünk. És ez annyira pozitív, hogy egy papot mondjuk úgy fogadnak egy helyen, hogy atya, itt vagyunk, ha bármi van, szólj, segítünk. Mint az, hogy na, nézzük, hogy az előzőhöz képest ez milyen. Hát ha sokat válogatunk, semmilyen nem lesz. Úgyhogy nem tudom, hogy fog ez alakulni. Vannak próbálkozások, hogy azt megnézzük, hogy 20 év múlva hol van olyan hely, ahol biztos, hogy kell, hogy legyen pap. Ugye hányszor az a kérdés szokott felmerülni, hogy jaj, de hogyha fel kell adni a betegek szentségét, akkor helyben legyen. Ez már régen a luxus, úgyhogy időben kell szólni a papnak, hogyha, és ezért nem utolsó kenet, hanem betegek szentsége, tehát nem a haldoklóké, hanem a betegeké, hogy felgyógyuljanak tőle. Én csak gondolkodom ezeken, hál' Istennek még nagy döntési felelősség nincsen rajtam, hogy hogyan kéne dönteni, de amit fontosnak érzek az, hogy legyenek számunkra kedvesek a papjaink. Picit gondoljatok az ő helyzetükbe bele, hogy mi se után mindenki hazamegy, mert hazamegy a kihűlt plébániára valamit enni. Hogy elhívom őt ebédelni? Van olyan hely, ahova bármikor mehet, hogy persze gyere is, jó pofizás nélkül, ezt most értsétek jól, ott lehet ebédelni, aztán hazamenni. Nem kell még 2 órát csevegni, mert akkor nyilván nem fog elmenni, mert le van fáradva 3 miséje után. De azt mondja, hogy tényleg nekem mindig voltak ilyen családjaim, bármikor mehettem, fölhívtam, hogy tudok rakni még egy merő kanálvizet a levesbe, akkor átugrom. Tehát, hogy nekem ilyen gondolom sose volt, meg magányos se voltam, mert nem nagyon volt olyan, hogy egyedül létkezzem, mert mindig volt valami a plébánián, de ez nem mindenki bírja azt, hogy a átjáróház a plébániája. Tehát különbözőek vagyunk, és hát imádkozzunk sokat a papjainkért. Szeressük őket, hogy semmiképp sem magányosodjanak el, de lehessenek normálisan közöttünk. Azt hiszem ez a kiégés ellen is a legjobb recept, hogy emberként közöttük lenni.
1: Köszönjük, hogy mindezt megosztottad velünk, és most hagynánk egy kis időt arra, hogy ha valakinek felmerült kérdése vagy hozzászólása a bármilyen témával kapcsolatban, ami most itt előjött, akkor azt nyugodtan fel lehet tenni. Nincs olyan nagyon sok kérdésre időnk, de egy párat azért meg tudunk.
2: Én a irgalmasság és a profétai kemény beszédnek a krízisét vagy a lehetséges összhangjával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Fogok egy picit puskázni. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha régen az igehirdetés tévútra ment, vagy szélsőséges volt, akkor az a régi hagyó büntető istenkép, akitől félni kell, aki lesújt. Most meg sok esetben, mintha átesnék oló túloldalára, és Jézusból csak, én úgy hívom a buksi simogatót, a szelíd és alázatos szívű Jézust hajtogat, ami igaz önmagában, meg az is igaz, hogy az irgalmasság ugye a legfönségesebb tulajdonképpen, Litániában imádkozók is, hogy az a legfőségesebb tulajdonosság Istennek, de hát vannak még az új szövetségnek is ilyen füstölően kemény részei. Mondjuk gondolok csak a Galata levélben, amikor azt mondja szemben, hogy ti ostoba galaták, kibabonázott meg bennetek, az, hogy így elpártolhatjuk az igazságtól. De a szelíd és hangszabú Péter az még tovább megy, ugye a második Péter levél a tévtanítókról szóló részben vesz egy nagy levegőt, elhordja mindennek a tisztátalanokat, és a fejezet ezzel zárul, jobb lett volna nekik, ha nem ismerték volna nekik adott szent parancsokat, mint hogy aztán hűtelek vettek hozzájuk. Itt az irgalmasság fényében hogyan tudjuk helyére tenni a Szentírásnak ezeket a kemény részeit?
0: Igen, nagyon köszönöm a kérdést. Még folytathatnánk a sort, mert ugye Keresztelő János is azt mondja, hogy gennémáta echidnon, hogy viperák fajzatai. Tehát olyan kedves megszólítás, ugye. Ma nem lenne olyan a PC, hogy valakit így szólítsunk. Teljesen jogos, hogy ma valóban, ugye ez mindig az inga kileng. Ugye egyszerűen rigorista istenkép van, és ha meg nem térsz, pokolra jutsz, van rá esély, tehát ez senki nem állítja, hogy nincsen pokol, azért ezt ne felejtsük el, Jézus tanításban is benne van. Ha valaki önmagát kizárja Isten szeretetéből, akkor pokolra jut. Aztán átmegy a másik rendület az, hogy egy laxista irány, hogy hát az Isten azért van, hogy megbocsásson, de azért a kettő között van valahol a határ, és sokat hangoztatjuk manapság, talán éppen az ingának a másik felén vagyunk, hogy igen, az irgalom fontos, mert mi irgalmatlanok vagyunk, és hogy tanuljunk Istentől az ő irgalmasságát, mert kemények tudunk lenni egymással. Tehát most éppen erre van szükség. Ugyanakkor az a fajta irgalom, amit Isten közvetít, az az anyai szeretet, a gyengét szeretet, de Istennek van egy apai egy

0: kemény szeretete, egy elváró szeretete. És ez azt gondolom, hogy fontos is, hogy legyen. Egy példát mondok az életemből, emlékszem, hogy gimnazista voltam, hazamentem, és hát kaptam egy egyes matekból. Mondtam apukámnak, hogy hát kaptam egy egyest. Nem volt büntetés, kiabálás, semmi. Azt mondja, nem baj, fiam, majd kijavítod. Hát ez egy kemény apai szeretet. Tehát azt mondja, hogy fiam, én bízom benned, hogy ki tudod javítani. Hát akkor ki vagyok én, hogy ezek után ne javítsam ki? Hát hogyha apám bízik bennem, akkor ezt meg kell tennem? Tehát a szeretet, az irgalom az nem olyan, hogy egyirányú. Az viszonzást vár. Tehát elég fura házasság lenne, ahol az egyik fél irgalmas és szereti a másikat, a másikattól meg csupa hálátlanságot kap. Nem sokáig fog fennmaradni. Én azt gondolom, hogy a kettőnek helye van, mind a kettőnek, és sőt, a fiataloknál is egyre inkább azt látom, hogy egy nagyon langyos világban élünk, ahol igazából nagyjából jólét van, tehát nem kell a kútra menni vízért sok esetben. Ugyanakkor a kihívásokat nagyon szeretik. Hogy egyre több fiatal előtt a fiát, vagy, a, vagy a, az Exodus egy jó kihívás. Ugye ez egy 90 napos lelki gyakorlat, hidegvizes zuhanyzással, interneten való szörfölés nélkül, imával, böjtel, stb. És ez vonzó a fiataloknak, hogy valamit csináljunk már. Ugye régen a törzsi időszakban ott felavatták felnőtté a fiatalokat, kaptak tetoválást, harci díszt, akármit, valamit bátorságot ki kellett állni, és ez ma hiányzik. Ugye a régi jó családokban meg volt, hogy mikor kapja a bicskáját a gyerek, amikor már elég érett hozzá. Tehát, hogy van-e most ugye, a férfi sátor meg egyebek, mind erre figyelnek, hogy egy előéjesedett férfi társadalmat hogyan lehet visszahozni a vezető pozícióba, már bocsánat, de a döntés, a vezetés az egy férfi tulajdonság. Ezt nekem egy evangélikus lelkésznő mondta, 3 éve volt lelkésznő, és azt mondja, hogy 3 év tapasztalat alapján mondható, hogy ez egy férfi dolog. Mondta ezt ő saját tapasztalatból, nem én. Persze vannak nagyon jó női vezetők, és sok esetben családanyák fantasztikusan fogják össze a többieket, de nők mondják, hogy tiszteljük már a férfiakat, és rakjuk vissza őket a helyükre, mert el vannak tévedve. Tehát milyen szép kép, amikor pelenkáz egy férfi. Igen, de az még szebb, amikor megvédi a családját. Tehát, hogy na, tehát olyan kiki a rászabott tulajdonságokkal együtt tudjon élni, és nem egymás ellen megy, vagy egymás fölé, vagy alá rendeltségben, hanem egymás mellett. És ezt sose felejtsük el. Úgyhogy itt az, hogy hogyan lehet azt elmondani, hogy azért a bűn az bűn. Tehát ez az egyház sosem sikált el az, hogy jó, hát ez semmi baj. Ma már szokás arról beszélni, hogy bűn nincs is. Hibák vannak. Ugye már elnézést kérünk, és nem bocsánatot. Hát elnézlek, de azon sokra nem mész. Tehát, hogy ezeket tegyük helyre, hogy a bűn az bűn. És hát ugye erre mondta valaki azt, hogy a szószék az kemény fából van, a gyóntatószék puha fából. Tehát ha valaki már elkészült, hogy elmenjen a gyóntatószékbe, akkor ott már azért vagyunk ott, hogy feloldozást adjunk. Nem azért, hogy ítélkezzünk. Persze ott is vannak kellemetlen helyzetek, tehát amikor nem adhatok feloldozást. Van ilyen. Amikor, illetve nem akar eltántorodni attól a rosszul, amiben van. Tehát én az ő miatta mondom azt, hogy nem adhatod feloldozást, ami nem változtatod meg az életedet. Vagy valaki szeretne megkeresztelni, de együtt él valakivel, annélkül, hogy összelennének házasodó, addig nem tudnak megkeresztelni. Az olyan lenne, mintha lenne egy felszántott szántóföld közepén egy autómosó, odáig bemegyek, szépen tisztára mossák az autót, aztán ugye megyek ki a szántóföldön. Hát mire kiérek, úgy nézek majd ki. Tehát, hogy ezt érteni kell, hogy van ebben logika. Tehát az Isten irgalmas és igazságos egyszerre. És ezt sose felejtsük el. De az irgalmasság a mennyországban van, az igazságosága a pokolban. Úgyhogy bízom benne, az Isten irgalmassága mindig nagyobb, mint az igazságossága.
1: Kedves Kornél Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél a mai este hozzánk, és egy tapsal megint köszönjük meg.
0: Én is köszönöm, hogy eljöhettem, és köszönöm, hogy türelmesek voltatok.
2: A Café Francesco podcast sorozatban Fábri Kornél püspök atya előadását hallották az egyház belső megújulásáról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mári Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Máté evangéliumát olvassuk ebben az évben szépen folyamatosan a vasárnapi szentmiséken, és az az érdekesség, hogy éppen ezekben a napokban az elmúlt héten kapcsolódott össze, vagy volt ugyanaz a hétköznapi szentmisében, ahol szintén a Máté evangéliumát olvassuk, kapcsolódott érte utol a kettő egymást, hiszen a hétköznapi misékben sokkal gyorsabban tudunk haladni, mert hat napot olvasunk egy-egy folyamatában, és ezért gyorsabban haladunk, mint a vasárnapiak, de hát be is kell fejeződnie, hiszen szeptember elején valamikor tájt majd elkezdődik a Lukács evangéliumnak az olvasása, hogy a hétköznapban mind a három szinoptikus evangéliumot végigolvassuk. A vasárnap csak az egyiket kell, így bővebben jut rá időnk. Múlt héten a kenyérszaporítás csodáját olvastuk a Máté evangéliumból, és azt láthatjuk, hogyha megnézzük, összehasonlítjuk a három szinoptikus evangéliumot, tehát a kenyérszaporítás történetét, az mind a négy evangéliumban ugye benne van, akkor Máté, Márk és János a kenyérszaporítás története után a vizenjárás csodáját írja le az evangéliumban, a Lukácsnál nem szerepel ez a vizenjárás csodája. Így szól a vasárnapi evangélium Szent Máté szerint. Amikor a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt csónakba parancsolta a tanítványait, hogy amíg ő elbocsájtja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsájtotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék, közben beesteledett. Ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik körváltás idején Jézus elindult feléjük a vízszínén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter odaszólt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizem. Ő azt mondta: jöjj. Péter kiszállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők leborultak előtte, és így szóltak: te valóban az Isten fia vagy. Vizenjárás, a viharzó tengerem. Ja, van egy másik történet, amikor Jézus a bárkában alszik, és szintén lecsillapítja a vihart, és egyre több olyan jel van az evangéliumban, amely arra utal, hogy Jézus valóban az Isten fia, és itt megjelenik egy-egy vallomásban, itt ebben a jelenetben, aztán majd Péter hitvallásában a 16. fejezetben szintén megjelenik, hogy az Isten fiának, a messiásnak vallják meg a tanítványok Jézust. Persze ez a hitük csak lassan alakul, lassan formálódik, lassan erősödik meg, és a végső biztonságot majd a feltámadásnak az eseménye, a feltámadás örömhíre adja meg nekik. Amikor szemléljük ezt az evangéliumot, olvassuk ezt az evangéliumot, akkor talán először az imádkozó Jézust szemlélhetjük. Újra és újra megjelenik az evangéliumban, hogy Jézus félrevonul és imádkozik. Keresi az atyával való kapcsolatot, keresi a csendet, a békét, a nyugalmat, keresi azokat a helyzeteket, amikor nem zavarják őt a körülötte lévőknek a zaja, a helyzete. Az imádkozó Jézust érdemes újra és újra szemlélnünk, hogy Jézus imádkozik, kapcsolatban van a mennyei atyával, és ez az imádsághoz újra és újra egy csendes helyzetet akar teremteni. Szemlélem az imádkozó Jézust. Fontos, hogy tudjak Jézusra, tudjak időt szánni Jézusra. Azok, akik fontosak a számomra, azokra igyekszem időt szánni, és hogyha ez nem jut, akkor elkezd kihűlni a kapcsolat.
hogyan tudok időt szánni az Istenre? Hol van a helye a minden napjaimban az Istennek adott időnek? Nem csak az ilyen nyúlfarki időket kell ide venni, amikor várok a buszra, vagy sorba állok a közértbe, vagy hamarabb odaértem, és akkor gyorsan elrebegek egy üdvözlégy Máriát, vagy egy tized rózsafüzért. Ez akkor lehet értékes része az imádságomnak, hogyha megvan a személyes kapcsolatom Jézussal, ha megvan az az időm napról napra, amit egészen Jézusnak tudok adni. Sokat beszélünk az 1%-okról, ha napomnak az 1%-át Istennek adnám, ez 15 percet jelent. Persze az sem lehet még sokszor, talán nem tűnik elégnek, mert mire lecsöndesedem, mire elnyugszik bennem minden, ami történik, minden, ami bennem van, ami foglalkoztat, akkor addigra eltelik ez a negyed óra, és akkor utána már nem jut idő arra, hogy tényleg ott legyek Jézus előtt. Tehát azért a negyed óra kevésnek tűnik. Persze azt is tudjuk, hogy a mai rohanó világunkban ezt egyre nehezebb megvalósítani. De talán a hétvége alkalmas arra, hogy legyen egy kicsit hosszabb időnk az Istenre, hogy legyen olyan időnk, amikor el tudok csöndesedni, amikor csak rá tudok figyelni, amikor egy idő után elhallgatok, és már nem a saját kérdéseimet, fontos ügyeimet teszem oda Jézus elé, hanem hallgatom őt. Ő mit akar nekem mondani? Ő hogyan akar engem megszólítani, megölelni, megmutatni a jelenlétét az imádságomban, megmutatni a jelenlétét a vele való kapcsolatban. Szemléljük tehát az imádkozó Jézust. Újra és újra elvonul, hogy imádkozzék. És mintha úgy tűnne ebben a jelenetben, hogy magára hagyja a tanítványokat, persze tud róla, hogy mi történik velük, nyilván kapcsolat az valahol lélekben megmarad, és utánuk megy, mert tudja, hogy a viharzó tenger az bizony nem egyszerű helyzet az ő helyzetükben, életükben. Ugye elmennek a tanítványok a csónakkal, Jézus ott marad imádkozni, és a Kafarnaumba érkező, János evangéliumában Kafarnaumba érkező zsidók azt mondják, hogy hogy jöttél ide. Tehát valahol fölfelezik, fölsejlik bennük, hogy itt valami érdekes dolog történt, mert egy csónakjuk volt, azzal elmentek a tanítványok, ő meg ott maradt a parton. Valaminek kellett itt történnie, ez egy kicsit nyitogatta az emberek szívét a kafarnaumi beszéd felé János evangéliumában. Jézus oda érkezik a csónakhoz. Szemlélhetjük magunkat a bárkában, az egyház hajójában, ott vagyunk bent. Ott vagyunk az egyház hajójában, és néha, mintha Jézus magára hagyott volna minket, vagy éppen Jézus alszik, egy vánkost letéve alszik, pihen, mintha nem lenne jelen abban a helyzetben, abban a viharos helyzetben, amelyben benne vagyunk. Persze ő időben érkezik, mert tud rólunk, és akkor is mellettünk áll, amikor úgy tűnik, hogy távol van. Ha azt érezzük, azt sejtjük meg, hogy ő hallgat. Tehát a jelenléte az egyház hajójában az mind megvan. Akkor is, ha nehezen tűnik föl, ha nehezen tapasztaljuk meg. Ez a jelenléte az egyház hajójában ugye kettős, igéjével és testével van jelen Jézus az egyház hajójában. Szemlélhetjük tehát, hogy Jézus tud róla, hogy mi történik. Ugye ennek egy nagyon érdekes jele, amikor ugye egyrészt Tamás apostolnak azt mondja, feltámadás után visszaidézi mindazt, amit Tamás mondott, hogy hogyan, milyen feltételekkel hiszem el, vagy amikor azt mondja Saulnak, hogy Saul, miért üldözöl engem, nem őt, hanem a tanítványokat üldözi, és Jézus azonosítja magát a tanítványokat, tudja jól, hogy mi történik az egyház hajójában. Nézhetjük a magunk helyzetét az egyháznak ebben a hajójában. Mi az, ami igazából fontos a számunkra? Hogyan vagyok jelen ebben a hajóban? Hogyan vagyok jelen az egyház közösségében? Ugye a kenyérszaporítás történeténél
ugye lehet egy kicsit azt megsejteni, hogy vannak olyanok, akik szinte észre sem veszik a csodát. Ott vannak, hallgatják, Jézus letelepednek, kapnak ennivalót, és utána mennek hazafelé, és észre sem veszik, hogy itt valami érdekes, valami furcsa, valami különleges dolog történt. Mennyien vannak, akik így vannak valahogy jelen az egyház hajójában, elmennek a vasárnapi szentmisére, mert az fontos, mert az kell, mert féltem az üdvösségemet, mert valamiért megszoktam gyerekkoromban, és milyen jó, hogy megszoktam, és azért csak-csak jó elmenni, de ennél többre, ennél mélyebbre még nem jutnak el. Aztán vannak olyanok, akik felfedezik, hogy hát itt valami fontos dolog történik, és akkor mi az én szerepem, mi az én sajátos szerepem abban, ami az egyházban történik, mi az én sajátos szerepem abban a helyzetben, amelyben éppen most benne vagyunk. Jézus aztán, amikor így bekapcsolódunk az egyházban, a akar meghívni bennünket. Új utakra akar meghívni, amikor egy családot alapítok, akkor új útra hív meg bennünket. De amikor esetleg mondjuk váratlan érkezik a házasságban egy baba, akire nem számítottunk már igazán, de szeretettel, örömmel elfogadjuk. Ez is lehet egy új útra hívás Jézustól. Vagy amikor megsejti valaki, hogy papnak, szerzetesnek hívja őt az Isten, ez is egy új útra hív. Persze ezek olyan nagy váltások, de vannak helyzetek, amikor a kapcsolatainkban is új útra akar hívni. És amikor ilyen új útra hív Jézus, az nem azt jelenti, hogy kilépek az egyházból. Nem azt jelenti, hogy ott hagyom a közösséget, hanem hogy valami új hanem valami új feladatot fogok, új feladatot kapok, új feladatra csodálkozom rá, és elindulok Jézussal ebben az új feladatban. Amikor Péter kilép a vízre, nem tudja, hogy mi fog ott történni. Csak Jézusra tekint és bízik Jézusban. Azt mondta Jézus, hogy jöjj, akkor én megyek. Elindulok a vize Jézus felé. Aztán, amikor elbizonytalanodik, amikor elveszi a tekintetét Jézusról, akkor elkezd süllyedni. Ezekben a helyzetekben, amikor fölfedezem, hogy Jézus mire hív engem, akkor bizony Jézusra szegezett tekintettel el kell kezdenem, mernem kell a vizen járni. Mernem kell vállalni ezt a bizonytalanságot, hogy mi lesz ebből a hívásból, ebből a meghívásból, ebből a megszólításból. Hogyan tudom ezt a feladatot teljesíteni? Áldozatot kell hozni azért, hogy a hajó, az egyház hajója biztonságosan tudjon tovább haladni. Áldozatot kell hozni azért, hogy ezen az úton, amelyre Jézus hív, el tudjak indulni, ezen az úton tudjak járni. Jézus meghív bennünket, hogy vízre lépjünk. Meghív bennünket arra, hogy a vízen járjunk. Nem a magunk erejéből, nem a magunk ötleteiből, hanem akkor, amikor ő hív erre bennünket. Meghívtál, hogy vízre lépjek, Éneklik Csiszár Laciék, olyan sokszor hangzik el mostanában ez a szám, és időnként úgy azon gondolkozom, hogy mi is ez most miért számomra, miért ilyen fontos ez a dal most már néhány év óta, és még mindig nem igazán alakult ki, de ott van bennem a bizalom, ha Jézus szólít, akkor szeretnék indulni. Talán egy ilyesmi az, hogy most egy új plébániát is, még egy plébániát el kell látnom, és még egy közösségre rá kell figyelnem. Ez is egy vízenjárás lehet, egy új útra indulás lehet, de milyen jó, hogy Jézussal együtt lehet ezen az úton járni. Énekeljük tehát, gondoljuk tehát végig azt, amit Csiszér Laciék énekelnek, meghívtál, hogy vízre lépjek.

Meghívtál, hogy vízre lépjek, hallottuk Csészér Lászlóék dalát, és újra felfedezzük, hogy Jézus meghív arra, hogy vízre lépjünk, hogy kilépjünk a kényelmesből, a megszokottból, és valami új útra induljunk, új útra, útat keressünk. Legyen az a egyházközség, az egyház közösség, amelybe beletartozunk. Van-e olyan egyházközség, amelybe beletartozom, ami fontos a számomra, ahol számíthatnak rám, ahol a szolgálatomra számíthatnak. És persze jó egy-egy eseményre elmenni, egy különleges helyszínre elmenni időnként, elzarándokolni, bekapcsolódni egy-egy olyan programba, ami egy központi helyen van, és megerősít. De hogyan viszem ezt vissza a saját közösségembe? Az, amit én egy-egy ilyen programon, egy-egy ilyen zarándokúton, egy-egy ilyen lelki gyakorlaton, vagy dicsőítő ima alkalmon kapok, abból mi kerül vissza az én saját egyházközségembe, saját közösségembe, és lehet, hogy itt van az, amikor vízre kell lépnem, amikor ki kell lépnem a biztonságon, amikor nem csak rólam van szó, nem csak az én saját lelkemnek a felemeléséről, megerősítéséről van szó, hanem a körülöttem lévők, a közösségnek a tagjairól is szó van. És amikor szemléljük egy kicsit ezt a vizenjárós történetet, akkor a kapcsolatainkat is szemlélhetjük. Azokat a kapcsolatokat, amiben benne élünk egy-egy közösségben, egy-egy családban, azokban a kapcsolatokban, mert nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magányosak. Jézus nem magányos harcosnak hív bennünket, hanem arra hív, hogy közösségben járjunk a krisztusi úton, az üdvösség útján. És hogyha csak magamra tekintek, akkor egyedül maradok. Ha fontos, hogy a másik embernek jó legyen, hogy a másik ember kapjon valami értéket, akkor nem fogok egyedül maradni. Akkor benne maradok a közösségben, akkor együtt közösen tudunk haladni azon a krisztusi úton, amely fontos a számunkra. Kialakítani a személyes kapcsolatokat, oda menni a másik emberhez, akkor is, ha attól félek, hogy elutasít, vagy az a félelem van bennem, hogy nem akarok ráakaszkodni, vagy zavar kell lépni a vízre, el kell indulni, és ezt most magamnak is újra és újra el kell, hogy mondjam, hogy el kell indulni a másik ember felé, hogy a személyes kapcsolatainkat kell erősíteni, akkor is, ha a másik másképp gondolkodik, mint én gondolkozom. Akkor is, ha a másik valamiért nem ért egyet velem bizonyos dolgokban, és persze nem könnyű, és újra és újra tehetjük azt, hogy áldást mondunk, különösen azokra, akikkel valami baj van, akikkel valamiért nehéz kapcsolatban vagyunk, áldást mondani a másik emberre, áldást mondani azokra, akikkel nehéz a viszonyom, nehéz a kapcsolatom, és nem föladni. Ha elsőre nem sikerül, nem föladni, hanem új és új lehetőségeket kell keresni a kapcsolat felvételére, a kapcsolat megerősítésére. Új és új lehetőséget kell keresni arra, hogy az a nehézség el tudjon rendeződni, ami köztünk van. Keressük bátran a személyes kapcsolatainkat közösségen belül és kívül. És talán, ha egy-egy közösségen belül meg tudjuk erősíteni ezeket a személyes kapcsolatokat, akkor könnyebbé válik magának a közösségnek a léte, könnyebben tudjuk sugározni Isten szeretetét szerte az egész világba. Könnyebben tudjuk megmutatni Isten szeretetét abban a világban, amely minket körülvesz, és amely számít ránk, mert a természet sóvárogva várja Isten fiainak a megnyilvánulását, mert újra és újra meg kell mutatnom Isten szeretetét abban a világban, amelyben benne élek. Újra és újra meg kell mutatnom, hogy Jézus hogyan tud megerősíteni egy-egy helyzetben, kapcsolatban, közösségben, különböző helyzetekben. És mert minden kapcsolatban, minden közösségben jelen van a csalódásnak a lehetősége, hogy én nem ilyen lovat akartam, én nem egészen erre számítottam, én egy kicsit másképpen sejtettem a dolgokat, akkor is túllépve a csalódásomon,
a szeretet mellett igyekszem dönteni. Túllépve bármilyen nehézségen, akarok a szeretet mellett dönteni. Ebben tud újra és újra megerősíteni bennünket Jézus. Ebben tud újra és újra támogatni és erőt adni a számunkra Jézus. Kérjük tehát bátran az ő kegyelmét, az ő szeretetét, kérjük bátran az ő erejét, hogy újra és újra felfedezhessük azt, amiben Jézus meg akar bennünket erősíteni. És Jézus szeretete jelen van a világban, jelen van a mindennapi életünkben. Jézus szeretete újra és újra segít és erősít bennünket. Jézus szeretete újra és újra segíteni tud bennünket, hogy az örök üdvösség útján járhassunk, és ebben egyre jobban meg tudjunk erősödni. Jézus tehát szeret bennünket, megerősít bennünket, és ilyen módon tudunk egyre inkább közel kerülni hozzá. Kérjük tehát bátran az ő kegyelmét, és talán azt is újra és újra imádkozhatjuk, és ez is egy olyan dal, ami újra és újra előjön bennem, és újra és újra szeretném, újra és újra próbálom egy kicsit úgy végig gondolni, hogy mit is akar ma jelenteni ez a dal nekem. Ugye fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd el egészen. Ezt a dalt most a Bonergesz együttes énekli a számunkra.

0: rámerem-e egészen bízni magamat Jézus Krisztusra, visszaadni mindent, amit tőle kaptam, az a szeretet, amellyel megerősít ez. Milyen jó, ha bennem tud maradni, milyen jó, ha újra és újra meg tud erősíteni. Jézus szeretete újra és újra segít, Jézus szeretete újra és újra megerősít. Van még pár percünk arra, kedves hallgatóink, hogyha valaki szívesen mesélne arról, hogy hogyan tapasztalta meg Isten közelségét, szeretetét, vagy hogyan tudott időt szánni az imádságra, milyen szép, közös, vagy egyéni imádsága volt, akkor hívja bátran a 374 0904-es telefonszámot, és ezen a telefonszámon akkor tudunk egy kicsit arról beszélgetni, hogy mit is jelent számunkra mindaz, amit átélünk, amit megtapasztalunk, mit is jelent számunkra mindaz, amiben újra és újra Jézus közelségét, Jézus jelenlétét, Jézus szeretetét fel tudom fedezni, meg tudom élni, meg tudom tapasztalni. És Jézus ilyen módon lehet jelen, lehet közöttünk, lehet velünk, hogy az ő szeretete egyre inkább közel legyen, egyre inkább megerősítsen bennünket mindabban, ami fontos, ami szép, ami jó. Megerősítsen bennünket mindabban, amiben újra és újra hozzá tudunk kapcsolódni. Így szeretnénk Jézus kegyelmét és erejét egyre jobban felfedezni, meglátni. Jézus kegyelmét és erejét egyre jobban magunkévá tenni. Vízre kell időnként lépni. Ki kell lépni a megszokottból, a biztonságból, elindulni Jézus felé, elindulni Jézussal olyan úton, amely abszolút bizonytalanná válhat, mégis amelyben az ő szeretete újra és újra, egyre és jobban, egyre jobban megmarad, meglátható, megtapasztalható lesz. Kérjük bátran tehát Jézus kegyelmét, erejét, segítsen és erősítsen bennünket, hogy ilyen módon legyünk egyre jobban Krisztus szeretetének a tanújává, Krisztus szeretete egyre jobban meg tudjon bennünk erősödni. Van még egy pár perc, hogyha valaki szívesen telefonálna, akkor nyugodtan megteheti 374 0904-es telefonszámon. Itt várjuk a kedves hallgatóknak a telefonjait, hogyha erre még van valakinek egy-két percben érkezése, egy-két percben szándéka, hogy felhívja a rádiót, felhívja a rádió adását, a rádió működését. Kérjük tehát Jézus kegyelmét, szeretetét. Igen, már is van egy telefonálunk. Tessék, Mária rádió.
1: Vitatessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Hozzá szeretnék szólni.
0: Tessék mondani, csak a rádió. Na most már jó.
1: Ja.
0: Tessék mondani.
1: Atyának most a hitanórájához kapcsolódnék hozzá azzal, hogy az imádság, én nekem máma egy nagyon-nagyon hálás, nagyon-nagyon kimondhatatlan hálás évfordulón van, tudnék, a Hargitán tévedtünk el, annak már ugyan közel 20 éve, de az a lényeg, hogy augusztus első csütörtöke volt a Hargitán 3-an, és egyetlen kapaszkodóm az volt, hogy első péntek, holnap első péntek, Jézus megígérte, hogy aki első péntek nem vesz el kegyelme betegek szentsége nélkül, és itt vagyunk, legalább 3,5 órát cincó, barangol, ott voltunk, csak ugyan az ő kezébe. Nem jött medve, nem jött viperakígyó, nem jött semmi, és itt vagyunk. Úgyhogy ez nekem egy különös háló, egy különös kegyelem. Uh-huh. Hát csak ezt akartam elmondani. Mi a hárman első péntekesek voltunk, de valójában emberileg nem volt segítség, csak a veszély, mert ott azért van medve, viperakíró, kígyó, cserehátú kígyó, illetve hiúz is. Uh-huh. És jött a vihar, jött a hatalmas eső, és az is benne van, hogy akkora érkezett úgy az úton valaki, autós, aki följött a gyerekeivel gombászni. És azt mondta, jó, hát lejjebb bíz, hogyha megvárjuk, hogy gombászanak. Nem telt el 5 perc, egy olyan tervőszakadás, hogy az autónak a szélvéd, a ablakát se lehetett kinyitani. Nem vert meg az eső, ha megver az eső, akkor emberileg nézve egyszerűen mozdulni nem tudunk. Úgyhogy ez egy maximális kézzel fogható visszajelzése ennek az első péntekes.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondta, és hát sok áldást kívánunk az életére.
1: Köszönöm szépen önöknek is, és nagyon rajongok, hogy Isten őriz, hogy a Mária Rádió megszűnjön. Lehetőségemhez képest támogatom.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Kedves hallgatóink, jó fölidézni ezeket a különböző ima meghallgatásokat. Köszönjük, hogy velünk vannak, minket választottak, áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatóknak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafüzért a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!
5: A Szent Mónika imacsoport a dicsőséges rózsafüzért imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérünk, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen!
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket, amen.

0: élet bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk szűn Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk szűn Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt. Ha Krisztus nem támadt volna föl, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. A feltámadás mindenek előtt megadja a megerősítését mindannak, amit Krisztus tett és tanított. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: szolgáján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, és az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pohol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkös napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. valamennyien elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket. Szentlélek a neve annak, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az egyház az Úrtól kapta, újszülött gyermekeinek a keresztségben vallja meg. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
3: most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges Józsefüzér negyedik titka, aki téged, szent szűz, a mennybe fölvett. Mária így imádkozott. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdett minden nemzedék. Mély nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenben kezdetben, most és mindörökké.

0: beteget, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Szent János apostol ezt a látomást kapta. Azután megmutatta nekem az élő vizek folyóját, mely kristálytisztán fakadt Isten és a bárány trónjából. Az utca közepén és a folyó mindkét partján az életfái álltak. 12-szer hoznak termést, vagyis minden hónapban gyümölcsöznek. A fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak. Átok nem lesz többé benne. Isten és a bárány trónja áll majd ott, és szolgái hódolnak neki. Látni fogják arcát, és homlokukon hordják nevét. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úristen ragyog rájuk, s uralkodni fognak örökkön örökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: lény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltó vehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
3: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel. A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 8-a. Elmondom neked a való igazságot. Dániel könyvének 14. fejezete 2. versében olvassuk ezt. Elmondom neked a való igazságot. Ez a fejezet ismét csak kortörténeti ismeretekkel bomlik ki számunkra. Miről is van szó, és mikor? Részletesebben olvasunk ugyanazokról a történésekről, amit a 8. fejezet látomása már elénk tárt. A bonyolult történeti helyzetet idézem. A perzsa, görög, római ütközőpontokról szól ez a kijelentés, amely 300 évet ölel fel. Elmondom neked a való igazságot. A perzsák nem bírtak a görögökkel. Első Darius perzsa király Maratonnál vereséget szenvedett Krisztus előtt 490-ben. 10 év múlva Xerxész hajóit verték tönkre Szalamisznál a görög hadak. Végül Nagy Sándor szétzúzta a méd perzsa birodalmat, de hirtelen halála után, Krisztus előtt 325-ben, négy felé szakadt hatalmas országa. Makedónia, Bitínia, Ptolemaiosz és Szeleukida. Ezekre a részekre szakadt, a görög, a török, az egyiptomi és a szír részre. Ezek közül az ige a két utóbbi vetelkedésére és érdekházasságaira figyel, hiszen ezek ütköző pontján állt Palesztína, amely Krisztus előtt 198-ban véglegesen a Szeleukidák kezére kerül. Élén a leggonoszabb királyukkal, a zsidó kultust is beszüntetni akaró 4. Antiokosszal. Itt szó esik egy profétai látást megvalósítani akaró zsidó csoportról. Ők a makabeusok előfutárai. Elsőre azt mondanánk, hogy fontos, de minket alig érintő adatok és tények ezek a történelemből. Aztán, ahogy figyeljük a világ folyását, az idők jeleit, rádöbbenünk, hogy ma is megoldatlan problémák ezek a vetélkedések, amelyek újból és újból feldújják Közel-Kelet területeit, valamint a földtepe nagy részét. Mégis, az események mögött ott feszül az Úr üzenete, a való igazság, miszerint a kaotikus történeti eseményeket az Úr tartja kezében, és népe javára fordítja azokat. Az egész kijelentés ezt hirdeti. Ez a bizonyosság nyugalmat és a legnehezebb helyzetekben is szeretetet, bölcsességet, irányt ajándékoz a küzdelmeinkben. Nem adjuk fel a küzdelmet, de Isten fegyverzetével küzdünk. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion adet,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
3: Hírpercek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa novemberben fogadja a magyar püspököket. Fiatalok 10 000-eit hívta imára Medjugorjében a Mladifest. Közép-európai cserkész találkozót tartottak Nagykovácsinál. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 9 év után 2026. novemberében tesznek ad limina látogatást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a Vatikánban, ahol 14. Leó pápával is találkoznak. Olvasható a 777 blogom. A rendszeres római látogatás célja, hogy a püspökök beszámoljanak egyházmegyéjük lelkipásztori és társadalmi helyzetéről, valamint áttekintsék a legfőbb kihívásokat. A látogatás azért is történelmi jelentőségű, mert egybeesik a hazai egyházi vezetés átfogó generációváltásával. A magyar egyház elmúlt 25 évének legfontosabb szereplői adják át a pásztorbotot. A 4 magyar érsek közül 2 éven belül 3-an, Bábel Balázs kalocsai kecskeméti érsek, Erdő Péter bíboros és Ternyák Csaba egri érsek is betöltik a 75 éves korhatárt. A novemberi római út tehát nem pusztán beszámolók és találkozók sorozata lesz, hanem egy korszakváltás fontos állomása is. Augusztus 1-e és 6-a között rendezték meg Medjugorjében a 37. Nemzetközi Ifjúsági Imafesztivált, a Mladifestet, számolt be a Catholic Time. A Bosznia-Hercegovina kegyhelyre a világ számos országából több tízezer fiatal érkezett, hogy közösen imádkozzanak, szentmisén vegyenek részt és megerősödjenek Krisztus követésében. Az idei találkozó mottója Ad fontem, a forráshoz volt. 14. Leó pápa üzenetében arra bíztatta a fiatalokat, hogy fedezzék fel újra a Krisztussal való találkozás szépségét, és ne engedjék magukat megtéveszteni a múló boldogság ígéreteivel. A fesztivált megelőző súlyos rongálás ellenére a Mladifest programjai rendben lezajlottak. A találkozót 1989 óta minden évben megrendezik, és mára a világ egyik legjelentősebb katolikus ifjúsági eseményévé vált, ahol fiatalok tízezrei keresik közösen a hit forrását és Krisztus közelségét. Augusztus 1-e és 8-a között rendezték meg a Nagykovácsi melletti Strelich Pál Cserkészparkban a Central European Jamboree nemzetközi cserkész találkozót, amelyen közel 900 magyar és külföldi cserkész vett részt, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. A főként közép-európai országokból érkező fiatalok közös programokon, szolgálatokon és kulturális eseményeken ismerhették meg egymás hagyományait. A tábor kiemelkedő lelki eseménye volt az augusztus 2-ai szentmise, amelyet Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be. A résztvevők a békéért és a népek közötti megértésért imádkoztak. A Jamboree-ra különleges vendégek is érkeztek, Cserényi Gyula kutató űrhajós és Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, paraatléta is megosztotta tapasztalatait a fiatalokkal. A találkozó célja a közös hit által egy határokon átívelő közösség kiépítése volt. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
3: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható. Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret következik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!

És hát a jó hír arcosa, minden bűnfoltot elkerült, a szűzi tiszta életét, s mint fákja fénye úgy lobog,

hitt du zelta felszívé, Krisztus kegyelme van veled. Szóval csodákkal küzdve küzd, világgá küldve társait, könnyes buzgói máival, kíséri mindnek lépteit. Istent a hármas egy való, illesse méltó tisztelet,

kezdet. Tíz húrul Anton és hárfa zenével, citera mellett énekelve, mert örömmel töltenek el alkotásaid, kezed művei láttán örvendezem. Mi nagyszerűek a te műveid, Uram, gondolataid mi mélységesek. Az oktalan ember föl nem fogja, és nem érti meg őket az esztelen. Sarjadhatnak a bűnösök akár a fű, és virágozhatnak a gonosztevők. Sorsuk mégis örökös pusztulás, te azonban, Uram, fölséges vagy örökké. Mert íme ellenségeid, Uram, mert íme ellenségeid elvesznek, és elpusztulnak mind a gonosztevők. Erőt adsz nekem bikáéhoz hasonlót, és fölkentél szintiszta olajjal. Szemem ellenségeimre lenéz, s a rám törő gonoszok vesztéről hall a fülem. Virul az igaz akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. Az Úr házában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot. Gyümölcsöt érlel öregkorában is, termékeny marad szépen zöldellő. Hirdeti, hogy igaz az Isten, ő a menedékem, nincs benne hamisság. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Már hajnalban hirdetjük jóságodat, Uram, és éjszaka zengjük hűségedet. Magasztaljátok Istenünket! Hallgassátok egek szavamat, hallja meg a föld is számigéit. Tanításom esőként permetezzen, szavam úgy szálljon le, mint a harmat. Mint mikor zápor hull a rétre, és a sarjadó füvet eső öntözi. Az Úr nevét hívom segítségül, magasztaljátok Istenünket, mert tökéletes minden műve, és igazságos minden útja. Hűséges és fedhetetlen az Isten, ő maga az igazság és egyenesség. Vétkeztek ellene, elromlottak, nem fiai már, gonosz és elfajzott nemzedékez. Ezzel fizetsz most az Úrnak, te oktalan balga nép. Vajon nem tulajdon atyád ő neked, aki létrehívott, alkotott és föntart? Emlékezz csak a régi időkre, vedd sorra az egyes nemzedékeket. Kérdezz atyádat és ő megtanít, vagy őseidet, ők majd elmondják neked. Amikor a mennyben lakó szétválasztotta a népeket, amikor külön választotta Ádám fiait, és kijelölte a népek határait, Izraelt is fiainak száma szerint, az Úr osztály része lett az ő népe, Jákob az ő kimért öröksége. A pusztában találta meg őt, a félelem helyén, az ord magányosság földjén. Körülvette és tanítgatta, és mint a szemefényét úgy őrizte. Mint fiókáit repülni tanító sasmadár, amely fölöttük lebeg. Kitárta szárnyát, őt meg fölemelte, és tulajdon vállain vitte. Vezére az Úr volt egyedül, és idegen Isten nem volt vele. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Magasztaljátok Istenünket! Urunk, a te neved széles-e világon, mi csodálatos! Uram, mi Urunk, a te neved széles-e világon, mi csodálatos! Az egeknél fenségesebb a te dicsőséged. Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadót. Szemlélem az eget, ujjaid műve az. A holdat és a csillagokat, te alkottad őket.
ugyan

Mi az ember, hogy törődsz vele? Az ember fia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad, fölébe emelted kezed műveinek. Mindent az ő lába alá vetettél, minden juhot barmot a mezővadjait, az ég madarait s a tengerhalait, amelyek a tengerösvényeit járják. Uram, mi urunk, a te neved széles a világon, mi csodálatos. Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, a te neved széles a világon, mi csodálatos. Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket. Hol a jédra Jeruzsálem, őröket állította, hol a jédra

Neki svoj galot od teja šiče. Szentség ben és igazságban járjunk előtte. Napról napra, míg évig. Téged pedig gyermek, a fölséges Isten profi.

Atya, az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk, Istenünk irgalmas szívétől.

0: azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok lelke szól belőletek.
1: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat. Az ő közbenjárásukra légy mindig irgalmas hozzánk. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te lelkipásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az életszentség útján. Urunk, légy néped pásztora! Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk Istenünk, segítse egyházadat szent domonkos példája és tanítása. Ő, aki oly kiválóan hirdette igazságaidat, mindenkor jóságos közbenjárónk legyen. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

augusztus 8-a, Kölcsey Ferenc születésnapja. Valószínűleg nagyon kevesebb vannak ebben az országban, akik ne hallottak volna Kölcsey Ferencről, és ne tudnák, hogy a himnusz szerzője, a himnusz szövegének szerzője Kölcsey Ferenc. Ugyanakkor biztosan kevesen tudják azt, hogy édesapja és édesanyja is hamar meghalt, és a gyereknek még az öcseiről is gondoskodnia kellett. Saját kicsi birtokán gazdálkodva tanulmányozta az irodalmat, mindene az irodalom, mindene a nyelvművelés, és bizonyos szempontból a politika volt. A nyelvújítás nagy alakja ő, de mindenki a himnuszról emlékezik meg. Mi is ezt tesszük, mert istenes költészete Kölcseynek nem nagyon volt, de a himnusz nemzeti önazonosságunk részévé. Mai napon Kátai Zoltán megzenésítésében és előadásában fogjuk hallgatni többször a himnuszt, mert így ezzel a megzenésítéssel is lehet szeret. Sőt, a mai napon Kölcsey Ferenc tiszteletére éjfélkor is a himnusz hangzik el, mondjuk akkor nem Kátai Zoltán megzenésítésében, hanem az eredeti erkelmű. Hallgassuk Kátai Zoltán himnusz megzenésítését Kölcsey Ferenc születésnapján, augusztus 8-án. Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap költője sorozatban, augusztus 8-án, Kölcsey Ferencre emlékezünk, a himnusz szerzőjére. Mert ő augusztus 8-án született, 1790-ben. Aztán 48 éves korában Szatmár csekén ment el. Mindenkinek a himnusz jut eszére Kölcsey Ferencről, pedig nyelvújító is volt, politikus is volt, volt országgyűlési képviselő, a Magyar Tudós Társaságnak is tiszteletbeli tagja, a Tudományos Akadémiának is tiszteleti tagja volt. Bár nagyon nehéz volt az élete. A Sződemeteren született 1790. augusztus 8-án, de édesapja már 6 éves korában meghalt, mármint hogy Kölcsey 6 éves korában, és akkor Debrecenbe küldte az édesanyja 6 éves kisfiút, hogy ott tanuljon. Édesanyja is nem sokára meghalt, és akkor az egyik nagybátyja vette gondozásába. De különösen érdekes, hogy a korábbi házvezetőnőjük, Panna néni, ő viselte igazán gondját, és az ő öcsének is a gondját. A másik nehézség ezen a családi handicapen kívül az volt, hogy elkapta a fekete himlőt, és ez az egyik személynek az elvesztését hozta. Bár a legenda azt mondja, hogy a korabeli szokások szerint forrósággal akarták gyógyítani a szemét, és valami szikra pattant a szemébe, de ez lehet, hogy csak egy legenda. Az iskoláit a református kollégiumban végezte 14 éven át. Elég jól tanult minden területen, bár a latin verselésben nem remekelt túlzottan, ugyanakkor nagyon gondosan tanulmányozta Csokonynak a munkáit, Virág Benedekét, Kisfaludy Sándort, és akkor már közismert Kazinczy Ferencnek a munkáit. Először, amiket írt verseket, az később megsemmisítette. 16 éves korától írt egyébként verseket. Amikor felnőtt, megpróbálkozott Budapesten, a Pesten a jogi pályával, de azt hamar otthagyta, ugyanis barátságot kötött az akkori irodalmi élet jó néhány emberével, Szemere Pállal, Horváth Istvánnal, Vitkovics Mihállyal, és hát csak az irodalom érdekelte úgy igazán. És se a tanári pályára nem ment, hova Debrecenbe hívták, hanem inkább hazament az Álmosdi birtokra, ami egyébként édesapjának volt a birtok, és akkor mint kisnemes ott gazdálkodott, és aztán tanulmányokat folytatott, és részt vett az akkori reformkor mozgalmában. Nem volt nagy mennyiségű
az a vers, amit megírt, viszont ő írta a himnuszt. A magyar népzivataros századairól, és néhány verset talán egy korosztály megtanult a középiskolában tőle, például Husztot. Ő a nemzeti szabadelvűség mozgalmának volt egyik vezető képviselője. Az országgyűlésben is működött, sőt, megyei főjegyző lett, és 32-ben választották országgyűlési képviselővé, ekkor ugye 42 éves. Pozsonyban december 19-én foglalta a helyét 1832-ben, és ő lett az egyik kerületi jegyző. Szónoklatait a magyar nyelvügyében tartotta legtöbbször, és országos hírű lett a beszédeivel. Ő irodalmi, művészi színvonalra emelte az országgyűlési beszédek műfaját, és tőle tanultak valószínűleg Deák Ferenc is, Kossuth is, Eötvös is, Szemere Bertalan is. Tehát szabadelvű politikus volt, a reformok híve volt, küzdött azért, hogy Erdély és Partium visszakerüljön, és egy új alkotmányt szeretett volna, és azon belül a magyar nyelv jogait szerette volna rögzíteni. Megbizatása 34-ben véget ért, és akkor, amikor a maradiak kerültek hatalomra a megyében, és búcsúbeszédével 35-ben annyira meghatotta a rendeket, hogy az országgyűlés arra a napra, a búcsúbeszéde után felfüggesztette az ülését, és sőt, az országgyűlési tudósításokat Kossuth gyászkeretben jelentette meg. Hazament, gazdálkodott, és folytatta irodalmi munkásságát Álmos Zsoli és Szatmárcsekéről, és aztán alapítója lett a Kisfaludi Társaságnak 36 novemberében. Nem volt beteg előtte, mikor egy hirtelen megfázás hatására, egy hivatalos útja alkalmával egyébként nagyon-nagyon megázott, viharos záporban meghűlt, és egy heti betegéskedés után meghalt, nyilván valami tüdőgyulladásszerű dologban. Szatmárcsekén hunyt el. Hát mit tudunk a magánéletéről? Magányos ember volt, nem nősült meg. Alig áll rendelkezésre bármi a magánéletéről, inkább a verseiből következthethetünk különféle személyekhez való kapcsolatáról. Szemere Bertalan, Szemere Krisztina voltak azok, akik kiemelhetők az ő kapcsolatrendszeréből. Kölcsei egy emblematikus alakja a reformkornak, és a himnusszal pedig örökre beírta magát a magyar irodalom történetében. Ma a verseit már nehéz olvasni, ennek ellenére ma, augusztus 8-án több versét idézzük fel a Mária Rádióban. És ami külön érdekesség, hogy a himnusznak egy új zenés megvalósítását is lejátszuk a mai napon többször is. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja a hallgatói családot. Szabó Tamást hallottátok. Kölcsei Ferenc, Huszt. Bús gyöledékeiden Husztnak romvára megállék. Csend vala. Felleg alól szállt fel az éjjeli hold. Szél kele most, mint sír szelekél, s a csarnok elontott oszlopi közt lebegő rém alakinte felé. És mond: Honfi, mit ér epedő kebel, romok ormán?
régi kor árnya felé visszameregni mit ér? Messze jövendővel, komolyan ves összve jelenkort. Has, alkos, gyarapíts, s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc.

0: Napindító, a Mária Rádió magazin műsora 6 óra 30 perctől 9 óráig.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából

közzétették Leó pápa szeptember végi franciaországi útjának logóját és programját, hogy a világnak élete legyen. Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. Lezárult Parolin bíboros mexikói útja. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.

Közzétették 14. Leópápa szeptember végi franciaországi apostoli útjának logóját és programját. Mint ismeretes, 14. Leópápa szeptember 25-e és 28-a közt Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, amelynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városaiba látogat. Párizsban felkeresi az UNESCO székhelyét, amely az ENSZ nevelésért, tudományért és kultúráért felelős intézménye. Utazásának mottója Jézus kafarnaumi kenyérszaporításának és eukarisztikus beszédének összefüggésére utal, hogy a világnak élete legyen. A Szent Atya franciaországi apostoli látogatásának logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének és egységének szépségét szimbolizálja. A kompozíció középpontjában lebegő galamb a szentelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A logó kék, fehér és piros színárnyalatai, a fény sárga, narancssárga és a remény zöldje egybefonják Franciaország színeit a Vatikán színeivel, miközben a látogatás spirituális dimenzióját is kiemelik. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak, meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándék

0: parancsot, amelyet Krisztus, a megváltó hozott el nekünk. Felhívás az egyúttal reményre és a közösségre is, ami arra ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megosszuk a békét, a kiengesztelődést és a testvériséget, az új élet jeleit a világban. Ezek a szavak kifejezik azt a hozzáállást is, amelyel az egyház Franciaországban fogadja a Szent Atya látogatását, örömmel, nyitottsággal és azzal a mély vágyal, hogy tanúságot tegyen mindenkinek az Istentől származó életről. A pápa látogatás programja. Szeptember 25-e, péntek. A Szent Atya reggel 7 óra 50-kor indul Róma Fiumicino repülőteréről, és 10 órakor érkezik Párizsba. 11-kor az Elizé palotában találkozik a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intéz az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz. Délután 3-kor a Szent Atya az UNESCO palotában látogat, ahol beszédet mond. Este 4-6-kor a párizsi Notre-Dame székesegyházban vesperás imán vesz részt a Szent Atya az ország püspökeivel és a klérus tagjaival, amelyen homiliát tart. Este 9-kor a Párizs környéki Saint-Denis stadionjában találkozik a fiatalokkal és válaszol kérdéseikre. Szeptember 26-án szombaton délelőtt 9-kor a párizsi Bakita házat keresi fel, amely a társadalmi befogadás centruma, 4-11-kor a Párizsi Katolikus Intézetben találkozik a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, a katekumenekkel és a hit újoncokkal. Délután 3-kor szentmisét mutat be homiliával a Concord téren. Délután 4-6-kor indul repülővel a Pápa Lourdesba, ahová este 7 órakor érkezik meg, majd 3-4-8-kor a Lourdes jelenése barlangjánál imádkozik. Szeptember 27-én vasárnap reggel 9-kor találkozik a Szent Atya a francia püspöki konferencia tagjaival a Massabielle püspöki konferencia központban, majd 11 órakor a Lourdes bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Délután 3:30-kor találkozik a Notre-Dame befogadó központ munkatársaival és a megsegítettekkel a Lourdes miasszonyunk egy helyen, akikhez beszédet intéz. Délután 3:45-kor a Lourdes Carmelita kolostorban magánlátogatás keretében találkozik szemlélődő szerzetes nővérekkel. Este 9-kor a Szent Atya részt vesz a hagyományos fáklyás körmeneten, amelynek során beszédet mond. Franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján, szeptember 28-án hétfőn reggel, 7 óra 40-kor a Szent Atya Lourdesból az észak-franciaországi Luxemburghoz közeli Metz városába repül, ahol 10 órakor részt vesz a Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapító atya nevét viselő kongresszusi központban tartott vallásközi találkozón. Ugyanitt tartják, délelőtt 11 órakor, az Európa gyökereinél a békért és az egységért találkozót, amelyen 14. Leó pápa beszédet mond. Délután 4 órakor szentmisét mutat be, és homiliát tart Metz városa Szent István vértanú diákonusról nevezett székesegyházában, majd 7 órakor indul vissza Metz repülőteréről Rómába, ahová 20 óra 50-kor várható a megérkezése a Fiumicino repülőtérre.
1: Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. 14. Leó Assisibe tett augusztus 6-i látogatása egy ölelés volt. Annak a jele, hogy Péter utóda Isten népe mellett jár, osztozva reményeikben és küzdelmeikben. Ezekkel a szavakkal fordult az egyik fiatal, Francesco Varone, 14. Leóhoz, hogy megköszönje az Assisibe tett látogatását az angyalos Boldogasszony bazilikában bemutatott pápai szentmise végén, az áldás előtt. Varone szerint a pápa jelenléte arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ne féljenek a jót választani, és higgyenek abban, hogy az evangélium még mindig képes megváltoztatni az emberi szívet. Varone hangot adott a széttöredezettség fájdalmának és a magánytól való félelemnek, amelyet oly sok fiatal férfi és nő megtapasztal. Pontosan ezért az Assisiben megélt élmény mélyen átalakító volt. Assisi Szent Ferenc városában a fiatalok első kézből tapasztalhatták meg, hogy Jézus egyesít minket, hogy nem vagyunk egyedül, ahogyan Leó pápa a püspöki mottója is hirdeti, in illo uno, ő benne, az egyben egyek vagyunk. Krisztusban senki sem idegen, senki sincs kizárva, inkább mindenki igazi testvér és nővér, nem véletlenül, hanem azért, mert ugyanazon atya gyermekei vagyunk. Végül az olasz fiatalember egy különleges ajándékot kért a pápától, olyat, amit a gyermekek kérnek apjuktól, hogy ne felejtsen el imádkozni értünk. Imádkozzon, hogy soha ne hiányozzon a bátorságunk ahhoz, hogy Krisztust válasszuk, hogy felismerhessük hangját a világ zajában, és hogy fiatalságunk a szolgálatra szánt életté váljon, kérte Francesco Varone. Köszönjük, Szent Atya, mert ma azt az érzést kelti bennünk, hogy mi vagyunk az egyház, zárta szavait a fiatalember. Parolin bíboros. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Augusztus 6-án csütörtökön lezárult Pietro Parolin bíboros államtitkár mexikói útja. A bíboros augusztus 4-én érkezett a latin-amerikai országba, miután Guatemalában járt. Látogatása során szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya szentélyében. Ezekben a napokban, ahogy arról az államtitkárság X fiókja, a Terza Loggia is beszámolt, a bíborost fogadta Claudia Sheinbaum, mexikói elnök, Rosa Isela Rodríguez, mexikói belügyminiszter kíséretében. A szívélyes légkörű beszélgetés kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákat érintett, beleértve a béke és a fejlődés előmozdítását olvasható a bejegyzésben. Egy másik bejegyzés Parolin bíboros és Roberto Velasco Álvarez mexikói külügyminiszter találkozójáról számolt be, akik többek között a kétoldalú kapcsolatokat és a nemzetközi közösség előtt álló jelenlegi kihívásokat vitatták meg. A mexikói püspöki konferencia közleménye szerint augusztus 5-én szerdán Pietro Parolin bíboros találkozott a Nemzeti Párbeszéd a békért képviselőivel, hogy közvetlenül hallja az érintettektől a béke előmozdításában szerzett tapasztalataikat az ország különböző régióiban. A találkozón akadémikusok, köztisztviselők, vallási vezetők, eltűnt szeretteiket kereső anyák, rendőrök, üzleti vezetők, valamint különböző mexikói államok, valamint maga a mexikói állam és Mexikó város képviselői vettek részt. Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik, utalva egy anya vallomására, aki eltűnt fiát keresi Puebla államban. Emlékeztetett arra, hogy a béke kézműves munka, valami, amit türelmesen, napról napra építenek, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne csüggedjenek erőfeszítéseikben. Hangsúlyozta, hogy ez a tapasztalat inspirációként szolgálhat a világ más, szintén erőszak sújtotta a részei számára. A mexikói püspöki konferencia azt is megjegyezte, hogy a résztvevők számos példát osztottak meg a béke építésében való együttműködésre. Pietro Parolin bíboros figyelmesen hallgatta a Nemzeti Párbeszéd a békért tagjait, és szolidaritását fejezte ki azokért a mindennapi erőfeszítéseikért, amelyekkel kitartanak a békeépítés ezen türelmes munkájában. Kiemelte, hogy a mozgalom reményforrást jelent az erőszaktól sújtott ország számos része számára, és megerősítette, hogy a Szentszék támogatja ezt az erőfeszítést. A résztvevők hálájukat fejezték ki munkájuk elismeréséért, és a bíboros azon szándékáért, hogy közel maradjon hozzájuk a béke építése iránti közös elkötelezettségükben.

0: Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
1: Két ember vitája jut eszembe. Egy bizonyos teendő kapcsán, amikor az egyik erősítgeti, hogy azt valójában lehetetlen megtenni, a másik csak ennyit mond. Figyelj, manapság semmi sem lehetetlen. Csak meg kell keresni a megfelelő összeköttetéseket. Ez az ember meggyőződését fejezte ki, hogy lényegében minden lehetséges annak, akinek megfelelő összeköttetései vannak. Nekem is lehetséges a magam részéről kiépíteni a megfelelő összeköttetést, a kapcsolatot felfelé, hittelteljes imádsággal, ha akaratom összhangba kerül Isten akaratával. Amire sokszor azt mondom, hogy lehetetlen, arra Isten igéje azt mondja, lehetséges. A csodálatos kenyérszaporításról szóló evangélium rész után, amelyről elmúlt héten elmékedtünk, a vízen járás története következik. Ahhoz, hogy közelebb kerülhessek ez utóbbi titkához, szükséges egy kis visszatekintés. Az első lehetetlennek tűnő dolog, az 5 darab kis kenyér és a 2 hal, amelyekből több, mint 5000 ember eszik. Lehetetlen, hogy ne lenne elég az én kenyerem is, és itt a kenyér szólat sok mindent lehet érteni. Ha arra nézek, ami van, és nem arra, ami kellene. Nagy különbség. Amikor Jézus imádkozni tanít, nem azt mondja, hogy minden nap küld nekünk egy zsáklisztet, hanem a mi mindennapi kenyerünket. Mindig a mai napra aznap kérjem. Lehetetlen, hogy ne legyen elég, ha azt a keveset, ami a kezemben van, az ő kezébe teszem. Egy néni egy több lakásos bérházban lakott, ahol az alacsony, vékony ablakok az udvarra néztek. Egyik nap ágynak esett. A szomszédja, amikor a boltba indulva elhaladt a néni ablak alatt, hallja bentről annak imáját. Édes Istenem, olyan beteg vagyok, hogy fel sem tudok kelni az ágyból, nincs, aki gondoskodjék rólam. Kérlek, küld nekem egy kis kenyeret, valami ennivalót. A nem hívő szomszédasszony benyit a nénihez. Elnye, maga csak úgy beleimádkozik a semmibe. Mégis mit gondol, ha csak az Isten kéri, az majd küld magának? A beteg néni ezt válaszolja. Bizony, küldött angyalom, csak valaki elfelejtette behozni. Az asszony szó nélkül kifordul, majd fél óra múlva tálcán viszi azt, amit valaki az előbb elfelejtett bevinni. Isten mindenhová, mindenkinek oda küldi a szükségeset, csak valaki sokszor elfelejti odaadni. Rajtam is áll, hogy a kenyerem és a halam nem szaporodik. Isten most is hajlandó megszaporítani, ha nem felejtek el az enyémből továbbadni. A csoda lehetséges volna, lehetséges ma is. Sajnos sokszor már az a csoda, ha továbbadom. A második lehetőség az előző folytatása. Jézus a vízen jár. Előzőleg felmegy a hegyre imádkozni. El kellene sokszor gondolkodnom azon, hogy amikor Jézus magányában egyedül volt az atyával, nagy erő átvétel történt ott. Töltekezett a Szentlélekkel, akit magával vitt aztán tovább. Pontosabban a Szentlélek vitte már őt oda, ahová mennie kellett. S ha kételkedem az ő erejében, gondolja csak arra, hogy vannak olyan emberek, akik az önmegvalósítás hamis útján haladva átmennek a tűzön, úgymond külső erők segítségével. Találkoztam ilyennel, aki erről beszélt. Nem vagyok mindmáig meggyőződve arról, hogy azok a külső erők, amelyeket ő segítségül hívott belső erejének megmozdításához, kitől származtak, a gonosztól-e vagy a jólélektől. Ha mutatványokra használják, alig ha hinném, hogy az Istentől jön. De ha képes valaki akár a gonosz erők hatására is ezt megtenni, akkor miért kételkednék én Jézus erejében, aki folytonosan imában volt, szüntelenül az atya erejéből élt, vele teljes egységben? Olyan lehetetlen lenne tehát, hogy Jézus Isten erejét úgy tudta felvenni, átvenni, hogy utána nem okozott neki nehézséget járni a vízen. Jézus nem bővészkedésre használta fel ezt, hanem a hitébresztésre, és csak nagyon ritkán, és csak nagyon végső esetben folyamodik a tudásához, amely minden esetben így kezdődik, ne féljetek, van bennetek erő, és erre akar rá ébreszteni. Az első lépések mindig nehezek, mert hajlamos vagyok hamar levenni tekintetem az Úrról, aki életem nehéz viharaiban is jön felém és velem van. Először a lelkem akarja lecsendesíteni, s csak azután a vihart. A lényeg az, hogy ha elfordítottam tekintetem, akkor forduljak vissza, és az ő tekintetét keressem. Ha kitartóan nézem, meglátom. A viharban is. Sokszor hallom, nem ér semmit ez az élet. Lucian Blaga, a román költő így fogalmaz. Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki. Bajban vagyok. Nem tudok kilépni félelmeimből vagy szenvedélyeimből. Nézzek felfelé, és akkor észreveszem, hogy mellettem és velem van. Ő mindig megjelenik és közeledik, csak sokszor az én hitem rövid. A kicsinyhitű eredeti fordításban ezt jelenti, rövid hitű. Toldjam meg és kapcsolódjak rá Isten szent lelkére, hogy megtapasztaljam velem létét és bennem létét. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az Isten fia. Imádunk, dicsőítünk, magasztalunk és erőt nyerünk általad és belőled. Segíts észrevennünk Téged, mert nélküled elsüllyedünk.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra megfelelő összeköttetések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Boldogasszony köre találkozó 2026. augusztus 15-én Kőröshegyen. Várjuk szeretettel az érdeklődőket Nagy Boldogasszony ünnepnapján 2026. augusztus 15-én szombaton 10 órai kezdettel első alkalommal megrendezésre kerülő Boldogasszony köre találkozóra Kőröshegyen. A Kárpátok köréből érkező vendégeink által imák, énekek, történetek, tanítások, mesék gazdagságában megnyílik-e ünnep bensőséges tartalma az előadók és a résztvevők által. Boldogasszony ünnepek voltak, vannak és lesznek, míg világ a világ, hiszen csodálatos hagyatékunkat őrzi, és ezáltal élhetjük meg a mindennapokba illesztve, melyek értéket teremtve időtlenek, és mégis beilleszthető a régi az újba, mert kézen fogva járnak mindörökké. Az ünnepkörök végig kísérik az esztendőt, meg annyi lehetőséget kínálva, hogy erőt kapjon, felálljon az ember, és éljen boldogságban, hittel, egészségben, tisztelettel. Együtt érdemes hazaérkezni Boldogasszony kútjához. Az ünnepi program 10 órától megnyitó Tótné Karsai Andrea Boldogasszony köre egyesület képviseletében. Demeter Judit Erzsébet Vassurány előadásának címe Boldogasszony ajándéka a növények. Kovács Mónika Kunsziget előadás címe Boldogasszony a csillagos égen. 12 órától Bíró Erika előadása, a címe Őrzők a végeken. 13 órakor ebédszünet, majd Benkő Éva előadása Mesék asszonyokról. Ezt követi Mukics Eszter előadása, amelynek címe Az ima ereje. Pál Emese előadásának címe Boldogasszony gyermekei. Ezt követően Fontné Dobosi Erzsébet előadását hallhatjuk, hogyan lehetünk boldogasszonyok a hétköznapokon. Majd Somlai Nikolett Rózsa előadását, amelynek címe Boldogasszony lánya volnék. 18 órától Bognár Szilvia, Liszt Ferenc díjas énekes ünnepi koncertjét hallhatjuk. A helyszínen kézműves ételek, finomságok, szörpök, kézműves portékák vására, gyermekudvar, népi játékok, kézműves foglalkozások, énekek, mesemondók, néptánc, körtánc, augusztus 20-a előtti kovászos kenyérsütés kemencében. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Több mint 4000 fiatal találkozott Peruban a Nemzeti Ifjúsági Napon. Betlehem Dávid nyíltvízi úszó nyerte az első magyar aranyérmet a vizes Európa-bajnokságon. Közösségi gondoskodás néven egyedülálló képzés indul az esztergomi hittudományi főiskolán. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Több mint 4000 fiatal vett részt július 30-a és augusztus 2-a között a dél-amerikai Peruban rendezett második nemzeti ifjúsági napon. Tájékoztatott róla a Fidesz. A Legyetek bátrak, Krisztus él mottóval megtartott találkozóra Peru 46 egyházi körzetéből érkeztek fiatalok, köztük az Amazonas vidékén fekvő Iquitos apostoli vikariátusának küldöttsége is. Franco, a Szent Márton plébánia ifjúsági szolgálatának egyik tagja, csak nem 1000 kilométert utazott a dzsungel mélyéről az eseményre. Mint mondta, bár különböző kultúrájú, éghajlatú és hátterű fiatalokkal találkozott, ugyanaz a hit és ugyanaz a vágy kötötte össze őket. A fiatal szerint az út segített felismerni, hogy az Amazonas közösségei nem az egyház peremén élnek, hanem annak teljes jogú részei. A találkozó a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozóra való felkészülésnek is része volt. Betlehem Dávid aranyérmet nyert pénteken a nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a párizsi európai bajnokságon, tudósít az MTI. A harmadik egyéni számban Betlehem mellett a 2 évvel ezelőtti olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf képviselte a magyar színeket. A szakág viszonylag új számában a férfiaknál 37-en indultak, 1500, 1000 és 500 méteres távokon mérettették meg magukat. A fináléban a magyarok és a németek egymás mellett törtek az élre. A fordulóból a két magyar jött ki jobban, az első-második helyen indultak neki az egyenesnek. Betlehem a többiektől teljesen külön, szinte a szajna közepén úszott, és hatalmas fölénnyel diadalmaskodott. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most pedig megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. 2026 őszén új hiánypótló képzést indít az esztergomi hittudományi főiskola közösségi gondoskodás témakörében, közölte az intézménye honlapján. A képzés a keresztény emberképre, a katolikus társadalmi tanításra és a közösségi gondoskodás hagyományaira építve készít fel szakembereket a gondoskodási rendszerek emberközpontú működtetésére és fejlesztésére. A hallgatók teológiai, etikai, jogi, pszichológiai, pedagógiai és szociális ismereteket sajátíthatnak el, miközben gyakorlati eseteken, terepgyakorlatokon és közösségi projekteken keresztül is fejlődhetnek. A képzés egyelőre részismereti formában levelező munkarendben indul, fél évente 10 szombati alkalommal. A jelentkezési határidőt augusztus 10-ig meghosszabbították, a kedvezményes önköltség fél évente 65 ezer forint. A tervek szerint az alapképzési szak is elindulhat 2026. szeptemberében. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hiszen ő benne el ne veszen, hanem örök élete legyen. Vég Tamás lelkipásztor tartott egy prédikációt, ő benne is akkora szeretet volt, hogy csak szeretet volt benne, és ez kisugárzódott. Mindenütt, akárhol járt, nem csak a szószéken, hanem az utcán bárhol. És már nem emlékszem, hogy mit mondott, de ez az ige megmaradt. És már sokkal később, amikor színjátszó táborba jártam az unokám miatt, mert elsősorban az unokám, és csak akkor volt hajlandó elmenni a táborba, a kolléganőm meg nagyon szerette volna, mert ügyes volt, és ott mesélte a kolléganőm, hogy odaadnánk-e a fiunkat, hogyha azon múlna, hogy az emberiség megmaradjon. Tehát az összes vérét oda kéne adni a fiunknak, és akkor jaj, miért? És akkor eszembe jutott az ige, hogy ennyire szeret minket az Úr. Ezen többször gondolkodtam már, hogy szerencsére az Úristen a mi örök életünk miatt döntött így, de hát ez valami csodálatos dolog, hogy ennyire szereti az emberiséget, hogy odaadta az egyszülött fiát, és nem akárhogyan. Kaptam feladatul, hogy mondjam valakire a keresztutat, és akkor nem tudtam rendszeresen mondani. De azóta péntekenként az Emmausba mindig elmondjuk, és ez nekem nagyon jó, mert akiért mondanom kell, annak szüksége van rá.

0: Ma augusztus 8-án a Mária Rádió napindítóját hallják a budapesti stúdióból. A mikrofonnál Szigler Gúzi köszönti minnyájukat, és munkatársam Mensáros Péter végzi a technikai szolgálatot. Előre is köszönöm, hogy segít nekünk az egész műsor folyamán. Remélem, hogy ébren vannak már, és velünk tartanak. Egészen 8:30-ig leszünk. Két interjúval a vonalban Kirer Imre atya van, szokás szerint a második szombaton. Tisztelettel köszöntöm Imre atya, a dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, jó reggelt kívánok, és áldott szolgálatot.
0: Köszönjük szépen, akkor kérem Imre atyát, hogy ön kezdje imádsággal a mai reggelt.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amen.
0: Szívem első gondolata. Hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus

0: elmélkedést.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk.
1: Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt. Uram, könyörű fiamon, holt kóros szegény, és sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt. Hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek még titeket? Hozzátok ide a gyermeket. Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult. Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzámentek, és megkérdezték, miért nem tudtuk mi kiűzni? Ő így válaszolt, mert gyönge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok a hegynek, ennyit nét amoda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, áldunk téged Krisztus.
1: A hit erejét természetesen nem csodával kell nekünk lemérnünk. Itt az Úr Jézus mustármagnyi hitről beszél, de ugyanakkor arról is, hogy a hegynek azt mondjuk, menj át ide, innen, amoda, és akkor ez megvalósul, ha van bennünk mustármagnyi hit. Na, ezt nem azért mondja, hogy így tegyük próbára, mekkora a magunk hite. Az Úr Jézus nem azt tanácsolja, hogy ilyen módon hogy vizsgáljuk, erőteljes-e a hitünk, hanem azt akarja, hogy legyen bennünk hit. És itt nem arról van szó, hogy lessük, mi lesz az eredmény, hanem hogy bízzunk mindent magára, Istenre, illetve Jézus Krisztusra. Tőle kell ugyanis tanulnunk. Éppen erre szólított föl bennünket, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Úgy gondolom, ez a két feltétele annak, hogy az embernek igazán erős hite legyen. Szelídség, azaz segítőkészség és szolgálatkészség. Álljunk rendelkezésére másoknak, hogyha segítségre szorul, vagy éppenséggel bármilyen tanácsot kér tőlünk. A másik az alázatosság, ami annyit jelent, hogy mindent Isten a dicsőségére tegyek, neki akarjak igazán szolgálni, és az emberen keresztül Isten dicsőségét keressem. A tanítványok nyilván igen dagadt mellel büszkénkedtek azzal, hogy lám, ez az ember hozzájuk fordul segítségét, nem várja, amíg az Úr megjelenik, lejön a hegyről, hanem már most akarja az ő segítségüket, már pedig nekik van hatalmuk, majd most meg tudják mutatni. Itt van az alkalom, hogy megmutassák, hogy valóban van bennük Krisztustól való hatalom és erő. Hát nem tudták megmutatni. Nem azért, mert nem lenne bennük erő, hanem azért, mert ezzel büszkélkedni akartak, vagy éppenséggel a maguk dicsőségét keresték, nem pedig az Isten dicsőségét. Mustármagnyi hitről beszél az Úr Jézus. Azaz önmagunkat áttérbe kell szorítanunk, a kapott kegyelmet figyelni, és azt felhasználni. Vagyis nem övék az erő, hanem Isten ereje az, ami az emberben működik. Na, ezt kell önmagunkra is vonatkoztatnunk. Ha valami jót tudunk tenni, Istennek köszönjük meg, tőle kaptuk hozzá az erőt és a lehetőséget. Az életünk ugyanis nem másra szolgál, mint Isten dicsőségére. Ha ezt nem veszítjük szemünk előtt, akkor igazán szent életet és igen hasznos életet tudunk élni. A hitünk pedig működni fog. Nem lesnünk kell, hogy hogyan működik a hitünk, hanem hagyni, hogy Isten kedvére használja föl a mi hitünket, illetve a mi tetrekészségünket. Mások javára és Isten dicsőségére kell élnünk. nem szabad

0: utánzóként élnünk ezt az életet, én vagyok a fontos, hanem mint Isten gyermekei. Ez az, amiről nagyon sokszor megfeledkezünk. Isten gyermekei vagyunk, éppen ezért Isten a fontos az életünkben, és mindent neki teszünk. Akár bármi is, kereset, munkahely, vagy bármiféle tennivalónk van, az mindig az Isten dicsőségére szolgáljon. Ez az, az amit úgy nevezett az Úr Jézus, hogy mustár magnihit. Amen.
1: Köszönöm szépen, Imre atya, gondolatait, és pont ezt az utolsó szót szeretném megkérdezni még egyszer, hogy az Úr Jézus miért pont a mustármagot emelte ki, vagy hozta fel ebben a tanításában?
0: Én ugyan még nem láttam mustármagot, de a Szentírás azt mondja, hogy parányibb minden magnál, és ugyanakkor nagyjá tud növekedni, nagy bokorrá. Hát egyszer jó lenne látni.
1: De jó a hasonlat, nagyon.
0: Igen, legkisebb, hát legkisebb. Jézus Krisztus hasonlatai ülnek mindig.
1: Hát én is azt hallottam, vagy olvastam, hogy óriási fáván nő, vagy bokorrá a pici mustármag. Tehát mint a hitünk is, hogyha az Isten kegyelme is működik, meg mi is együtt, akkor ez az óriási dolgokat hozhat elő. A másik szó az alázat. Alázatoskodás és alázat. Ugye nagy különbség van a kettő között. Miért olyan Igen. fontos az alázat? Ugye egész
0: az alázatoskodás az megjátszása az alázatnak.
1: Igen.
0: Az alázat azonban pontosan az, hogy nem én vagyok a fontos, hanem a másik. És ez a másik elsősorban maga az Úristen, és illetve amikor éppen cselekszem, akkor illetőnek, ennek vagy amannak a javát keresem, magamat háttérbe szorítva. Ez nem annyit jelent, hogy én nem számítok semmit sem, hanem annyit jelent, hogy szolgálni akarok a másiknak. Az Istentől kapott kegyelemmel, vagy lehetőséggel élni, és ezzel magának Istennek is szolgálunk mindig, mindent tettünk el, hiszen kell, hogy neki éljünk, és neki halljunk.
1: Köszönöm szépen, és most a hét ünnepeiről beszélünk Imre atyával, elég sok van, vagy volt. Augusztus 5-én a római Santa Maria Maggiore Bazilika legősibb Mária templom felszentelését ünnepeltük Havas Boldogasszony emléknapján. Most ugye ez a legősibb Mária templom, mindenki ismeri, a pápák nagyon-nagyon sokszor látogatnak el ide, és ott imádkoznak a kép előtt.
0: Salus populi romani.
1: Igen.
0: Vagyis a római nép segítsége a szűzanyag kép elnevezése. Ferenc pápa mindig onnan indult Igen. a külföldi utakra. De hát a többi pápa is nagy tisztelettel.
1: Igen, igen, van egy kis különbség, van, aki többször van, aki egy kicsit kevesebb, de mindegyik látogatja elég sűrűn. Miért nevezzük ezt Havas Boldogasszonynak mi?
0: Az kérem szépen, a legenda szerint egy csoda. 431-ben volt az efezusi zsinat, amely megerősítette, kimondta, kötelezővé tette, hogy Szűz Máriát Isten anyjaként tiszteljük. Addig ezen sokat vitatkoztak a teológusok, mondható-e ez, mert akkor úgy tűnik, mintha Isten szülte volna, de ezt helyesen kell érteni. Valóban Isten szülte, Isten fiának adott emberi életet. Nem istensége szerint, embersége szerint. Na, miután ezt a zsinat tisztázta, és kimondta, ezek után a szűzanya azzal erősítette meg, hogy helyesen döntött a zsinat, hogy megjelent a pápának, és augusztus közepén hóval jelölte ki, hova szeretne egy templomot a tiszteletére. Ezért Havas Boldogasszony. Éppen ezért, miután ez megépült ez a templom, az ünnep pedig az a templom felszentelésének az ünnepe. Ilyenkor ezen az ünnepi szentmisén a templom tetejéből, a padlásról, mert ilyen kazettás mennyezetű ez a templom, egy kazettát félrehúznak, és fehér rózsaszirmokat hullatnak, mint a havat augusztusban. Hát, aki ott van, az pedig kapkod utánuk természetesen. Bár ugyan kihirdetik, hogy nem szabad összeszedni a rózsaszirmokat, nyilván nem akarják, hogy tolakodás legyen. Nekem azonban van a birtokomban egy ilyen szirom.
1: Tényleg?
0: Mert jelen voltam augusztus 5-én a Szent Misén.
1: És milyen hát érzés volt? Milyen élmény volt?
0: Nagyszerű, mondhatom, hogy fölemelő, hogy egyszer csak dicsőség alatt megnyílik a karötte, és elkezd hullani a rózsa eső, rózsaszírom eső.
1: Nagyon egy szép szimbólum, tényleg, és ez igen, a templom egyébként gyönyörű.
0: Hát ez csodálatos. Igen, a négy nagy bazilika egyike közel van a Termini pályaudvarhoz.
1: Igen, hát a turisták is meghozók, hála Istennek. A következő ünnepünk az Urunk színeváltozása volt tegnap, ugye, ha jól tudom.
0: Tegnap előtt.
1: A tegnap előtt, igen, mert a szombaton.
0: A 8-a van. Igen. Igen, az 6-a volt. No, a csodálatos ünnep. Mégpedig az ember egy kicsit elbámul azon, hogy hát Jézus Krisztus most miért akarta megmutatni a maga dicsőségét, isteni dicsőségét, amikor éppen az a lényege, hogy emberként jelenik meg közöttünk. No, ez visszamegy, a Szentírásban így van leírva, hogy 6 nap után Jézus ezt a 3 tanítványt, Pétert, Jakabot, Jánost fölvitte egy magas hegyre. Ez a 6 nap után, ez nagyon fontos. Honnan számítódik a 6 nap? Onnan, hogy Péter megvallotta, hogy Jézus Krisztusról, hogy te vagy az Isten fia, kérdezte, kinek tartják az emberek az emberfiát, és ti kinek tartotok, és erre Péter szólalt meg a többiek nevében is, hogy te vagy az Isten fia. Az Úr Jézus válaszában van igazán a magyarázat, amikor azt mondja Péternek, hogy helyesen ezt nem a test és vér nyilatkoztatta ki neked, hanem az én mennyei atyám. Ezzel azt akarta jelezni, hogy a Péter igazándiból lényege szerint nem is tudja, hogy mit mondott ki. Az atya sugalmazta számára, hogy ezt kell mondania számukra, Isten fia. Hát tessék belegondolni, mi tudjuk, hogy mit jelent az, hogy Isten fia. Hogy az Isten fia, azaz a Szent Háromság egyik személye, második személy, ember élet. Ezt valljuk, de igazán föl nem fogjuk. Sőt, nyugodtan mondhatom, a mennyországban sem fogjuk fölfogni, mert ez egy csodálatos titok. Az ember megvallja, az ember e szerint él, de ugyanakkor a teljességét nem tudjuk megérteni. No, hogy helyesen szólt a Péter, ez bizonyította az Úr Jézus 6 nap után, amikor fölvitte 3-ójukat a Táborhegyre, és ott színében elváltozott, vagyis megmutatta maga isteni dicsőségét. Ahogyan mondja a Szentírás, a ruhája hófehér volt, és ő maga is fény lett, megjelent mellette Mózes és Illés. Ebben persze tanítás van. Nem csak az, hogy Jézus Krisztus igazán Isten, hanem hogy valóban a benne az Ószövetség folytatódik. Ott van a törvény, Mózes, és ott vannak a proféták, Illés. Vagyis itt szerves egységről van szó. Hát manapság is ezt vallja az egyház, amikor felhasználjuk az Ószövetségi Szentírást is, egyáltalán nem vetjük el. A zsidókat pedig úgy emlegetjünk, mint a testvéreinket, akiktől származik végül is az Új Szövetség. No, ez mindenféleképpen lényeges tanítás számunkra. Jézus Krisztus pedig megmutatta, fölvillantotta a maga istenségét, és amikor ezek ájultanottan elálmosodnak meg, hát a gyönge emberség mutatkozik meg rajtuk, amikor felhő fogja be őket, benne az atya hangja szól, ezek után megérinti őket Jézus Krisztus, látják, hogy már minden fény és egyéb eltűnt, és csak az Úr Jézus van jelen. Nem volt szabad erről beszélniük, pontosan azért, mert ez a kinyilatkoztatás csak hármuknak

0: szólt Péternek elsősorban a maga nyilatkozatáért, hitvallásáért, Jakabnak, Jánosnak pedig, azoknak szólt ez, akik ugye jobbjáról meg balján akartak ülni a majd hatalmas Jézus Krisztusnak, vagyis miniszteri székeket váltak. Hát most megtudták, hogy Jézus Krisztustól nem miniszterséget, örök életet lehet kapni.
1: A színeváltozásban vannak a fontos mozzanatok, a ragyogó fény, a felhő. A felhő vajon mit jelent? Milyen szimbólum?
0: Isten mindig felhőben jelenik meg, már a Mózesnek is. Meg, tehát ez annyit jelent, hogy Isten titokzatos. Mondja is a Szentírás, hogy élő ember nem láthatja az Istent. Vagyis szemtől szemben nem találkozhatunk vele. Mózes is behúzódik egy barlangrésbe, és elvonul előtt az Istenség, csak hátulról tekinthet rá. Mint ahogy a többieknek sem, szemtől szemben mutatta meg magát. Vagyis az Isten számunkra titok. Van, létezik, de titok. Nem látható. Nem evilági, nem kézzel fogható. Vagyis éppen ez mutatja, hogy a hit a lényeges, vagyis elfogadom, hogy van Isten, és az ő szavai tanítása szerint élek. Vagyis ez a felhő mindig ezt a titokzatosságot jelenti, hogy itt nem valami evilági, kézzel fogható dologról van szó, hanem Isten a teremtő, akit nem tudjuk, hogyan teremtett bennünket, tehát már eleve akkor sem ismertük, mindig ilyen titok maradt számunkra, de elismerjük, és szerinte élünk.
1: Nekünk nincs ilyen élményben részünk, de azért olvashattuk, illetve hallhattuk, hogy a jelenlévőknek milyen fantasztikus élményben lehetett részük, és milyen hatással volt ez rájuk, ugye? Halljuk, hogy ez egy rendkívüli dolog volt, és nem tudom, mennyiben kapcsolódik ez Jézus feltámadásához?
0: Hát itt már elővételezte a föltámadás dicsőségét. Igaz, az apostoloknak nem dicsőségesen jelent meg a föltámadt Jézus Krisztus. Átment a zárt ajtókon, és ott volt közöttük, mint ember. Ezt a dicsőséget tartogatta majd a halál utáni életre, az örök dicsőségre. De itt most fölvillantja ezt a dicsőséget, hogy ez valami fantasztikus, vagyis emberen túli, természet fölötti. Éppen ezért olyan nagyszerű dolog ez a színeváltozás.
1: Lenyűgöző egyébként ennek az egésznek a lelki háttere is, meg a hatása is. Minden alkalommal, amikor halljuk ezt az evangéliumi részt, akkor legalábbis nem nagyon nagy hatással van, hogy mi a mai ember számára, vagy mit tudunk erről elképzelni, mi a gondolatainkban, a lelkünkben.
0: Hát elképzelhetjük, mint ahogyan a festők is megfestették számtalan alkalommal a színeváltozás jelenetét. Igazándiból itt nem a látvány, hanem a lelkület a fontos.
1: Igen.
0: Vagyis, hogy Jézus Krisztus, mint az Isten dicsősége, mutatja meg magát emberi módon. Tehát, hogy hozzá tud, megközelíthessük az ő dicsőségét. Mert itt nem a fény, ezek mind jelképek. Nem a fény a fontos, hanem hogy közel mehetünk Istenhez, láthatjuk az magunk lelki szemével, és szerethetjük őt a magunk emberi szeretetével.
1: A mai napon Szent Domonkosra emlékezünk, a Domonkos Rend alapítójára és névadójára, liturgikus emléknapján, tehát augusztus 8-án. Igen. Nagyon sok minden kapcsolódik a Domonkos rendhez és a Szent Domonkos nevéhez is. Mi volt az ő karizmája, mi a lényege működésének és az alapításának?
0: Ők a dominikáni, vagyis Krisztus kutyái, ahogyan a latin elnevezést föl lehet bontani. Szent Domonkos, kérem szépen, az 1200-as években az egyháznak igen bonyolult időszakában működött. A történet szerint átvonult a püspökek kíséretében Dél-Franciaországon, ahol az albi eretnekség dúlt. Ez egy jó szándékú, de mégiscsak eretnek tanítás volt, vagyis az egyháznak abban az időben nagy gazdagsága volt, ez azonban vesztét jelentette, mert azok, akik adományozták a földeket vagy a birtokokat, azok mind próbálták az egyházat befolyásolni, olyannyira ez az úgynevezett investitúra harc, hogy a király vagy a fejedelem vagy a helyi birtokos az nevezte ki a püspököt, papot, és ezért aztán sakban is tartotta ezzel, hogy tőlem kaptad a birtokot, tessék úgy cselekedni, ahogyan én mondom. Na, ez ellen küzdött ez az eretnekség, tehát önmagában a célja jó volt, csak túlzásokba ment, és úgy gondolta, hogy az egyház, mivel így megromlott, nem is kell, nincs szükség, és a szent szegénységet hirdette, csak nem úgy, mint majd szent, azt hiszi, Szent Ferenc fogja hirdetni, vagy éppenséggel Szent Domonkos, mert ő is a kolduló rend alapítója, tehát őket nevezzük, akik a szegénységet teszik az életük központjává, a kolduló rendeknek. Na, ez az élmény az eretnekség működésének és rombolásának élménye volt az, ami végül is arra késztette Szent Domonkost, hogy erre szentelje az életét, hogy prédikál és visszaállítja az eredeti hitet az emberekben. Na, erre szervezte és alapította a rendjét is, akik segítői ebben. Éppen ezért ez egy hithirdető rend, vagyis igazából a karizmájuk az, hogy prédikálnak, és ezáltal az igazságot hirdetik, és az igazságot valósítják meg, juttatják érvényre.
1: És milyen regulát alkalmaztak, vagy tekintenek életük alapszabályának?
0: Hát ez a szent szegénység, tehát kolduló rend. Hát, de hát itt a lényeg az a prédikáció, tehát prédikáló rend, vagyis tanító rend magyarul.
1: Lehet, hogy most olyat kérdezek, amit tényleg nincs semmi alapja, de valahogy összekütötték a rózsafüzért Szent Domonkos rendhez kapcsolják.
0: Igen, mert a szűzanyától kapta a rózsafüzér imádságnak a kiváltságát. Úgyhogy érthető, hogy a Domonkos rendhez tartozik.
1: De ennek van valami története, vagy igazából mit mond a hagyomány erről?
0: Hát azt, hogy a szűzanya biztatta erre az imádságra. Az imádság nem ekkor kezdődik, hiszen az imádság a rózsafüzér eredete, az valójában az, hogy a papoknak zsolozsmázni kellett, és amikor a latin már egyre kevésbé volt érthető az emberek számára, próbálták utánozni a papi zsolozsmát, ami Isten dicsőségére szolgál, ahogyan maguk tudják, tehát éppen a népnyelven mondták a rózsafüzért, azaz a mi atyánkat és az üdvözlégyet. És aztán ezt számolták különféle módon, ebből lett a rózsafűzér, tehát a tárgy, amin számolták az imádságaikat.
1: Hogy látja Imre atya rózsafűzér helyét az imádságainkban manapság, akár milyen korosztályról beszélnénk?
0: Hát, ha komolyan veszik a maguk hitét, akkor imádkozzák a rózsafűzért. Szűzanya ugye Lourdesban is, más alkalommal is mutatta, hogy ő szereti a rózsafűzért. Bernadettel együtt imádkozta, és nem véletlen, Fatimában is. Tehát kérte, mert ez engesztelő imádság, Jézus Krisztus életét kísérjük végig elmélkedve, miközben a szűzanyát magasztaljuk az Üdvözlégy Máriával. Vagyis ez olyan imádság, ami időtlen. nem mondható, hogy hát ez egy középkori imádság, vagy ilyen, vagy amolyan, egyáltalán nem, mindig aktuális, és mindig mindenre felhasználható, ilyen kérésre, vagy amolyan engesztelésre, a háború legyőzéséhez, vagy éppenséggel a hitetlenség megszüntetésére azt kérve.
1: Imre atya imádkozz a Rózsa Füzért, vagy a csoporttal együtt?
0: Minden nap a hírekkel együtt. Minden nap 5/10 a hírekkel együtt.
1: A napit, ami a napi ajánlat. Tehát, hogy hétfőn, tehát mondjuk a mai napon az örvendetest imádkozzuk. Tehát ilyen formán?
0: Nem, nálunk az a rend, hogy hétfőket szerda el van osztva örvendetes, fájdalmas, dicsőséges, ugyanez csütörtök, péntek, szombat, vasárnap pedig a világosságot imádkozzuk. Illetve amikor első vasárnap van egy szentségimádás, akkor pedig az oltári szentség rózsafűzérét imádkozzuk.
1: Hát mindegyik nagyon szép, és utolsó...
0: És aztán persze minden alkalommal megvan az titok, illetve a célja az imádságnak, tehát van szándék hozzáfűzve.
1: Hát igen. Az a kérésem, hogy aki nem tud hozzászokni, vagy mit tanácsol azoknak, akik szeretnék, de valahogy belealszanak meg, szóval igazából nem tudnak.
0: A rózsafűzér az imádkozható darabokban is. Az ember utazik a villamoson, magában nyugodtan imádkozhat, és akkor nem ezt bámulja, vagy azt nézi, hanem magában szűzonyára, illetve Jézus Krisztusra figyel. Elmond egy tizedet, jó, aztán majd később elmond egy másik tizedet. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezt egy végtében, egy gyűltő helyben kell elimádkozni. Ez persze az imádság igazi megvalósítása, de a rózsafűzér olyan, hogy az ember bármikor szépen lelkileg morzsolgathatja a szemeket. És hát az embernek 10 ujja van, úgyhogy nem is kell hozzá eszköz, az ember ki tudja számolni pontosan, el nem téveszte, hogy 10 üdvözlégy legyen.
1: Igen, sokan azt kifogásolják, miért kell annyiszor megismételni, mondjuk egy miért, hát ugye egy tized az 10 üdvözlégy.
0: Hát azért tessék nézni, a zsoltározásban is van olyan, hogy folyton ismételgetik ugyanazt a mondatot. Ez onnan származik. Hát az ismétlés az megerősítés. Vagyis, hogy tényleg komolyan gondolom, tényleg ezt akarom elérni. Ilyen módon tehát a rózsafűzér egy ilyen egyszerű zsolozsmázás. Hogy nem kell a szövegen sokat morfondírozni, mit mondjak, ezt mondom, és közben pedig a gondolataim járhatnak Istennél.
1: Imre atya, még egy kis nyúlfalk
0: időben. Csak röviden, mert megyek misézni, tessék mondani.
1: Csak annyit, hogy beszéltünk tegnap a pihenésről, hogy mennyire fontos ez a lelkipásztoroknak is. Milyen módját választja Imre atya a pihenésnek, ha van rá ideje?
0: Hát én már öreg vagyok, úgyhogy már úgy nagyjából nem is csak kell pihennem, hanem kényszerűen pihenek.
1: Muszáj.
0: Az ember ilyenkor már aluszékonyabb, meg mi egymás. Hát nyilvánvaló, Jézus Krisztus az apostolokkal félre vonult, hogy pihenjenek. Aztán persze ő maga nem pihent, mert jöttek az emberek, és azon nyomban tanítani kezdte őket. De azért az apostolok pihenhettek, vagy éppenséggel kíváncsian fülelték Jézus Krisztus tanítását. Hozzá tartozik az emberi élethez, hát már a napszakok is, mert ugye egy napnak a beosztása is rákényszerít, hogy éjszaka sötét van, nem tudunk dolgozni. Jó, ma már van villany, meg mi egymás, de eredetileg ez nem volt. Tessék pihenni, majd aztán utána, amikor van napvilág, akkor teljes erővel neki látni a munkának.
1: Hát ez zárszónak is nagyon jó. Köszönöm szépen, Imre atya, hogy ismét velünk volt. A második szombaton, és jó egészséget kívánunk a Jóisten áldását.
0: Köszönöm szépen, én pedig szűzanyás szombatot kívánok mindenkinek.
1: Nagyon
0: dicsértessék Jézus Mindenek Krisztus.
1: Jelben. Híren Imre atya volt a vendégünk a napindító első fél órájában, és most zenehallgatás után folytatjuk egy interjúval majd, reméljük, hogy elérjük az interjú alanyt. Úgyhogy hallgassanak egy kis zenét velünk együtt.

0: Folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Most 7 óra 37 perc van. Tisztelettel köszöntöm Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs munkatársát. Hú, de rossz a vonal, Tamás.
1: Így jobb, talán próbálok úgy fordulni. Kim vagyok a szabadban, próbálok úgy fordulni.
0: Ja, de most jó, most tökéletes, jó, az előbb nagyon mindenféle hangok voltak. Na, elkezdjük, akkor van egy témánk itt, amit összegyűjtöttem itt az utóbbi napokból. Itt beszéljünk először a vízosztásról. Hogyan oldották ezt meg, mert ez most egy nagyon-nagyon neuralgikus kérdés volt és van.
1: Hát most már több mint egy héttel ezelőtt kaptuk a jelzést, hogy a Nógrád megyei Ecsegen két utca lakói víz nélkül maradtak. Két patak találkozásánál van ez a két utca, vagy hát annak a közelében, és hát inkább az elöntések szoktak problémát okozni. A kutak mindig bővelkedtek vízben, és ennek a két utcának a lakói nem vezettették be a vezetékes vizet annak idején, mondván, hogy tiszta és nagyon magas minőségű vizet adnak a kútjaik, nem lesznek rászorulva a vezetékes vízre, elképzelhetetlennek tartották, hogy ezek a kutak kiszáradjanak, hát most ezen a nyáron megtörtént, és amikor a polgármester és a területi vízművek bejárták az érintett területet, hát akkor a munkatársaink ugye a felzárkózó települések program részeként benne van a programban a település, van jelenlétpontunk a faluban, és a munkatársaink hát azonnal intézkedtek, a Budapestről a határúti logisztikai központunkból raklapokkal szállítottak palackozott vizet, és múlt héten pénteken megkezdődött ennek a 8 családnak az ellátása, akik ebbe a két utcába laknak, úgyhogy megszervezték a hétvégi ellátást, és aztán a helyi terejétől folytatódott tovább most ez a munka, hiszen ez egy hosszabb távú probléma. Az aztán idézte elő, de valószínűleg egy végleges megoldást kell kialakítani majd ezekben az utcákban.
0: Ezek milyen kutak voltak, magán kertekben lévő?
1: Ezek a kertekben lévő, igen, a háztartásokhoz tartozó, régóta üzemelő kutak, amik egészen a múlt hétig tiszta hidegvizet adtak a gazdáiknak, akkor azonban eltűnt belőlük a víz, hát nyilván a talajvíz szintjének a csökkenése, a föld kiszáradása előidézte ezt a jelenséget.
0: Máshol is van ez a probléma? Tehát jelen van ez a probléma, hogy nincs víz, palackozni, zacskózni, mindenhova kell vinni, ahol nincsen, vagy hiányzik, vagy nem egy-két utcából, de van, ahol még...
1: Hát, azt tudom, hogy amivel nekünk dolgunk van... Cegléd környékén és a környéket tágan értelmezem, tehát 7-8 település még Cegléd környékén, de nem bent a településeken, hanem a települések közötti tanyavilágon, mint egy 120-140 tanyát látnak el a tanyabornokaink, és ott állandó problémává vált. Most az aszálytól függetlenül is az, hogy ivóvízzel mi látjuk el az ott élő embereket, időseket, de vannak fiatal gyerekeket nevelő nagycsaládok is. Hát ez most a hangsúlyosabbá vált a feladat a hőségriadó alatt, meg ebben a rendkívüli melegben, de egyébként csináljuk évközben is, mert ott pedig az a probléma, ott is, hogy a vezetékes hálózat nincs képítve a földeken, hanem kutakból fogyasztották a vizet, de a környező területek művelése miatt, a műtrágya használat miatt ezeknek a kutaknak a vizében megjelent a nitrát, és olyan magas koncentrációt ért el, hogy azt mondták a tisztorvosi szolgálat illetékesei, hogy emberek, különösen gyerekek, de igazából senki ne ígyon belőle, ne használják főzésre. Mosni lehet benne, állatokat itatni lehet vele, még mosogatni is lehet vele, de inni vagy főzni vele azt nem. És akkor gyakorlatilag hát ez a tanyagondnati szolgálatunknak beépült a munkájába, ez egy majd, hát nem azt mondom, mindennapos, minden hetes feladattá vált, mert ott viszont nagy mennyiségben visszük a vizet, nem kipalackozott vizet kaptak ezek a családok, hanem Cegléden és a környező településeken is még a kék kutaknak a hálózata elég sűrű. Gyakorlatilag minden kivezető út mentén majdnem a város határáig, vagy a települések határáig megvan. Úgyhogy azt szokták csinálni a kollégáink, hogy 10 literes kannákkal pakolják tele az autót, és akkor az autócsomagtartójában, ami tele van kannákkal, azt tankolják az első településnek az első ilyen kék nyomó kutyánál, és azt viszik ki a tanyán élő embereknek. Hétvégén nem jár a tanyagoknak is szolgálatunk, úgyhogy hétvégére föltöltik őket mindig bőven vízzel, és aztán hétfőn újra indul a rendelában. Ez gyakorlatilag ez az első kör, a vízosztó kör, aztán utána van visznek szociális étkezésben ennivalót, élelmiszermentő akciók keretében visznek ennivalót. Most nyáron nem feladat, de egyébként szokták a gyerekeket, akiknek több kilométert kell gyalogolni az első busz megállóig, hogy bejussanak az iskolába, szokták vagy a busz megállóig, vagy akár be a városba beszállítani őket autóval. Szátvágnak az idős embereknek télen, és még sorolhatnám az összes ilyen házkörüli teendőt, amiben az idős emberek magukra szorulnak, vagy a nagycsaládosok, abban a tanyagon, aki szolgálatunk segít.
0: De nem csak ők, hanem a hajléktalanok vannak még nagyon nagy veszélyben, és azt gondolom, hogy erre is nagyon figyeltek az utóbbi időben is, mert hát mindig.
1: Hát a hőségriadó alatt minden szociális ellátó intézménynek kötelezettsége is volt, hogy megtegyen mindent ahhoz, hogy ne kerüljenek veszélyhelyzetbe a nagy hőség miatt az utcán élők. Tehát az intézmények meghosszabbított nyitvatartással működtek a teljes hőségriadó alatt. Az éjjeli menedékhelyek, amiket napközben beszoktunk zárni, és akkor van takarítás, és akkor délután lehet újra elfoglalni az ágyakat. Ezek most egész nap nyitva voltak a kijelölt intézményeink. A nappali melegedők nem zártak be este sem, hogyha valaki ott akart maradni. Kevés helyen van a hajléktalan ellátó intézményeinkben légkondicionálás, de ahol van, ott nyilván ment egész nap. Ventilátorokat állítottunk be az intézményekbe, hogy legyen egy kicsit hűvösebb, és az utcai gondozó szolgálatunk pedig hát a mélyhűtőbe berakta jó előre, indulás előtt több órával a vizeket, a feltkulacsokat, vizes palackokat, hogy
0: meddig
1: hagyott állapotban vigyék ki, hogy még legyen, tehát valamennyire hideg legyen akkor is, mikor hajléktalan emberek megkapják.
0: Hát ez egy nagyon nehéz helyzet, mert ugye ez a nem lehet eleget vinni belőle, mert annyi mindenhez kell a víz, hogy én nem is tudom, hogy mit idézőjelben mondom, nagyon kivételezett helyzetben vagyunk, de nekünk is spórolni kell vele, az biztos. De tehát a zacskó, a palack, az ennyi liter, annyi liter, most gondoljunk bele, hogy egy mosakodáshoz, vagy bármihez. Szóval nagyon nehéz, és ez nagyon nagy dolog. Itt látom a képen a Magyar Kurír írásánál egy óriás kamion. De ez tényleg egy óriás kamion a logóval, adomány szállítunk felirattal. Gondolom, hogy ebben szállították a vizet is, nem?
1: Hát a Ecsegre nem, ott a jelenlétpontnak az autói vitték el. A kamionos szállítás azért meglehetősen drága, és az a kamion, hogyha azt mondja, most nem lát, nincs előttem az újság, vagy a hírportál.
0: Az egy nagyon nagy kamion.
1: Nagyon nagy nyerges vontatót látja, az nem a miénk, hanem azt támogatásként kapjuk, évente több tucatnyi alkalommal vehetjük igénybe azt a kamiont. Tehát azt a céges partnerünk, a Waberersnek a hozzájárulása, sofőrrel együtt szoktuk megkapni azt a hatalmas nagy járművet, amit 20 tonnányi járúval lehet megpakolni, és amikor bejelentjük az igényünket, hogy ilyen nagyon nagy mennyiségbe szeretnénk valamit szállítani, akkor egyeztetett időpontban ez a jármű rendelkezésünkre áll, gyakorlatilag minden hónapban, akár több alkalommal, amiért nagyon hálásak vagyunk, de az nem a miénk.
0: Nem baj, így nagyon jól mutat a írás közben.
1: És de... annyira kedvesek voltak, igen, hogy a Máltai Szeretett Szolgált logóját, a saját logójuk mellé, ugye, mert a cégnek a logója is látszik rajta, föltüntették rajta a Máltai Szeretett Szolgáltnak a pajzsát, és ugye odaírták ezt, hogy milyen feladatot teljesít a kamion, hogy így adományt szállítunk.
0: Ez a legkevesebb, mert Máltai Szeretett Szolgálat megérdemel ennél sokkal többet is. Na, a következőt, amit olvastam, hogy államtitkári látogatás volt a Máltai Szeretett Szolgálat jelenlét programja kapcsán Monori intézményekben.
1: Igen, ez egy Facebookos hírünk volt, ezt sajtóközleményben nem adtuk ki, de nagyon örültünk annak, ugye az új kormány folyamatosan, hát átvették ott, akkor azért külön hálásak is vagyunk. A magyar kormány országos hatókörű nagy karitatív szervezetekkel folyamatosan ismerkedik, a tevékenységükkel, a küldetésükkel, hogy milyen feladatokat látnak el, miben számíthat a segítségükre, együttműködésre. Nem az első között volt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a szervezetek közül, amelyikkel kapcsolatba léptek a kormányzati tisztségviselőt, de nem is maradtunk a sor végére, úgyhogy hát most jött el az időpont. A múlt héten egyébként három fontos találkozás is volt a Máltai Szeretett Szolgálat és a kormányzati tisztségviselő és a kormányzati szereplők között, úgyhogy megismerkedtek például a református szeretett szolgálattal közös lakásalapunk működésével. Ugye járt a Komonori Roma telepen, ahol 22 éve zajlik jelenlétprogramunk, ami ugye az ott élő embereknek a felzárkózását segíti elő. És volt még egy államtitkári szintű látogatás, ami pedig a felzárkózó településeken végzett munkánknak az aktuális kérdéseitnek, hogy éppen most hol tartunk. Ugye a felzárkózó települések program a Máltai Szeretett Szolgálat módszertana alapján valósul meg, de az egy 2019-ben indult kormányzati program, tehát még az előző kormány indította, és ott az előtti kormány indítottam, és most a kormányváltás után, hát itt nem tudom, hogy ezt beszélhetünk-e átadás, átvételről, de az, hogy tehát az nem a Máltai Szeretett Szolgálatnak a saját programja, hanem itt csak koordináljuk, meg a mi kezdeményezésünkre jött létre, de 28 szervezet működik benne közben, és ugye 300 helyszínen vagyunk jelen az országban ezzel. Ennek a folytatása rengeteg kérdést vetett fel, és nagyon örülünk annak, hogy végre erősen kezdődtek az egyeztetések, úgyhogy nagyon gazdag volt az elmúlt hetünk, mert ez a három találkozó is zajlott ezen a héten, és nagyon örülünk, hogy végre akkor érdemben tudunk ezekről a kérdésekről meg a folytatást beszélni illetékesekkel.
0: Ugye az írás úgy kezdődik, hogy látogatás. A látogatás azzal is járhat, hogy tárgyalnak is valami konkrétumokról, gondolom.
1: Hát eljöttek, ugye ezek ismerkedő látogatások, és egy alkalommal nem is lehet ilyen szintű kérdéseket nyilván döntésig vinni, hanem az a célja, hogy a mostani kormányzati szereplők megismerjék a programoknak a lényegét, hogy hol tartanak, milyen eredményeket értek el, milyen társadalmi hasznosulásuk van, milyen elakadások vannak benne, milyen nehézségek, mi az, amiben kormányzati döntés vagy beavatkozás szükséges, mi az, ami megy nélkülük is a maga útján. De hát például a felzárkózó települések kapcsán egy nagyon fontos kérdés, tehát hogy a folytatásról a kormányzatnak valami álláspontját ki kell alakítania, hiszen az nem a civil szervezeteknek a magánkezdeményezése, hanem 2019 augusztusában kormányhatározat indította el, és azóta is több kormányzati dokumentum rendelkezett a program támogatásáról, folytatásáról, kiterjesztéséről, stb. Tehát hogy itt kormányzati döntéseket is kell például hozni.
0: Köszönöm szépen, és akkor van még egy utolsó téma.
1: Idős embereket hívtunk fel a héten. Ja, naperőművek, bocsánat. Naperőművek, igen, a naperőműveink. Hát az most a naperőművek ugye nem új keletű fejlemény, de azt gondoltuk, hogy érdemes lehet róla szót ejteni ebben a helyzetben, amikor ugye cégek, kereskedelmi láncok, magánszemélyek, közüzemek egymás után jelentik be az energia megtakarító intézkedéseiket, hogy hozzájáruljanak ahhoz, hogy a kollektív az ország fogyasztásának a csökkentéséhez, ugye és hát nekünk pedig hát van egy olyan rendszerünk, ami ebben a nagy hőségben maximális teljesítménnyel dolgozik, és a megszokottnál jóval több áramot táplál be a rendszerbe. Ugye a szociális naperőműveink az ország 24 pontján működnek, azért tartjuk fenn őket, mert egész évben termelik az áramot, és ennek a bevételéből télen fűtés támogatást tudunk adni a legszegényebb családoknak. Most nem ez a funkciójuk, hanem ilyenkor ugye betáplálják az energiát. Igen. A hálózatban elég komoly mennyiséget, mert most ebben, amikor itt volt fölöttünk a hőkupola, és alig volt felhő az égen, szinte nem is, ráadásul a napsütés annyira intenzív volt, ezek a naperőművek nyilván nem csak a miénk, hanem az összes többi is, nagyon magasra kapcsolták a leadott áramnak a mennyiségét, és gyakorlatilag ezekben a napokban, amik itt mögöttünk vannak, akkor a mennyiségű energiát állított elő a 24 hektáron elterülő 24 naperőmű, ami mondjuk egy Szent Gotthárd vagy egy Tiszafüred méretű város lakossági fogyasztásának teljes egészét képes lett volna kiszolgálni. Hát nem oda kerültem ezekre a településekre értelemszerűen, de azt gondoltuk, hogy erről érdemes lehet szót ejteni, hogy nem erre a célra jöttek létre ezek a naperőművek, de most nagyon komoly teljesítményt adnak le, és valamivel, ha nem is a megtakarítás oldalon, de a áram előállításának az oldalán, így a Máté szeretett szolgálat is bele tudott kapcsolódni ennek a problémának a megoldásába, vagy az egyensúly fenntartásába.
0: Köszönöm szépen, Tamás, hogy mindezt elmondta nekünk, és hát fantasztikus, hogy mit tesz a Mártai szeretett szolgálat minnyájunkért, rászorulókért egyaránt, és minnyájunkért, és hát én a jó Isten áldását kérem, és kívánom önök, az önök szolgálatára, és minnyájukért imádkozunk.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Isten áldja önöket. Romhányi Tamással beszélgettünk, a Magyar Mártai szeretett szolgálat kommunikációs munkatársával. Most hallgassunk egy kis zenét, aztán a hírpercek, napszentje, és aztán visszatérünk.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Fiatalok tízezreit hívta imára Medjugorjében a Mladifest. 14. Leó pápa novemberben fogadja a magyar püspököket. Több mint 4000 fiatal találkozott Peruban a Nemzeti Ifjúsági Napon. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Augusztus 1-e és 6-a között rendezték meg Medjugorjében a 37. Nemzetközi Ifjúsági Imafesztivált, a Mladifestet, számolt be a Catholic Time. A Bosznia-Hercegovina kegyhelyre a világ számos országából több tízezer fiatal érkezett, hogy közösen imádkozzanak, szentmisén vegyenek részt és megerősödjenek Krisztus követésében. Az idei találkozó mottója Ad fontem, a forráshoz volt. 14. Leó pápa üzenetében arra bíztatta a fiatalokat, hogy fedezzék fel újra a Krisztussal való találkozás szépségét, és ne engedjék magukat megtéveszteni a múló boldogság ígéreteivel. A fesztivált megelőző súlyos rongálás ellenére a Mladifest programjai rendben lezajlottak. A találkozót 1989 óta minden évben megrendezik, és mára a világ egyik legjelentősebb katolikus ifjúsági eseményévé vált, ahol fiatalok tízezrei keresik közösen a hit forrását és Krisztus közelségét. 9 év után 2026 novemberében tesznek ad limina látogatást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a Vatikánban, ahol 14. Leó pápával is találkoznak. Olvasható a 777 blogom. A rendszeres római látogatás célja, hogy a püspökök beszámoljanak egyházmegyéjük lelkipásztori és társadalmi helyzetéről, valamint áttekintsék a legfőbb kihívásokat. A látogatás azért is történelmi jelentőségű, mert egybeesik a hazai egyházi vezetés átfogó generációváltásával. A magyar egyház elmúlt 25 évének legfontosabb szereplői adják át a pásztorbotot. A 4 magyar érsek közül 2 éven belül 3-an, Bábel Balázs kalocsai kecskeméti érsek, Erdő Péter bíboros és Ternyák Csaba egri érsek is betöltik a 75 éves korhatárt. A novemberi római út tehát nem pusztán beszámolók és találkozók sorozata lesz, hanem egy korszakváltás fontos állomása is. Több mint 4000 fiatal vett részt július 30-a és augusztus 2-a között a dél-amerikai Peruban rendezett második nemzeti ifjúsági napon. Tájékoztatott róla a Fidesz. A legyetek bátrak, Krisztus él mottóval megtartott találkozóra Peru 46 egyházi körzetéből érkeztek fiatalok, köztük az Amazonas vidékén fekvő Iquitos apostoli vikariátusának küldöttsége is. Franco, a Szent Márton plébánia ifjúsági szolgálatának egyik tagja, csaknem 1000 kilométert utazott a dzsungel mélyéről az eseményre. Mint mondta, bár különböző kultúrájú, éghajlatú és hátterű fiatalokkal találkozott, ugyanaz a hit és ugyanaz a vágy kötötte össze őket. A fiatal szerint az út segített felismerni, hogy az Amazonas közösségei nem az egyház peremén élnek, hanem annak teljes jogú részei. A találkozó a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozóra való felkészülésnek is része volt. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Szent Domonkos rendalapító. Születési helye Kalerujéga, 1170-ben született, 1221. augusztus 6-án halt meg Bolognában. Körülbelül 51 évet élt. Szülei esperes plébános nagybátyjára bízták a kis domonkos nevelését. Nagybátyja bevezette a liturgiába, az egyházi dolgok ismeretébe. 1190-ben került a palencsai székesegyház iskolájába, s elhatározta, hogy pap lesz. Az országban dúló nagy éhénység idején eladogatta tankönyveit is, hogy ezeknek az árával segítse az éhezőket. Mit tanulmányozzam én ezeket a könyveket, miközben az utcán az éhségtől esnek össze az emberek. Tanulmányai befejezése után szubprior lett a kanonokok között. Később Rómába ment, hogy a pápától felhatalmazást kérjen a kunok közötti missziós munkára. A pápa megörült apostoli buzgóságának, de nem keletre, hanem Dél-Franciaországba küldte társával, ahol abban az időben a katarok és az albigenszek eretnegsége pusztította az egyházat. Azt akarta, hogy reformálják meg a papságot, vezessék vissza az igaz hitre az eretnekeket. Ők azonnal engedelmeskedtek, és szegényen, alázatosan járták a vidéket, prédikáltak, tanítottak. Találkoztak a tévtanítókkal, és vitákban mutatták ki az katolikus egyház igazságát. Domonkos a katolikus lányok nevelésére iskolát alapított, amelyből hamarosan kolostor lett. Közben egyre több társ csatlakozott hozzá, ezért 1215. március 25-én Fulco Toulouse-i püspök társával együtt kinevezte egyházmegyei prédikátornak. Domonkos egy világméretű szerzetes rendről álmodott, amely kizárólag az igehirdetésnek szenteli magát. 1215-ben főpásztorát elkísérte a negyedik lateráni zsinatra. Ott fölajánlotta önmagát és születendő rendjét a pápa szolgálatára. 1216-ban nekik adták Toulouse-ban az ágostonosok egyik templomát, és megkezdték a szerzetesi életet. A templom mellé lakószárnyat építettek. Harmadik Honorius pápa jóvá hagyta szabályzatukat. 1217. augusztus 15-én Domonkos misszióba küldte testvéreit, 4-4 testvér ment Spanyolországba és Pruillbe, 7 Párizsba, a többiek otthon maradtak. Jó maga Észak-Itáliába, Bolognába ment. Az egyetemi városban terjesztette a hitet. Még azon a nyáron meglátogatta szülőhazáját, és Madridban, valamint Szegóviában is letelepítette követőit. Később Rómában is alapított egy férfi kolostort. Neki tulajdonítják a rózsafűzér, a szentolvasó elterjesztését is. Az 1221. általános káptalanon elhatározták, hogy lemondanak minden földbirtokról, csak a rendnek lehet vagyona. Fő feladatuk az igehirdetés, a liturgia végzése, a lelkek gondozása, egyben a világi papság segítése lett. Rendjüket prédikátorok rendjének nevezték el, és így lett egyben korduló rend. Szerzetesi fogadalmat tettek, elvileg szigorú kolostori fegyelemben éltek, de ez alól a lelkek érdekében fölmentést nyerhettek. Domonkos gyomorbetegségben szenvedett. 1221. augusztus 6-án halt meg Bolognában. A Szent Miklós templomban temették el. Temetésén részt vett Hugolino bíboros is, aki miután 9. Gergely néven pápa lett, 1234. július 3-án szentté avatta Domonkost. A 13. században már 250 kolostorban 7000 prédikáló testvér élt. Olyan neves személyek kerültek ki közülük, mint Nagy Szent Albert, Aquinói Szent Tamás, Eckhart Mester, Boldog Szózó Henrik, Fra Angelico, Las Casas Bertalan, az indiánok védelmezője, Ferrei Szent Vince, minden korok egyik legnagyobb hitszónoka, La Corce,

0: Gilmore és mások. A merész fölfedező Julianus barát és társai is ennek a rendnek tagjai voltak. Ma a világban 634 kolostoruk van, 6830 prédikáló testvérrel. Szent Domonkos védőszentje a Domonkos rendnek, a rózsafűzért társulatoknak, a szabóknak és a ruhakereskedőknek. A szentmisében így imádkozunk. Urunk Istenünk, segítse egyházadat Szent Domonkos példája és tanítása. Ő, aki oly kiválóan hirdette igazságaidat, mindenkor jóságos közben járónk legyen Krisztus a mi Urunk által.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: 8 óra 6 perckor folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. A vonalban Péri Zsuzsanna, az Emmanuel közösség tagjával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, köszöntöm, kedves Zsuzsa.
1: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm önt is, és kedves hallgatóinkat is.
0: Ha keresed az igazságot, ha nem félsz találkozni vele 3 nap fiataloknak, mi a Baradával és Fábri Kornél püspökatyával, augusztus 18-a és 20-a között a Városmajori Nagy Templomban. Erről beszélgettünk Zsuzsával, hogy tulajdonképpen mi a témája, honnan ered ez az ötlet, hogy az igazságot emeli ki az igazság Jézus Krisztus. Sokféle módon próbáljuk életünkbe és meg minden élethelyzetbe megközelíteni az igazságot. Hát ezt, hogy milyen gyakran jut ez így eszünkbe, azt nem tudom, de érdemes erről is egy kicsit elgondolkodni. Miről is lesz itt szó?
1: Igen, azért választottuk ezt a címet, vagy mottót a Mi a Barada lelki gyakorlatának, mert megtapasztaltuk a gyermekeinken keresztül, akik részt vettek már egy ilyen fiatal, kimondottan fiataloknak szóló lelki gyakorlaton Szegeden egy pár évvel ezelőtt, hogy a Mi a Barada lelki gyakorlatai azzal jellemezhetőek, hogy nagyon egyenesen, világosan beszél arról, hogy milyen a Jézus Krisztus szerint való élet, mik a Krisztus tanításai, és hogy ezeket a tanításokat hogyan kell a mindennapi életben megélni. Tehát ez egy ilyen nagyon erőteljes üzenete volt a Mi a Baradának, hogy itt járt a Földön Isten Fia, a megtestesült Isten, és ő igenis erőteljes dolgokat mondott arról, hogy hogyan kell élnünk ahhoz, hogy boldogok legyünk, ahhoz, hogy egészségesek legyünk, ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak legyünk. Tehát nem annyira a dolgok teológiai vonatkozásaira helyezte a hangsúlyt, hanem nagyon gyakorlatilag arra, hogy a mindennapi élet dilemmáiban, kérdéseiben, döntéshelyzeteiben, életmód és életvitel kérdéseiben hogyan kell követnünk Krisztus tanítását, és hogyha követjük a Krisztus tanítását, akkor az hogyan vezet egy valóban, konkrétan, kézzelfoghatóan kiegyensúlyozott, egészséges és boldog élethez. És úgy éreztük, hogy ez a fiataloknak az

0: lehető legjobb üzenet, hiszen a mai világ útvesztőiben is, de hát gondolom ez minden korban azért hasonlóan volt, ma kifejezetten a fiatalok nagyon sokszor nem tudják, hogy miután igazodjanak a döntéseikben, az életben, az életfelfogásukban. És ők tudatában vannak annak, hogy az élet előttük áll, hogy nagyon sok olyan helyzet van, amikor konkrét döntéseket kell hozni, viszont sokszor nem tudják, hogy nincs a kezükben iránytű. És valójában Krisztus már adott nekünk ilyen iránytűt, ami eligazít. Úgyhogy ezért választottuk ezt a mottót, mert az igazság megismerhető, amióta Jézus személyében megjelent a Földön, és amióta Jézus tanít minket az ő igazságáról, hogy mit jelent szeretetben, igazi szeretetben élni, mi az igazi szeretet, és hogy ki az igazi szeretet.
1: Hát ez nincs azért mindig a tudatunkban, nem így éljük az életünket, és az a kérdésem, Zsuzsa, hogy miért kell mindig valami mankó? Miért kell, hogy az ember nem képes magától, amikor megkapja a kegyelmeket? Én nem azt mondom, hogy ne segítsen valami, egy csoport, vagy akár egy közösség, vagy bárki, de azért a Jóisten adott nekünk normális gondolkodást, és hogy felismerjük a kegyelmeket, amit tőle kapunk, és az nem elég sokszor.
0: Hát azt hiszem, hogy már ahhoz, hogy felismerjük a kegyelmeket, szükséges
1: van.
0: Igen, már ahhoz is kell segítség, igen. Értelmi szinten is, mert igen, fontos az, hogy nagyon összefüggéseket tudjunk meglátni. És ehhez igenis kell segítség. Hát ilyen segítség természetesen a maga Szentírás, a Katolikus Egyház katekizmusa, és a lelki olvasmányok, de szükségünk van mindezekre, felnőtteknek is, fiataloknak is, gyerekeknek is. Azon kívül szükségünk van a lelki segítségre is, azaz a természet fölötti beavatkozására, úgymond, amit ugye az imában tudunk megkapni. És a Mió Baradó lelki gyakorlatban még az is nagyon tetszett nekünk, hogy ebben nagyon nagy segítséget nyújt, tehát hogy közös imádság zajlik, többször a Mió elmélkedésének segítségével, Mió vezetésével, tehát nyilván ez egy nagyon rövid időtartam, ugye 2,5 nap a gyakorlatban, viszont bevezet és megtapasztaltatja az emberrel azt, hogy milyen szívből elmélkedve imádkozni, az imának teret adni, és arról is nagyon konkrétan beszél, hogy az imádságos életnek milyen gyakorlati haszna van. Ez most nagyon furcsán hangzik, és
1: nem, hát ez tényleg egyértelmű.
0: De ez egy kicsit túlzottan pragmatikus megközelítésnek, viszont azt hiszem, hogy a fiatalokban megvan az az őszinteség, hogy ők valóban konkrét eredményekre vágynak, konkrét igenis haszonra az életvitelükben, és ezek alatt, hogy a lelki gyakorlatok alatt a Mió Baradó nagyon konkrétan szokott arról is beszélni, statisztikákat felhasználva. Ő maga kutató agronomus, a testvére kutató orvos, és hát nagyon sok kutatóval van ő kapcsolatban évtizedek óta, és nagyon konkrét adatokkal szolgál arról, hogy hova vezet az, hogyha követjük Jézus tanítását, és úgy élünk a mindennapokban, és hova vezet, hogyha nem. És engem tulajdonképpen ezek a nagyon konkrét adatok is erőteljesen elgondolkodtattak, és meggyőztek. Igen, meggyőztek arról, hogy miért érdemes a sokszor nagyon igényes életmódot követni, amit Krisztus kér tőlünk. Miért fontos az, hogy igenis sokszor az árral szembe úszva nemet mondjunk bizonyos magatartásformákra, nemet mondjunk bizonyos a vágyaink bizonyos késztetéseire. Miért kifizetődő nagyon konkrétan az, hogyha egy ilyen nagyobb fegyelmezettséggel, igényességgel élünk?
1: Hát itt az akár... nem mindig könnyű, ugye ez annyira azért ezt el kell mondani, hogy azért ez némi áldozattal is jár, meg önmérséklettel, meg sorolhatnánk itt a jelzőket, és azért ezt nem mindenki tudja rögtön magáévá tenni, de amikor megtapasztalja, ha eljut odáig, hogy megtapasztalja, akkor az tényleg jó, és fantasztikus. Igen. Csak igen. Hogy odáig el kell jutni. Most az a kérdés, hogy mutassuk be már ezt a misszionáriust egy kicsit, amennyi lehetőségünk van.
0: Igen. Mio Barada horvát misszionárius, eredeti szakmája szerint, amit gyakorol is, kutató agronomus, a saját birtokán gazdálkodik, családos, négy gyermeke van, feleségével nevelik őket, és hosszú évtizedek óta szolgál az egyházban, most már a világon nagyon sok helyen, és mindig püspök atyák felkérésére vállal egy-egy újabb országban levő szolgálatot. Nagyon sok lelki gyakorlatot tart a világ több pontján, Európától elkezdve Afrikáig, Japánig, úgyhogy az ő célja az, hogy segítse az embereket meggyökerezni az imában, és felfedezni azt, hogy az életünknek ez a természetfeletti dimenziója az egy rendkívül fontos és meghatározó dimenzió. Ahogy ő szoktam mondani, csak egy életünk van, és nem mindegy, hogy ezt hogy töltjük el.
1: Hát igen, az biztos.
0: Igen, és...
1: Mit mond ő az imádságról? Hogy vezeti be a lelki gyakorlaton résztvevőket? Mert ez olyan sokszor beszélünk róla, de mégse imádkozunk.
0: Azt hiszem, hogy tehát az egyik ok, ami miatt nagyon hatékonyan tudja meghozni a kedvünket az imához, az, hogy ezekkel a nagyon gyakorlati példákkal és tanúságtételekkel szolgál. Ő maga is megtapasztalta az ima erejét a családjában, az egyéni életében és a családjában is, és rengeteg ilyen friss története van, amelyek állandóan, igen, újra és újra bebizonyítják azt, hogy az ima igenis élő és hatékony eszköz, amit Isten a kezünkbe ad a minden napokra. Csodákat is éltek át, nagyon komoly, orvosilag dokumentált csodákat a családjában és a szolgálatai során is. Úgyhogy amikor ő beszél arról, hogy ha imádkozunk, annak meg lesz a hatása, akár egy-egy külső történés formájában, akár abban, ahogy mi átalakulunk magunk, és egyre kiegyensúlyozottabbak leszünk, egyre boldogabbak, és egyre bölcsebbek az ima hatására, ez nagyon meggyőző, és meghozza az ember kedvét arra, hogy tényleg komolyan vegye, és minden a életébe beépítse a rendszeres és szívből jövő imát.
1: Beszéljünk a programról, és aztán arról, hogy lehet regisztrálni, jelentkezni.
0: Igen, tehát ez két és fél napos lelki gyakorlat, tehát 18-a, 19-a és 20-a augusztusban. És a Városmajorban. Reggel 9-kor kezdünk, és estig tart, és 20-án kora délig tart a lelki gyakorlat, azért is, hogy bárki, aki szeretné, eljuthasson a Szent István Bazilikába az aznapi nagy ünnepi szentmisére. A programban előadások vannak, dicsőítés, ima, szentségimádás és természetesen szentmise mind a három napon, mert a szentmise az imádságos élet csúcspontja, és ezt nagyon, nagyon szépen kidomborítja a lelki gyakorlat. Az egyik ilyen szentmisét Fábri Kornél püspök atya fogja celebrálni, ő is fog prédikálni, szólni a fiatalokhoz, és ezen kívül minden nap lesz gyóntatási lehetőség, ugyanis ez egy másik nagyon fontos eszköze Mio Baradának, hogy segítsen minket valóban közelebb kerülni Istenhez, hogy nagyon, nagyon erőteljes módon tud beszélni a szentgyónás és a szentségek szépségéről, erejéről. Úgyhogy erre bőven lesz lehetősége a fiataloknak, hogy egy nagyon szép szentgyónást végezhessenek, és úgy járulhassanak az Úrhoz a szentmisében utána.
1: Azt olvasom, hogy a program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Igen, egy e-mail címen lehet regisztrálni, Mio Barada Budapest, kukac@gmail.com. Kérnénk mindenkit, hogy a nevén kívül az életkorát is jelölje meg az e-mailben, amit küld nekünk, ugyanis csak 18 év fölöttieket tudunk fogadni, és 35 évig bezárólag, ugyanis a fiataloknak fontos, hogy egymás között érezzék magukat, úgyhogy persze. Szeretnénk kérni az idősebb, vagy régebb ott a fiatalokat, hogy lehetőleg most ne ők jelentkezzenek, hanem gyermekeiket, unokáikat, fiatal ismerőseiket küldjék erre a nagyon, nagyon erőteljes és nagyon hatékony lelki gyakorlatra, ami most már több egyszer is megrendezésre kerül, és egyre nagyobb a látogatottsága. Úgyhogy bízunk benne, hogy most is nagyon sokan eljönnek majd, és részesülnek mindezekben a nagyon hasznos tanításokban, és hát élményekben, lelki élményekben, amelyek a közös imádságok, szentgyónás, szentségek révén várnak rájuk.
1: Hát mi is várjuk ezt, és aztán majd, hogyha vége ennek a lelki gyakorlatnak, majd azért még egyszer egy ilyen interjúval jó lenne beszámolni az eredményekről, meg egyáltalán hogy zajlott, mi történt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Zsuzsa, hogy mindenről beszámolt nekünk, aztán lehet, hogy akkor még egyszer lesz lehetőség itt a napindítóban arra, de minden esetre a Jóisten áldását kérjük és kívánjuk minnyájukra.
0: Köszönöm szépen!
1: Az egész Emmanuel közösségre is természetesen. Kedves hallgatóink, Pirzsi Zsuzsannával beszéltünk, az Emmanuel közösség tagjával egy lelki gyakorlatról, amelyet Fábri Kornél Püspök Atya és Mio Barada tart majd Budapesten, augusztus 18-a és 20-a között a Városmajorban. Most nézzük meg, hogy milyen szentmise közvetítések lesznek ezen a hétvégén.
2: Mai napon 18 órától lesz szentmise közvetítés a Felső Krisztina városi Keresztelő Szent János templomból. Györgydeák Márton atya celebrálja a szentmisét. A holnapi napon 10 órától a Drégei Palánki Árpádházi Szent Erzsébet templomból közvetítünk szentmisét, amelyet a kedreggeli napindítóból, a keddi hitünk és életünk, és a keddi a nap evangéliuma című műsorunkból jól ismert Szalkai Mihály atya, plébános úr mutatja be.
1: Kedves hallgatóink, a napindítót hallották ma augusztus 8-án a budapesti stúdióból. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további áldott szép hétvégét kívánunk minnyájuknak, vigyázzanak magukra és vigyázzanak egymásra is. A hőségben is, mert most egy kicsit enyhült, úgyhogy balesetmentes áldott hétvégét kívánunk minnyájuknak. Egy nagyon szép zenével zárjuk a napindítót.

0: reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Augusztus 12-én a börtönpostában ismét egy olyan kapcsolatot ismerhetnek meg, ami a rácsokon túl is folytatódott. Bécivel és Virággal beszélgetünk. Műsorunk második felében a Mécses önkéntesek beszélgetnek emberségről és a toleranciáról. Tartsanak velünk szerda este 9 órakor. Augusztus 9-én reggel 9-kor ismét jelentkezik az Égi iránytűnk című jubileumi sorozatunk. A műsor központjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról, és elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István Lubusz atya, a piarista szerzetes. Augusztusi témánk Nagy Boldogasszony, fogadják szeretettel a műsort. Köszönjük hallgatóink adományát, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Áldott hétvégét mindnyájuknak!

0: amelyeket nem szívvel épített kapcsolat képtelen legyőzni az individualizmus miatti töredékekre hullást. Tehát mikor egy családban mindenki csak magával van elfoglalva, individualistává válik, akkor az család szétesett. Én nagyon sajnálom ezt a veszteséget, amit a mai ember megél. De azért fegyelemmel erre oda lehet figyelni. Gyereket hogyan neveljük? Mindig azt teszi, amihez kedve van, vagy pedig igenis kitalálunk neki feladatokat, és azt meg kell csinálnia.
1: Dilexipnos, szeretett minket, így kezdődik Ferenc pápa negyedik enciklikája, amely végigvezet Jézus Krisztus szívének emberi és isteni szeretetéhez kötődő hagyományon. Felszólít, hogy újítsuk meg ezt a tiszteletet, hogy ne feledjük el a hit gyengétségét, a szolgálat örömét és a küldetés buzgalmát, mert Jézus szíve arra ösztönöz, hogy szeressünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a hallgatókat. A Szeretet Öröme Beszélgessünk a Családról című műsorban folytatom a beszélgetést Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel Ferenc pápa negyedik enciklikájáról. A Jézus szent szívének tiszteletéről szól enciklika 5 fejezetből áll. Az első fejezet a szív fontossága, amely elmagyarázza, miért kell visszatérnünk a szívhez egy olyan világban, amelyben a csillapíthatatlan fogyasztás kísért minket. A második fejezetben Krisztus szeretetének gesztusairól és szavairól olvashatunk. A harmadik fejezetben Ferenc pápa tisztázza, hogy Krisztus szíve 3 szeretetet foglal magában, az egyik az érzékeny fizikai szíve, illetve a kettős spirituális szíve, mely emberi és isteni, ahol a végtelenségben megtaláljuk a végtelenséget. A negyedik fejezetben Ferenc pápa idéz több egyházatját, akik arról beszélnek, hogy Jézus oldalsebe adta a lélek vizének eredetét, mely csillapítja Isten szeretete iránti szomjunkat. A szeretet viszonzásáról szól 5. és egyben utolsó fejezet, a Krisztus szíve iránti hiteles tisztelet közösségi, társadalmi és missziós dimenzióját mélyíti el, amely abban a pillanatban, hogy az atyához küld minket, a testvérekhez is küld. A Dilexit Nos kezdetű enciklika Ferenc pápa imájával zárul, kérem az Úr Jézust, hogy szent szívéből folyjon mindannyiunk számára éltető vízfolyam, hogy begyógyítsa a sebeket, melyeket magunknak okozunk, hogy megerősítse képességünket a szeretetre és a szolgálatra, hogy segítsen megtanulni együtt járni egy igazságos, szolidáris és testvéri világ felé. Egészen addig, míg boldogan együtt ünnepelünk majd az égi ország lakomáján, ott lesz a feltámadt Krisztus, aki összehangolja minden különbözőségünket azzal a világossággal, mely szüntelenül árad nyitott szívéből. Áldott legyen mindörökké. Zárul Ferenc pápa Dilexit Nos kezdetű enciklikája.
0: Befejező gondolatunk legutóbb az volt, hogy nem a gondolkodás és a tiszta fogalmak visznek egészen közel bennünket a lényekhez, hanem a rácsodálkozás, a megrendültség. A Mysterium Tremendum az mindig fontos volt a Bibliában, hogy leborultak előtte, elcsodálkoztak. Ez egy nagyon ismétlődő szó. Mi racionalista, meg technicizált világunkban, mintha ez fölösleges lenne a csodálkozás. Szeretem elmesélni Pirinszky Jánosnak egy nagyon kedves kis írása. Nyár van, és egy édesanyja a diófa alá kitolta a kisbabát. És Pirinszky nézi a kisbabát. Enyhe szellőt lengedezi, és a diófa levelei mozognak. És a pici le nem veszi a szemét a diófa levelekről. És Pirinszky azzal fejezi be ezt a kis eszmélődését, hogy mi felnőttek, ezt feszítettük el, a csodálkozást. Ez az egész téma, amit a Szent Atya fölvetít ebben a Dilexit Nos kezdetű enciklikában, az a szívnek a központi része, visszaadni a szívet a világnak, és ami lesz, meghív bennünket, hogy a szívvel csodálkozunk rá a dolgokra, a gyerekeinkre, a házastársunkra, ezek el szoktak maradni. Szerintem nagyon-nagyon közel áll a Szent Atyának ez az gondolkodása, amit ebben az enciklikájában fölvet. A szív, mint szintetizáló, egységesítő erő. amely rendet rak, a töredékeket összerakó szív.
1: Mit jelent ez, hogy töredékeket összerakó szív? Igen. Mert ugye említi, hogy a szív teszi lehetővé a hiteles kötődést, mondja Ferenc pápa.
0: Igen, igen. A szív az egységesítő erő. Ha nincs mögötte a szív, ha nem szívből szólunk, akkor össze-vissza beszélünk. Ezt meg lehet látni politikusoknál is sokfele. Szóval a szívből kell szólni, és sokszor megtanulunk viselkedni. A viselkedés nagyon sokszor hullámzó. A szív az nem tud hullámozni. A szív az mindig ugyanaz. Szóval valamelyik teológus mondja ezt a mondatot, hogy bennem maradt, hogy szívünk van, az vagy nyitva van, vagy csukva van. Szóval a szív az egy nagyon következetes alkatrészünk, csúnyán fogalmazva. És a szív az, ami egységesít egy kapcsolatot, egységesíti az egész gondolkodásunkat. Nagyon-nagyon-nagyon örülök a Szent Atya ezen enciklikájának, mert a Szent Szív tisztelete olyan perifériára sodródott. Most július ugye még a Szent Vér hónapja, aztán van a Szent Sebeknek a tisztelete. Ezeket a látszólag periférikus állítatosságokat én nagyon-nagyon középpontba helyezem. Egyszerűen aki szeret, a sebzett szívű. Nagyon sokszor adom a elégtételt is, hogy imádkozz el a Szentvér litániát. Annyira hozzátartozik a szeretethez a seb.
1: A seb, ami gyógyulás is magában hordoz értelemszerűen.
0: Én azt mondom, szóval a Szent Atyának az enciklikája nagyon-nagyon közel van, és valahányszor megszólaltok róla örömmel van.
1: Atya, magyarázd légy oly kedves, amivel mélységesen egyetértek, és az előző beszélgetésekben szó esett róla, hogy akkor, amikor ez a világ egy picit az individuumra összpontosít, minden individualizálódik, és ugye azt mondja Ferenc pápa, hogy ezért ez töredékekre hullasztja a szívet.
0: És a szívet, a világunkat, tehát a kapcsolatainkat, minden széttöredezik. Szent, hogy erre nagyon szépen kitér. Hadd olvasom a Szent Atyát először magát. Azt mondja, a szív tesz lehetővé minden hiteles kötődést, mert egy nem szívvel épített kapcsolat képtelen legyőzni az individualizmus miatti töredékekre hullást. Tehát mikor egy családban mindenki csak magával van elfoglalva, individualistává válik, akkor a család szétesett.
1: De talán szétesik maga az ember is, hiszen nem tud mindennek és mindenkinek megfelelni.
0: Persze. Én paraszt gyerek vagyok, és én nagyon sokat megköszönöm a Jóistennek a paraszti gyerek múltamat. Mert ugye az állatok közelsége, a föld közelsége, az akkora egységet teremtett az emberben, hogy az ember kisgyerekként se tudott svindlizni. Egység volt. És a szüleimnek nem kellett ellenőrizni, mert a munka maga ellenőrizte önmagát. Egység volt egy családban, ők el voltak a szőlőbe dolgozni, én maradtam otthon a háztartásból, baromfiak, disznó, tehén, mindenféle, és ott nem lehetett svindizni. Ott egyiket tenni kellett a másik után. Kisgyerekként befejeztem az egyiket, föl kellett venni a másikat. Tehát egy rend volt, egy egység volt. De ez az én életem felől nézve mondom most ezt, de tulajdonképpen az egész család együtt mozdult. Ők a szőlőbe voltak, ugyanúgy a családért tettek. És amikor hazajöttek, ugye tehenet fejni, meg egyéb. Szóval ott az összes ideg szála a családnak tulajdonképpen egy célra fogott.
1: Igen, de mostanában ez az egymásra utaltság, hát abszolút veszendőben van.
0: Én nagyon sajnálom ezt a veszteséget, amit a mai ember megél. De azért fegyelemmel erre oda lehet figyelni. Gyereket hogyan neveljük? Mindig azt teszi, amihez kedve van, vagy pedig igenis kitalálunk neki feladatokat, és azt meg kell csinálnia. Tehát bele kell simulnia a család rendjébe. Az individualizmus az tönkretesz mindent. Én azt hiszem, a válások az már csak következmény. Sokkal mélyebben van a probléma, amikor az individualizmus már szétaprózta a családot, az egységet. Tehát még egyszer hadd mondjam a Szent Atyának a mondatát. a szív tesz lehetővé minden hiteles kötődést, a szív nélkül nincs kötődés. Orvoshoz mestán lehet hallani, hogy favágás a mesterségünk. Jön egyik, a másik után nem lehet mindegyik azonosulni. Favágás. Tehát mikor munkadarab lesz a beteg, ő meg személyt keres, aki gyógyítja. Tehát bármi munkavégzés, ha van egy szív, az egy fontos dolog. De épp úgy az öreg szaki, aki meg tud javítani minden tüsköd, bogarat, ezer mester, és benne van a szíve, és egységet teremt egy szétesett képből, vagy akármiből.
1: Az individualizált világban valahogy, ha most nézzük csak a hivatását betöltő embereket, sokszor hiába tenné szívvel, lélekkel az ember azt, amit a szíve diktál, de bizonyos környezeti hatások, elvárások, mindezek ellene mennek annak, hogy az ember tisztességgel végezze a munkáját. Tisztelet a kivételnek, gondolok itt arra, amikor nem fontos az, hogy minőségi munkát teremts, hanem az a fontos, hogy meglegyen, aztán már mindegy az, hogy hogyan és milyen módon. Én ezzel sokszor találkozom a hétköznapi életben.
0: Igen, tehát éppen itt egy eszembe, hogy egy házasság, több gyerekük van, jönnek az unokák, és a gyerekek ötletszerűen berakják az unokákat hozzájuk. Szóval éppen mondtam ennek a családnak, hogy talán nem ezt kéne tenni, hanem kijelölni, hogy legyen egy hétvégetek, ami a kettőtöké. És meg kéne a gyerekeket, hogy lehetőleg ekkor hagyjanak békén benneteket. Mert a nagyszülő generáció is, annak is van magánélete. Ott is kell szívet cserélni, hogy egységben maradjanak. És ez nem az unokáktól vonja ezzel magát, hanem az unokáknak adja oda magát. Mert ha az ő szívük együtt dobban, akkor az unokáknak lesz jó.
1: Így van, nagyon egyetértek.
0: Tehát nagyon, én azt mondom, hogy mindig a individumot említed, de azt gondolom, nagyon fontos az, hogy egy technicizált világban bekapcsolom az egyik gépet a háztartásban, a másik gépet, mindegyik csinálja a dolgát, egymástól függetlenül. Hát mi ilyenek maradtunk. A robotok egymás mellett. Mondja a Szent, hogy elvont fogalm, de nagyon szépen fogalmazza ugyanezt a jelenséget. Azt mondja, tehát ha nincsen a szívnek a hiteles kötődése, akkor csak két monád állna fenn, melyek érintkeznek, de valóságosan nem kapcsolódnak. Szívellenes az a társadalom, amelyet egyre inkább a nácizmus és az önmagunk körül forgás uralkodik. Szóval ez a monád lét. Példának mindig azt szoktam mondani, hogy végig sváb fáskamrába bemegyünk. Mi van ottan? Ott van a hasított fa, szépen bédába rakva. A fa hasába szorítják, nyomják egymást, de nincs közük egymáshoz. Monádok. Ez a szív nélküli kötelességét teljesítő család, ami a végén fölrobban. Szóval a szív az teremti a köteléket. A szív ugye mozdít ki az individualizmusból. A monád létből, ahogy a pápa mondja. Tehát a házasságok mindig ott kezdenek tönkre menni, mikor ez a monád lét elindul. Mindig mondom az enyémeknek, hogy kommunió mögött mindig ott kell legyen a kommunikáció, de a szívnek a kommunikációja. Nagyon fontos. Mert másként csak monádok vagyunk. Tehát a szív tesz lehetővé minden hiteles kötődést, mert egy nem szívvel épített kapcsolat képtelen legyőzni az individualizmus miatt töredékekre hullást. Tehát mikor egy család nem tud egymástól, talán valami novellát régen olvastam, nagyon régen, hogy ilyesmi volt, hogy a család levélbe érintkezik egymással. És a végén levélbe el is szétesik a család, elválnak. Ez a monád lét. Tehát egy darabig mennek ezek a cetlik, írja egyik is, másik is, hogy éppen hol van. Tudnak egymásról, de a szív egységet teremtő ereje nincs mögötte. Ebben a technicizált világban a gép az egy magabiztos segítség. Teszi a dolgát, amit ha éppen bekapcsoljuk, akkor működik. de egységben nem tud gondolkodni. És ahogy szoktuk mondani, ugye a technicizált világnak az ilyen visszahatása az emberre, hogy ami öreg, azt ki kell dobni. Ez lesz a sorsa az öregjeinknek. Mert öreg, ki kell dobni. Ez a technicizált szemléletnek az öröksége, vagy torzítása az emberen. Mert ezek a masinák mennek minden szív nélkül, csak meg kell nyomni a gombot, és kész. És ha így működik egy család, lehet, hogy működik felszínen, de egység nincs benne. Erre mondja a Szent Atya, a szívellenes az a társadalom, amelyben egyre inkább a narcizmus és az önmagunk körül forgás uralkodik. Végül eljutunk a vágyvesztésig, olyan szép kifejezés a Szent Atyának, vágyvesztésig, mert a másik eltűnik a horizontról, és bezárkódunk önmagunkba egészséges kapcsolatokra való képesség nélkül. Ez a vágyvesztés, amikor megszokjuk azt, hogy mindenki teszi a dolgát, és a család működik, de egy mechanizmus, egy gépezet. Tehát nem is vágyodok a másikra, ezt azért bevallják az emberek. Elveszett bennem a vágy, sőt, fél, hogy a házastársával együtt kell lenni.
1: A technicizált világból adódik, amit említesz. Hát emlékezem én a saját gyerekkoromra, te pedig ugye még inkább emlékezhetsz arra az időszakra, amikor nem mindjárt kapta meg az ember, sőt, meg sem kapta azt, amire vágyott. Hanem a mai világgal ellentétben bizony vágyakozni kellett egy-egy utazás, egy-egy nyaralás után, egy-egy játék után, amit ma az emberek túlnyomó részt meg is kapnak, és el is érnek.
0: Ahogy én visszaemlékszem a klasszik kultúrában, ott is hát kellett dolgozni. Én kisgyerekként otthon voltam, a szüleim kim voltak a szőlőben, vagy kukoricásban, és de egy célért dolgoztunk, a családért. És azt mondom, a vasárnapi ebédnek a szentsége az volt, ami nem engedte, hogy individualizálódjék a család, hogy monádokból álljon, egymástól független.
1: Igen.
0: Hanem volt a közös asztal, ami nem úgy volt, hogy most csöngettek, és a kanál is eszünk, hanem családi beszélgetés alakul ki. Én úgy látom, hogy hallom az embereknek az elbeszélését, mind a polgári családban, mind a paraszti családban. A vasárnapi ebéd a szent volt. Emlékszem, egy édesapára már meghalt, aki mondta, hogy tudod, én mindig gyűjtök valami újságcikliket, ezt a tanulmányt, hogyha a gyerekek három kamaszfiú volt nekik, ha a gyerekeknek éppen úgy látom, hogy kedvük van ott ülni az asztalnál, akkor előveszek egy ilyen cikket vagy tanulmányt, és beszélgetünk róla. Ez a szívnek az egységet teremtő ereje. Maga az evés nem teremt egységet. De a családi asztal az igen. Ugyan azért a mai teológiában nagyon érdekesen szoktak erről beszélni. A vasárnapi ebéd az a szentmisének a meghosszabbítása. Nagyon-nagyon szép és nagyon mély gondolat. Tehát, hogy az igen az ősegyházban a kenyértörést házonként végeztek, és utána ott voltak az agapén közösen, tehát nem rohantak el haza. Mostan a mai egyházi kultúránkban hazamegy a család, és folytatni kéne a szentmisét. Tehát, hogy nem odáadok legyünk, hanem egymással kapcsolatban álló személyek, akik szívvel tudunk odafordulni egymáshoz. Még egyszer, hadd mondjam ezt az alapmondatát, ami a mélypontját idézi föl az ilyen monád létnek, azt mondja, végül eljutunk a vágyvesztésig, mert a másik eltűnik a horizontról, és bezárkódunk önmagunkba egészséges kapcsolatokra való képesség nélkül. Következésképpen Isten befogadására is képtelenné válunk. Hogy Heidegger mondaná, az isteni befogadáshoz vendégházhoz kell építeni. Tehát a monád világban, ebben az elmagányosodásban nincs vendégházunk. Nem tudunk befogadni senkit, nem is akarunk, ne zavarjanak bennünket. De már egymáshoz sincs köze a családtagoknak. Tehát itt van, hogy a széttöredezett létbe a szív tud egységet teremteni. Mert még a vágy is kiveszik belőlünk, hogy egymással akarjunk kapcsolatot teremteni, és a Szent Atya tovább viszi, ugye, elveszik az Isten utáni vágyódás is. Szóval az előbb ugye azt hangsúlyoztuk, hogy a csodálkozás adja meg a mély hitet. Itt meg azt mondjuk, hogy a vágyvesztésnek a csimboraszója, amikor már az Isten utáni vágyat is elveszik. Így alakul ki az a hitetlen, vagy nem is tudom, minek nevezzem, világ, amiben élünk. Láthatjuk, tehát mondja a Szent Atya, hogy minden ember szívében paradox módon összefonódik saját létünk értékelése és a másik iránti nyitottság, az önmagunkkal való személyes találkozás és önmagunk másoknak ajándékozása. Tehát a Szent Atya ugye mondja, hogy vágyvesztés, nem keressük a másikkal való kapcsolatot, családon belül is elütődött fordulni, nem keressük az Istennel való kapcsolatot, sőt, elveszítjük az önmagunkkal való kapcsolatot is, mondja a Szent Atya, az önmagunkkal való személyes találkozást, így nem tudjuk önmagunkat oda ajándékozni a másiknak. Tehát ez az reakció, amit a Szent Atya megfogalmaz, ez az, hogy mindegyikünk tudja, hogy igaz. Csak figyeljünk oda erre. Tehát a vágyvesztés az a legborzasztóbb mélysége már az elmagányosodásnak, az individuális létnek, az önmagunk forgás, önmagunk körülforgásnak. Tehát ez elveszik a kapcsolat Istennel, a másikkal, de az alapprobléma az, hogy még önmagunkkal is.
1: Igen.
0: Az ember csak akkor válik önmagává, ha elsajátítja a másik elismerésének képességét, és csak azt tud találkozni a másikkal, aki képes felismerni és elfogadni saját identitását. Tehát szülőknek szoktam mondani, hogy sokat dicsérik a gyereket. Mert ha nincs egy önértékelése, nincs saját identitása, akkor mindenféle ostoba kapcsolatba belesodódik, hogy valójában nem akar.
1: Igen.
0: Szóval, ha nincs önértékelés, nincs identitástudat, akkor nincs mit odaajándékozni a másiknak. És egyszerűen ez a kaper-raper, ez a birtoklás, ugye szón alapuló kapcsolat, ugye embertelen kapcsolat alakul ki.
1: És a szülő már csak akkor veszi észre ezt a dolgot, hogy baj van, amikor baj van, hogy mit elmulasztott, igen, és egy képtelen, és talán a saját értékelésével sincs tisztában az ember szerintem, mint szülő, vagy legalábbis a saját értékelésében sem mer önmagában nézni.
0: Csak ez az egész gondolatsor a pápának, ez szerintem annyira a családot érintő, és kapcsolatokat, szóval ennélkül nincs kapcsolat. A vágyvesztés, hogy az alapfogalma a Szent Atyának, az individualizmus, az önmagunk körülforgás, de önértékelés hiány ez, és ha nincs önértékelés, akkor nem tud kapcsolódni a másikhoz, mert nincs, aki kapcsolódjon a másikhoz. Ez annyira, annyira világos beszéd, elvont a Szent Atyának a gondolatkora, de azt hiszem, hogy minden mai baráti kör, házasság ezt megszenvedi. Ha elsajátítjuk a másik elismerésének képességét, és csak ott találkozni a másikkal, hogy képes felismerni és elfogadni saját identitását. Tehát ha házi feladatot adnék, akkor van-e önértékelésem? Van-e csöndem magam számára? A csend az nem egy vallási mánia, hogy legyen imádságos csendünk. Csend az találkozás Istennel, találkozás önmagammal, találkozás a másik emberrel. És ha ez a csend megvan, akkor megszületik a saját identitásunk, és akkor van mit ajándékozunk Isten fele is, az embertárs fele is, magyarul a házastárs, a gyerek fele, az öreg szüleink fele. Szóval valahogy összefüggnek ezek a dolgok. Tehát nem vagyok-e vágyvesztésben, akár az embertárs iránt, akár az Isten fele. A vágyvesztéstől szabad is meg uram minket. itt hagynám abba.
1: Atya, nagyon szépen köszönöm a tartalmas gondolatokat, az enciklika magyarázatot, amelyet ígérhetek a hallgatóknak, hogy 2 hét múlva folytatunk, és azt gondolom, hogy az olykor száraznak tűnő enciklikai gondolatokat nagyon szépen kibontod, nagyon szépen vonatkoztatod a családi életünkre, amit köszönök neked. 2 hét múlva folytatjuk a beszélgetést.

0: Itthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
1: Hírek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa novemberben fogadja a magyar püspököket. Fiatalok 10 000-eit hívta imára Medjugorjében a Mladifest. Közép-európai cserkész találkozót tartottak Nagykovácsinál. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 9 év után 2026. novemberében tesznek ad limina látogatást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a Vatikánban, ahol 14. Leó pápával is találkoznak. Olvasható a 777 blogom. A rendszeres római látogatás célja, hogy a püspökök beszámoljanak egyházmegyéjük lelkipásztori és társadalmi helyzetéről, valamint áttekintsék a legfőbb kihívásokat. A látogatás azért is történelmi jelentőségű, mert egybeesik a hazai egyházi vezetés átfogó generációváltásával. A magyar egyház elmúlt 25 évének legfontosabb szereplői adják át a pásztorbotot. A 4 magyar érsek közül 2 éven belül 3-an, Bábel Balázs kalocsai kecskeméti érsek, Erdő Péter bíboros és Ternyák Csaba egri érsek is betöltik a 75 éves korhatárt. A novemberi római út tehát nem pusztán beszámolók és találkozók sorozata lesz, hanem egy korszakváltás fontos állomása is. Augusztus 1-e és 6-a között rendezték meg Medjugorjében a 37. Nemzetközi Ifjúsági Imafesztivált, a Mladifestet, számolt be a Catholic Time. A Bosznia-Hercegovina kegyhelyre a világ számos országából több 10 000 fiatal érkezett, hogy közösen imádkozzanak, szentmisén vegyenek részt és megerősödjenek Krisztus követésében. Az idei találkozó mottója Ad fontem a forráshoz volt. 14. Leó pápa üzenetében arra bíztatta a fiatalokat, hogy fedezzék fel újra a Krisztussal való találkozás szépségét, és ne engedjék magukat megtéveszteni a múló boldogság ígéreteivel. A fesztivált megelőző súlyos rongálás ellenére a Mladifest programjai rendben lezajlottak. A találkozót 1989 óta minden évben megrendezik, és mára a világ egyik legjelentősebb katolikus ifjúsági eseményévé vált, ahol fiatalok 10 000-ei keresik közösen a hit forrását és Krisztus közelségét. Augusztus 1-e és 8-a között rendezték meg a Nagykovácsi melletti Strelich Pál Cserkészparkban a Central European Jamboree nemzetközi cserkész találkozót, amelyen közel 900 magyar és külföldi cserkész vett részt, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. A főként közép-európai országokból érkező fiatalok közös programokon, szolgálatokon és kulturális eseményeken ismerhették meg egymás hagyományait. A tábor kiemelkedő lelki eseménye volt az augusztus 2-ai szentmise, amelyet Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be. A résztvevők a békéért és a népek közötti megértésért imádkoztak. A Jamboree-ra különleges vendégek is érkeztek, Cserényi Gyula kutató űrhajós és Eckler Luca 2-szeres paralimpiai bajnok, paraatléta is megosztotta tapasztalatait a fiatalokkal. A találkozó célja a közös hit által egy határokon átívelő közösség kiépítése volt. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: a lélek hangja.
1: 9 óra.
0: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a kőtábla második táblája kezdődik a mai alkalommal. Felebaráti szeretet többféle fajtájáról ez a tábla emlékezik meg, hiszen az első az Istenre vonatkozik, de a második kőtáblán lévő parancsok azok is az elsőnek a hátteréből értelmezhetők. Tehát amit mi a szülők iránti szeretet, vagy az embertárs iránti szeretet, az igazság, az összes többi ilyen parancs területén háttérben mindig ott van az első kőtáblának az üzenete, az Isten iránti szeretet, amely szorosan kapcsolódik az embertárs iránti szeretettel. A negyedik parancsolat úgy szól a teljes hosszában: tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened adott neked. Ez így van a kivonulás könyvébe, a második törvénykönyvben, Mózes 5. könyvében már csak röviden, hogy mert akkor már ott vannak azon a földön, amit elfoglaltak, meg megkaptak, ott tiszteld atyádat és anyádat. A nagy katekizmus, a katolikus egyház nagy katekizmusa nagyon hosszan értekezik erről a parancsról. Ugyanis nem csak a kisgyerekeknek szóló intelmet mondja, hogy legyél jó, meg engedelmes, hanem nagy szempontokat vesz figyelembe, egész emberi életünket, benne a családot, és maga a család is egy óriási feladat, vagy témakör ebben a parancsolat magyarázatban, a család és társadalom, a családtagok kötelességei, a szülők kötelességei, a család és a mennyek országa, az Isten országa, a polgári társadalom előjárói, a politikai közösség, polgárok kötelességei, amire most természetesen nem tudunk kitérni, de ez nem azt jelenti, hogy erről már nem volt szó, mert volt már a családról szó, volt a társadalom és az egyház viszonya, a polgári kötelességekről, tehát ezek átfedett dolgok, amelyek az elmúlt időkben előkerültek már. Bele kell helyezkednünk abba a helyzetbe, hogy a biblikus teológia a múlt század elején a Bibliát magyarázta, azt mondta, hogy a Zitzim Leben az életbe ültetett helye. Hogy mikor hangzott ez el, ez a parancsolat? Nem egy prédikációban a jeruzsálemi templomban, hanem a pusztában, amikor Mózes ezt a parancsot kiirdeti a népnek. Vándorol a nép, nem is kevés ideig, hanem mint egy 40 esztendeig. Ott ez a parancs nem a kicsi gyerekeknek szól, hanem a középkorú embereknek, akiknek szól.

hogy az üdvösség az egészen az utolsó időkben, a Krisztus előtti második, harmadik században vált komoly hitévé a zsidóknak. Előtte is mondták, hogy ha meghalunk, nem semmisülünk meg, hanem valami árnyék lét, valami seol lesz a mi sorsunk, de már a Krisztus előtti időkben, a makkabajosi harcokban ugye kitűnik, hogy meghalnak abban a tudatban, hogy az Isten fel fogja őket támasztani, és imádkoznak az elhunytakért. Tehát akkora már a föltámadás hite az Ószövetség népében megerősödött. Egyetlen egy ilyen társaság volt, a szadduceusok akkoriban, akik úgy kétkedtek, nem nagyon hitték a föltámadást, az Istent hitték, de a föltámadásban nem hittek. Tehát ez a parancsolat ezzel a kapcsolattal, hogy hosszú életű légy a földön, azért is fontos biztatás volt, mert hát mivel jutalmazzon meg bennünket az Isten, ha egyszer az üdvösség olyan bizonytalan árnyék lét. Hát, hogy hosszú életű vagy. Ez a jutalmad. Viszont ennek lehet egy olyan természetes magyarázata is, amit Herceg Ferencén olvastam még egyszer az egyik ilyen önéletrajzi írásában, hogy ő úgy magyarázza ezt, hogy ha valaki gondoskodik a szüleiről, akkor nyilván, hogy azok tovább élnek, mert gondoskodik róluk. És ameddig valakinek élnek a szülei, addig ő benne is benne van az, hogy hát én még gyerek vagyok, hát még élnek a szüleim. Tehát ő benne is van egy ilyen vitalitás, hogy él az apám, anyám, és való így igaz, ameddig élnek a szüleink, addig bennünk van azért ez az érzés. Amikor már meghalnak, akkor már ott van az, hogy na hát majd most már mi következünk ezek után. Tehát ennek lehet egy ilyen természetes magyarázata is. Az már nagy dolog volt a zsidó népben, hogy a pogányokkal szemben gondot viseltek a beteg és öreg szülőkre. Hiszen a maga tehetetleneket azt sok pogány nép halálra ítélte. Hát még Sánta Ferencnek is van olyan novellája, hogy Erdélybe ment az öreg a büdös barlangba, ahol ilyen gázok, gőzök voltak, hogy mi hamarabb befejezze az életét. Ugye mai formája az, amikor valaki megfordul a fejében az, hogy hát, ha beteg valaki, akkor nem tudnak rajta segíteni, akkor jön olyan a kegyes halál, az eutanázia, és hát sok helyütt rábeszélik erre a szülőket. Van is olyan állam Európának, ahol az idős emberek, mit tudom én, a ottani személyigazolványban hordják azt a elmeztetőt, hogy nem szeretnének eutanáziával meghalni, hanem természetes halállal. Ezért is ugye ez a parancs már jókorán erre figyelmeztetett bennünket. Na most az Ószövetségben a szülő szeretete, azaz átok és áldás viszonyába került. Mert azokat, akik a szüleiket megbántották, átkozták, megütötték, azokat halállal is lehetett sújtani a Mózes törvénye szerint. Mert eléggé ilyen apa és szülőjogú társadalom volt az Ószövetség világa. Tehát lehet azt mondani, hogy a szülőknek sokkal nagyobb joga volt a gyerek fölött, mint ma.

0: gyerek jogokról nem igen beszéltek a régi korokban. Azt tanította az Ószövetség, a Sirák fia könyve, Tóbiás könyve, hogy szeretnek a szüleid, ezért legyél hálás. És a Sirák fia könyve, ez egy ilyen bölcsességi könyv, ezt mondja, hogy minél elesettebbek a szüleid, annál inkább legyél jó hozzájuk. A szülőnek Isten ad tekintélyt. Lehetne azt mondani, hogy az Isten iránti szeretetet és kötelezettségeket majdnem egyenlőségbe tette a szülők iránti tekintéllyel. Tehát egy szigorú patriarkális a apajogú társadalom volt. Viszont a szülőknek is volt feladata. Egyrészt az, hogy fölneveljék a gyerekeket, megtanítsák őket mindarra, ami az élethez szükséges, de kimondottan a hit átadására is fölhívja a figyelmet, hogy a gyermekeknek mindazt, amit hisz az Ószövetség népe, azt át kell adni. A másodtörvénykönyvben, a 11. fejezetben benne van, hogy mindazokat a tanításokat, amit én mondtam neked, jegyezd meg értelmeddel. Fűzd a karodra, hogy az imaszíva is volt egy ilyen írás. A homlokodra tedd, ékként lehet látni a zsidó kimádkozása közben. Ott van a főparancs, hogy jegyezd meg, és hozzáteszi, és tanítsd meg a gyermekeidnek. Tehát ezt szigorúan megparancsolta az Ószövetségben a törvény, hogy az Isten szeretetet, az Isten parancsait át kell adni a gyermekeknek, az utánunk való nemzedéknek. A zsoltáros is így énekel a zsoltárban, hogy amit hallottunk, azt továbbadjuk. Na most ez itt a isteni igére vonatkozik, nem a nép történetére, vagy ilyen pletykákra, hanem amit a tanításból hallottunk, azt tovább adjuk. Na most az új szövetség az helyre billenti ezt a egyoldalú, csak szülői tekintélyre épülő szeretetet, hogy tekintélye van az apának, anyának, tisztelni és szeretni kell a gyereknek. Helyre billenti Jézus, mert beszél nem csak hogy a gyerekek iránti szeretetről, hanem a gyermekek elleni vétkekről. Azt mondja, hogy ha valaki bűnre csábít egyet is e kicsinyek közül, annak jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakára és bedobnák a tengerbe. És ugyanakkor meg még példaképül is állítja a gyerekeket. Azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be az Isten országába. Erre mondja sok tanító, meg szülő is, hogy hát a gyerekek már kicsi korukban is olyan rosszak tudnak lenni, hogy szörnyű, hogy kihoznak a sodrunkból bennünket. Hát ezt állítja elénk a 4. parancs, vagy Jézus. Nem aprólékos tettekre gondol, hanem olyan gyermeki tulajdonságokra, ami kiveszik sokszor felnőtt korra az emberekből. Kiveszik az őszinteség. Tehát megtanulja a képmutatást az ember. Pontosan a szülők iránti szeretettel kapcsolatban is mond képmutatást az Úr Jézus, mikor szidja a farizeusokat, hogy ti ugyan azt mondjátok, hogy meg kell tartani a Mózes törvényét, méghozzá, hogy atyádat és anyádat tiszteld. De, mert te jónak akarsz mutatkozni a többi előtt, hogy te olyan vallásos vagy, hogy mindent odaadsz az Istennek, amivel segítened kellene a szüleidet, rámondod azt, hogy korbán, azaz Istennek szentelt ajándék, és nem segíted a szüleidet, hanem elviszed nagy képmutatással, és leteszed az oltár elé. Tehát itt nem arról van szó, hogy az Isten szeretetet nem kell megtartani, hanem nem lehet képmutatóskodni úgy, hogy az ember társam vagy a szüleim kárt valljanak. Tehát hiányzik belőlünk az őszinteség. Hiányzik belőlünk a nyitottság. Egy gyerekbe óriási a nyitottság, kérdezget mindenre. És az Isten iránti nyitottság is benne van. Számtalanszor lehet azt tapasztalni, hogy a gyerek elkezd érdeklődni ilyen vallási dolgok iránt, és elfojtják benne, hogy most ezt hagyjuk, majd másról beszélünk. Mert volna benne nyitottság, de elfojtja a felnőtt társadalom. És hát hiányzik belőlünk már a bizalom. Annyit csalódtunk, hogy azt mondjuk, hogy mi már nem tudunk bízni senkibe. És a gyerekben még benne van a bizalom. Amikor Jézus azt mondja, ugye most itt a húsvéti időben van, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek, az nem azt mondja, hogy vakhitű légy, értelmetlenül légy hívő, hanem tudjál bízni. És már nem tudunk bízni, mert nekünk mindent alá kell írni. Mai társadalom nem fogad el semmit a másiktól. Régen azt mondják, elég volt egy kézfogás, vagy egy építkezésnél kiállította pallér egy papírt, aláírta, elvállalom, kész. Most millió aláírás kell mindenre, mert elveszítettük a bizalmunkat. Egymás iránt következésképpen Istenben sem bízunk. Na most ezt állítja Jézus elénk, amikor azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem juttok be az Isten országába. És hát ugye megerősíti a negyedik parancsolatot, pontosan ezzel, amit az imént mondtam, hogy a negyedik parancsolatnál a szülők iránti gondoskodásra ráhelyezi a hangsúlyt. És ő maga mutatott példát, mert a szülők iránti szeretetnek koronként, emberi koronként más-más megnyilatkozása kell, hogy legyen. A gyerek igenis engedelmeskedjék a szüleinek. Persze nem szabad értelmetlen dolgot parancsolni a gyereknek. És meg is lehet azt magyarázni, hogy ezt miért kell tenned. Ja, nagyanyámnak volt a mondása, amikor valamit nem akartam csinálni, ez nem a te eszedhez való, csak csináljad. Meg lehet magyarázni a gyereknek. Tehát az engedelmesség. 12 éves Jézus történeténél olvassuk, miután elment a templomba és ott maradt, az nem engedetlenség volt a részéről. Pedig úgy gondolnánk, hogy ott maradt a templomba, és ő ezáltal hát ilyen rossz gyerekké vált. Az egy prófétai jel volt, hogy neki az atya házában kell lennie, hogy ő tudja azt, hogy az ő igazi atya az a mennyei atya. ezt akarta az ott maradással megmutatni Szűz Máriának és Szent Józsefnek. De odaírja Lukács evangélista utána, hazament és engedelmeskedett nekik. Tehát a gyereknek igenis kell engedelmeskedni a szüleinek, tanárainak. Ma óriási problémák vannak ezen a területen, mert a gyermekeknek, hogy így mondjam, olyan nagy lovat adnak, hogy képtelenek sokszor fegyelmet gyakorolni a tanárok, mert kivesznek mindent a kezükből, és már a pár éves gyerek is tudja azt, hogy neki milyen jogai vannak. Ebből adódik az, hogy majdnem a tanár büntetik meg, hogyha rendre utasítja a gyermeket, vagy keményebben rászól. Tehát ez egy ilyen fordított világ, hogy igenis engedelmeskedni kell a szülőnek. Szóval eljön egy kor, amikor már felnő valaki, akkor valamiképpen egyet kell tudni érteni a szülővel. Pontos dolgokban kell egyet érteni. Elmegy Jézus a kánai menyegzőre, és azért egyet értett Máriával, mert először, hát mikor mondja, hogy nincs boruk, hát akkor szerint, ez mi dolgunk, hát itt vendégek vagyunk. De utána mégiscsak segít azon a megszorult násznépen, meg a lakodalmi házigazdákon, mert egyet értett Máriával. Ma nagyon nagy probléma van. Olyan nemzedék nőtt föl, amelyiknek nem tudtuk átadni az értékeket. Ők azt hiszik, hogy sokkal okosabbak, mint az előtte lévő generáció, mert jobban kezelik a digitális eszközöket. És azt hiszik, hogy ők okosabbak. És épp ez egy ilyen választás is megmutatja, hogy korszakos határ van a fiatalok és az öregek között. De ez nem azt jelenti, hogy ők okosabbak, mert az élet az sokkal több, mint a mesterséges intelligencia által adott információ. Az az élet tapasztalata kell. És azért megnézzük, igencsak zátonyra futnak a fiatalok házasságukba, magánéletükbe, sorra. Meg kell kérdezni az iskolába a gyerekeket, hogy kinek van olyan szülője, aki ugyanazzal a apukával, anyukával él, és nincs féltestvére neki, vagy nincs elvált szülő. Alig van. A mi korunkban még volt. És való igaz, hogy ez egy törés az ember életébe. És sok minden más törés van benne. Tehát nem tudtuk átadni az értékeket. Ez nagy baj. És nem is értenek velünk egyet a fiatalok, mert ők okosabbak, jobban kezelik a kütyüket. És aztán a végén meg gondoskodni kell a szülőről lehetőségeink szerint. Az Úr Jézus még a keresztről is gondoskodott Máriáról. Azt mondja, hogy Jánosnak, hogy íme a te anyád, hogy viselt gondját. És ma ezt látjuk, hogy a szülők magukra maradnak, ami a gondosságot illeti. Hát én annyiszor, de annyiszor kapom azt a kérést, hogy nincsen öreg otthonunk, mert szeretne bemenni jogosan, aki magára maradt, megérte az ember. Régen erre nem volt szükség, mert otthon voltak a családban az öregek is. Tehát itt lehet látni, hogy bár nagyot váltott a világ, sok mindenben előbbre vagyunk, de sok mindenre hátrébb, mint a régi időkben. És ugyanakkor van itt egy paradoxon, az új szövetség szerint a szülők iránti szeretetben, mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem békét jöttem hozni, hanem kardot, meg aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Na már az Ószövetségnél is ez volt, hogy át kellett adni a hitet. Ez fontos kötelezettsége volt a ószövetségi szülőknek is. Ma ezt se látjuk az új szövetségben, hogy átadnák a gyermekeknek legalábbis azon a szinten, amelyiken a gyerek él. Jönnek a gyerekek első-második osztályba, hát egy keresztet nem tud vetni a kisgyerek. Semmit nem hallott Istenről. Egy egyszerű kisgyerek imádságot sem tud. Tehát semmit nem adtak át a hit területén a gyereknek. Itt viszont még magasabb szempontokról van szó. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor az Isten ügye előtérbe kerül, az az első. Szent II. János Pál pápa mondja, hogy a szülők iránti tisztelet az egy analóg tisztelet, hogy alá van rendelve az Isten ügyének, az Isten országának. De ez azt jelenti, hogy attól függetlenül gondoskodni kell a szüleinkről. Ami tőlünk telik, meg kell tenni. Ez különösen akkor kerül ütközésbe, ha valaki főként fiatal hitre tér, és a szülő meg ellenzi. Eklatáns példái általában a papi és szerzetesi hivatások, hogy nagyon ellenzik a legtöbb esetben. Rábeszélni se szabad, egyáltalán, de hívő keresztény szülő nem ellenezheti. Legfeljebb mondhat egy-két szempontot, hogy ha erre ráteszed az életed, akkor tartsák ki rajta. Nem ellenzem, de ne hozz szégyent rám, akkor tartsák ki végig. Akkor ne az legyen, mint az apám mondta nekem. Vagy békapap leszel, vagy mész a börtönbe. E volt a bejelentésemre az indítatás. Tehát ő nem ellenezte, csak fölhívta a figyelmet. És én más esetekkel is találkoztam, ez még ugye elmúlt rendszerben volt, hogy mit tudom én, nagy pártakok gyerekei jöttek hozzám is, az egyik fél az katolikus volt, és rávette a leendő házastársát, hogy legyen egyházi esküvő. És úgy szépen alkalmazkodott is hozzá a másik fél. A nagy pártag szülő kiközösítette a gyereket. Ha ezt meg tudom, semmivel nem foglak támogatni. Volt ilyen is, és úgy lehet ma is van. Tehát, hogy ilyenkor alárendelődik az Isten törvényének a szülők iránti tisztelet és szeretet, de mindamellett ezt meg kell tennünk. Ezt én, mint így papnevelő is láttam, hogy többeknél volt ilyen ellenkezés, amikor behozták, de amikor már úgy felszentelődött a fia, meg minden, akkor már volt egy ilyen, nem is hogy megnyugvás, már egyfajta öröm benne, hogy azt mondta a szülő, hogy hát ha ő ebbe élet célját megtalálja, akkor legyen úgy, hogy csak boldog ember legyen. Igen. Tehát ez nagyon fontos ennél a negyedik parancsolatnál, hogy ez meg legyen. És a szülők iránti szeretetünk még a halál után is megvan. Imádság az az elhunyt szülőkért. A 23. János Pál pápa, 23. János pápa életrajzában olvastam, hogy hát ő nagyon szerette a szüleit, és amikor meghaltak, akkor is szeretettel és tisztelettel gondolt rájuk, és azt mondta, hogy odaát vannak a szüleim, könnyebbé teszi megbarátkozásomat a túlvilággal. Hogy odaát vannak, hogy én, mert hitte az örök életet, föltámadást, ugye nem csak azért, mert pápa volt, hanem hívő ember volt, azt mondja, megkönnyítette a megbarátkozást a túlvilággal, hogy odaát vannak a szüleim. De hát itt is maunakat hallunk, hogy kise megy a szülők sírjához, nem érdekli ez sem. Tehát itt lehet látni, hogy egy teljesen ilyen szekularizált, materialista és elembertelenedett világban élünk. És hát ez a negyedik parancsolat a családnál és a társadalomnál sok mindenre kitér még, hogy mi a kötelessége a családnak, a nagyobb közösségnek, a családnak nem csak a hit megvallásában, hanem a neveltetésben, a gyerek egészségi, szellemi nevelésében, a bizonyos szempontból még a vagyoni helyzetének a biztosításában is. Én szörnyű dolgokat láttam papi életem folyamán, olyanokat, hogy teljesen kisemmizte az egyik gyereket az örökségből. Teljesen. Írásba adta. Nem gondolt arra, hogy utána a gyerekek között ez lett a nagy összeveszésnek, az összetűzésnek a forrása. Tehát még ilyen is, tehát a családi élet egy nagyon összetett szülőknek, gyerekeknek kötelezettségei vannak ezen a téren. Tehát, hogy itt kiterjesztjük a negyedik parancsolatot, az előjárók, a tanárok, bizonyos szempontból a polgári előjárók iránt is, legalábbis a mi nagy katekizmusunk is, hogy ameddig lehet, adjuk meg a tiszteletet nekik. Hát ugye most itt vannak a parlamenti választások, régen így mondták, hogy megválasztják a honatyákat, meg a honanyákat. Na de hát azoknak úgy kéne viselkedni, hogy tisztelettel nézünk rájuk. De hát néve egy parlamenti közvetítést nézett az ember, akkor azt mondta, hogy egy jobb kocsmában nincsen olyan viselkedés, mint a parlamentben. Hát bizony ott nem éreztük azt, hogy micsoda tisztelettel kell irányukban lennünk. De ez is beletartozna, hogy tisztelettel legyünk előjáróink iránt, mert nekik úgy is kellene élni, példát kellene mutatni, nem csak az állampolgári kötelezettségekben, hanem emberi tartásukban. Említettem ott a választások előtt egy szempontot, hogy azt mondja Szent Pál, hogy aki a maga házában nem jó gazda, és hogy akar az egyházban, a nagyobb közösségben tisztséget vállalni, aki a maga családjában nem példamutató. Hát hogy akar a nagyobb közösségnek példát mutatni? Mert én elvárnám tőlük, hogy példát mutatnak mind a házasságban, mind a család életben, mind a gyerekeik nevelésében. Így válnának arra méltókká, hogy egy nagyobb közösséget vezessenek, és tisztelettel tekintsünk rájuk. Igen. És aztán ugye kiterjesztjük még az egyházi előjárókra is. A papokat korábban, 100 éve ezelőtt ilyen-olyan úrnak szólították. Még a káplánokat is, hogy káplán úr, tisztelendő úr, és így tovább. Aztán bejött az atya megszólítás. Valaki azt mondta, hogy de hát ott van a Szentírásban, hogy ne hívjatok atyának se senkit, mert egyeti atyátok a mennyei atya, mondja az Úr Jézus. Akkor hogy merjük ezt mondani? De már a Szentírásban is benne van, hogy maga Szent Pál is azt mondja, hogy tanítótok sok van, de atyátok, aki megkereszteltem benneteket, az én vagyok. És ott voltak az abbászok, a szerzetes előjárók, az atyák. Ugyanis nekik kötelességük volna az Isten atyaságára emlékeztetni az embereket. Mert a papok iránt ez a magas mérce állítódik föl, hogy az Isten atyaságát juttassa eszükbe az ő egzisztenciájuk. Hát ez volna a nagy feladat, amihez szinte nem is lehet hozzánőni. És hát a legfőbb pásztorunkat, ugye, azt jól lehet ellátjuk nagy címekkel, a római pápát, szóval sanctita, meg őszentsége, meg hasonlókat mondunk, de Szent Atyának is szólítjuk a pápát. És hát holnap lesz éppen 14. Leó pápának a megválasztási évfordulója, hogy egy éve pápa. Ezt én most nyugodt lelkiismerettel elmondhatom, hogy nagyon örülhetünk ennek a pápának, aki van. Nagyon. Mert annak a óriási feladatnak, amire ember erővel nem is lehet megfelelni, ezt ő maga is nagyon jól tudja, nagyon-nagyon kiválóan az Isten kegyelmével eddig olyan határozottan, olyan jól és olyan igazi atyai módon tudott megfelelni, hogy mindig képviselte nagyon bátran az evangéliumot, benne a békét, a szegények melletti kiállást, az örök üdvösség hirdetését, és ugye az a nagy bátorsága neki, hogy annak ellenére, hogy ő amerikai, végül is saját állampolgára annak az államnak, amelyiknek a vezetője, annyiszor konfrontálódik most vele, szembe száll vele, illetve nem szembe száll vele, hanem azt mondja, hogy én hirdetem az evangéliumot. Meg is támadja őt, azt mondja nekem, ez a kötelességem. És nem törődik azzal, hogy milyen vádak érik a politika részéről. Mert tudja azt, hogy az evangélium hirdetése az áldozatokkal is jár. És így ő meg tudja valósítani azt a atyaképet, amire vágyakozik végül is a keresztény világ, de még más emberek is. Hát ugye olyan megrendítő volt az elmúlt időkben, hogy mondta 14. Leó pápa, hogy magánál hord egy fényképet, mikor tanult ilyen Közel-Keleten ment egy kis muszlim gyerek, tartott egy képet, rajta volt 14. Leó képe is, azt mondta, hogy Isten hozott Leó pápa. És ezt a gyereket két nap múlva ilyen bombatalálat megölte. Tehát még egy ilyen muszlim kisgyerek is örült neki, hogy oda megy a pápa, és melléjük áll, hogy béke legyen. És én úgy gondolom, hogy harag és elfogultság nélkül, hogy ma a világ egyetlen erkölcsi tekintélye. Egyetlen. Se nyugaton, se keleten, se délen, se sehol ilyen erkölcsi tekintély nincs, mint ő. Ennek nagy hálát kell adnunk, és örülnünk kell annak, hogy ilyen pápánk van, és hát imádkozzunk érte a holnapi napon. Tehát ez is így a negyedik parancsolatnak a körébe tartozik, hogyha valakinek megvan a nagy katekizmusa, akkor utána nézhet annak, hogy hát milyen alaposan megtárgyalja ezeket a kérdéseket az egyháznak a mai helyzetében, benne a politikai közösséghez való tartozását is, mert az nagyon fontos, hogy mi jól tudjuk azt, hogy mi nem választásokon indulunk, hanem az egyházunk az szikla alapokon áll, és nagy biztosítékunk van arra, hogy megmarad. Jézus biztosítja ezt számunkra, hogy az egyházunk megmarad, és ezért ez a biztosíték az, hogy mi az egyházban tartozunk, egyházhoz tartozunk, van pápánk, megvan az egyháznak a rendje, ez nagy örömmel és megnyugvással tölthet el bennünket. Hát a mai napon a negyedik parancsolat kapcsán mindannyian gondoljunk a szüleinkre, ha élnének, akkor is, de ha meghaltak, akkor is, hiszen köszönettel és hálával tartozunk nekik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: Mária Rádió.
1: Encyklikák.
2: Laudato si. Ferenc pápa, áldott légy, kezdetű enciklikája. Az éghajlat mind közjó. Az éghajlat közjó. Mindenkié és mindenkinek a javát szolgálja. Globális szinten olyan összetett rendszer, amely kapcsolatban áll az emberi élethez szükséges számos alapvető létfeltétellel. Nagyon komoly tudományos konszenzus jött létre arról, hogy az éghajlati rendszer aggasztó felmelegedésével állunk szemben. Az utóbbi évtizedekben ezt a felmelegedést a tenger szintjének a folyamatos emelkedése kísérte. Továbbá nehéz lenne nem összefüggésbe hozni azzal, hogy megszaporodtak a szélsőséges időjárási események. Arról nem is beszélve, hogy lehetetlen tudományosan meghatározni minden egyes különleges jelenség kiváltó okát. Az emberiségnek tudatosítania kell, mennyire szükséges életstílusunkon, termelési és fogyasztási szokásainkon változtatni. Hogy megküzdjünk a felmelegedéssel, vagy legalábbis azokat az emberi okokat megszüntessük, amelyek kiváltják, vagy súlyosbítják. Igaz, vannak más tényezők is, mint például a vulkáni tevékenység, a föld pályájának és forgástengelyének változásai, vagy a naptevékenység ciklusai, de számos tudományos vizsgálat azt mutatja, hogy az elmúlt évtizedek globális felmelegedését leginkább az emberi tevékenység miatt kibocsátott üvegház hatású gázok, a széndioxid, a metán, a nitrogénoxidok magas koncentrációja okozza. A légkörben való dúsulásuk megakadályozza, hogy a földről visszaverődő napsugarak melege az űrbe távozzon. Ezt különösen felerősíti a fosszilis tüzelőanyagok nagymértékű használatán alapuló fejlődésmodell, amely az egész energetikai rendszer lényegét jelenti az egész világon. Hozzájárult ehhez, hogy a talajfelhasználási módját egyre inkább megváltoztatják. Főképpen a földművelési célból végrehajtott erdőirtásokkal. A felmelegedés hatással van továbbá a szén körforgására. Ördögi kört hoz létre, amely még inkább rontja a helyzetet, és befolyásolja a rendelkezésre álló alapvető erőforrásokat, mint például az ivóvizet, az energiát és a mezőgazdasági termelést a legforróbb területeken. Továbbá a bolygó biológiai sokféleségének a részleges pusztulását okozza. A sarki jég és a magas hegységek jegének olvadása a metángáz felszabadulásának nagy kockázatával fenyeget. A fagyott szerves anyagok lebomlása még jobban felerősítheti a széndioxid kibocsátást. Az esőerdők elvesztése súlyosbítja a helyzetet, azok ugyanis enyhítik az éghajlatváltozást. A széndioxid által okozott szennyezés növeli az óceánok savasságát és veszélyezteti a tengeri táplálékláncokat. Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, ez a század hallatlan éghajlati változásoknak és az ökoszisztémák példátlan pusztulásának lesz a tanúja, és ezek súlyos következményekkel járnak mindannyiunk számára. Például a tenger szintjének emelkedése rendkívül súlyos helyzetet teremthet, ha figyelembe veszük, hogy a világ népességének negyede tengerparton, vagy ahhoz nagyon közel él. És a legtöbb metropolis tengerparti területen fekszik. Az éghajlatváltozás súlyos környezeti, társadalmi, gazdasági elosztás és politikai következményekkel járó globális probléma, amely az egyik legnagyobb kihívást jelenti az emberiség számára. A következő évtizedekben valószínűleg a fejlődő országokat érinti legsúlyosabban az éghajlatváltozás. Sok szegény él a felmelegedéshez kapcsolódó jelenségek által különösen sújtott területeken, és létfenntartási feltételeik erősen függnek a természetes készletektől és az ökoszisztéma szolgáltatásokról, mint például a mezőgazdaság, a halászat és az erdei erőforrások. Nincsenek más anyagi lehetőségeik és egyéb forrásaik, amelyek segítenének nekik, hogy alkalmazkodjanak az éghajlati változásokhoz, vagy megbirkózzanak a katasztrófa helyzetekkel. és csak kismértékben jutnak hozzá a szociális szolgáltatásokhoz és a biztosításhoz. Például az éghajlati változások kiváltják az olyan állatok és növények elterjedésének a megváltozását, amelyek nem képesek az alkalmazkodásra. Ez pedig hatással van a legszegényebbek termelési lehetőségeire, akik szintén kényszerítve érzik magukat arra, hogy életük és gyermekeik jövőjét illetően nagy bizonytalanságban elvándoroljanak. Tragikus a környezetpusztulás által még mélyebbé vált nyomorból menekülő elvándorlók számának a növekedése, akik a nemzetközi egyezményekben nem szerepelnek elismertként, nem ismerik el őket menekültnek, és akik törvényi előírások bármiféle védelme nélkül hordozzák magukra hagyott életük terhét. Sajnos általános közöny uralkodik ezekkel a tragédiákkal szemben, amelyek most történnek a világ legkülönbözőbb részein. Az, hogy nem reagálunk testvéreink e drámáira, annak a jele, hogy elvesztettük az embertársaink iránti felelősségérzetet, amelyre minden civilizált társadalom épít. Úgy tűnik, hogy sokan azok közül, akik több erőforrással és gazdasági vagy politikai hatalommal rendelkeznek, leginkább a problémák elkendőzésére vagy a tünetek elrejtésére törekszenek, és csupán csökkenteni próbálják az éghajlatváltozás néhány kedvezőtlen hatását. Számos tünet arra utal, hogy ezek a hatások egyre kedvezőtlenebbek lehetnek, ha továbbra is a jelenlegi termelési és fogyasztási modellt alkalmazzuk. Ezért sürgetővé és elengedhetetlenné vált a politikai döntések meghozatala annak érdekében, hogy a következő években drasztikusan csökkentsék a széndioxid és más erősen szennyező gázok kibocsátását, például a fosszilis tüzelőanyagok helyettesítésével és a megújuló energiaforrások használatának a fejlesztésével. A világon alacsony szintű a hozzáférés a tiszta és megújuló energiaforrásokhoz. Szükség van megfelelő energiatárolási technológiák kifejlesztésére is. Ugyanakkor néhány országban egyre komolyabb előrelépések történtek, még ha ezek messze állnak is attól, hogy arányuk jelentős legyen. Beruházások történtek kevesebb energiát fogyasztó és kevesebb nyersanyagot igénylő termelési és közlekedési formák, valamint jobb energiahatékonyságot biztosító építkezési és épületfelújítási módszer kialakítására. Ezek a jó gyakorlatok azonban még messze nem váltak általánossá.
0: Enciklikák.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Mária Rádió a tengeren is. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Hosszú esztendők óta először mentem szabadságra, mármint olyanra, amikor tényleg a pihenésé voltak a napok. Baráti ajándékként nyílt lehetőségünk arra a feleségemmel, hogy 10 napig az Adriai tengeren, a Jón tengeren, az Égei tengeren és a Márvány tengeren hajókázunk, és egy-egy pillantást vethessünk azon városokra, amelyek a kikötések alkalmával elénk tárultak. Triest, Athén, Olimpia, Kusadasi, Isztambul, Korfu, Bari. Számunkra külön világ volt szinte valamennyi, de a rövid idő is elegendő volt arra, hogy a mediterrán nyüzsgést, a bazárok világát, a pontos és gyors ügyintézést, a gondok nélküli ki- és beszállást, a szigorú, de udvarias átvilágításokat megismerjük. És miként jön mindez a Mária Rádió? Amikor a hajó mintegy 3500 utassal és 1500 ügyi személyzettel a hullámokat szelte, és a kis teraszunkon ülve a napfény és az olvasás is unalmassá vált, elővettem a telefonom, és beütöttem a keresőbe Mária Rádió nevet. Szinte alig egy-két másodperc telt el, és már is hallhattam az ismerős zenéket, műsorokat, és így tovább. Mi mindenre jó az online adás? Többek között arra is, hogy több ezer kilométerre a hazától, a megszokott saját kis világunktól mégis otthon érezhessük magunkat, bármerre is visszazutunk. Nem maradtam le az enciklikákról, Bábel Balázs érsekatya megfontolásra érdemes gondolatairól, de még a saját jegyzetemet is meghallgathattam. Az Aranymisések címmel felolvasott jegyzetemet még az Égei tengeren hajózva hallgathattam meg 2026. július 11-én. A Széchenyiek Balatonföldváról szólott már itthon 2026. július 18-án. Balatonföldvár, a magyar tenger, a Balaton partján fekvő, immáron 130 éves település. Az általunk meglátogatott városok régebbiek, ősibbek, de a mi szívünkben a magyar tenger és az azt körülvevő települések jobban beleégtek. Azok a miénk és a múltjuk, jelenük és a remélt jövőjük is azt mondatják velük, amit a régi mondás is, mindenütt jó, de a legjobb otthon. Legyen ez továbbra is így, legyen a hazánk, az otthonunk, valamennyiünké.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hír perce.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Több mint 4000 fiatal találkozott Peruban a Nemzeti Ifjúsági Napon. Betlehem Dávid nyíltvízi úszó nyerte az első magyar aranyérmet a vizes Európa-bajnokságon. Közösségi gondoskodás néven egyedülálló képzés indul az esztergomi hittudományi főiskolán. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Több mint 4000 fiatal vett részt július 30-a és augusztus 2-a között a dél-amerikai Peruban rendezett második nemzeti ifjúsági napon. Tájékoztatott róla a Fidesz. A Legyetek bátrak, Krisztus él mottóval megtartott találkozóra Peru 46 egyházi körzetéből érkeztek fiatalok, köztük az Amazonas vidékén fekvő Iquitos apostoli vikariátusának küldöttsége is. Franco, a Szent Márton plébánia ifjúsági szolgálatának egyik tagja, csak nem 1000 kilométert utazott a dzsungel mélyéről az eseményre. Mint mondta, bár különböző kultúrájú, éghajlatú és hátterű fiatalokkal találkozott, ugyanaz a hit és ugyanaz a vágy kötötte össze őket. A fiatal szerint az út segített felismerni, hogy az Amazonas közösségei nem az egyház peremén élnek, hanem annak teljes jogú részei. A találkozó a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozóra való felkészülésnek is része volt. Betlehem Dávid aranyérmet nyert pénteken a nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a párizsi európai bajnokságon, tudósít az MTI. A harmadik egyéni számban Betlehem mellett a 2 évvel ezelőtti olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf képviselte a magyar színeket. A szakág viszonylag új számában a férfiaknál 37-en indultak, 1500, 1000 és 500 méteres távokon mérettették meg magukat. A fináléban a magyarok és a németek egymás mellett törtek az élre. A fordulóból a két magyar jött ki jobban, az első-második helyen indultak neki az egyenesnek. Betlehem a többiektől teljes külön szinte a szajna közepén úszott, és hatalmas fölénnyel diadalmaskodott. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most pedig megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. 2026 őszén új hiánypótló képzést indít az esztergomi hittudományi főiskola közösségi gondoskodás témakörében, közölte az intézménye honlapján. A képzés a keresztény emberképre, a katolikus társadalmi tanításra és a közösségi gondoskodás hagyományaira építve készít fel szakembereket a gondoskodási rendszerek emberközpontú működtetésére és fejlesztésére. A hallgatók teológiai, etikai, jogi, pszichológiai, pedagógiai és szociális ismereteket sajátíthatnak el, miközben gyakorlati eseteken, terepgyakorlatokon és közösségi projekteken keresztül is fejlődhetnek. A képzés egyelőre részismereti formában levelező munkarendben indul, fél évente 10 szombati alkalommal. A jelentkezési határidőt augusztus 10-ig meghosszabbították, a kedvezményes önköltség fél évente 65 ezer forint. A tervek szerint az alapképzési szak is elindulhat 2026. szeptemberében. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 10 óra. Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Lépes Lóránt atyával.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Szombati hittanóránk témája Máté evangéliumának 12. fejezete, a 30-tól 37. versig. Erről fog szólni a mai hittanóra. Először ezt a részt felolvasom. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem gyűjt velem, az szétszór. Ezért mondom nektek, minden bűnre és káromlásra elnyerik az emberek a bocsánatot, de a lélek káromlása nem nyer bocsánatot. Ha valaki az emberfia ellen beszél, bocsánatot nyer, de a szent lélek ellen beszél, nem nyer bocsánatot sem ezen, sem a más világon. Vagy jelentsétek ki, hogy a fa jó, s a gyümölcse is épp úgy jó, vagy nyilvánítsátok rossznak, hisz gyümölcséről lehet a fát felismerni. Viperák fajzata. Hogy beszélhetnék jót, amikor gonoszak vattok? A száj ugyanis a szív bőségéből szól. A jó ember jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember rossz kincséből rosszat hoz elő. Mondom nektek, az emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról számot adnak, amit kiejtenek a szájukon. Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet. A káromkodás tág értelemben indulatos kifakadás, hangosan vagy magunkban, melyel az ember tárgyat, személyt, szenteket vagy Isten szidalmaz, kárát kívánja, szoros értelemben a másik parancsolat megsértése, Isten nevének, a szenteknek és szent tárgyak gyalázása, átkozása. Ellentétben áll az Isten és az ő szent neve iránti kötelező tisztelettel. Oka az Isten gyűlölet. A magatartásban, cselekményekben megvalósuló káromkodás az Isten káromlás. A Szentírásban Jahve nevének szidalmazása, ezt olvassuk Izajás proféta 52. fejezetében, az 5. versben. Hát most itt mit tegyek, mondja az Úr, hiszen népemet ingyen elhurcolták, és akik uralkodnak rajta, újonganak, mondja az Úr. Egész nap folyton folyvást káromolják a nevemet. De azok a szavak is káromkodásnak minősülnek, melyek Istennek szent személyek, illetve szent intézkedésnek, fölszerelési tárgynak a gyalázásával egyenértékűek. Szent Jakab elítéli azokat, akik meggyalázzák a fölséges nevet, amelyről el vannak nevezve. Első András király, aki 1046-tól 60-ig uralkodott, az ő törvénye 1048 körül kimondja, ha valaki Istent, az ő szentjeit és papjait átkozza, vagy gonoszat tesz ellenük, tudja meg, hogy először Isten, majd a király büntető haragja száll rá. Erdélyben a káromkodásért az aprobálta konstitúció 347-22 szerint kemény büntetés járt, súlyos esetben akár halál is. A nem nemeseket a helyi bíró, a nemeseket a magisztrátus büntette. A Magyarország és erdélyi városok 19. század elejé jogszabályai között bőségesen találhatók káromkodók elleni büntetések. Isten káromlás Istennek és az ő szentségét jelképező tárgyaknak tudatos és szándékos megsértése. Természete szerint halálos bűn. Az átokként elhangzó Isten káromlás káromkodás. Az Isten káromlás az Istent megillető imádással ellentétes cselekedet. A 10 parancsolat első 3 parancsának megszegése. A Szentlélek elleni bűnök egyike, vagyis a legsúlyosabb bűn. Az hittanóra kezdetén idézett evangéliumi rész párhuzamos helyzet.

tette. Valamilyen módon a kezét nyújtotta Isten ellen, ahogy ezt a Számok könyvében olvassuk. Isten jogainak megsértéséért, vagy Isten káromlásért halálbüntetés járt. Királyok első könyvében olvassuk a 21. fejezetben, aztán vele szemben két semmire kellő ember kapjon helyet, akik tanúskodnak majd ellene, és kijelentik, káromoltad Istent és a királyt, aztán vezessétek ki, és kövezzétek agyon. Isten káromlásnak vették, ha valaki a templom ellen fenyegető szavakat használt. A Krisztus után leírt jogszabály, vagyis halacha, Jahve nevének méltatlan említését is Isten káromlásnak mondta. Súlyos Isten káromlásnak számított sértő szavakat mondani a Tórára, vagyis Mózes 5 könyvére. Kedves testvérek, most rövid szünetet tartunk, azután már most megemlítem, hogy a hittanóra második felében lehetőség lesz hozzászólni, illetve a kérdezni a témával kapcsolatban. A telefonszámunk 00421 35 7 72 72 72.

kedves testvérek, arról az evangéliumi részről van szó, ahol Jézus mondja, amikor azzal vádolják őt, hogy a sátánnal szövetkezett, hogy minden bűnre bocsánat van, de aki a szent lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot, tehát folytatom a gondolatokat. Az új szövetség tanúsága szerint Jézus ellen a fő vád volt az Isten káromlás. Meg kellett halnia, mert Isten káromlásnak vették, hogy bűnöket bocsátott meg, vagy hogy Istennel egyenlővé tette magát. Isten fiának mondta magát, és azt állította, hogy része lesz az isteni hatalomban. Például, amikor Jézus a főtanács előtt áll, ugye erről tanúskodik Máté 26. fejezete, ezt olvassuk a pasióban. Magad mondtad, felelte Jézus, de mondom nektek, mostantól látni fogjátok az emberfiát, amint a hatalom jobbján ül, és amint majd eljön az ég felhőin. A főpap erre megszaggatta ruháját, és felkiáltott, káromkodott. Mi szükség van még tanúkra? Magatok is hallottátok a káromkodást. Mi a véleményetek? Méltó a halálra, kiabálták. István diakónus vértanút látomása és a templom elleni jövendőlése miatt vádolták Isten káromlással. Az Isten káromlást valójában azok követték el, akik a kereszten függő Jézust gúnyolták, illetve megtagadták. Az Isten káromlás Jézus nevének gyalázása, kigúnyolása, a feltámadt Krisztus szidalmazása, Jézus ördögűzéseinek félremagyarázása és Belzebubnak tulajdonítása. Az ember indulatból vagy tudatlanságból káromolja Istent, illetve az emberfiát, elnyerheti a bocsánatot, de a Szentlélek káromlására nincs bocsánat, mert a bocsánatot kérni kell, aminek feltétele az Isten, a Szentlélek előtti meghajlás és az Isten káromlás megbánása. Szent Péter apostol második levelében olvasok a második fejezetben, mert akik a világ romlottságából kimenekültek, az Úrnak és megváltónak, Jézus Krisztusnak megismerése útján, aztán újra belemerültek és hatalmába estek, azoknak ez az utóbbi állapotuk rosszabb, mint az azelőtti volt. Mert jobb lett volna nekik, ha nem ismerték volna a nekik adott szent parancsokat, mint hogy aztán hűtlenek lettek hozzájuk. Illik rájuk, amint a közmondás mond, visszatért a kutya a hányadékához, és a megfürdött disznó pocsolyában hentereg. Istent káromolja az Antikrisztus, aki a világ részéről Istennek kiáró hatalmat kíván magának, aki ürügyet ad a pogányoknak, hogy Isten nevét gúnyolják. A keresztények is okot adhatnak Isten káromlásra méltatlan életükkel. Szent Pál apostol a megtérése előtti életét és a keresztények üldözését Isten káromlásnak mondja. Valószínűleg amiatt, hogy a keresztényeket Jézus nevének átkozására kényszerítette. Oroszországban, a középkorban, majd a szinódusi időkben mind az egyház, mind a polgári jogszolgáltatás szigorúan büntette. Isten káromlásnak minősült Isten, Mária, a szentek, szakrális edények, ruhák szidalmazása, méltatlan szövegkörnyezetben való említése. Súlyosabb esetben az Isten káromlást egyházi áttokkal sújtották, és a vétkest a polgári perrendtartás megfelelő paragrafusa alapján elítélték. A 18. századtól a templomban elkövetett Isten káromlásért 12-15 évi számüzetésben eltöltött kényszermunka volt a büntetés, a templom kívül nagy nyilvánosság előtt vétkezőre 6-8 évi kényszermunka várt. A vétkesnek mindkét esetben lakóhelyet kellett változtatnia, nem gyakorolhatta tovább polgári jogait. Ha valaki ittas állapotban káromolta Istent, a részegség enyhítő állapotnak számított. Ilyen esetben a vétkes mindössze 4-16 havi börtönbüntetést kapott, vagyonát elkobozták. A katolikus egyház katekizmusa Isten káromlásnak mondja az Isten nevével való visszaélést. Amikor például az ő nevével fedeznek gaztetteket, taszítanak népeket szolgaságba, kínoznak vagy ölnek meg embereket. Ez a vallás elutasítását váltja ki.
tágabban értve Isten káromlás, mások nyomorának növelése, kihasználása, kigúnyolása, az ok nélküli elégedetlenkedés, hálátlanság vagy reményvesztés.

Kedves testvéreim, a mai hittanórában, hogy észrevettük, nem valami kellemes vagy szép dolgokkal foglalkozunk, hiszen beszéltünk eddig Isten gyűlöletről, káromkodásról. Valójában, ahogy említettem, abból az evangéliumi részből indulunk ki, amikor Jézust vádolják azzal, hogy szövetkezett az ördöggel, és erre Jézus azt mondja, hogy minden bűnre az ember bocsánatot kap, de aki a Szent Lelket káromolja, nem nyer bocsánatot. Isten gyűlölet a gyűlölet legsúlyosabb formája. Tudatos és szándékolt szembefordulás Istennel. Nem tagadja Isten létezését, de nem ismeri el jóságát, igazságosságát és mindenhatóságát. Az Isten gyűlölet nem azonos a hitellenes kísértéssel, a gyöngességből fakadó belső háborgással, a próbatételek miatt, vagy lelki szárasság Istentől elhagyatottság érzésének idején. Gőgből és megáltalkodottságból születik. Az ember azt gondolja, hogy meg tudja ítélni, fel tudja bírálni Isten, felül tudja bírálni Isten műveit. Istentől kéri számon azokat a bajokat és tragédiákat, melyek az ember bűnének következményei, s melyeknek legyőzéséért Isten és saját fiát, Isten a saját fiát adta a megváltói halálra. Általában az Isten gyűlölet legfőbb terve, tudnillik, a mindenható Isten miért nem akadályozta meg a bűnt, a szabadság téves fogalmából születik. Ha ugyanis az ember nem választhatna a jó és a rossz, az erény és a bűn között, ezzel Isten képisége, szabadsága csorbulna. Az Isten gyűlölet súlyosságát a belőle fakadó cselekedetek határozzák meg. Fokozza rosszaságát, ha szándékosan okoz botránt, vagy tudatosan és szervezetten terjeszti az Isten gyűlöletet. És most akkor már konkrétan elértünk ahhoz a pillanathoz, amikor beszélünk a Szentlélek elleni bűnökről. Tág értelemben kifejezett szembefordulásokról van szó, a Szentlélek megszentelő, bűnöktől visszatartó, azokból kiemelni akaró tevékenységével. Isten irgalmának nincsenek határai. De aki szándékosan megtagadja, hogy a bűnbánatban elfogadja, az visszautasítja bűnei bocsánatát, és a Szentlélek által felajánlott üdvösséget, írja Szent Második János Pál pápa a Dominum et Vivificantem enciklikának 46. pontjában. Ilyen megkeményedés elvezethet a végső bánattalansághoz, megáltalkodottsághoz és az örök kárhozathoz. Petrus Lombardus óta hatot, tehát 6 Szentlélek elleni bűnöt tartunk számon. Ez a vakmerőség, amikor valaki tovább vétkezik azzal a tudattal vagy szándékkal, hogy Isten irgalmas, majd amúgy is megbocsát, egyszer majd meggyónom a bűneimet, tehát valójában visszaélek Isten irgalmával. Következő a kétségbeesés, ez valójában ellenkezője a vakmerőségnek, amikor valaki meg van győződve arról, hogy neki már olyan nagy bűnei vannak, hogy Isten sem tud, Isten sem képes neki megbocsátani. Ugye ezzel kétségben vonnánk Isten végtelen szeretetét és irgalmát. Továbbá tusakodás a megismert igazság ellen. Tehát amikor tudjuk, hogy mi az igazság, föl is ismerjük, fölfogjuk, de nem akarjuk elfogadni. Mert tudjuk, hogyha el kell fogadnunk az igazságot, akkor ehhez kell viszonyítani az életemet is, akár valami döntést is kell hoznom, valami lényeges változást kell hoznom az életemben. És mivel ez kellemetlen, ez nehézséggel jár, ez áldozattal jár, akkor inkább, mondhatnánk, struczpolitikát végzünk, befogom a fülemet, a szememet, behúnyom csak, hogy ne vegyem észre, nem akarom fölismerni az igazságot, bár tudom, hogy hol van. Továbbá a kegyelem iridléssel fele baráttól. Valójában nincs mit irigyelnünk a másik embertől, mert mindenkinek teljesen egyforma esélyei vannak az üdvösségre. Tehát aki amennyit kapott, annyit ugye az szerint lesz majd ítélve, aki többet kapott, annak többet kell felmutatni. Tehát mindenkinek teljesen egyforma esélyei vannak arra, hogy lelke üdvözüljön, ezért nincs mit irigyelni a másik ember kegyelmét.
Továbbá megátalkodottság a bűnben, erről majd a következő percekben fogunk szólni, fogok szólni, és végül a bánattalanság, amikor hiányzik belőlünk a bánat, amikor nem akarjuk megbánni a bűneinket, tehát amikor nem érezzük, hogy a bűneinkkel Isten ellen fordultunk, ezzel valójában hálátlanok vagyunk. Az olyan, mint amikor a felnőtt gyermek a szerető szüleivel szemben nekik azt mondja, hogy nincs szükségem rátok, el vagyok jól nélkületek, becsapja az ajtót és elmegy otthonról. Tehát azt, amit éreznek a szülők, tehát valami átvitt értelemben valami hasonló történik mennyei atyával szemben, amikor bűnt követünk el, és ezt nem ismerjük fel, amikor a lelkünk nem fáj azért, hogy Istent ezzel megbántottuk, akkor valójában nincs bennünk bánat, és bánat nélkül ugye nincs bűnbocsánat, nincs feloldozás sem. Tehát valójában a Szentlélek elleni bűnöknél arról van szó, nem az a kérdés, hogy Isten meg tud vagy nem tud bocsátani, hanem az, hogy én, mint ember nem tudom elfogadni Isten bocsánatát, nem akarom, nem engedem, hogy Isten megbocsásson nekem. Mivel Isten tiszteletben tartja ember szabad akaratát, éppen ezért Jézus mondja, hogy aki a Szentlélek ellen vétkezik, az nem nyer bocsánatot, de nem azért, mert Isten nem akarja, hanem az, hogy az ember nem engedi, hogy Isten megbocsásson neki, nem működik együtt Isten kegyelmével. Kedves testvérek, a megátalkodottság tág értelemben makacság, a megfontolás és a belátás képességének hiánya. Szűk értelemben a rosszban való tudatos kitartás, az álhatatossággal ellentétes bűn. A Szentírásban az emberi értelem vagy a szív jellemzője következetes szembeszegülés Istennel és akaratával. Jeremiás proféta szerint az 5. fejezetben Izrael fiainak van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak. Megkérgesedett a szívük. A megátalkodottság kizárja a megtérést és a gyógyulást, és ezzel magában hordja a büntetését. Az ember vastagnyakú és körülmetéletlen szívű lesz, ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteiben. A megátalkodottság az érzékelés és a megismerés képességének tompulásához vezet. Idővel az ember már nem képes megkülönböztetni a jót és a rosszat, nem tud szégyenkezni a bűn miatt. Végül lehetetlenné válik számára a megtérés. Isten megengedi ezt a büntetést, hogy ezzel jobbulásra bírja az embert. Kedves testvérek, mostantól fogva van lehetőségük hozzászólni az elhangzottakhoz, ugye a Szentlélek elleni bűnökről van szó, a káromkodásról, Isten gyűlöletről beszéltünk, a megátalkodottságról az elmúlt percekben. A telefonszámunk 00421 35 7 72 72 72.

0: Ott mik van egy kedves testvérünk a vonalban. Valójában rosszul értelmeztem a gesztust. Az új szövetségben Jézus folyamatosan körülveszi a vele szemben tanúsított megátalkodottság. Márk 4. fejezetében ez áll, 12. versben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, s bocsánatot nyerjenek. Az ő engedelmessége megmutatta a megátalkodottság lényegét az Isten iránti engedetlenségben és lázadásban. A kiválasztás Isten szabad tette. A megátalkodottakkal szemben állnak a kiválasztottak, a maradék, akik Jézusban megtalálták azt, amit Izrael keresett, de Izrael megátalkodottsága sem végleges. Erkölcsi súlya attól függ, hogy milyen erényt vagy kötelezettséget sért. Legsúlyosabb formája az igazság megismerésének elutasítása, ami a Szentlélek elleni bűn is, mert megakadályozza a megtérést. A legyőzése vagy elkerülése ezért elsősorban tanulékony elmélet, önismeret, és ebből fakadó óvatosságot kíván magunk iránt. Folytonos a személyes felelősség tudata, mert környezetében az ember gyakran talál önigazolást a tévedésben való megátalkodottsághoz. A megátalkodottság oka lehet közömbösség is. Ugyanakkor a megátalkodottságot meg kell különböztetni a gyengeségtől, illetve a kényszeres állapottól, melyben az ember nem tud szabadulni egy hibától, rossz szokástól, bűntől, szenvedélytől, bár harcol ellene. Köszönöm a kedves testvéreknek, hogy az elmúlt percekben együtt lehettünk és gondolkodhattunk a Máté Evangélium 12. fejezete felett. Köszönöm itt Észak-Komáromban Kac Gábornak, Budapesten Gódor Balázsnak a technikai szolgálatot. Áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

Augusztus 8-a, Kölcsey Ferenc születésnapja. Valószínűleg nagyon kevesebb vannak ebben az országban, akik ne hallottak volna Kölcsey Ferencről, és ne tudnák, hogy a himnusz szerzője, a himnusz szövegének szerzője Kölcsey Ferenc. Ugyanakkor biztosan kevesen tudják azt, hogy édesapja és édesanyja is hamar meghalt, és a gyereknek még az öcseiről is gondoskodnia kellett. Saját kicsi birtokán gazdálkodva tanulmányozta az irodalmat, mindene az irodalom, mindene a nyelvművelés, és bizonyos szempontból a politika volt. A nyelvújítás nagy alakja ő, de mindenki a himnuszról emlékezik meg. Mi is ezt tesszük, mert istenes költészete Kölcseynek nem nagyon volt, de a himnusz nemzeti önazonosságunk részévé. Mai napon Kátai Zoltán megzenésítésében és előadásában fogjuk hallgatni többször a himnuszt, mert így ezzel a megzenésítéssel is lehet szeretni. Sőt, a mai napon Kölcsey Ferenc tiszteletére éjfélkor is a himnusz hangzik el, mondjuk akkor nem Kátai Zoltán megzenésítésében, hanem az eredeti erkelmű. Hallgassuk Kátai Zoltán himnusz megzenésítését Kölcsey Ferenc születésnapján, augusztus 8-án. Kölcsey Ferenc, a nyugtalan. Lobogtattam vitorlámat, szélnek engedém sajkámat, jobb szerencse kebelén nyugalmat, hogy lejjek én. Csónakom vészdörgésében, s gyönge szellő lengzetében sziklák közt zöld part megett, hogy süllyedt, majd lebegett. Stávol tenger sík tükréből, messze föld narancsberkéből nyugalom nem szállt hozzá. Sorsom búsan átkozám. Bódult zenge az fennlakában, amit kergetsz így hiában. Nyisd fel tennen kebeled, légy bölcs, s ottan felleled. Kölcsey Ferenc.

0: Hír perce.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Fiatalok tízezreit hívta imára Medjugorjében a Mladi Fest. 14. Leó pápa novemberben fogadja a magyar püspököket. Több mint 4000 fiatal találkozott Peruban a Nemzeti Ifjúsági Napon. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Augusztus 1-e és 6-a között rendezték meg Medjugorjében a 37. Nemzetközi Ifjúsági Ima Fesztivál, a Mladi Festet, számolt be a Catholic Time. A Bosznia-Hercegovina kegyhelyre a világ számos országából több tízezer fiatal érkezett, hogy közösen imádkozzanak, szentmisén vegyenek részt és megerősödjenek Krisztus követésében. Az idei találkozó mottója Ad fontem a forráshoz volt. 14. Leó pápa üzenetében arra bíztatta a fiatalokat, hogy fedezzék fel újra a Krisztussal való találkozás szépségét, és ne engedjék magukat megtéveszteni a múló boldogság ígéreteivel. A fesztivált megelőző súlyos rongálás ellenére a Mladi Fest programjai rendben lezajlottak. A találkozót 1989 óta minden évben megrendezik, és mára a világ egyik legjelentősebb katolikus ifjúsági eseményévé vált, ahol fiatalok tízezrei keresik közösen a hit forrását és Krisztus közelségét. 9 év után 2026 novemberében tesznek ad limina látogatást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a Vatikánban, ahol 14. Leó pápával is találkoznak. Olvasható a 777 blogom. A rendszeres római látogatás célja, hogy a püspökök beszámoljanak egyházmegyéjük lelkipásztori és társadalmi helyzetéről, valamint áttekintsék a legfőbb kihívásokat. A látogatás azért is történelmi jelentőségű, mert egybeesik a hazai egyházi vezetés átfogó generációváltásával. A magyar egyház elmúlt 25 évének legfontosabb szereplői adják át a pásztorbotot. A 4 magyar érsek közül 2 éven belül 3-an, Bábel Balázs kalocsai kecskeméti érsek, Erdő Péter bíboros és Ternyák Csaba egri érsek is betöltik a 75 éves korhatárt. A novemberi római út tehát nem pusztán beszámolók és találkozók sorozata lesz, hanem egy korszakváltás fontos állomása is. Több mint 4000 fiatal vett részt július 30-a és augusztus 2-a között a dél-amerikai Peruban rendezett második nemzeti ifjúsági napon. Tájékoztatott róla a Fidesz. A Legyetek bátrak, Krisztus él mottóval megtartott találkozóra Peru 46 egyházi körzetéből érkeztek fiatalok, köztük az Amazonas vidékén fekvő Iquitos apostoli vikariátusának küldöttsége is. Franco, a Szent Márton plébánia ifjúsági szolgálatának egyik tagja, csak nem 1000 kilométert utazott a dzsungel mélyéről az eseményre. Mint mondta, bár különböző kultúrájú, éghajlatú és hátterű fiatalokkal találkozott, ugyanaz a hit és ugyanaz a vágy kötötte össze őket. A fiatal szerint az út segített felismerni, hogy az Amazonas közösségei nem az egyház peremén élnek, hanem annak teljes jogú részei. A találkozó a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozóra való felkészülésnek is része volt. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.
2: Mária Rádió.
3: 20 éve szól a magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránt igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
0: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat 2 hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.

0: a lélek hangja.
1: Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, én Juhász Lili vagyok, és a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozóról Szegedre jelentkezem 2026. júli 16-án. Itt áll mellettem Böjte Csaba testvér, akivel a következő néhány percben beszélgetni fogok. Csaba testvér, köszönöm, hogy elfogadta a felkérést.
2: Örömmel jöttem, és örömmel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Ezeknek az eszük. Hát én vagyok a legöregebb a provinciába, ifjúsági találkozóra. Hát meg is tötöttük idős nénikkel, bácsikkal a templomot. Tehát én azt gondolom, hogy igen, mindig vannak hullámok, egyházba is. És igazából fiatal hullámokat fiatal papok lelkészekkel, hogy gerjesszék, de ennek ellenére nagy öröm és megtiszteltetés volt. Számomra itt lehettem köztetek.
1: Nagyon szép prédikációt mondott, én itt voltam és végighallgattam, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg nagyon szép volt. Mit jelent ennek az, hogy a Kárpát-medence különböző részeiről érkeznek ide fiatalok?
2: Hát igazából egy vérből valók vagyunk, összetartozunk, és jó, hogy ez eszébe jutott az előjáróságnak, hogy hát külön-külön kisebb zónákban lévő találkozókat kicsit összegerebírni, és én nagyon-nagyon örvendenék, hogyha tényleg barátságok, ismerettségek születnének, és kapcsolatok épülnének ki. Tudom, hogy például én Csíksomjóról jöttem, az jó messze van ide, meg aki Győrből jön, az is nagyon sokat kell utazzon, de hát összetartozunk.
1: Ön ugye rengeteg fiatallal foglalkozik. Mit lát, hogy mire van a legnagyobb szükségük?
2: Hát ugye úgy van, hogy olyan szép, a Jézus Krisztus magáról is azt mondja, hogy hát ha ő elmegy, akkor menjél, hogy egy új vigasztalót, bátorítót, lelkesítőt küld, a vigasztaló szent lelket. Tehát Jézus Krisztus magát vigasztalónak, bátorítónak, lelkesítőnek tartotta. Szükségünk van nekünk arra, hogy igen, lelkesítsenek, drukkoljanak. Hát most van a foszi világbajnokság, és látjuk, hogy hogy tudnak drukkolni az emberek, és ugye most néztem a Argentina, Egyiptom meccset, tehát nem csak a játékosok játszottak, hanem mindenki, és azt gondolom, nekem is, mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy valaki lelkesítsen, bátorítson, és egy ilyen találkozó erről szól, hogy egymás hitén, szeretetén, jóságán, hát erősödünk, tehát mindaz erdőbe is egy ágból nem lehet tábortüzet rakni, de sok fát összeraksz, és begyújtasz, hát csak ott, ahol szabad tüzet rakni, ugye, nehogy erdőtűz legyen belőle, akkor igen szép mágia lesz tábortűz.
1: Volt önnek olyan fiatal dolga, akinek a története emlékezetes maradt önnek, és így megérintette önt?
2: Közel 7000 gyereket fogadtunk be 35 év alatt, és legtöbb nálunk nőtt fel, hát van, aki férhez ment, van, aki megnősült, van, aki egyetemre van, ment, vannak egy jó páran, aki doktoráltak is, meg minden, és hát minden gyereknek a története más. Nekünk az a feladatunk, hogy egymás előtt egy ajtót nyissunk, hogy aztán ő szabad akaratára hallgatva induljon neki a nagyvilágnak, és hát most egy nagy öröm van bennem, mert hát Szentföldre jöttem, Jeruzsálembe, felszentelték az egyik hajdani fiunkat pappá, és tényleg olyan nagy élmény volt, hogy az a kis utcagyerek, aki annak idején nyakamba ült, az mostan, hát, hogy mondjam, én előtte letérgyelek, és ő első papi áldást, primiciás áldást ad nekem. Tehát olyan igazán szép dolog. De az is nagyon szép, hogy most is lesz nem sokára egy református kislány nálunk, felnőtt és férhez megy, és meghívott, és mondta, hogy nem arra hív, hogy megeskessen, mert református tiszteletes úr fogja megesketni, de hogy vezessen be a templomba, és ez mindig olyan nagy élmény, hogy hát örömapa lehet az ember, és akkor beléd karul, és akkor bevezeted a templomba, és hát ott van a legény, a vőlegény, és akkor mondom, te ismered ezt a fiút? Azt mondta, nagyon fixíroz téged, és jaj, papács, az olyan vőlegényem, és akkor elbeszélgetünk, és akkor megpuszilom, és átadom a nagyra nőtt lányomat, leülök, általában ilyenkor mindig elbőgöm magamat, mert jó dolog örövapának lenni, és jó dolog egy-egy unokát megkeresztelni. Hát ebből is közel 1500 van, úgyhogy nagy a család, és nagyon sok élmény és öröm van.
1: A már felnőtt gyerekek, ők szoktak visszajönni önhöz tanácsért?
2: Na persze, tehát most ugye jelenleg 50 valamennyi házunk van, 52, és ezeket szinte mind egytől egyig olyan kollégák vezetik, akik nálunk nőttek fel. Tehát Déván is, ugye Noémi, pápai Noémi, hát őt 6 éves korában fogadtuk be, aztán leérettségizett, egyetemet végzett, minden is. Most ő vezeti a Dévai házat, és én itt ilyen nagytatai üzemmódba itt jövök meg, és fontoskodok.
1: Én úgy vettem észre, hogy nagyon sok az olyan fiatal, aki nem találja a helyét a világban, hogy nekik mit üzenne?
2: Hát Isten selejtet nem teremt. Tehát mindenki Isten drága, remek műve, és szoktam mondogatni is a gyerekeknek, ha akarsz látni egy eredeti mennyei atya alkotást, menj be a budiba, és nézd bele a tükörbe, és ott van egy... Hát ugye ez nem... Hát az is nagy dolog, hogy egy Picasso-t, vagy egy Van Gogh-ot, vagy egy Michelangelo alkotást nézünk, de egy eredeti mennyei alkotást, mennyei atyai alkotást, és azt gondolom, ez büszkeséggel, örömmel kell eltöltsön, és tudjuk azt, hogy olyan értékeket rejtett belénk el az Isten, ami értékesebb a földbe rejtett kincseknél, vagy aranynál, vagy drága gyönnél. Te érték vagy, és benned érték van, és ezeket az értékeket ki kell bányásszuk magunkból, felszínre kell hozzuk, és egész biztos Jézus nem karba tett kézzel nézi, hogy te kínlódsz, hanem melletted áll, és tanácsot ad, és sugja a füledbe a jobbnál jobb ötleteket, és hát állj neki, és vásd valóra. És ez az élet, tehát ez nagyon izgalmas dolog ez az élet, aki az Isten akaratára, az útjára lép, az valamilyen módon a csodák földjére lép, és hát olyan boldogság, az öröm útjára lép.
1: Most erre nekem eszembe jutott egyébként, hogy amikor hittanórán a hittantanárnőnk egy ilyen letakart kis négyzet alakú, hát akkor még nem tudtuk, hogy micsodát körbeadott, és azt mondta, hogy mindenki úgy nézze meg, hogy ne lássuk, szóval a többiek ne lássák, és ezen a kis négyzeten egy tükör volt, és az, hogy Isten nagyon szereti azt, aki azon a képen van, és ha belenéztél, akkor magadat láttad, és szerintem ez egy nagyon szép jelkép, ahogy Ön is mondta az előbb, hogy a tükör az megmutatja Isten gyermekeit.
2: Igen, nagyon kell bízzunk magunkba és az élő Istenbe. Végül is a hit az egy hatalmas bízalom, és ugye a misén is mondtam, hogy a halálugrás az bizony veszélyes, hogy egy kicsit elengeded azokat a dolgokat, amiket elképzeltél, hogy boldogságos szüzenyes biztos elképzelte, hogy Józseffel is építenek házat és gyermek és minden, és akkor az Isten szólt, és mindent el tudott engedni, és egy halálugrás volt, de lám-lám, hogy milyen szépen sikeredett, és tényleg, hát, hogy mennek királynő asszonya lett, hát egészen komoly karriert futott be a szüzanya a mi úrunk Jézus Krisztus mellett.
1: Mit tanult a fiataloktól a pályafutása alatt?
2: Ugye nagyon sok fiatalt befogadtam, neveltem, és mindig csodálom bennük, hogy mindegyik úgy érzi 14-15 éves korukban, hogy az ő kicsi újja vastagabb, mint az előttük járt összes generációnak a dereka. És az Isten drága ajándéka, mert ez újítsa meg a világot. Tehát, hogy az utánunk jövő generációk sok mindent örökölnek tőlünk, de nem öröklik azokat a kompromisszumokat, azokat a megalkuvásokat, azokat a, hát hogy mondjam, félelmeket, amik bennünk van, hanem ők tiszta lappal, nagy lendülettel, bátran mernek nekiindulni a világnak, és szerintem ez Isten drága ajándéka, és jól is van, hogy ez így van.
1: Melyik az a 3 szó, amivel a mostani generációt jellemezni?
2: Útkeresés, az biztos, hogy bennük van, és azt is gondolom, hogy inkább azt mondanám, hogy mit tanácsolok, vagy mit adnék 3 szót, hogyha szívükbe írhatnám. Hát az, hogy szeressék nagyon-nagyon az Istent, imádják. Legjobb barátunk, társunk. Mint a GPS-re, hogy hallgatok, ugyanúgy kellene, menjei GPS-re is hallgassak, és ugye aztán a következő gondolat az lenne, hogy ne ijedjenek meg, hogyha tévedtek. Tehát, hogy hát a nagy művészek is a remek mű előtt csinálnak piszkozatokat, és te is a te életedben valamit kitalálsz, kipróbálsz, hát nem megy, nem úgy megy, vagy nem úgy alakul, az egy piszkozat, nem? Új lapot veszel el, és csak előbb-utóbb megszületik az a remek mű, és a harmadik dolog, amit úgy mondanék, az, hogy hát egyedül unalmas, tehát, hogy Jézus Krisztus is meg tudta volna váltani egyedül az világot,

0: nagy katasztrófa van, és úgyis itt van a világvége, tehát már tartós tejet se érdemes venni. Én a fiataloknak azt mondom, hogy a mi atyánkban én nem azért imádkozok Jézus szavaival, hogy hát amikor összedől ez a világ, ne fájjon nagyon, hanem azért imádkozok, hogy jöjjön el az Isten országa. Tehát nem a világ végére készülünk, mi nem gyászhúszárok vagyunk, vagy síratóasszonyai ennek a világnak, hanem bízzunk egymásba, bízzunk magunkba, bízzunk a körülöttünk lévő isteni csodákba, és bátran, hát legszebb álmaitokat váltsátok valóra. Jó buli ez az élet. És ha Jézussal jársz, akkor még a társaság is jó.
1: Így a végére mit üzennél kedves hallgatóknak, és mindenkinek, aki ezt a műsort most hallgatja?
0: Hát igazából ugye úgy látom, hogy a Mária Rádió az a mi rádiónk, fénysugár mindannyiunk életére. És tudjuk azt, hogy hát eddig se volt állami támogatás a Mária Rádiónak, ma sincs, és ezért én mindenkit bíztatok arra, hogy hát ugyanúgy, ahogy egy jó prédikációt meghallgatnak, utána a templomba is persejeznek, hát most annyi digitális lehetőség van arra, hogy adományaikkal támogassák, hogy tényleg ez a rádió fennmaradjon, és hát közben még a hát a ilyen riportereknek is tudják kifizetni az úti költséget, vagy tudjanak hát ilyen performance magnót, meg mindenfélit adni a kezükbe, úgyhogy hajrá, támogassuk a Mária Rádiót!
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, most ilyen lelki adományt adott a Mária Rádiónak. Köszönöm szépen, hogy elfogadta, további szép napot kívánok önnek!
0: Legyen Isten áldása, hát a Mária Rádió minden hallgatóján is. Ugye Kármelhegyi boldogasszony azt mondta, hogy ha bajba vagy, az én köppenyem alatt van hely. És hát ugye ezt a skapulárét, ezt a Mária köntösét, köppenyét, hát öltsük magunkra. Ugye, hogy amikor a baj van, jön a sas, akkor a kotlomom a szárnyi alatt mindig van hely, és védelmet találunk ottam.
1: Önök a Mária Rádiót hallgatják, én Juhász Tili vagyok, és Böjte Csaba testvérrel beszélgettem a Szegedi Ferences ifjúsági találkozón.

0: Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, én Juhász Tili vagyok, és a Szegedi Ferences ifjúsági találkozóról jelentkezem. Itt van mellettem a Boldogasszony iskola nővérek missziója fenntartásában működő Magyar Örökségdíjas Marosszégi Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar három fiatal kis tagja.
1: Akik az ifitalira jöttek, és tegnap elkápráztatták a hangjukkal az egész templomot. Sziasztok lányok, mutatkozzatok be egy kicsit, és hogy honnan jött.
2: Én a Rózs Zsuzsanna vagyok, és Szovátáról érkeztem.
3: Én András Brigitta vagyok, és Mikházáról érkeztem.
4: Én Nyulas Orsia vagyok, és szintén Szovátáról érkeztem.
1: Mikor csatlakoztatok a kórushoz?
2: Én másodikos koromból.
3: Én is másodikos.
4: Nulladikos koromtól.
1: Honnan hallottatok róla, vagy mi volt az a pont, amikor azt éreztétek, hogy igen, nekem ide kell jönnöm?
2: Hát én amikor elkezdtem járni, akkor már éreztem, hogy nagyon szeretem.
3: Hát nálunk a faluban volt két ilyen nagyobb lány, és tőle ők mondták, hogy van egy ilyen kórus, és lehet csatlakozni.
4: Nekem már az édesanyám is kórustag volt, és nálunk ez ilyen, úgymond a családban, ez így öröklődik, hogy mindenki ide jár.
1: De akkor ez egy régóta fennálló kórus. Tudjátok, hogy nagyjából mióta?
4: A kórus, vagyis a két alapító nővér 2004-ben érkeztek Szovátára, és azóta kezdtek foglalkozni gyerekek.
1: Melyik volt a kedvenc dalotok, esetleg fellépés, kedvenc fellépés?
4: Nekem akkor, amikor szintén Szegeden voltunk, 2024-ben egy karácsonyi fellépés alkalmával.
1: És ott mit énekeltetek?
4: Hát több Kodály művet is énekeltünk, meg Tóth Péter műveket is, és nagyon-nagyon szépen csengett, és amiért az nekem nagyon megmaradt.
1: A tegnapi fellépésetekről tudtak egy kicsit mesélni, mennyi volt a próba folyamat, izgultatok el a fellépés előtt, és ilyen hasonló élményeket esetleg, hogy miket énekeltetek a kedves hallgatóknak, elmesélitek?
2: Énekeltünk Kodály műveket, és még sok szép műveket.
1: Izgultatok a fellépés előtt?
4: Nem, mivel már egy csomó fellépés áll mögöttünk ezen a héten, mivel a Balatoni Csillagösvény missziós körútról jöttünk.
1: Ott is ezeket a dalokat énekeltétek?
4: Többnyire igen.
1: Mennyi idő volt erre felkészülni nagyjából?
4: Hát ugye a kórusban a próbák egész évben zajlanak, tehát hogy így folyton rutinban vagyunk ezzel kapcsolatban.
1: Ugye ti most itt egy napot töltöttetek el a ifjúsági találkozón. Amit így láttatok belőle, mi a véleményetek róla? Milyen élményekkel lettetek gazdagabbak?
2: Hát nekem élménydús volt ez a szegedi fellépés.
1: Hogy tetszett tegnap a Böjte Csaba testvér miséje?
3: Nagyon szép volt.
1: Milyen érzés volt akkor a közönség előtt énekelni?
2: Jó érzés volt, mert mindenki jó szívűen hallgatta, és látszott, hogy tetszik nekik.
1: Van valami üzenetetek a kedves hallgatóknak, vagy igazából bárkinek szeretnétek valamit üzenni, esetleg kórussal kapcsolatban, vagy valami gondolatot megosztani?
2: Látogassanak el a Mariánumba, mert ez egy nagyon szép hely, és megéri.
1: Mesélsz róla egy picit?
4: Szobátán található Mariánum házat az iskola nővérek építették 2016-ban, és azzal a céllel építették, hogy a kórusnak legyen egy ilyen otthona is. És már a mai napra már népfőiskolaként működik, és különféle tevékenységeket tartanak benne, és nem csak a kórus javára szolgál, hanem ugye az egész városnak.
1: Azt már tudjátok, miért nekem mondani, hogy nagyjából hányan vagytok a kórusban?
2: 54-en.
1: És fiúk, lányok, vegyesem?
2: Igen.
1: Na hát akkor köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon jó, hogy tudtunk egy kicsit beszélni, és kívánok nektek még sok izgalmas fellépést, élményeket, és jó utat majd a hazautazáshoz. Mikor mentek vissza?
2: Ma.
1: Na hát akkor jó utat kívánok nektek. Sziasztok!
2: Köszönjük!
0: Önök a Mária Rádiót hallgatják, én Juhász Lili vagyok, és a Szegedi Ferences ifjúsági találkozóról jelentkezem. A Boldogasszony iskola nővérek erdélyi missziója fenntartásába Cakó Gabriella és Nagy Éva Vera nővér vezetésében működő Magyar Örökségdíjas Marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar három kis tagjával beszélgettem.

Vas Albert, üzenet haza. Üzenem az otthoni hegyeknek. A csillagok járása változó. És törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború. Örökkévaló. A víz szalad, a kő marad. A kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáska rágja is le a vetést, ha vakon túrja is a gyökeret. A világ felett örködik a rend, s nem vész magja a nemes gabonának. De híre sem lesz egykor a csalánnak, az idő lemarja a gyomokat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csonkból virradó tavaszra új erdő sarja győzedelmesen. S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda, a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtó kéz is szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad. A kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. Ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek örváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot. S az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőmíves kelemen, ki nem hamuval, s nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel, és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újra építi a falat. A víz szalad, a kő marad. A kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, kik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek. S nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak, s megyünk. S leszünk egy cél és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem mindenkinek. Testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak, vigyázzatok és imádkozzatok. Valahol fönn, a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok. És a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és békességesek. Erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasszák már az égben fönn a rostát, s a csillagok tengeit olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint. S miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia. S ki mint vetett, azonképpen arat. Mert elfut a víz, és csak a kő marad. De a kő marad.

Szolgálni hívtad egykor ezt a férfit, s pappá nevelve magad mellé vetted, szent közösséget kegyes szívű gondos, támasza lettét, nyájadnak őre, pásztorai tükröd.

0: みんなラボルテ、クリスト社用カーティオタルムラジグバーマッコロナゾードミナキンキショドマーオーキパストロンカーティオムドコイヤーロマニバカバッシュHymnussal áldjuk mindeneknek Atyát, felmagasztalván Isten fia téged, Szent lélek Istent ugyanúgy dicsérjük, szerte a földön. Amen.
1: Az Úr egyedül tesz nagy csodákat, irgalma örökké megmarad. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó hozzánk, mert szeretete örökké megmarad. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert szeretete örökké megmarad. Adjatok hálát az Urak Urának, mert szeretete örökké megmarad. Aki egyedül tesz nagy csodákat, mert szeretete örökké megmarad. Aki bölcsességgel alkotta meg az eget, mert szeretete örökké megmarad. Aki a vizek fölé terítette a földet, mert szeretete örökké megmarad. Aki megformálta a nagy égi testeket, mert szeretete örökké megmarad. A napot, hogy uralkodjék a nappalon, mert szeretete örökké megmarad. A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert szeretete örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr egyedül tesz nagy csodákat, irgalma örökké megmarad. Kivezette Izraelt Egyiptomból, erős kézzel és kiterjesztett karral. Aki Egyiptom első szülötteire lesújtott, mert szeretete örökké megmarad. És kivezette közülük Izraelt, mert szeretete örökké megmarad. Erős kézzel és kiterjesztett karral, mert szeretete örökké megmarad. Aki ketté hasította a vörös tengert, mert szeretete örökké megmarad. És átvezette a közepén Izraelt, mert szeretete örökké megmarad. Aki a fáraót és hadát a vörös tengerbe vetette, mert szeretete örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kivezette Izraelt Egyiptomból erős kézzel és kiterjesztett karral. Adjatok hálát az ég urának, ő maga ment meg minket ellenségeinktől. Aki a sivatagon átvezette népét, mert szeretete örökké megmarad. Aki nagy királyokat vert meg, mert szeretete örökké megmarad. És tönkrevert hatalmas királyokat, mert szeretete örökké megmarad. Szihont az amoriták királyát, mert szeretete örökké megmarad. És Ogot Básán királyát, mert szeretete örökké megmarad. Földjüket pedig örökségül adta, mert szeretete örökké megmarad. Örökségül szolgáljának Izraelnek, mert szeretete örökké megmarad. Aki megalázottságunkban megemlékezik rólunk, mert szeretete örökké megmarad. És ellenségeinktől megment minket, mert szeretete örökké megmarad. Aki eledelt ad minden élőnek, mert szeretete örökké megmarad. Adjatok hálát az ég urának, mert szeretete örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Adjatok hálát az ég urának, ő maga ment meg minket ellenségeinktől. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, és oktasd ki ösvényed felől.
2: Olvasmány Ozeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Nyomorúságukban hamar hozzám sietnek. Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott szét, de ő is gyógyít meg minket. Ő sebesített meg, de ő is kötöz be bennünket. Életre támaszt minket 2 nap múlva, és feltámaszt a 3. napon, hogy élhessünk az ő színe előtt. Ismerjük meg őt, törekedjünk megismerni az Urat. Eljötte oly biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint a zápor, mint a földre hulló tavaszi eső. Mit tegyek veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Ragaszkodástok olyan csak, mint a reggeli felhő, mint a fölszálló harmat. Ezért ostoroztam őket a proféták által, ezért öltem őket ajkam igéivel. Ítéleteid úgy ragyognak, mint a kelő nap. Mert irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Isten ismeretet inkább, mint égő áldozatokat. Adamnál mégis megszegték szövetségemet, megbántottak ott engem. Gilead a gonosztevők városa, vértől áztatott föld. Mint csapatosan leselkedő rablók, olyan a papok társasága, mint rablógyilkosok a Szihemi úton, valóban gonosz tetteket visznek végbe. Rettenetes, amit Bételben láttam. Efraim ott paráználkodik, Izrael beszennyezi magát. Júda, rád is aratás vár, amikor helyreállítom népemet. Amikor Izraelt gyógyítani akartam, előtűnt Efraim vétke és Szamária gonossága. Hazugsággal vétkeznek, betör a fosztogató, kin meg rablók járnak. Mégsem mondják szívükben, hogy minden gonoszságukra emlékezem. Tetteik körbezárják őket, ott vannak színem előtt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Isten ismeretet inkább, mint égő áldozatokat. Ragaszkodástok olyan csak, mint a reggeli felhő, mint a fölszálló harmat. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Isten ismeretet inkább, mint égő áldozatokat.
3: Olvasmány a Domonkos Rend történetére vonatkozó különféle iratokból. Olyan nagy életszentség jellemezte Domonkost, és Isten iránt akkora buzgóságot tanúsított, hogy ez bizonyságú szolgált mindenki előtt. Ő az Isten tisztelet és a kegyelem kiváltságos embere. Lelki erejének egyensúlyát semmi sem ingatta meg. Csak a mások iránti részvét és segítő könyörület rendítette meg. Mivel pedig az örvendező szív megvidámítja az ember arcát, ezért a külsején is megnyilvánuló jósága és vidám tekintete tanúskodott a belső ember tökéletes összeszedettségéről. Szavában és cselekedetében mindenütt evangéliumi emberként jelent meg. Nappal senki sem volt nála szívesebb és kedvesebb a testvérekhez és társaihoz. Éjszaka viszont senki sem volt olyan kitartó a vérasztásban és imádságban, mint ő. Ritkán beszélgetett, s akkor is vagy Istennel beszélt az imádságban, vagy Istenről beszélt másoknak. Erre buzdította a testvéreit is. Állandóan azt a külön kegyelmet kérte magának Istentől, ajándékozza meg őt olyan igazi szeretettel, hathatósan tudja munkálni és irányítani az emberek üdvösségét. Meg volt ugyanis győződve arról, hogy csak is akkor lesz igazán Krisztus testének tagja, ha minden erejével szenteli magát a lelkek megmentésére, mint ahogy a mindenek üdvözítője, Jézus Krisztus is egészen feláldozta magát a mi üdvösségünkért. Ennek a munkának a végzésére alapította meg isteni sugallatra a prédikáló testvérek rendjét. Élő szóval és leveleiben is gyakran buzdította arra rendi testvéreit, hogy állandóan tanulmányozzák az Ó és Új Szövetségi Szentírást. Mindig magával vitte Máté evangéliumát és Szent Pál levelét. Annyit foglalkozott velük, hogy szinte könyv nélkül tudta az egészet. 2-szer vagy 3-szor is püspökké választották, de egyszer sem fogadta el. Jobban szeretett a szegénységben együtt élni testvéreivel, mint bármely püspöki székben ülni. A szüzesség erényét haláláig sértetlenül megőrizte. Arra vágyakozott, hogy Krisztus hitéért megostorozzák, darabokra marcangolják, és így halljon meg. 9. Gergely pápa e szavakkal tett róla tanúságot. Olyan embernek ismertem, mint aki mindenben követte az apostolok életmódját. Semmi kétségem sincs afelől, hogy a mennyben részesült is az apostolok dicsőségében. Mint a tűzvész, új hírnöke támadt az igazságnak. Szava lángolt, mint az égő fákja. Igaz tanítás volt a szájában, ajkán nem volt semmi hamisság. Szava lángolt, mint az égő fákja.
1: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabó, reggel világosságot ad, és délben tűző ragyogás. Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel áll, szívünket békéd járja.

0: Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr. Kimerült a lelkem, míg várom segítségedet, de nagyon reménykedem igéidben. Kifáradt a szemem, míg ígéretedre várok. Azt kérdem, mikor vigasztalsz meg? Kiszáradtam, mint boros tömlő a füstön, de rendelkezéseidet nem felejtem. Ki tudja, hány napja van még szolgádnak? Mikor ítélkezel már üldözőimen? Kiásták a vermet számomra a gőgösök, akik nem élnek törvényeid szerint. Kipróbált hűség minden parancsolatod. Álnokul üldöznek, segíts meg engem. Kis hülye, hogy el nem törölnek a föld színéről, de én nem hagyom el parancsaidat. Kegyelmed szerint éltess engem, ajkad bizonyságait megőrzöm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr. Uram, Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen. Hallgasd meg, Istenem, panaszos szavamat, figyelj imádságomra. A föld széléről kiáltok hozzád, miközben szorong a szívem. Hozzáférhetetlen kősziklára állíts engem. Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam hajlékodban mindörökre. Hadd lejjek oltalmat védőszárnyaid alatt. Mert Te, Istenem, meghallgatod imádságomat, és a neved tisztelőinek szánt örökséget megadod nekem. Adj napokat a király napjaihoz, és sok nemzedékkel mérjed éveit. Ülhessen trónján Isten színe előtt mindörökre, tartsa meg őt szereteted és hűséged. Akkor mindörökké dicsőítem nevedet, és amit fogadtam, napról napra teljesítem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen.
1: Őrizd meg engem, Uram, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Őrizd meg engem, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. A gonoszok cselszövése előrejtse. Szabadíts meg a gonosztevők dühöngésétől. Nyelvüket, mint a kardot, jó élesre fenték. Mérgezett nyíl minden szavó, hogy rejtekükből leterítsék az ártatlan embert. Gyorsan röpítik nyilaikat, nem félnek semmitől. Egyre vakmerőbbek gonosz tervei. Egymás biztatják a gonoszságra, titokban tört vetnek. És azt kérdik, ki láthat minket. Kiforralták gonosz tervüket, szándékukat végre is hajtották. Mély titok az ember, örvénylő titok a szíve. Bennyát kiröpít Isten, váratlan csapással rajtuk ő. És saját nyelvük tőrébe ejti őket. Akik látják, fejüket csóválják, és félelem fog el minden embert. Hirdetik az Úr nagy tetteit,

0: Ribanna dicseksik minden igaz szívét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Őrizd meg engem, Uram, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem.
1: Légy bátor, és bizonyulj férfinak. Tartsd szemed előtt, amit az Úr a te Istened parancsol. Járj az ő útjain, tartsd meg parancsait, rendelkezéseit és törvényeit, kövess sugallatait, hogy minden sikerüljön, amit teszel. Parancsaid ösvényén vezess, Uram, mert kedvem telik bennük. Könyörögjünk. Add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szereteted tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap költője sorozatban, augusztus 8-án, Kölcsey Ferencre emlékezünk, a himnusz szerzőjére. Mert ő augusztus 8-án született, 1790-ben. Aztán 48 éves korában Szatmárcsekén ment el. Mindenkinek a himnusz jut eszére Kölcsey Ferencről, pedig nyelvújító is volt, politikus is volt, volt országgyűlési képviselő, a Magyar Tudós Társaságnak is tiszteletbeli tagja, a Tudományos Akadémiának is tiszteleti tagja volt, bár nagyon nehéz volt az élete. A Sződemeteren született 1790. augusztus 8-án, de édesapja már 6 éves korában meghalt, mármint hogy Kölcsey 6 éves korában, és akkor Debrecenbe küldte az édesanyja 6 éves kisfiút, hogy ott tanuljon. Édesanyja is nem sokára meghalt, és akkor az egyik nagybátyja vette gondozásába. De különösen érdekes, hogy a korábbi házvezetőnőjük, Panna néni, ő viselte igazán gondját, és az ő öcsének is a gondját. A másik nehézség ezen a családi handicapen kívül az volt, hogy elkapta a fekete himlőt, és ez az egyik személynek az elvesztését hozta. Bár a legenda azt mondja, hogy a korabeli szokások szerint forrósággal akarták gyógyítani a szemét, és valami szikra pattant a szemébe, de ez lehet, hogy csak egy legenda. Az iskoláit a református kollégiumban végezte 14 éven át. Elég jól tanult minden területen, bár a latin verselésben nem remekelt túlzottan. Ugyanakkor nagyon gondosan tanulmányozta Csokonynak a munkáit, Virág Benedekét, Kisfaludy Sándort, és akkor már közismert Kazinczy Ferencnek a munkáit. Először, amiket írt verseket, az később megsemmisítette. 16 éves korától írt egyébként verseket. Amikor felnőtt, megpróbálkozott Budapesten, a Pesten a jogi pályával, de azt hamar otthagyta, ugyanis barátságot kötött az akkori irodalmi élet jó néhány emberével, Szemere Pállal, Horváth Istvánnal, Mitkovics Mihállyal, és hát csak az irodalom érdekelte úgy igazán. És se a tanári pályára nem ment, ahova Debrecenbe hívták, hanem inkább hazament az Álmosdi birtokra, ami egyébként édesapjának volt a birtok, és akkor mint kisnemes ott gazdálkodott, és aztán tanulmányokat folytatott, és részt vett az akkori reformkor mozgalmában. Nem volt nagy mennyiségű az a vers, amit megírt, viszont ő írta a himnuszt a magyar népzivataros századairól, és néhány verset talán egy korosztály megtanult a középiskolában tőle, például Husztot. Ő a
1: hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa novemberben fogadja a magyar püspököket. Fiatalok 10 000-eit hívta imára Medjugorjében a Mladi Fest. Közép-európai cserkész találkozót tartottak Nagykovácsinál. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 9 év után 2026. novemberében tesznek ad limina látogatást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a Vatikánban, ahol 14. Leó pápával is találkoznak. Olvasható a 777 blogom. A rendszeres római látogatás célja, hogy a püspökök beszámoljanak egyházmegyéjük lelkipásztori és társadalmi helyzetéről, valamint áttekintsék a legfőbb kihívásokat. A látogatás azért is történelmi jelentőségű, mert egybeesik a hazai egyházi vezetés átfogó generációváltásával. A magyar egyház elmúlt 25 évének legfontosabb szereplői adják át a pásztorbotot. A négy magyar érsek közül két éven belül hárman, Bábel Balázs kalocsai kecskeméti érsek, Erdő Péter bíboros és Ternyák Csaba egri érsek is betöltik a 75 éves korhatárt. A novemberi római út tehát nem pusztán beszámolók és találkozók sorozata lesz, hanem egy korszakváltás fontos állomása is. Augusztus 1-e és 6-a között rendezték meg Medjugorjében a 37. Nemzetközi Ifjúsági Imafesztivált, a Mladifestet, számolt be a Catholic Time. A Bosznia-Hercegovina kegyhelyre a világ számos országából több tízezer fiatal érkezett, hogy közösen imádkozzanak, szentmisén vegyenek részt és megerősödjenek Krisztus követésében. Az idei találkozó mottója Ad fontem, a forráshoz volt. 14. Leó pápa üzenetében arra bíztatta a fiatalokat, hogy fedezzék fel újra a Krisztussal való találkozás szépségét, és ne engedjék magukat megtéveszteni a múló boldogság ígéreteivel. A fesztivált megelőző súlyos rongálás ellenére a Mladifest programjai rendben lezajlottak. A találkozót 1989 óta minden évben megrendezik, és mára a világ egyik legjelentősebb katolikus ifjúsági eseményévé vált, ahol fiatalok tízezrei keresik közösen a hit forrását és Krisztus közelségét. Augusztus 1-e és 8-a között rendezték meg a Nagykovácsi melletti Strelich Pál Cserkészparkban a Central European Jamboree nemzetközi cserkész találkozót, amelyen közel 900 magyar és külföldi cserkész vett részt, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. A főként közép-európai országokból érkező fiatalok közös programokon, szolgálatokon és kulturális eseményeken ismerhették meg egymás hagyományait. A tábor kiemelkedő lelki eseménye volt az augusztus 2-ai szentmise, amelyet Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be. A résztvevők a békéért és a népek közötti megértésért imádkoztak. A dzsemborira különleges vendégek is érkeztek, Cserényi Gyula kutató űrhajós és Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, paraatléta is megosztotta tapasztalatait a fiatalokkal. A találkozó célja a közös hit által egy határokon átívelő közösség kiépítése volt. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő névébe fogadsz Szentlélektől Szent Fiát.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Isten meg Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem teljes szerint.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: A kasszonyok

0: és az ige testélő.
1: És mi köztünk alapozik.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.
3: Kedves hallgatóink, nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12:10. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12:15. Örök ige részlet a Szentírásból 13:00. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13:10. Lelkiség irodalom 13:15. Interalma Caritas, a tábori lelkészség és a honvédelmi minisztérium műsora 13:25. Perikópa, Jelenics István piaristatja Szentírás magyarázata 14:00. Litániát imádkozunk közösen 14:15. Múltról és jelenről Szakály Sándor történész műsora 14:25. Lelkiségi irodalom 14:30. A hírpercek és az imanác után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15:00. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15:15. Tanúságtétel című műsorunk 16:00 jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelv adása 16:25. Körkép, regionális magazin 16:50. Barsi Balázs atya sivagárdi szentbeszéde 17:00. Örökségünk sarkkövei Szabó Tamás műsora 17:25. Mégis szeretni Gyökös Jendre tanítása 17:35. Szentmisét közvetítünk Budapest felső krisztusvárosi keresztelő Szent János templomból 18:00. A zsolozsma esti dicséretét imádkozzuk közösen 19:00. Ilyeneki a mennyek országa, Homoki nagy Katalin olvas fel saját meséből 19:25. A hírpercek is a ráng után kiáltás, imádság a nemzetét ketyhelyekről 20:00. Közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora 20:16. Prontvai Vera beszélgetése Betle János Prima Primicelias újságíróval 21:05. Talentum beszélgetések életről és értékekről 22:00. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23:00. Az igazság szabaddá tesz Barsi Balázs atya emlékedése 23:20. A zsorozsma befejező imórát imádkozzuk 23:40. A hírpercek adásával zárul 23:55 a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
4: Mária Rádió.
5: Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban, írja Szent Pál a Filippiekhez írt levelében. Imádságra hívjuk a hallgatói családot, kérjük együtt a fölséges Istent, világosítsa meg embertársaink értelmét, hogy az emberi életeket követelő konfliktusok lecsendesedjenek a világban. Imádkozzunk együtt az országok vezetőiért, a békéért, Teréz anya szavaival. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.

0: érdeklődőket. Nagy Boldogasszony ünnepnapján 2026. augusztus 15-én szombaton 10 órai kezdettel első alkalommal megrendezésre kerülő Boldogasszony köre találkozóra Kőröshegyen. A Kárpátok köréből érkező vendégeink által imák, énekek, történetek, tanítások, mesék gazdagságában megnyílik-e ünnep bensőséges tartalma az előadók és a résztvevők által. Boldogasszony ünnepek voltak, vannak és lesznek, míg világ a világ, hiszen csodálatos hagyatékunkat őrzi, és ezáltal élhetjük meg a mindennapokba illesztve, melyek értéket teremtve időtlenek, és mégis beilleszthető a régi az újba, mert kézen fogva járnak mindörökké. Az ünnepkörök végig kísérik az esztendőt, meg annyi lehetőséget kínálva, hogy erőt kapjon, felálljon az ember, és éljen boldogságban, hittel, egészségben, tisztelettel. Együtt érdemes hazaérkezni Boldogasszony kútjához. Az ünnepi program 10 órától megnyitó Tótné Karsai Andrea Boldogasszony köre egyesület képviseletében. Demeter Judit Erzsébet Vassurány előadásának címe Boldogasszony ajándéka a növények. Kovács Mónika Kunsziget előadás címe Boldogasszony a csillagos égen. 12 órától Bíró Erika előadása, a címe Őrzők a végeken. 13 órakor ebédszünet, majd Benkő Éva előadása Mesék asszonyokról. Ezt követi Mukics Eszter előadása, amelynek címe Az ima ereje. Pál Emese előadásának címe Boldogasszony gyermekei. Ezt követően Fontné Dobosi Erzsébet előadását hallhatjuk, hogyan lehetünk boldogasszonyok a hétköznapokon. Majd Somlai Nikolett Rózsa előadását, amelynek címe Boldogasszony lánya volnék. 18 órától Bognár Szilvia, Liszt Ferenc díjas énekes ünnepi koncertjét hallhatjuk. A helyszínen kézműves ételek, finomságok, szörpök, kézműves sportékák vására, gyermekudvar, népi játékok, kézműves foglalkozások, énekek, mesemondók, néptánc, körtánc, augusztus 20-a előtti kovászos kenyérsütés kemencében. Mindenkit szeretettel várnak.
1: Programajánlót hallottak.

0: imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidő tartalmasan Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt. Íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gyülekezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: quer. Crânio já nosso pai, aqui velho para a sua irga madra. Amém.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szemszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindegyben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: Az örvendetes rózsafűzér, negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
8: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: az anyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: 20 éves Mária Rádió hálaadó szentmiséjén elhangzott Erdő Péter bíboros homíliáját hallhatják.
1: Főtisztelendő püspök atyák, kedves paptestvérek, Krisztusban kedves testvéreim, a mai evangéliumban keresztelő János tanúságát halljuk Jézusról. Szó van erről a szinoptikus evangéliumokban is, de Jánosnál különösen részletes és mély értelmű tanítást olvashatunk róla. Ugyanakkor éppen a János evangélium számol be arról, hogy a keresztelő két tanítványa, János és András, ennek a tanúságtételnek a hatására indul el Jézus után, hogy a tanítványai legyenek. Ezzel az evangélista a Jézusról való tanúságtétel hatását is megmutatja. Ez a tanúságtétel a küldetése kezdettől fogva a Mária Rádiónak is, amelynek magyarországi működése 20 évvel ezelőtt kezdődött. Mielőtt Magyarországon a Mária Rádió megindult, tájékozottunk ennek a rádiónak a nemzetközi működéséről. Milyen a szervezete? Milyen a megítélése más országokban? Mit mondanak róla a püspöki karok? Mi a véleménye adásairól a hívő és a nem hívő embereknek? Érdekes eredményre jutottunk. Kitűnt, hogy olyan katolikus szellemű magánrádióról van szó, amely országonként eltérő hangvételű, a helyi szerkesztőség más és más profilokat alakíthat ki. Van olyan európai ország, ahol nem is Mária Rádió a neve, hanem például Rádió Hóreb. Többnyire a vallási programok, imák és liturgikus közvetítések erőteljes jelenléte jellemzi. Ennyiben eltér a püspöki konferencia által fenntartott magyar katolikus rádió stílusától is, amely katolikus szellemben működik, de jelentős mértékben általános kulturális programokat közvetít. Volt olyan ország, ahol a Mária Rádió határozott politikai irányvonalat kezdett el vinni, általában markáns politikai jelleggel. Egy ilyen országban megkérdeztem a püspöki kar tagjait, hogy mi a véleményük. Elcsitult-e az a feszültség, amely a püspöki kar és a Mária Rádió között egy időben kialakult? Sokan azt válaszolták, hogy igen, kezdetben voltak problémák, de ez már megoldódott. Mások azt mondták, hogy komoly gondok már nincsenek, de azért egy-két nehézség még felmerül. Végül voltak olyanok is, akik azt kérdezték, hát volt ezzel bármikor is valami probléma? Már ebből is látszott a válaszadók különböző elhelyezkedése a politikai palettán. Magyarországon ezért az előzetes konzultációk során is hangsúlyt kapott, hogy a Mária Rádió ne engedjen a politikai propaganda kísértésének, hanem valóban a hitéletet helyezze előtérbe. Az elmúlt évtizedek igazolják, hogy ez a döntés helyes volt. Kórházban, otthonokban, idősebb és fiatalabb embereknél találkoztam azzal a jelenséggel, hogy nem csak hallgatják a Mária Rádiót, hanem együtt is imádkoznak vele. Jó magam, többször is adtam vallási témáról interjút, vállaltam beszélgetés sorozatot. Hálát adok érte, hogy felkértek, inspiráló kérdéseket tettek fel. A Mária Rádió hangja olyan területekre is eljutott, ahol a magyar katolikus rádiót nem lehetett hallani határainkon innen és határainkon túl. örömmel tapasztalom, hogy a nagy egyházi programokról is nívós közvetítést sugároznak. Hálát adunk Istennek a Mária Rádió 2 évtizedes értékes munkájáért, és további áldott működést kívánunk minden munkatársának. Amen. Hálát adtunk Istennek a Mária Rádió magyarországi szolgálatáért. Kérjük minden munkatársnak és minden hallgatónak Isten bőséges áldását a további évtizedekre.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Több mint 4000 fiatal találkozott Peruban a Nemzeti Ifjúsági Napon. Betlehem Dávid nyílt vízi úszó nyerte az első magyar aranyérmet a vizes Európa-bajnokságon. Közösségi gondoskodás néven egyedülálló képzés indul az esztergomi hittudományi főiskolán. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Több mint 4000 fiatal vett részt július 30-a és augusztus 2-a között a dél-amerikai Peruban rendezett második nemzeti ifjúsági napon. Tájékoztatott róla a Fidesz. A Legyetek bátrak, Krisztus él mottóval megtartott találkozóra Peru 46 egyházi körzetéből érkeztek fiatalok, köztük az Amazonas vidékén fekvő Iquitos apostoli vikariátusának küldöttsége is. Franco, a Szent Márton plébánia ifjúsági szolgálatának egyik tagja, csaknem 1000 kilométert utazott a dzsungel mélyéről az eseményre. Mint mondta, bár különböző kultúrájú, éghajlatú és hátterű fiatalokkal találkozott, ugyanaz a hit és ugyanaz a vágy kötötte össze őket. A fiatal szerint az út segített felismerni, hogy az Amazonas közösségei nem az egyház peremén élnek, hanem annak teljes jogú részei. A találkozó a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozóra való felkészülésnek is része volt. Betlehem Dávid aranyérmet nyert pénteken a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a párizsi európai bajnokságon, tudósít az MTI. A harmadik egyéni számban Betlehem mellett a 2 évvel ezelőtti olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf képviselte a magyar színeket. A szakág viszonylag új számában a férfiaknál 37-en indultak, 1500, 1000 és 500 méteres távokon mérettették meg magukat. A fináléban a magyarok és a németek egymás mellett törtek az élre. A fordulóból a két magyar jött ki jobban, az első-második helyen indultak neki az egyenesnek. Betlehem a többiektől teljesen külön, szinte a szajna közepén úszott, és hatalmas fölénnyel diadalmaskodott. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most pedig megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. 2026 őszén új hiánypótló képzést indít az esztergomi hittudományi főiskola közösségi gondoskodás témakörében, közölte az intézmény a honlapján. A képzés a keresztény emberképre, a katolikus társadalmi tanításra és a közösségi gondoskodás hagyományaira építve készít fel szakembereket a gondoskodási rendszerek emberközpontú működtetésére és fejlesztésére. A hallgatók teológiai, etikai, jogi, pszichológiai, pedagógiai és szociális ismereteket sajátíthatnak el, miközben gyakorlati eseteken, terepgyakorlatokon és közösségi projekteken keresztül is fejlődhetnek. A képzés egyelőre részismereti formában, levelező munkarendben indul, fél évente 10 szombati alkalommal. A jelentkezési határidőt augusztus 10-ig meghosszabbították, a kedvezményes önköltség fél évente 65 ezer forint. A tervek szerint az alapképzési szak is elindulhat 2026. szeptemberében. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Ezután ismét betért a zsinagógába. Volt ott egy félkezére béna ember. Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádaskodhassanak ellene. Ő felszólította a béna kezű embert. Állj ide középre! Aztán megkérdezte tőlük. Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy pusztulni hagyni? Azok hallgattak. Ő szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk. Aztán így szólt az emberhez. Nyújtsd ki a kezed! Azt kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Erre a farizeusok kimentek és tanakodni kezdtek a Heródes pártiakkal, hogyan okozhatnák vesztét. Jézus tanítványaival visszavonult a tópartjára. Nagy tömeg követte Galileából. De Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából és a Jordánon túlról, valamint Tírus és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, mi mindent tett. Ő meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sok embert meggyógyított ugyanis, úgyhogy akinek valami baja volt, oda tolakodott hozzá, hogy legalább érinthesse. A tisztátalan lelkek pedig, amint meglátták, leborultak előtte, és így kiáltoztak. Te vagy az Isten fia! Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne mondják el, hogy kicsoda. Ezután fölment a hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. Azok csatlakoztak hozzá. 12-t választott ki, hogy vele tartsanak, és hogy ige hirdetésre küldje őket. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre. A következő 12-t választotta ki. Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, Jakab testvérét, akiket Boanergesnek, vagyis Mennydörgés fiainak hívott. Továbbá Andrást, Fülöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a buzgó Simont, és Karióti Júdást, aki később elárulta őt. Mihelyt hazatértek, ismét nagy tömeg gyűlt össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor övéi ezt meghallották, elindultak, hogy erővel magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy elvesztette az eszét. Az írástudók azonban, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták. Belzebul szállta meg, az ördögök fejedelmével üz ördögöt. Ekkor összehívta őket, és ezt a hasonlatot mondta nekik. Hogyan űzheti ki sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik, az az ország nem állhat fönn. Ha egy család meghasonlik, az a család sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támad és így meghasonlik, nem maradhat meg, hanem elpusztul. Senki sem törhet be az erős ember házába, és nem rabolhatja el holmiát, ha csak előbb meg nem kötözi őt. Csak azután foszthatja ki a házát. Bizony mondom nektek, minden bűn és káromlás, amit az emberek elkövetnek, bocsánatot nyer. De aki a szent lelket káromolja, az sohasem nyer bocsánatot, hanem örök vétek terheli. Ezt állították ugyanis róla, tisztátalan lélek szállta meg. Amikor anyja és testvérei odaértek, kint maradtak, és hivatták őt. A körülötte ülő tömegből figyelmeztették. Anyád és testvéreid kin állnak és keresnek. Ő azonban így válaszolt. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Majd végignézve a körülötte ülőkön, csak ennyit mondott. Ezek az én anyám és testvéreim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.
0: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 8-a. Elmondom neked a való igazságot. Dániel könyvének 11. fejezete 2. versében olvassuk ezt. Elmondom neked a való igazságot. Ez a fejezet ismét csak kortörténeti ismeretekkel bomlik ki számunkra. Miről is van szó, és mikor? Részletesebben olvasunk ugyanazokról a történésekről, amit a 8. fejezet látomása már elénk tárt. A bonyolult történeti helyzetet idézem. A perzsa, görög, római ütközőpontokról szól ez a kijelentés, amely 300 évet ölel fel. Elmondom neked a való igazságot. A perzsák nem bírtak a görögökkel. Első Dárius perzsa király Maratonnál vereséget szenvedett Krisztus előtt 490-ben. 10 év múlva Xerxész hajóit verték tönkre Szalamisznál a görög hadak. Végül Nagy Sándor szétzúzta a méd perzsa birodalmat, de hirtelen halála után, Krisztus előtt 325-ben, négy felé szakadt hatalmas országa. Makedónia, Bitínia, Ptolemaiosz és Szeleukida. Ezekre a részekre szakadt a görög, a török, az egyiptomi és a szír részre. Ezek közül az ige a két utóbbi vetelkedésére és érdekházasságaira figyel, hiszen ezek ütköző pontján állt Palesztína, amely Krisztus előtt 198-ban véglegesen a Szeleukidák kezére kerül. Élén a leggonoszabb királyukkal, a zsidó kultust is beszüntetni akaró 4. Antiokhosszal. Itt szó esik egy profétai látást megvalósítani akaró zsidó csoportról. Ők a makabeusok előfutárai. Elsőre azt mondanánk, hogy fontos, de minket alig érintő adatok és tények ezek a történelemből. Aztán, ahogy figyeljük a világ folyását, az idők jeleit, rádöbbenünk, hogy ma is megoldatlan problémák ezek a vetélkedések, amelyek újból és újból feldújják Közel-Kelet területeit, valamint a földteke nagy részét. Mégis, az események mögött ott feszül az Úr üzenete, a való igazság, miszerint a kaotikus történeti eseményeket az Úr tartja kezében, és népe javára fordítja azokat. Az egész kijelentés ezt hirdeti. Ez a bizonyosság nyugalmat és a legnehezebb helyzetekben is szeretetet, bölcsességet, irányt ajándékoz a küzdelmeinkben. Nem adjuk fel a küzdelmet, de Isten fegyverzetével küzdünk. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Nevünkön szólított. Miért viselkedik így velünk Isten, amikor mi szemlátomást olyan zavarodottak, vagy ellenszegnők vagyunk? Miért viselkedik így velünk, amikor mi ellenállunk az ő szeretetével szemben? Nem csak azért, mert ő jó, hanem azért, mert mi az ő szemében szó szerint valami felejthetetlenek vagyunk. Isten egyszerűen nem tud elfelejteni bennünket azt követően, hogy hozzá hasonlónak teremtett bennünket. Izajásnál olvassuk. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? És megtagadhatja-e szeretetét mihe szülöttétől? Még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Ennek az érzésnek az ereje megdöbbentő hír számunkra. Nehéz elhinni, mert emberi kapcsolatainkban gyakran érezzük úgy, hogy bennünket elhanyagolnak. Gyakran érezzük, hogy elfelejtenek bennünket, vagy eldobnak bennünket. Még a hozzánk legközelebb állók, a szeretteink is. És akkor elkezdjük azt gondolni, hogy mi rosszak vagyunk, selejtek vagyunk, nem érünk semmit. Vagy hogy a szeretet, az igazi szeretet nem is létezik. Gyertek! Szálljatok velem perbe, mondja az Úr. Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó. És ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Olvassuk Izajásnál. Még ha ilyen gyanú ébredne is bennünk, hogy nem vagyunk értékesek, hogy Isten elfeledkezik rólunk, Istennek van mondandója számunkra. Meghív, hogy beszélgessünk el vele arról, mi az értéke annak, amik vagyunk. Túllépve azokon az érzéseken és benyomásokon, amelyeket az idők során szerezhettünk. Ez csak néhány azok közül a mondatok közül, amelyeket Isten az évszázadok során Izrael szívéhez kiáltott. Ugyanezeket ismételgeti a mi szívünkhöz. Valahányszor az ő örökkévaló igéje által imádkozunk, aki lelkével bennünk lakozik. A szeretet, a bizalom, a remény szavai ezek, amelyekkel az Úr mindenek előtt abban akar segíteni, hogy újra a valódi képünkre fókuszáljunk, eltávolítva az ítéletek, gyanakvások és elhallgatások vakolatát, amelyek az idők során ránk rakódhattak is, meghatározhattak bennünket. Nekünk is, mint Szűz Máriának, meg kell tanulnunk, hogy ezekkel a váratlan szavakkal mérjük meg magunkat, és kérdezzünk rá önmagunkra. És a szembesülés lassú tűzében az imádság zajlik és folytatódik bennünk. Le kell győzni a félelmeinket. A Mária által bejárt út az imádság döntő fontosságú szakaszát tárja fel, mégpedig azt, amelyben az Isten hangjának szükségszerűen el kell távolítania mindazokat az ítéleteket, amelyek az idők során ránk rakódtak és ránk rétegeződtek. Mielőtt vigasztalná és megerősíteni a szívünket, Istennek meg kell tisztítani a sebektől bennünket. Ezt úgy teszi, hogy megkérdőjelezi mindazokat a hazugságokat, amelyek egy megcsonkított és degradált képet hitettek el önmagunkról, ami miatt minden jó hírt gyanakvással és félelemmel fogadunk.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

Közösségeinknek csak a szívből kiindulva sikerül majd összekapcsolniuk az emberek egymástól eltérő értelmét és akaratát, és megbékíteni őket, hogy a lélek testvéri hálózatként vezessen bennünket, hiszen a megbékélés is a szív feladata. Krisztus szíve extázis, kilépés, adás, találkozás. Benne válunk képessé arra, hogy egészségesen és boldogan visszanyúljunk egymáshoz, és építsük a szeretet és az igazságosság országát ebben a világban. Krisztus szívével egyesült szívünk képes erre, a társadalmi csodára. Ferenc pápa Jézus Krisztus szívének emberi és isteni szeretetéről szóló enciklikájából idézve egy gondolatot köszöntöm Önöket az Interalma Caritas 15. évfolyamának 625. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, mindenek előtt a műsor tartalmára.

0: Mária egész valójában hordozza az értelem ajándékát, amely által nyitott és készséges tudott lenni. S így föl tudta fogni a dolgok lényegét, és nem csak hallgatta és meghallotta, de teljes szívvel átölelve és lelkébe engedelmesen befogadva, meg is értette az Isten szavát, és mindig e szerint tudott cselekedni. Fogalmazott Bertha Tibor tábori püspök a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hagyományos egyházmegyei búcsújának ünnepi szentmiséjén Mária Pócson július 26-án.
1: Egyre több ember szívében megszülethet Jézus Krisztus, aki attól a Szent Szűztől született, akinek példája és édesanyjai szeretete arra sarkal bennünket, hogy felebarátaink és embertársaink újjászületésén fáradozzunk minden erőnkkel.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
2: Délután mégsem került sor az órára, mert nagyon belemerültem a holnapi beszédbe. Ez lesz az első hazafias alkalom, amikor együttesen ott lesz minden alakulat. Amikor a gúnyos aktívok és a szomjazó többiek kritizáló gunnyal és tágult füllel hallgatnak. Hát azért sem ijedek meg. Szentlélek Isten, segíts meg!

A katolikus tábori püspökség oldala tudósít a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hagyományos egyházmegyei búcsújának ünnepi szentmiséjéről, amelyen Berta Tibor tábori püspök mutatott be szentmisét Mária Pócson július 26-án. A katolikus tábori püspökség honlapja a tudósításában többek között megemlíti. Szentbeszédében Berta Tibor tábori püspök a következőket emelte ki. Mária egész valójában hordozza az értelem ajándékát, amely által nyitott és készséges tudott lenni, és így fel tudta fogni a dolgok lényegét. Nem csak hallgatta és meghallgatta, de teljes szívvel átölelve, a lelkében engedelmesen befogadva, meg is értette az Isten szavát, és mindig a szerint tudott cselekedni. A keresztény ókorban egyes egyházi közösségek Jézus mennybe menetelénél és pünköstkor Máriát egyfajta középpontba helyezték. Később számos képi ábrázolásban is így látható a Szent Szűz, melyel azt szerették volna kifejezni, hogy jelenléte annak az egyháznak a megjelenítője, amely szent és szeplőtelen, nincs rajta.

0: rajta ránc vagy folt, sem semmi afféle, ahogy azt Pál apostol írja, az Efezusban lévő szenteknek és Krisztus Jézusban hívőknek, fogalmazott szentbeszédében Bertha Tibor katolikus tábori püspök. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye YouTube csatornáján hallható tekinthető meg Bertha Tibor tábori püspök szentbeszéde, amelyből most idézünk.
1: Excellenciás megyés püspök úr, kedves Nándor püspök atya, főtisztendő papnestvéreim az oltár szolgálatban, kedves diákonosok, kedves minnyájan, örülök, hogy ma itt ünnepelhetem a Szent Eukarisztiát Mária Pócson, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsúján. A Biblia figyelmes szívű olvasója előtt nyilvánvalóvá válhat a Szentléleknek az az igen erőteljes tevékenysége, ami nem más, mint az, hogy a Fiúisten Jézus Krisztus életét és megváltó művét minduntalan beledolgozza, vagy szebben szólva belekovászolja a Teremtő által alkotott világba. Az újszövetségi Szentírásban Isten lelke ezt a belekovászolást Szűz Máriában kezdte el és vitte végre a maga teljességében, amikor Názáretben leszállt és erejével megárnyékozta, ő pedig magába fogadta Isten fiát, ahogy azt a Lukács szerinti evangéliumban olvashatjuk, vagy amint nem sokára majd a mai Szentmise prefációjában is halljuk, Mária a te igédet szeplőtelen szívébe zárta, és megtestesült igédet szűzi méhébe fogadta, majd teremtőjét a világra szülve az egyház születését is szolgálta. A jelenet, amelyet angyali üdvözletnek hívunk, és a pünkösnek mint egy előképeként is állhat előttünk, hiszen fényességét, mint a pünkösdi lélek áradáskor az apostolokra, ráragyogtatta Máriára, aki páratlan kegyelmet kapott az üdvözítő Krisztus befogadására. A Lukács szerinti örömhír kezdetén úgy látjuk Urunk édesanyját, mint akit eltölt a Szentlélek, majd a szintén Lukácsnak tulajdonított írás az apostolok cselekedetei elején azt olvashatjuk, hogy amikor pünköstkor az egybegyűlt apostolokra leszáll az Isten lelke, ő is ott van velük, és így valamiképpen ő is részesül a Szentlélek ajándékában, erejében, vigasztalásában. Betlehemben a bízó és Istennek engedelmeskedő hit boldog örömében ő adott test szerinti életet Isten fiának, az örök igének, pünköskor pedig a 12-vel együtt részese lett annak az erőteljes és tüzes hitnek, amely Urunk Jézust, a föltámadott igét imádja és hirdeti. A Szent Szűz úgy áll előttünk, mint az erényekben gazdag élet példája, akinek bensőséges tisztelete arra ösztönözhet bennünket, hogy a fölforrósodott szív lelkesültségével egyre erőteljesebben kapcsolódjunk fiához, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz és az ő áldozatához. A pünkösdi lélekáradáskor az apostolok között álló Mária arra hív bennünket, hogy Krisztus dicsőségére egyre inkább átalakuljunk, fejlődjünk és megerősödjünk a hitünkben, reményünkben és szeretetünkben, hogy életünk minden körülményében föl tudjuk ismerni Isten akaratát, aszerint igyekezzünk élni és cselekedni. Az egyház tagjaiként részesei kell, hogy legyünk annak a nagy apostoli munkának és hathatós tevékenységnek, melynek révén egyre több ember szívében megszülethet Jézus Krisztus, aki attól a Szent Szűztől született, akinek példája és édesanyai szeretete arra sarkal bennünket, hogy felebarátaink és embertársaink újjászületésén fáradozzunk minden erőnkkel. Hordozta a jó tanács ajándékát, amely elősegíti a jó kibontakozását a másik emberben, amely mindig a felebarát javát akarja, és egyre tökéletesebbet szeretné megadni a másik embernek. Így volt meg benne az Isten országa befogadására alkalmassá tevő szegénység, az osztatlan szívvel való Isten szeretet, a szűzi tisztaság, és az Istenért való jó cselekedetekben gazdag, gyümölcseit megtermő engedelmesség. Ezért nevezi a boldogságos szüzet a II. Vatikáni zsinat szószólónak, segítőnek, közvetítőnek, mert határozottan megjelenik már a kezdetekben Jézus nyilvános életében, amikor a galileai Kánában együttérzéstől késztetve közbenjárásával elindította Krisztus Urunk csodatetteinek a sorát. Mária a lélek ajándékaként hordozta az áhítat lelkületét, a szüntelen és állandó Istenre való figyelést, az élet Isten elé állítását minden körülményben és minden élethelyzetben, ahogy Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében megfogalmazta, akár esztek, akár isztok, és bármi más tesztek, mindig mindent Istent dicsőségére tegyetek. Ennek az Istenre való odafigyelésnek egyik legszebb kifejezésre és legértékesebb alkalma az imádság, mely a mindennapi feladatokat, szolgálatokat és jó cselekedeteket is állandóan Istennel való kapcsolattartássá formálja és tudja alakítani. A Szent Szűz a szívébe hordozta Isten félelmének, az Úr félelmének az ajándékát, azt a félelmet, amely nem fél, hanem amely félt, mert szeretetből fakad. Hitünk szerint Isten a szeretet, és hozzá csak a féltő szeretet lehet igazán méltó. Szűz Máriával ellentétben, akinek Isten megadta, hogy életének első pillanatától fogva mentes legyen az áteredő és a személyes bűntől, nekünk bizony félnünk kell bűneink miatt, de ha ez a félelem abból fakad, hogy elveszíthetjük Isten szeretetét, akkor már jó úton járunk, és haladunk a féltő félelemhez, hiszen a szeretetet féltő szeretet nem teszi az embert könnyelművé. A Szentlélek mindig új utakat sugal, és ezt azokon az emberekkel keresztül teszi, akik mélyen meg tudják élni a hitüket. Tekintsük szép és értékes feladatunknak, hogy elfogadva az idők jeleit, a lélekre hallgassunk, és kitartó következetességgel neki rugaszkodjunk a jövőnek, ahol a körülmények fényénél meg kell látnunk, hogyan lehet és kell az Isten országát építenünk. Legyen ebben iránymutatónk Szent II. János Pál pápa, aki annak idején első magyarországi látogatásakor 1991. augusztus 20-án ezt mondta a magyar püspököknek, de valójában nekünk mindannyiunknak. Megtörténhet, hogy a keresztény hagyományoknak a családokban és a társadalom szélesebb rétegeiben történő gyengülése láttán így kiáltotok föl, missziós területté váltunk. Nos, én azt mondom nektek, eljött a pillanat, hogy megváltoztassátok az ilyen megállapítások hangnemét, és fölemelő programot adó célkitűzéssé így alakítsátok át, missziós egyház akarunk lenni. Kedves testvéreim, hiszem, hogy ma azért gyűltünk itt össze, mert azt gondoljuk és azt érezzük, hogy egy szív és egy lélek vagyunk. És készen állunk arra, hogy új távlatok felé induljunk, és az Úr tanúi legyünk. Tudjuk, hogy ez az erő abban a mértékben adatik meg nekünk, amilyen mértékben kitartó és együtt és egyetértő imádságban élünk Máriával, Jézus anyjával.
0: A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye YouTube csatornáján hallható, tekinthető meg Berta Tibor tábori püspök szentbeszéde, amelyből imént idéztünk. A teljes felvétel megtekinthető tehát a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye YouTube csatornáján, amelyet ajánlok szíves figyelmükbe. Mint ahogyan a tábori püspökség honlapját, amelyen további hírek is olvashatók, elérhetősége www.ktp.hu. Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását folytatjuk. A tábori lelkész sorait ezúttal is Bőzsöny Ferenc olvassa föl.
2: Németh Józseffel átmentünk a lengyelekhez, hogy a március 15-i misére elkérjük tőlük a templomot. Szívesen fogadtak, de volt ott egy pap. Szegény azt hitte, hogy a németek pártján vagyunk. Örültem, hogy amikor dühös volt ránk ebben a hitében, de azt hiszem, én is így viselkedtem volna, ha valakiről megtudom, hogy a hazám ellen van. Aztán, amikor kiderült, hogy nekünk a németek éppen olyan ellenségeik, mint nekik, lett nagy üdvrivalgás. Mint mondta, minden magyartól fél az első pillanatban, mert sokról feltételezhető a német barátság. Este Furtwängler-t hallottam vezényelni Budapestről. Istenem, ezt sem gondoltam volna, hogy ilyen felemelő pillanatok is lehetnek ebben a piszkos, embertelen, esztelen, kilátástalan mészárlásban. Unalomig tapasztalom, hogy az oroszoknak sem kell a háború, ahogy nekünk is a hátunk közepébe. Március 14-e. Egész délelőtt lengyelül tanultam. Délután mégsem került sor az órára, mert nagyon belemerültem a holnapi beszédbe. Ez lesz az első hazafias alkalom, amikor együttesen ott lesz minden alakulat. Amikor a gúnyos aktívok és a szomjazó többiek kritizáló gunnyal és tágult füllel hallgatnak. Hát azért sem ijedek meg. Szentlélek Isten, segíts meg! Este meglepetés ért. Hajdú Laci csomagjában nekem is volt egy kis csomag. Baba küldött egy hósapkát. Nagyon megörültem neki. De mivel az őrségen állóknak jobban kell, odaadtam az egyik vézna termeti bakát.

0: Köszönöm a figyelmüket, az Interalma Caritas 15. évfolyamának 625. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek a Mária Rádióban, de visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok, Ferenc pápától idézek ezzel, köszönöm meg a figyelmüket. A szív arra is képes, hogy egységet és összhangot teremtsen személyes élettörténetünkben, mely ezer darabra törtnek tűnik, de ahol minden értelmet nyerhet. Ezt fejezi ki az evangélium Mária tekintetével, aki a szívével nézett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazinműsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szerest fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
3: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Fiatalok tízezreit hívta imára Medjugorjében a Mladifest. 14. Leó pápa novemberben fogadja a magyar püspököket. Több mint 4000 fiatal találkozott Peruban a Nemzeti Ifjúsági Napon. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Augusztus 1-e és 6-a között rendezték meg Medjugorjében a 37. Nemzetközi Ifjúsági Imafesztivált, a Mladifestet, számolt be a Catholic Time. A Bosznia-Hercegovina kegyhelyre a világ számos országából több tízezer fiatal érkezett, hogy közösen imádkozzanak, szentmisén vegyenek részt és megerősödjenek Krisztus követésében. Az idei találkozó mottója Ad fontem, a forráshoz volt. 14. Leó pápa üzenetében arra bíztatta a fiatalokat, hogy fedezzék fel újra a Krisztussal való találkozás szépségét, és ne engedjék magukat megtéveszteni a múló boldogság ígéreteivel. A fesztivált megelőző súlyos rongálás ellenére a Mladifest programjai rendben lezajlottak. A találkozót 1989 óta minden évben megrendezik, és mára a világ egyik legjelentősebb katolikus ifjúsági eseményévé vált, ahol fiatalok tízezrei keresik közösen a hit forrását és Krisztus közelségét. 9 év után 2026 novemberében tesznek ad limina látogatást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a Vatikánban, ahol 14. Leó pápával is találkoznak. Olvasható a 777 blogom. A rendszeres római látogatás célja, hogy a püspökök beszámoljanak egyházmegyéjük lelkipásztori és társadalmi helyzetéről, valamint áttekintsék a legfőbb kihívásokat. A látogatás azért is történelmi jelentőségű, mert egybeesik a hazai egyházi vezetés átfogó generációváltásával. A magyar egyház elmúlt 25 évének legfontosabb szereplői adják át a pásztorbotot. A 4 magyar érsek közül 2 éven belül 3-an, Bábel Balázs kalocsai kecskeméti érsek, Erdő Péter bíboros és Ternyák Csaba egri érsek is betöltik a 75 éves korhatárt. A novemberi római út tehát nem pusztán beszámolók és találkozók sorozata lesz, hanem egy korszakváltás fontos állomása is. Több mint 4000 fiatal vett részt július 30-a és augusztus 2-a között a dél-amerikai Peruban rendezett második Nemzeti Ifjúsági Napon. Tájékoztatott róla a Fidesz. A legyetek bátrak, Krisztus él mottóval megtartott találkozóra Peru 46 egyházi körzetéből érkeztek fiatalok, köztük az Amazonas vidékén fekvő Iquitos apostoli vikariátusának küldöttsége is. Franco, a Szent Márton plébánia ifjúsági szolgálatának egyik tagja, csak nem 1000 kilométert utazott a dzsungel mélyéről az eseményre. Mint mondta, bár különböző kultúrájú, éghajlatú és hátterű fiatalokkal találkozott, ugyanaz a hit és ugyanaz a vágy kötötte össze őket. A fiatal szerint az út segített felismerni, hogy az Amazonas közösségei nem az egyház peremén élnek, hanem annak teljes jogú részei. A találkozó a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozóra való felkészülésnek is része volt. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.

0: a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Kedves testvéreim, ha így a diákok szemével nézzük az idő múlását, akkor azt mondhatjuk, hogy a vakációnak az utolsó hetei kezdődnek, vagy azok indulnak most meg. Lassanként számot vetünk azzal, hogy a nyári terveinkből mi lett, mi lesz, mi van még hátra, és kérjük az Úristennek az áldását ezekre a hetekre, amik előttünk vannak, hogy tudjuk ezeket okosan, szépen tölteni, és egy kicsit tudjunk egymással is törődni, hogy minél több örömet szerezünk azoknak, akik körülöttünk élnek, és aztán ne engedjük, hogy csak úgy elfusson mellettünk az idő, ami talán az Isten szándéka szerint a szeretetnek, a nagyobb figyelemnek az ideje lehetne. Kedves testvéreim, az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor a kenyérszaporítás után a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, ő pedig ott volt egymagában. A csónak viszont már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka, a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben fölkiáltottak. Ám Jézus azonnal megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki. Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vizen. Ő azt mondta, jöjj! Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vizen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Fölkiáltott, ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta a kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá. Kicsiny hitű, miért kételkedel? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban lévők pedig leborultak előtte, és így szóltak, te valóban az Isten fia vagy. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai ószövetségi olvasmány ahhoz a hegyhez vezet el, amelyik a választott nép történetében, az egész kinyilatkoztatás történetében olyan nagyon fontos szerepet játszik. A Sínai hegy ez, ahol Mózes meg a pusztában vándorló nép kinyilatkoztatást kapott az Istentől, az Isten szövetséget kötött ezzel a néppel, és azután törvényt adott neki, ígéreteket, és bátorítást, hogy maradjanak meg az ő hűségében, és akkor áldott lesz az életük, és áldás lesznek ők is többi népek számára. Emlékszünk rá a bibliai olvasmányainkból, hogy ott a Sínai hegyen Mózes és az Isten találkozását, meg a választott népnek a találkozását ilyen vulkánikus jelenségek kísérték. A hegy tűzbe borult, megrendült a föld, nagy szelek fújtak, és nagy földrengés, tűz, minden vette körül az Isten, aki ott megjelent. Ez az a hegy, amelyet most a próféta fölkeres. És hogyha elolvassuk a környezetét annak a néhány sornak, amit a mai szentmisében idéztünk, akkor látjuk, hogy ez a próféta belefáradt az Isten ügyének a képviseletébe, küzdelemekkel teli életet él, és azután valahogy úgy látja, hogy most már nem győzi tovább. Elmegy, magányt keres, fáradt, és még azt is mondja, hogy elfáradtam, és vedd el a lelkemet, mert már én sem győzöm ezt a küzdelmet, az embereknek a ressége, meg a hűtlensége, meg a gonoszsága ellen. És akkor az Isten kenyeret ad neki, ital, vizet, menj tovább, elvezeti őt a Hóreb hegyhez, amelyik a Sínajnak másik neve. És ott, ahol a régi szövetséget kötötte Mózessel, ott megerősíti vele is ezt a szövetséget. Nyilván ez az illés azt várja, hogy majd valami abból a régiből megelevenedik előtte, és azért, mikor megint ilyen tüzet lát, megint vihar támad, szélvész, földrengés, akkor valahogy abban reménykedik, hogy itt tapasztalja meg azt az erős Istent, aki valamikor a népet összemarkolta, és Mózes szavainak is erőt és méltóságot adott. És mégis azt tapasztalja, se a tűzbe, se a szélviharba, se a hatalmas földrengésbe nincs benne az Isten. És akkor, mikor mindennek vége van, csendes szél támad. Csendes, alig mormoló szél, a vihar utáni csendes, szelid érintés. És akkor kilép abból a barlangból, sziklahasadékból, ahová behúzódott, és eltakarja az arcát, és most észreveszi, hogy igenis nem jött hiába. Ez az Isten mégiscsak megérinti, átöleli, megerősíti őt. De nem úgy, mint ahogy Mózest megerősítette, hanem a csendjében van jelen, a szelídségével fordul hozzá, halk szóval szólítja meg, és azután készíti fel arra, hogy továbbra is ellássa azt a feladatot, amit rábíz. Milyen érdekes, mennyire megfelel ennek, mennyire nem ok nélkül talált egymásra itt a mai szentmisében ez az ószövetségi jelenet és az evangéliumi történet, amit olvasunk. Szokatlan csoda tette ez Jézusnak. Ugye máskor mindig mások javára tesz csodát. Kenyeret szaporít, hogy az éheseket jól lakassa, betegeket gyógyít, halottakat támaszt föl. A kánai

habokon járva elmegy hozzájuk. Hát ha akar segíteni, távolról is segíthetett volna rajtuk, észre se vették volna, hogy neki köszönheti, hogy elül a vihar, vagy vigyázhatott volna arra, ő is, a mennyei atya is, hogy nyugodt hajózásuk legyen ezeknek az embereknek, a kenyérszaporítás csodája után, és hazaérkezenek. Ő meg vihart bocsát rájuk, és amikor ott küszködnek, egyedül vannak, akkor a habokon haladva megjelenik közöttük. Negyedik őrváltás van, az utolsó, már közeledik a hajnal, elfáradtak ezek az emberek, a vízzel való küzdelembe, viharral, széllel való küzdelembe, meglátják Jézus alakját, átrémleni a hajnali fényen, és akkor azt gondolják, hogy kísértetet látnak. És nem is a vihartól, hanem ettől a kísértettől rémülnek meg, nem is csoda. És akkor Jézus rájuk szól, hogy én vagyok, ne féljetek, bátorság. Bejó volna, hogyha egy-egy ilyen helyen a hangsúlyait is hallanánk Jézusnak. Mert én azt gondolom, hogy itt ez az ő szava nem korholás, nem szemrehányás, hogy miért is szállt innatokba a bátorság, hanem egyszerűen biztatás. És az is lehet, hogy az az én vagyok, az nem egyszerűen felelet az ő kérdésük, hogy ki is lehet ez. Hát nem kísértet, hanem a mi mesterünk. Hanem lehet, hogy ennek van egy olyan hangsúlya, hogy én vagyok, ami már az Isten nevére utal, hiszen az Isten mutatkozott be egyszer úgy Mózesnek, hogy én vagyok az, aki van. Aki van, az van veletek. Hozzá képest mindenki más csak vagyogat. Mi csak vagyogatunk. Az Isten az, aki van. És ez a Jézus azt mondja, hogy én vagyok. És itt a tengeren is hatalmam van. Jövök és vigasztallak. Nincs okotok arra, hogy elcsigedjetek, ha hozzám tartoztok. És akkor, ugye olyan érdekes, Márk evangélista is megírta ezt a jelenetet, de önála nincsen az benne, amit Máténál olvasható, hogy ezen a hirtelen támadt örömön erőt kap, kedve támadt Péternek, hogy még inkább részesedjék ő a csodában. És akkor azt mondta, hogy Uram, hát ha te vagy, akkor mondd, parancsolt, hogy menjek én is, és járhassak én is a vizen, ahogyan te jársz. Megint azt hiszem, hogy Péternek megint a hangsúlyokon múlik ez, hogy is olvassuk. Ez a Péter nem kételkedik abban, hogy Jézus hangját hallja, hanem igenis fölismeri a Mester hangját, és nem próbára akarja tenni, hogy csak ugyan ő-e, hanem örömmel, nagy jókedvel szeretne még emlékezetesebben belekapcsolódni abba, aminek részese lesz, ebbe a csodába. Hát ahol Mester tud járni a vizen, segítsen engem is, parancsolja meg, és az ő parancsa engem is képessé tesz majd arra, hogy a vizen haladva elébe menjek, és köszöntsem őt. Elindul, és akkor olyan érdekes, hogy feltorlódik a víz előtte. Azt mondja, van egy ilyen magyar mondás, hogy jobb félni, mint megijedni. Hát ezek az előbb féltek, de most ez a Péter meg megijed. Hogy hát talán mégis valami olyasmit kértem, amit nem lett volna szabad. Kísértem az Isten, mi a ménkünek, indultam el a hajóról, és itt a hullámok, és minden el kell, hogy veszek. Kiállt. És akkor Jézus, a szöveg is érdekes, nem először megrója, hogy ugyan te kishitű, miért csinálsz ilyeneket, hanem a karját nyújtja, megfogja a kezét, és azt mondja, hogy kishitű, ne kételkedj, minek kételkedel. Nem megrovás ez, hanem megint csak bátorítás, segítség. Jézus azt mondja, és nyilván ezért tette ezt az egészet, hogy a tanítványait lassan megedze arra az életre, ami rájuk vár, amikor majd átélik a nagypénteket, részük van a feltámadás örömébe, és utána elindulnak a felelősségteljes vállalkozásra, tegyetek tanítványommá minden népet. Hát át kell élniük nekik is ezt, hogy félelmetes helyzetekbe kerülnek. Igenis, rájuk fog törni a félelem, és alkalomattán meg is ijednek. Jézus, mintha azt mondaná, nem is kell szégyelni azt, hogy a félelem is ránk tör. Idegrendszeri kérdés az, hogy amikor veszedelmek vesznek körül, az is, aki nagyon bízik az

0: Istenbe, hát annak a szíve is elszorul. A félelemtől se kell kétségbe esni. Lehet, hogy valaki fél, de ne szaladjon el. Lehet, hogy valaki megijed, de ne veszítse el a fejét, hanem akkor is tudja, hogy az Isten velem van, kiáltson, és azután meg fogja tapasztalni az Istennek a segítségét, meg fogja tapasztalni azt, hogy Jézus vele van. Kedves testvéreim, nem arra szól a küldetésünk, hogy olyan hegykén kitegyük magunkat minden fölösleges veszedelemnek, de arra igen, hogy bátran, hűségesen tegyük azt, amit a keresztény lelkiismeretünk diktál, amit az Isten vár tőlünk, az emberek javára, az evangélium becsületére. És akkor, hogyha félelmes helyzetekbe kerülünk, ne csodálkozzunk azon, hogy félelem is ránk szakad, és ne higgyük azt, hogy most akkor valami rosszat tettünk, hanem tanuljuk meg azt, hogy akkor is tudjunk helyt állni, amikor igenis félelem gyökerezik meg a lelkünkbe, és tudjunk kiáltani akkor is, amikor hirtelen megijedünk, és ne veszítsük el a fejünket. Velünk van Jézus. Valami ilyesmire bátorít, valami ilyesmire tanít minket ez a történet. És milyen szép, hogy akkor csak ugyanott a minden helyreáll, elcsöndesedik a vihar is, és Jézus beszáll a bárkába, és akkor, ugye ha az evangéliumot egészben olvassuk, itt hangzik ez el először az apostoloknak a szájából, hogy leborulnak előtte, és azt mondják, hogy te valóban az Isten fia vagy. Hát igen, ezek a dolgok, ezek az életnek, ezek a fordulásai, ezek hozzá tartoznak ahhoz, hogy a hitünkben megerősödjünk. És megkapja az az ember, aki az Istenhez hűséges, ha kitart a félelmek között is, ha nem maga megrendelte nagy, nem tudom én micsoda, eget, földet betöltő csodajeleket vár az Istentől, akkor megkapja a csendes szélben, megkapja a bátorító kézfogásban az Istennek a segítségét ahhoz, hogy a félelmein is úrrá tudjon lenni, hogy az Istennek a szerető gondosságát fölismerje a saját életébe, ahol bele tudjon kapaszkodni, és azután erőt tudjon kapni tőle ahhoz, hogy a csendes szót, a szeretetnek a szavát másokhoz is eljuttassa. És azután azt a küldetést, amit rábíz az Isten ránk, mindannyiunkra, ebben a nehéz és fölfordult viharzó világban, azt be tudjuk tölteni. Amen.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói litániát imádkozzuk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szentséges Szűz Mária,
3: könyörögj érettünk.
2: Istennek Szent Anyja,
3: könyörögj érettünk.
2: Szüzek Szent Szüze,
3: könyörögj érettünk.
2: Krisztus Szent Anyja,
3: könyörögj érettünk.
2: Egyházunk Anyja,
3: könyörögj érettünk.
2: Isteni Kegyelem Anyja,
3: könyörögj érettünk.
2: Tisztaságos Anya,
3: könyörögj érettünk.
2: Szeplőtelen Szűz Anya,
3: könyörögj érettünk.
2: Sérelem nélkül való Anya,
3: könyörögj érettünk.
2: Szűz Világ Szent Anya,
3: könyörögj érettünk.
2: Szeretetre méltó Anya,
3: könyörögj érettünk.
2: Csodálatos Anya,
3: könyörögj érettünk.
2: Jó Tanács Anya,
3: könyörögj érettünk.
2: Teremtőnk Anya,
3: könyörögj érettünk.
2: Üdvözítőnk Anya,
3: könyörögj érettünk.
2: Nagy okosságú

0: Ajtatosságnak jeles edénye,
1: könyörög életünk,
0: titkos értelmű rózsa,
1: könyörög életünk,
0: Dávid király tornya,
1: könyörög életünk,
0: elefánt csontorony,
1: könyörög életünk,
0: Mária aranyház,
1: könyörög életünk,
0: Fridnek szent szekrénye,
1: könyörög életünk,
0: Mennyország ajtaja,
1: könyörög életünk,
0: hajnali szép csillag,
1: könyörög életünk,
0: betegek gyógyítója,
1: könyörög életünk,
0: bűnösök menedéke,
1: könyörög életünk,
0: szomorúak vigasztalója,
1: könyörög életünk,
0: keresztények segítsége,
1: könyörög életünk,
0: angyalok királynője,

0: apostolok királynője,
1: könyörög érettünk,
0: vértanú királynője,
1: könyörög érettünk,
0: ittvalló királynője,
1: könyörög érettünk,
0: Szüzek királynője,
1: könyörög érettünk,
0: minden szentek királynője,
1: könyörög érettünk,
0: a teredő bűn nélkül fogantatott királynő,
1: könyörög érettünk,
0: mennybe felvett királynő,
1: könyörög érettünk,
0: rózsafűzér királynő,

0: Isten báránya, tedd veszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Jézus!
0: Imádkozzál éretünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add, Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvenjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és az örökké tartó örömet élvezzük Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Mária Rádió a tengeren is. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Hosszú esztendők óta először mentem szabadságra, mármint olyanra, amikor tényleg a pihenésé voltak a napok. Baráti ajándékként nyílt lehetőségünk arra a feleségemmel, hogy 10 napig az Adriai tengeren, a Jón tengeren, az Égei tengeren és a Márvány tengeren hajókázunk, és egy-egy pillantást vethessünk azon városokra, amelyek a kikötések alkalmával elénk tárultak. Triest, Athén, Olimpia, Kusadasi, Isztambul, Korfu, Bari. Számunkra külön világ volt szinte valamennyi, de a rövid idő is elegendő volt arra, hogy a mediterrán nyüzsgést, a bazárok világát, a pontos és gyors ügyintézést, a gondok nélküli ki- és beszállást, a szigorú, de udvarias átvilágításokat megismerjük. És miként jön mindez a Mária Rádió? Amikor a hajó mintegy 3500 utassal és 1500 ügyi személyzettel a hullámokat szelte, és a kis teraszunkon ülve a napfény és az olvasás is unalmassá vált, elővettem a telefonom, és beütöttem a keresőbe a Mária Rádió nevet. Szinte alig egy-két másodperc telt el, és már is hallhattam az ismerős zenéket, műsorokat, és így tovább. Mi mindenre jó az online adás? Többek között arra is, hogy több ezer kilométerre a hazától, a megszokott saját kis világunktól mégis otthon érezhessük magunkat, bármerre is visszazutunk. Nem maradtam le az enciklikákról, Bábel Balázs érsekatya megfontolásra érdemes gondolatairól, de még a saját jegyzetemet is meghallgathattam. Az Aranymisések címmel felolvasott jegyzetemet még az Égei tengeren hajózva hallgathattam meg 2026. július 11-én. A Széchenyiek Balatonföldvárról szólott már itthon 2026. július 18-án. Balatonföldvár, a magyar tenger, a Balaton partján fekvő, immáron 130 éves település. Az általunk meglátogatott városok régebbiek, ősibbek, de a mi szívünkben a magyar tenger és az azt körülvevő települések jobban beleégtek. Azok a miénk és a múltjuk, jelenük és a remélt jövőjük is azt mondatják velük, amit a régi mondás is, mindenütt jó, de a legjobb otthon. Legyen ez továbbra is így, legyen a hazánk, az otthonunk, valamennyiünké.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metódot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent Második János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
3: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
4: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
5: József Tischner, hogyan éljünk? Isten tulajdonságai. Isten szent. A szent szó érthetetlen szó lett. Nem tudjuk, milyen tartalmat kapcsoljunk ehhez a szóhoz. Milyen embereket. Ha pedig Istent, akkor mit jelent, hogy szent? Ahhoz, hogy megértsük, mi a szentség, próbáljunk meg körüljárni egy rokon fogalmat, az érinthetetlenség fogalmát. Szent az, ami érinthetetlen. Vonatkozhat-e ez a szó Istenre? Hiszen Isten lélek, tehát amúgy is érinthetetlen. Az érinthetetlenség különféleképpen érthető. Beszélhetünk fizikai vagy morális érinthetetlenségről. Az ember gondolatai, érzelmei, szándékai fizikailag érinthetetlenek. Függetlenül attól, hogy jók vagy rosszak. Senki sem érintheti meg kézzel a másik gondolatát vagy szándékát. Morálisan mégis érinthetők. Ha valakit rossznak minősítünk, vagy valaki rossznak minősíti a jó szándékainkat, úgy érezzük, mélyen érintve vagyunk. Azt kérdezzük, hogyan tehette? E tiltakozás mélyén a szentség megtapasztalása áll. Azt szeretnénk, hogy mindazt, ami mi magunk vagyunk, és amit megszerettünk, ne lehessen morálisan meggyalázni. Hogy ne tegyen tönkre minket semmiféle gúny, semmiféle cinizmus. Szentek akarunk lenni, vagyis meggyőzően jók. Ugyanakkor hajlamosak vagyunk másokat kitenni a gúny próbájának. Leromboljuk a szent helyeket, majd cinikusan ezt mondjuk, nem is csapott belém a villám. Másoknál kegyetlenül leleplezzük a tisztességre való törekvést. Addig gyötörjük a másik embert, amíg mindenki tudni fogja, hogy az erénye csupán látszat. Mintha valami rossz szellem lakozna bennünk. Bizonytalan számvetéseink vannak saját szentségünk problémájával. De a legjobb jel az, ha valami vonzott felé, valami szólított, valami hívott. Ez a szentség igazi jele. Ha felé vonzást érzünk, ha felé hívást érzünk. Igazi tragédia akkor történik, amikor a saját sötétségébe vezetett ember nem csupán a másik embert akarja leleplezni látszólagos szentsége miatt, de magát, Istent is. Összeszorított ökle az eget akarja fenyegetni. Az ég mély hallgatása pedig csak erősíti a haragját. Isten szent. Aki engem látott, az atyát is látta, köződése. Krisztust is alávetették a gúny kegyetlen próbájának. Azt mondták, vámosokkal és bűnösökkel tart kapcsolatot. Nevették, amikor ezt mondta, nem halt meg a kislány, csak alszik. Gúnyolták, amikor azt ígérte, hogy a testét ételül, vérét italul adja. Akkor is gúnyolták, amikor ostorozták, gúnyolták a halálba vezető úton. Még akkor is, amikor a kereszten függött. Azok gúnyolták, akik nem tudták, mit tesznek vele. De minden gúny okozója az, aki mindig tudja, mit tesz, a rossz szellem, az nem gúnyolta. Az azt mondta, tudom, ki vagy. Az Isten szentje. Szent, tehát lényegében, lényed mélyén érinthetetlen. A gúnyolódó emberek azonban lassan elhallgattak. Már csak egy ismeretlen lator gúnyolja mellett álló kereszten. De a másik lator rendre utasítja. Lelepleződött a keresztre feszített arca. Íme, ilyen az ég. És ettől kezdve, ahányszor a földről fölemelkedik egy kéz, hogy az eget fenyegesse, annyiszor vissza is kell hullania, amikor jobban megnézi, milyen az ég. Isten érinthetetlen, a kereszten haldokló fia lelkének érinthetetlenségével, szent. Isten morális érinthetetlensége Krisztus arcában öltött valóságos testet. Aki engem látott, az atyát is látta. A szentséggel való számvetésünk mélyéből kezd kibontakozni Krisztus szentségének a megértése. Az ember gondolkodón átszáll. Ebben a gondolkodón átszálban van azonban valami érinthetetlen. Ezt senkinek sem szabad kigúnyolnia. Miként jelenik meg ez a valami? A megjelenési formái különbözőek lehetnek. Talán egy szeretet érzés. Talán valamiféle áldozat. Talán valami vágy. Talán valami sóvárgás. Az érinthetetlenség megjelenési formái különbözők. De épp ezek a szentségünk, vagyis morális érinthetetlenségünk első jelei. Minél több van bennünk abból, ami túl van a lehetséges gúny határán, annál közelebb vagyunk a szentséghez és az Istenhez. Ami bennünk csak a kezdet, az Krisztusban a teljesség. Krisztuson nem fog semmi gúny. Bizonyította ezt a Krisztus gúnyoló Saul sorsa. És bizonyítja a történelem. Isten épp ilyen számunkra érthető módon szent. Szentek a szavai, mert az igazság szavai. Szent a jósága, mert kimeríthetetlen. Szent a mindenhatósága, mert emberi és emberfeletti jóság végtelen megváltása ő. Szent az ő szeretete, mert ez az ő neve. Az emberben is szent lehet a saját akarata,

az emberben is érinthetetlen lehet a saját szava, a saját jósága. Az emberben is érinthetetlen lehet lényegében a szeretete, ha hasonlóvá lesz Isten akaratához. Ha hasonlóvá lesz Isten szavához, az ő jóságához, az ő szeretetéhez. Ahhoz, hogy mindez szenté válhasson, az embernek az isteni szentség imádásának köntösébe kell burkolóznia. Istent imádni, meglátni Istent és az ő szentségét, ez az imádás. Az imádás fontos az embernek, fontos az ember számára. Isten szentségének imádásával nem csak tiszteljük Istent, de óvjuk is magunkban az ő szentségének vízfényét, amelyet oly nehéz megóvni a mi mindennapjainknak a világában.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa novemberben fogadja a magyar püspököket. Fiatalok 10 000-eit hívta imára Medjugorjében a Mladifest. Közép-európai cserkész találkozót tartottak Nagykovácsinál. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 9 év után 2026. novemberében tesznek ad limina látogatást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a Vatikánban, ahol 14. Leó pápával is találkoznak. Olvasható a 777 blogom. A rendszeres római látogatás célja, hogy a püspökök beszámoljanak egyházmegyéjük lelkipásztori és társadalmi helyzetéről, valamint áttekintsék a legfőbb kihívásokat. A látogatás azért is történelmi jelentőségű, mert egybeesik a hazai egyházi vezetés átfogó generációváltásával. A magyar egyház elmúlt 25 évének legfontosabb szereplői adják át a pásztorbotot. A 4 magyar érsek közül 2 éven belül 3-an, Bábel Balázs kalocsai kecskeméti érsek, Erdő Péter bíboros és Ternyák Csaba egri érsek is betöltik a 75 éves korhatárt. A novemberi római út tehát nem pusztán beszámolók és találkozók sorozata lesz, hanem egy korszakváltás fontos állomása is. Augusztus 1-e és 6-a között rendezték meg Medjugorjében a 37. Nemzetközi Ifjúsági Imafesztivált, a Mladifestet, számolt be a Catholic Time. A Bosznia-Hercegovina kegyhelyre a világ számos országából több 10 000 fiatal érkezett, hogy közösen imádkozzanak, szentmisén vegyenek részt és megerősödjenek Krisztus követésében. Az idei találkozó mottója Ad fontem, a forráshoz volt. 14. Leó pápa üzenetében arra bíztatta a fiatalokat, hogy fedezzék fel újra a Krisztussal való találkozás szépségét, és ne engedjék magukat megtéveszteni a múló boldogság ígéreteivel. A fesztivált megelőző súlyos rongálás ellenére a Mladifest programjai rendben lezajlottak. A találkozót 1989 óta minden évben megrendezik, és mára a világ egyik legjelentősebb katolikus ifjúsági eseményévé vált, ahol fiatalok 10 000-ei keresik közösen a hit forrását és Krisztus közelségét. Augusztus 1-e és 8-a között rendezték meg a Nagykovácsi melletti Strelich Pál Cserkészparkban a Central European Jamboree nemzetközi cserkész találkozót, amelyen közel 900 magyar és külföldi cserkész vett részt, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. A főként közép-európai országokból érkező fiatalok közös programokon, szolgálatokon és kulturális eseményeken ismerhették meg egymás hagyományait. A tábor kiemelkedő lelki eseménye volt az augusztus 2-ai szentmise, amelyet Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be. A résztvevők a békéért és a népek közötti megértésért imádkoztak. A jamborira különleges vendégek is érkeztek, Cserényi Gyula kutató űrhajós és Ekler Luca 2-szeres paralimpiai bajnok, paraatléta is megosztotta tapasztalatait a fiatalokkal. A találkozó célja a közös hit által egy határokon átívelő közösség kiépítése volt. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, szüzanya közbejárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességéért, Leó pápa egészségéért. Közös imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, és az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvösségükért. Imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjét. Nagyon szépen megköszönöm.
4: A nagymám nevében olvasom fel az ő imádságát. Megköszönöm az eddig kapott kegyelmeket. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a nászúram emlékére és minden halottunkért, gyermekem, unokáim és az ifjúság hitéért, egészségéért, tanulásáért és munkájáért, a káros szenvedélyektől mentse meg őket a Jóisten. Kérek imád a magam testi-lelki felgyógyulásáért, megerősödéséért és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett engem is tudjanak ápolni. A család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért, dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalánokért és azokért, akikért senki nem imádkozik, mindannyiunkért, keresztényekért, hazánkért. És még külön kérünk imád a nyaralásunk alatt, hogy a nagymamám jobban érezze magát, és egy állás kapcsán az unokájának, hogy sikerüljön megtalálni azt a helyet, amire a Jóisten teremtette erre az életre. Köszönjük, Dita!
5: A bizony a közbenjárását és segítségét kérem, valamint mintezügyi gorosul közbenjárását is kérem, Jan Zsolt megtéréséért és teljes gyógyulásáért, amely a Szentlélek vezetéséért, testvérek közötti megbékélésért és kiengesztelődésért, családi békéért és a világ békéért, a Mária Rádióért és minden becsületes emberért, hazánk vezetőjét, a Mária Rádió fennmaradásáért. Köszönöm szépen!
6: Hálát adok Istennek nagy jóságáért, gyógyulásért könyörgök, Krisztina, Agenor, Jutka, Béla nevű kedves ismerőseimért. Köszönöm!
7: Gyűjt szépen imád! Ideg család összes ülőszer élő tagjáért, és akkor felhúgytak lelkődvét.
8: Imád szeretnék kérni a családom hitének erősödéséért egyáltalán most a visszatérésükért és saját magam betegségéért, mert nagyon gyenge vagyok, és borzasztó nehezen tudok ebből kijönni. Az Úristen segítségével szeretnék, Jézusom segítségével könyörgöm a közös imáért.
9: Bertalan atyáért és híveiért kérnék imád. Továbbá Csilla és Zoltán gyógyulásáért, illetve egy nagymamáért.
10: Köszönöm.
11: Kérnék szépen imád egész családunkért, szeretteinkért, Marian szándékaira, papjainkért, tanárainkért, és hazánk lelki megújulásáért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, a családokért, pedagógusokért, hazánk vezetőiért, és hogy szabaduljunk meg minden külső és belső ellenségtől, Magyarország, Európa és az egész világ megtéréséért, a háborúk, a katasztrófák, a járványok megszűnéséért, és a szűzönya szándékainak megvalósulásáért. Köszönöm szépen!
12: Imád szeretnék kérni a gyermekeimért, testi-lelki egészségükért, gyermekáldásért. Amen.
13: Kérek szépen a család békéjét, a édes Márjának a kegyelmekért, amit kaptak. Szeretettel köszönöm. a lányom műtét előtt áll, halasztották a műtétjét, mert problémát tettek. Tizedikkel fogják műteni. Nagyon kérem a drága édesanyját, hogy keresd legyen a műtét is. Ennél javuljon, gyógyuljon meg. Innen a családnak az anyára. Kérek szépen, ha a fiam teszi lelki gyógyulásáért, a jövőbeli munkakör és a egészségi állapotának a fennállásáért. Kérek szépen imád az elhunyt szüleimért, a elhunyt szüleimért, a nagyszüleimért és a kereszt szülőkért, majd a keresztlányom lábműtétjéért, a világ békéjét és a magyar ország békéjét, és az én, de is a gyermekeim megtérését, majd az én lelki testi gyógyulásomért, és kérek szépen a szívet és a javulást az egészségű nézekébe. Köszönöm szépen.
14: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a híd kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvi Mária Rádió kérőnkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a betegekért, a segítőikért, a háborúk megszűnéséért, és a háborúktól szenvedő minden emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Állásan köszönöm.
15: Megköszönöm az eddig kapott kegyelmeket a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak, és kérném a további segítségüket is. Kérem a Szentlélek vezetését is. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Istennek hiszen. Ebben is kérem a szűzanyának a további segítségét és a Szentlélek vezetését, kiáradását. Imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a hozzátartozóimért, az elhunyt és az élő hozzátartozóimért, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Könyörülj rajtam, Istenem, mivel irgalmas és jóságos vagy. Töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal, mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk

0: az Isten akaratára való hűséges ráhagyatkozás mindig és mindenütt, minden körülmény között és minden élethelyzetben nagy dicsőséget szerez Istennek. Az Isten akaratára való ráhagyatkozás nagyobb értéket képvisel az ő szemében, mint a hosszú ideig tartó böjtök, önmegtakadások és a legszigorúbb vezeklés. Az Isten akarata iránti szerető odaadás egyetlen aktusa is nagy jutalmat érdemel.
1: Isten akarata, gyönyörűsége és tápláléka vagy lelkemnek. Ha meghajlok Isten akarata előtt, lelkemet mélységes béke árasztja el.
0: Isten sohasem alkalmaz szabad akaratunkon erőszakot. Tőlünk függ, el akarjuk-e fogadni az isteni kegyelmet, vagy sem. Együtt akarunk-e működni vele, vagy elpecséreljük kegyelmét.
1: Nem szabadna kényszerítenünk Istent, hogy azt adja meg nekünk, amit kérünk tőle. Sokkal fontosabb, hogy fogadjuk el az ő akaratát.

imádott Jézusom. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Szeretlek, Uram, Istenem, én erősségem, menedékem és sziklaváram, szabadítóm, te vagy nékem. Mária, segíts, ó, el ne hagy, hiszen az irgalmasság anyja vagy. A te jóságod és hatalmad minden bajtól szabadíthat. Ha már a földön nincs remény, szavaidra Istentől jön segély. Mária, segíts, ó, el ne hagyj, hiszen az irgalmasság anyja vagy. Csodálatos Isten anya, mutasd meg hát hatalmadat. Amen.
1: Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját imaszándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak imaszándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért,
2: a betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidő tartalmasan Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban,

0: temették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindegyben, kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hang szólt a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldozat a méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldozat a méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindenökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Jézus ezt mondta neki: az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz: bármint mond nektek, tegyétek meg. A nász nagy megizlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
6: imádkozz az életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akikre jobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott itt a méhetek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az

0: minket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruháik pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinn minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Az Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézust, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
7: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
7: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
8: Az Atya, a

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
3: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család, a Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszent Egyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen fiaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel is meggyőzően hirdetni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Több mint 4000 fiatal találkozott Peruban a Nemzeti Ifjúsági Napon. Betlehem Dávid nyíltvízi úszó nyerte az első magyar aranyérmet a vizes Európa-bajnokságon. Közösségi gondoskodás néven egyedülálló képzés indul az esztergomi hittudományi főiskolán. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Több mint 4000 fiatal vett részt július 30-a és augusztus 2-a között a dél-amerikai Peruban rendezett második nemzeti ifjúsági napon, tájékoztatott róla a Fidesz. A Legyetek bátrak, Krisztus él mottóval megtartott találkozóra Peru 46 egyházi körzetéből érkeztek fiatalok, köztük az Amazonas vidékén fekvő Iquitos apostoli vikariátusának küldöttsége is. Franco, a Szent Márton plébánia ifjúsági szolgálatának egyik tagja, csaknem 1000 kilométert utazott a dzsungel mélyéről az eseményre. Mint mondta, bár különböző kultúrájú, éghajlatú és hátterű fiatalokkal találkozott, ugyanaz a hit és ugyanaz a vágy kötötte össze őket. A fiatal szerint az út segített felismerni, hogy az Amazonas közösségei nem az egyház peremén élnek, hanem annak teljes jogú részei. A találkozó a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozóra való felkészülésnek is része volt. Betlehem Dávid aranyérmet nyert pénteken a nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a párizsi európai bajnokságon, tudósít az MTI. A harmadik egyéni számban Betlehem mellett a 2 évvel ezelőtti olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf képviselte a magyar színeket. A szakág viszonylag új számában a férfiaknál 37-en indultak, 1500, 1000 és 500 méteres távokon mérettették meg magukat. A fináléban a magyarok és a németek egymás mellett törtek az élre, a fordulóból a két magyar jött ki jobban, az első-második helyen indultak neki az egyenesnek. Betlehem a többiektől teljesen külön, szinte a szajna közepén úszott, és hatalmas fölénnyel diadalmaskodott. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most pedig megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. 2026 őszén új hiánypótló képzést indít az esztergomi hittudományi főiskola közösségi gondoskodás témakörében, közölte az intézménye honlapján. A képzés a keresztény emberképre, a katolikus társadalmi tanításra és a közösségi gondoskodás hagyományaira építve készít fel szakembereket a gondoskodási rendszerek emberközpontú működtetésére és fejlesztésére. A hallgatók teológiai, etikai, jogi, pszichológiai, pedagógiai és szociális ismereteket sajátíthatnak el, miközben gyakorlati eseteken, terepgyakorlatokon és közösségi projekteken keresztül is fejlődhetnek. A képzés egyenlőre részismereti formában levelező munkarendben indul, fél évente 10 szombati alkalommal. A jelentkezési határidőt augusztus 10-ig meghosszabbították, a kedvezményes önköltség fél évente 65 ezer forint. A tervek szerint az alapképzési szak is elindulhat 2026. szeptemberében. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra. Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
2: Gyüre Józsefné vagyok, és a Jóisten szeretetéről szeretnék tanúságot tenni. 1952-ben születtem, református családban nőttem fel. Édesanyám sokat betegeskedett, és ezért én így rokonoknál jártam. Mindig másutt sajnos a testvérem meghalt, de nagyon-nagyon vágytam testvérre. Óvodáskoromban volt egy tapasztalatom, édesapám három iszakban dolgozott, és hazahozott a rokonoktól, és jól összebújtunk, és kipárnázta a falat, mert vizes volt. És édesapám arra ébredt, hogy én nem kaptam levegőt, és jaj, mi lesz. Édesanyám kórházba volt, és rázott engem, és nagyon meg volt ijedve. És közben én fölkerültem az Úrhoz, és nagyon örültem, hogy ott lettek, és nem akartam visszajönni. És volt ott, aki pártomat fogta, hogy ha már itt van, maradjon, de az Úr akarata döntött, és akkor már nem volt kérdés, hogy vissza kell jönni.
3: Milyen volt ott lenni? Mit tapasztaltál?
2: Nagyon szép. Nagyon szép, ez tényleg így van. Az Urat fényként láttam. Azt gondolom, hogy ő volt, mert hogy akkor mindenki az ő akaratát elfogadta, és nem volt kérdés, hogy más is lehetséges, és mindenki érezte, hogy az úgy lesz jó, és ezt soha el nem felejtem, pedig óvodás voltam.
3: Hogyan hatott ez az élmény az életedre?
2: Akkor nagyon megtöltött az Úr engem szeretettel az emberek felé, mindegy milyen korú, kicsik, nagyok. Már utána minden könnyebb volt. Azért vágytam szeretetre persze, de ez nagyon csodálatos volt így.
3: Elmesélted a környezetednek?
2: Igen, igen.
3: Édesapád mit szólt?
2: Jaj, neki nem. Annyira örült, hogy újból élet van bennem, s letett a nagy asztal, és gondoltam magam, hogy miért tesz le erre a kemény asztal. Egy szemlánya voltam, jó késői gyerek. Fiút szeretett volna, de soha nem mondta ezt nekem. De két fiú unokája lett, és nagyon szerette őket. Óvónőképzőbe jelentkeztem, de tanítónőképzőt végeztem el, mert az iskolába szükség volt tanítónőre. De előttem ápolónő akartam lenni az anyukám sok betegsége miatt, hogy én ott tudom szeretni az embereket. De a kicsiket is szerettem, ott kezdtem, sőt, dolgoztam bölcsében, nagyon-nagyon jó volt. Aztán noviba, aztán az iskolába, mert olyan sok gyerek lett, hogy kevés volt a tanítónéni. És levelezőn végeztem el a tanítóképzőt, akkor már Attila megszületett.
3: Kicsit még kérjünk vissza a gyerek és fiatalkorodra. Próbáltak a református hitben nevelni?
2: Konfirmáltam, és az úgy sikerült, hogy a szomszéd néni mondta, hogy itt az idő, mert mindig édesanyám ápolásából voltam elfoglalva, édesapa meg három műszakban dolgozott, de utána a vasárnap iskolába báboztam, meséltem, szóval foglalkoztam a gyerekekkel. Nagyon jó lelki pásztoraim voltak, mindig nagyon-nagyon jó. Ja, és hát a párom ötödikes volt, amikor megismertük egymást, de aztán én mentem iskolába, ő katonának, és egyszer csak úgy gondolta, hogy házasodjunk össze, és nagyon jó embernek látszott az is. Azt gondoltam, hogy én bárkivel jól meg fogok élni, tehát mindenképpen szerettem volna a családot, gyermeket, mert nagyon szerettem a gyerekeket, és ezt is egy képbe mutatta meg az Úr, hogy én gyerekeket kísérek. Azt gondoltuk, hogy mi anélkül, hogy a templomba és közösségbe járunk, is lehetünk jó emberek, de nem sikerült, az Úr Jézus nélkül nem lehet. Édesapám miatt református templomba esküdtünk, pedig a párom minisztrált, és akkor még sajnos nem volt ez a lehetőség, hogy két atya, vagy
3: ökumenikus.
2: Igen, nem volt. És az ő atyája azt mondta, hogy ha már így döntöttél, akkor nem gyónhatott. És önnek ez nagyon hiányzott. És az édesapja is, hát katolikus lányt szeretett volna, meg az atya is, de valamiért az atya szeretett engem, és elfogadott, de hogy nem jártunk egyik templomba se, ezt nagyon rosszul tettük. Pedig én is szerettem az enyémet, a reformátusokat.
3: Aztán hogyan váltál úgymond igazán katolikussá?
2: A párom, mikor azt más volt, azt mondta, ha megyek vele templomba, ő meggyógyul, meg is gyógyult. És akkor először még mondta Sanyi, hogy akit mindig szerettem, ő mondta, hogy úgy állsz itt, mint egy idegen. Közben én nem, csak amíg nem éreztem, hogy keresztet kell vetni, le kell térdelni, addig csak az Úrral foglalkoztam. És jaj, hát akkor ezt nem akarom. És akkor nagyon szívesen fogadtak engem. Először volt templomtakarítás, és befogtak az oltárnál, és én azt hittem, hogy föl sem mehetek. Még ott letörölhetem a port. De aki éppen ott volt szolgálatban, szeretett és odahívott. És hát tényleg mindenki nagy szeretettel fogadott. Azóta is nagyon-nagyon jó. Jártunk Szentlélek szemináriumra. A páromnak a pap barátja hívott oda minket, és akkor még reformátusként, de csodálatos volt, ahogy láttam. Nem tudom, hányszor végezte a Szentlélek szemináriumot egy parasztruhába öltözött néni. Különösen megszerettem, de ez nekem nem volt probléma soha, hogy ki, hogy öltözködik, de hogy csodálkoztam, mert hogy miért kell annyiszor egy Szentlélek szemináriumot elvégezni, aztán elmondta, hogy miért. Nekem nagyon tetszett, mindenkit szerettem volna Jézushoz vinni. Azt mondta az atya, hogy úgy jár kell az utcán, hogy zsebáldásokat oszt. Tehát megáldja, akivel csak találkozik. Illő néni, aki imádkozott, értem, hogy katolikus legyek, igazi katolikus. Megkérdezte, imádkozhat-e, értem, mondtam persze, de hogy igazából nem hittem, de őt nagyon szerettem, gondoltam ebből baj nem lehet, meg hát nem is akarok idegen lenni. És sikerült, nagyon-nagyon sok mindent tanultam tőle, például, hogy az angyalokra is lehet számítani, hogy áldott legyen az Isten angyalai és szentjei, gyertek, siessetek segítségemre. És én meg néztem nagy szemekkel, hogy ilyet lehet, és közösen szerettük az embereket, meg a növényeket, és azt tanultam még tőle, hogy mi megkérjük, de az Úr cselekszik, és ő dönt. És ezt azóta is így érzem, és így tudom, hogy persze, ha kérnek imád tőlem, őszintén imádkozom, de tudom, hogy az Úr akarata lesz jó. 150 éves volt a templomunk, és akkor meghívták az ott szolgáló atyákat, és köztük volt Zöldi Sándor atya, aki a férjem ifjúkori papbarátja volt. És ő nálunk szállt meg, mert akkor már Mohorán szolgált. Közben 25 év eltelt, azt azért mindenképpen elmondom, és mondta, hogy nem akarjátok rendezni a házasságotokat. És én azt gondoltam, a párom ment érte, hogy ő biztatta fel. Hát gondoltam, mindig komolyan gondoltam, ezen nem újjék. Akkor beszélgettünk csak az atyával, és mondta, hogy hát én nagyobb katolikus vagyok, mint a párom. A beszélgetés kapcsán így gondolta, de mindig szerettük egymást, tiszteltük. Mondta, hogy ő reggel beszél a plébánossal, és legyek első áldozó. Nagyon meglepődtem, de jól esett, és mondták a társaim, hogy miért nem szóltam az imatársaim, mert akkor imacsoportban jártunk már, és mondtam, hogy hát én se tudtam, hanem ezt a Zöldi atya intézte, és akkor mondta a Sándor atya, hogy ő kikér engem, és mondtam, hogy nem kell ő neki kikérni, és másnap már találkoztam a lelkipásztorunkkal, akit szinte fiamként szerettem, és mondta, hogy egy az Isten, megértette, hogy a párommal fogok járni.
3: Mert oda egyébként jártál rendszeresen?
2: Nem. Csak hogyha ünnep volt, vagy temetés, vagy csak így esküvőkön. És ott a lelkipásztor azt mondta, meg a barátnőm, hogy egyszer ide menjünk, egyszer oda, de ezt a párom nem akarta, és később meg is értettem, hogy így tudott igazán elköteleződni.
3: Az első áldozásra visszatérve, hogyan maradt meg benned ez az esemény? Az

0: amit megbánt, amit meggyónt, és hogy még gondolkozzon ezen, és gondolkozott is, és eldöntötte. Egy előadáson voltunk a MOM-ba, és előtérbe árultak a Homoki Nagy Katinak a Szalmafiú könyvét, és nekem az nagyon-nagyon megtetszett, mert sokat vásároltam ebből, mert ezt a Kati azért írta, hogy majd ha etikát tanítanak az iskolában, és sajnos erre nem került sor, hogy az ő könyvét megkapják az alsósok. És ez azért is nagyon fontos nekem, mert imádkoztam nagyon jó hitoktatókért, mert az nagyon-nagyon fontos, hogy mit hallanak a gyerekek. És mert hogy több könyvre volt szükségem, eljutottunk a Kati ima körébe, és ott nagyon idősek voltak, de mindenki nagyon szeretett. Igazi idős barátnőim lettek, nagyon-nagyon jó volt ott. Kati nagyon szigorú volt, és engem érdekelt a néprajz, és akartam focra hazakerülni időben. Meg volt az imhacsoport, de már az Agapén nem akartam maradni, mert már oda kellett érni. És ezért a Kati nagyon haragudott. Hazaértem, és ki volt írva, hogy az előadás elmarad. Ez azért érdekes, mert azt gondoltam, hogy nekem nem probléma a Kati szigorúsága. És ott mégis kiderült, hogy de igen, ezt meg kellett tanulnom. És azóta is, hogyha én elbízom magam, hogy ebből biztos nem lesz probléma, és könnyű lesz, akkor az nem lesz az.
1: Hogyan kerültél a Katona István atya csoportjába, és mit kaptál ott?
0: Hívtak oda minket, és ott volt az életgyónásom, és még egy Szentlélek szeminárium, és gyógyító, és szabadító, és akkor láttam, hogy István atyában benne van Jézus, két lábon járó jóság, és én ilyet nem láttam, hogy mindenkit szeretettel fogad, semmiért senkire nem haragszik. Igazi szeretet árad belőle mindenki felé, és hát tőle tanultuk meg a Margarita nővértől is, hogy mennyire fontos a megbocsátás. És ha ez nem sikerült saját erőből, akkor Jézushoz kell fordulni. És akkor ő helyzetbe hoz és meg is segít. És akkor eltűnik az a probléma, ami előtte nagyon nagy volt.
1: Van erről saját tapasztalatod?
0: Volt, amikor a rózsafűzés segített, volt, amikor csak egy kérés volt Jézus felé, és már egy két háznyira arrébb megoldódott. Nem nagy dolgok történtek, hanem azt kellett megtapasztalnom, hogy mennyire szükséges Jézus segítsége ahhoz, hogy meg tudjak bocsátani. Mert nem megy egyedül. Tehát nem igazán haragszom, nem történtek nagy dolgok, de megbocsátani meg kellett mindenképpen. Mert szeretem az embereket.
1: Említetted, hogy nagyon fontos számodra a szentségimádás.
0: Csodálatos, mert akármilyen fáradt vagyok, erőt kapok. Megválaszt a kérdéseimre, vagy csak megtisztít, és megfürdök benne, és erőm lesz, és újból lehet megint kezdeni mindent. Bármi rossz történt, soha nem gondoltam, hogy az Úristenre haragudjak, vagy nehezteljek, mert annyira megértettem, hogy ő mindent jóra tud fordítani.
1: És a Szentlélekkel milyen kapcsolatban vagy?
0: Jaj, hát őt arra szoktam kérni, hogy tisztítson meg, meg amikor valakiért imádkozunk, hogy töltse el és adja át az ajándékait, és tudom, hogy átadja, amire szüksége van az embernek. Most már mindig bölcsességet kérek, először szeretném volna gyógyítani, de a szeretet gyógyít, és ezt is megtapasztaltam táborokban, meg az iskolában, tehát mindig megtaláltak a gyerekek, ha valami bajuk volt, meg a kolléganők is. Sajnos a fiaimnak nem sikerült jól a házassága, de nagyszerű unokáim vannak, és amikor a vállásra került a sor a kisebbik gyerekemnél, három unokám van ott, és az nagyon-nagyon nehéz volt. És egy folt jelent meg a lábamon, ezt 13 évig hordoztam. Még nem a Katona István atyánál szoktunk táborozni Sáregresen, és a kápolnába imádkoztam sokakért, és kiléptem onnan. Ez 13 év múlva történt, addig próbáltam kezelni mindenfélével. Mindig mondták, hogy menjek orvoshoz, mert kezelni kell, és akkor kifakadt. És mondták, hogy ez egy rossz indulatú daganat. És akkor mondtam az úrnak, hogy most már sokat értem, uram, köszönöm, ahogy gondolod, ha itt tartasz, szolgállak, még ha nem, akkor nagyon

0: Köszönöm azt a sok mindent, amit kaptam. Hálát adni nagyon szeretek, de van is miért. És az úr megsegített abban, hogy hamarabb kerültem orvoshoz, és olyan nagyon ügyes volt a doktornő, de átkértük az urat is, hogy nem kellett utána már se kemó, se sugár. Hát ott beszélgettem az úrral, hogy uram, ha nem muszáj, el szeretném kerülni, ha lehet ezt a sugárt vagy a kemót. És a párom is elkerülte, neki hólyagdaganata volt. Ő is előbb került az úr segítségével, behívta a doktor úr, hogy valaki visszamondta a műtétet, és akkor már kettő daganata volt az egy helyet, tehát nagyon hálásak vagyunk, és sikerült kivenni időbe. Előtte egy lelki gyakorlaton a szívét gyógyította az úr, ismeret szavában mondta a kis nővér, Ágnes nővér. Na, akkor a szívét gyógyította meg az úr, és egy nagyon helyes doki bácsi mondta, hogy hát jó, azért megnézzük, mert mondta a párom, hogy ő úgy érzi, hogy meggyógyult. Hát akkor lehet, hogy a másik oldalon van, hát ott sincs, kész. Nem kellett műtét, de ezt érezte is. Úgyhogy ilyen csodálatos dolgokat éltünk meg. Most meg makula degenerációval kínlódik. Hálát adunk, hogy még egy kicsit lát, kis éles látása van. Azóta én vagyok a szeme, én olvasok.
1: Tapasztalod, hogy mások is közelebb kerülnek Istenhez általad?
0: Nagyon közel segít az Úr kerülni azokhoz, akiknek szüksége van pont rám. Volt, akinél nem is gondoltam, hogy én, de az Úr megsegített.
1: Milyen az ima életed?
0: A papbarátunk mondta, hogy ha zsolozsmázunk, sok kegyelmeket fogunk kapni. És ezt akkor mi úgy elhittük, hogy reggel este zsolozsmázunk, és a könyörgésekbe beletesszük azokat, akikért tartozunk, többek között, akik még nem tértek meg a mi családunkban, meg akiket ránk bízott az Úr. Az úton is imádkozom mindig, hol a Jézus imával, hol a üdvözléggyel. És saját szavaimmal is persze. Rózsafüzért mindig mondunk, tehát van vállalásom is, meg este 8:50-kor van egy online csoportunk. Nagyon érdekes volt, hogy jártunk lelki gyakorlatra, és ez a Szent Gellértbe történt, a Margarita nővért hívta a Rumszayer Miklós atya, még reformátusként voltam, és egyszer csak ott volt egy szizanya szobrocska, és ott letérdeltem. És akkor én azt nagyon gyönyörűnek láttam, és nagynak. És ez azért érdekes, mert később, ez így járt a Medjugorjéba is, hogy a templom előtti szobrot én nagyon nagynak láttam. Mondtam, hogy hol van a nagy szizanya szobor, és mondták, hogy ez mindig ekkora volt. Nagyon-nagyon szeretem a szizanyát. Szoktam hozzá küldeni azokat, akiket a Jézushoz kell vezetni. Rájöttem, hogy nekünk van szükségünk a rózsafüzérre. Egyensúlyban legyünk, és át tudjuk adni az Úrnak. Mert annyira együttérző vagyok, hogy inkább viszem a problémákat, és amikor már nem bírom, akkor sokszor az Úr elveszi kérés nélkül. Mostanában mindig így van, és akkor látom, hogy hű, de könnyű vagyok. És egész kitágul a világ, és akkor már látok, jobban látok. És akkor nagyon-nagyon hálás vagyok. Ez most is megtörtént, nyáron van egy nagy betegünk, akinek már látjuk a gyümölcseit is, mert annyira szerette volna a párom, hogy megteljen a templom a szentségimádásokon. Már 2 van hetente nálunk, a vasárnapot ő imádkozta ki, és nagyon-nagyon szeretné, hogy az emberek megérezzék, hogy mennyire fontos a szentségimádás. És most, mikor Borka Zsolt nagy beteg, és csak az Úristen csodája segíthet, már orvos nem tud rajt segíteni, ezért a fiatalok, meg nem csak a fiatalok elhatározták, hogy zenés dicsőítő szentségimádást tartanak. És telve volt a templom. És ez nagyon-nagyon-nagyon szép volt. Kaptam ajándékba képeket az Úrtól, például egy gyönyörű szőlőfürt, és a szőlőfürtön ezek a nagy, hatalmas, szép egészséges szemek, ezek a Zsoltnak a gyümölcsei. Tehát, hogy ő mindig mindenkit befogadott, aki akart az ő énekkarában énekelni, vagy zenélni a csapatában. Nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, és a plébános atya a templomunkban egy kicsi részt elzárt, hogyha sír a gyerek, akkor oda el lehet vonulni velük. És jár egy édesanyja 4 kicsi gyerekkel. És nagyon sírtak, és gondoltam, hogy na, akkor én bemegyek. De hát én idegen voltam nekik, és nagyfiam ült mellettem, és nem nagyon bízott benne. Mondottam, viszem az urat, megpróbálom. És hát fantasztikus volt. Néztem a kicsik szemébe, aki nagyon sírt. Ő visszanézett, és láttam, hogy milyen gyönyörű szemük van. És akkor elkezdtünk beszélgetni. Először a 2 kicsi nyugodott meg, utána a másik 2 nagyobb is. Mert pont az a játék kellett volna 2-nek, 3-nak, ami hiába volt autóból 4, pont a fehér, vagy pont a piros, ez 2-szer történt már meg, és pont úrnapján meg vihettem is őket, mert hát édesanyja nem bír annyit, és nagyon becsülöm érte. Igaz barátságot lehet itt kötni, a gyerekekkel is, meg a szülőkkel is. Annyira hiszek az ima erejében. Volt, amikor ki kellett imádkozni babákat, mert vagy édesanyja, vagy édesapa nem szerette volna, és már megfogant a gyermek. És úgy megsegítette az úr, hogy édesapa, édesanyja is igazán szereti. Ez a 4. gyerek volt már, de volt, ahol az első. Imádkozni tartozom a családomért is. Azt meg Margarita nővértől kaptam, hogy a széteső, ahol probléma van családokban, és ott is történt olyan, hogy 4 gyerek van, és édesapa ott akarta hagyni őket. Édesanyja szerette az édesapát, és mindketten imádkoztunk, és minden rendben van. És ez olyan óriási nagy ajándék, és nagy boldogság azóta is látni őket a templomban együtt.
1: Kedves hallgatók, Gyüre Józsefné tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából

Közzétették Leó pápa szeptember végi franciaországi útjának logóját és programját, hogy a világnak élete legyen. Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. Lezárult Parolin bíboros mexikói útja. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.

0: közzétették 14. Leópápa szeptember végi franciaországi apostoli útjának logóját és programját. Mint ismeretes, 14. Leópápa szeptember 25-e és 28-a közt Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, amelynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városaiba látogat. Párizsban felkeresi az UNESCO székhelyét, amely az ENSZ nevelését, tudományét és kultúráért felelős intézménye. Utazásának mottója Jézus kafarnaumi kenyérszaporításának és eukarisztikus beszédének összefüggésére utal, hogy a világnak élete legyen. A Szent Atya franciaországi apostoli látogatásának logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének és egységének szépségét szimbolizálja. A kompozíció középpontjában lebegő galamb a szentelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A logó kék, fehér és piros színárnyalatai, a fény sárga-narancssárga és a remény zöldje egybefonják Franciaország színeit a Vatikán színeivel, miközben a látogatás spirituális dimenzióját is kiemelik. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak, meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus a megváltó hozott el nekünk. Felhívás az egyúttal reményre és a közösségre is, ami arra ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megusszuk a békét, a kiengesztelődést és a testvériséget, az új élet jeleit a világban. Ezek a szavak kifejezik azt a hozzáállást is, amelyel az egyház Franciaországban fogadja a Szent Atya látogatását, örömmel, nyitottsággal és azzal a mély vágyal, hogy tanúságot tegyen mindenkinek az Istentől származó életről. A pápa látogatás programja. Szeptember 25-e, péntek. A Szent Atya reggel 7 óra 50-kor indul Róma Fiumicino repülőteréről, és 10 órakor érkezik Párizsba. 11-kor az Elizé palotában találkozik a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intéz az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz. Délután 3-kor a Szent Atya az UNESCO palotában látogat, ahol beszédet mond. Este 4-6-kor a párizsi Notre-Dame székesegyházban vesperás imán vesz részt a Szent Atya az ország püspökeivel és a klérus tagjaival, amelyen homiliát tart. Este 9-kor a Párizs környéki Saint-Denis stadionjában találkozik a fiatalokkal és válaszol kérdéseikre. Szeptember 26-án szombaton délelőtt 9-kor a párizsi Bakita házat keresi fel, amely a társadalmi befogadás centruma, 4-11-kor a Párizsi Katolikus Intézetben találkozik a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, a katekumenekkel és a hit újoncokkal. Délután 3-kor szentmisét mutat be homiliával a Concord téren. Délután 4-6-kor indul repülővel a pápa Lourdesba, ahová este 7 órakor érkezik meg, majd 3-4-8-kor a Lourdes jelenése barlangjánál imádkozik. Szeptember 27-én vasárnap reggel 9-kor találkozik a Szent Atya a francia püspöki konferencia tagjaival a Massabielle püspöki konferencia központban, majd 11 órakor a Lourdes-i bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Délután 3:30-kor találkozik a Notre-Dame befogadó központ munkatársaival és a megsegítettekkel a Lourdes-i miasszonyunk egy helyen, akikhez beszédet intéz. Délután 3:45-kor a Lourdes-i Kármelita kolostorban magánlátogatás keretében találkozik szemlélődő szerzetes nővérekkel. Este 9-kor a Szent Atya részt vesz a hagyományos fáklyás körmeneten, amelynek során beszédet mond. Franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján, szeptember 28-án hétfő reggel, 7 óra 40-kor a Szent Atya Lourdesból az észak-franciaországi Luxemburghoz közeli Metz városába repül, ahol 10 órakor részt vesz a Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapító atya nevét viselő kongresszusi központban tartott vallásközi találkozón. Ugyanígy tartják délelőtt 11 órakor az Európa gyökereinél a békért és az egységért találkozót, amelyen 14. Leó pápa beszédet mond. Délután 4 órakor szentmisét mutat be, és homíliát tart Metz városa Szent István vértanú diákonussal nevezett székesegyházában, majd 7 órakor indul vissza Metz repülőteréről Rómába, ahová 20 óra 50-kor várható a megérkezése a Fiumicino repülőtérre.
1: Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. 14. Leó Assisibe tett augusztus 6-i látogatása egy ölelés volt. Annak a jele, hogy Péter utóda Isten népe mellett jár, osztozva reményeikben és küzdelmeikben. Ezekkel a szavakkal fordult az egyik fiatal, Francesco Varone, 14. Leóhoz, hogy megköszönje az Assisibe tett látogatását, az angyalos Boldogasszony bazilikában bemutatott pápai szentmise végén, az áldás előtt. Varone szerint a pápa jelenléte arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ne féljenek a jót választani, és higgyenek abban, hogy az evangélium még mindig képes megváltoztatni az emberi szívet. Varone hangot adott a széttöredezettség fájdalmának és a magánytól való félelemnek, amelyet oly sok fiatal férfi és nő megtapasztal. Pontosan ezért az Assisiben megélt élmény mélyen átalakító volt. Assisi Szent Ferenc városában a fiatalok első kézből tapasztalhatták meg, hogy Jézus egyesít minket, hogy nem vagyunk egyedül, ahogyan Leó pápa a püspöki mottója is hirdeti, in illo uno, ő benne, az egyben egyek vagyunk. Krisztusban senki sem idegen, senki sincs kizárva. Inkább mindenki igazi testvér és nővér, nem véletlenül, hanem azért, mert ugyanazon atya gyermekei vagyunk. Végül az olasz fiatalember egy különleges ajándékot kért a pápától, olyat, amit a gyermekek kérnek apjuktól, hogy ne felejtsen el imádkozni értünk. Imádkozzon, hogy soha ne hiányozzon a bátorságunk ahhoz, hogy Krisztust válasszuk, hogy felismerhessük hangját a világ zajában, és hogy fiatalságunk a szolgálatra szánt életté váljon, kérte Francesco Varone. Köszönjük, Szent Atya, mert ma azt az érzést kelti bennünk, hogy mi vagyunk az egyház, zárta szavait a fiatalember. Parolin bíboros. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Augusztus 6-án csütörtökön lezárult Pietro Parolin bíboros államtitkár mexikói útja. A bíboros augusztus 4-én érkezett a latin-amerikai országba, miután Guatemalában járt. Látogatása során szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya szentélyében. Ezekben a napokban, ahogy arról az államtitkárság X fiókja, a Terza Loggia is beszámolt, a bíborost fogadta Claudia Sheinbaum, mexikói elnök, Rosa Isela Rodríguez, mexikói belügyminiszter kíséretében. A személyes légkörű beszélgetés kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákat érintett, beleértve a béke és a fejlődés előmozdítását olvasható a bejegyzésben. Egy másik bejegyzés Parolin bíboros és Roberto Velasco Álvarez mexikói külügyminiszter találkozójáról számolt be, akik többek között a kétoldalú kapcsolatokat és a nemzetközi közösség előtt álló jelenlegi kihívásokat vitatták meg. A mexikói püspöki konferencia közleménye szerint augusztus 5-én szerdán Pietro Parolin bíboros találkozott a Nemzeti Párbeszéd a békért képviselőivel, hogy közvetlenül hallja az érintettektől a béke előmozdításában szerzett tapasztalataikat az ország különböző régióiban. A találkozón akadémikusok, köztisztviselők, vallási vezetők, eltűnt szeretteiket kereső anyák, rendőrök, üzleti vezetők, valamint különböző mexikói államok, valamint maga a mexikói állam és Mexikó város képviselői vettek részt. Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik, utalva egy anya vallomására, aki eltűnt fiát keresi Puebla államban. Emlékeztetett arra, hogy a béke kézműves munka, valami, amit türelmesen napról napra építenek, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne csüggedjenek erőfeszítéseikben. Hangsúlyozta, hogy ez a tapasztalat inspirációként szolgálhat a világ más, szintén erőszak sújtotta a részei számára. A mexikói püspöki konfliktak meg a béke építésében való együttműködésre. Pietro Parolin bíboros figyelmesen hallgatta a Nemzeti Párbeszéd a békért tagjait, és szolidaritását fejezte ki azokért a mindennapi erőfeszítéseikért, amelyekkel kitartanak a békeépítés ezen türelmes munkájában. Kiemelte, hogy a mozgalom reményforrást jelent az erőszaktól sújtott ország számos része számára, és megerősítette, hogy a Szent Szék támogatja ezt az erőfeszítést. A résztvevők hálájukat fejezték ki munkájuk elismeréséért, és a bíboros azon szándékáért, hogy közel maradjon hozzájuk a békeépítése iránti közös elkötelezettségükben.

0: Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
1: Két ember vitája jut eszembe. Egy bizonyos teendő kapcsán, amikor az egyik erősítgeti, hogy azt valójában lehetetlen megtenni, a másik csak ennyit mond. Figyelj, manapság semmi sem lehetetlen, csak meg kell keresni a megfelelő összeköttetéseket. Ez az ember meggyőződését fejezte ki, hogy lényegében minden lehetséges annak, akinek megfelelő összeköttetései vannak. Nekem is lehetséges a magam részéről kiépíteni a megfelelő összeköttetést, a kapcsolatot felfelé, hitteltelyes imádsággal, ha akaratom összhangba kerül Isten akaratával. Amire sokszor azt mondom, hogy lehetetlen, arra Isten igéje azt mondja, lehetséges. A csodálatos kenyérszaporításról szóló evangélium rész után, amelyről elmúlt héten elmélkedtünk, a vízen járás története következik. Ahhoz, hogy közelebb kerülhessek ez utóbbi titkához, szükséges egy kis visszatekintés. Az első lehetetlennek tűnő dolog, az 5 darab kis kenyér és a 2 hal, amelyekből több, mint 5000 ember eszik. Lehetetlen, hogy ne lenne elég az én kenyerem is, és itt a kenyér szólat sok mindent lehet érteni. Ha arra nézek, ami van, és nem arra, ami kellene. Nagy különbség. Amikor Jézus imádkozni tanít, nem azt mondja, hogy minden nap küld nekünk egy zsáklisztet, hanem a mi mindennapi kenyerünket. Mindig a mai napra aznap kérjem. Lehetetlen, hogy ne legyen elég, hozta keveset, ami a kezemben van, az ő kezébe tett.

0: emlékszem. Egy néni egy több lakásos bérházban lakott, ahol az alacsony, vékony ablakok az udvarra néztek. Egyik nap ágynak esett. A szomszédja, amikor a boltba indulva elhaladt a néni ablaka alatt, hallja bentről annak imáját. Édes Istenem, olyan beteg vagyok, hogy fel sem tudok kelni az ágyból, nincs, aki gondoskodjék rólam. Kérlek, küld nekem egy kis kenyeret, valami ennivalót. A nem hívő szomszédasszony benyit a nénihez. Elnye, elnye, maga csak úgy beleimádkozik a semmibe. Mégis mit gondol, ha csak az Istent kéri, az majd küld magának? A beteg néni ezt válaszolja. Bizony, küldött angyalom, csak valaki elfelejtette behozni. Az asszony szó nélkül kifordul, majd fél óra múlva tálcán viszi azt, amit valaki az előbb elfelejtett bevinni. Isten mindenhová, mindenkinek oda küldi a szükségeset, csak valaki sokszor elfelejti odaadni. Rajtam is áll, hogy a kenyerem és a halam nem szaporodik. Isten most is hajlandó megszaporítani, ha nem felejtek el az enyémből továbbadni. A csoda lehetséges volna, lehetséges ma is. Sajnos sokszor már az a csoda, ha továbbadom. A második lehetőség az előző folytatása. Jézus a vízen jár. Előzőleg felmegy a hegyre imádkozni. El kellene sokszor gondolkodnom azon, hogy amikor Jézus magányában egyedül volt az atyával, nagy erő átvétel történt ott. Töltekezett a Szentlélekkel, akit magával vitt aztán tovább. Pontosabban a Szentlélek vitte már őt oda, ahová mennie kellett. S ha kételkedem az ő erejében, gondolja csak arra, hogy vannak olyan emberek, akik az önmegvalósítás hamis útján haladva átmennek a tűzön, úgymond külső erők segítségével. Találkoztam ilyennel, aki erről beszélt. Nem vagyok mindmáig meggyőződve arról, hogy azok a külső erők, amelyeket ő segítségül hívott belső erejének megmozdításához, kitől származtak, a gonosztól-e vagy a jólélektől. Ha mutatványokra használják, alig ha hinném, hogy az Istentől jön. De ha képes valaki akár a gonosz erők hatására is ezt megtenni, akkor miért kételkednék én Jézus erejében, aki folytonosan imában volt, szüntelenül az atya erejéből élt, vele teljes egységben? Olyan lehetetlen lenne tehát, hogy Jézus Isten erejét úgy tudta felvenni, átvenni, hogy utána nem okozott neki nehézséget járni a vízen. Jézus nem bűvészkedésre használta fel ezt, hanem a hitébresztésre, és csak nagyon ritkán, és csak nagyon végső esetben folyamodik a tudásához, amely minden esetben így kezdődik: ne féljetek, van bennetek erő, és erre akar ráébreszteni. Az első lépések mindig nehezek, mert hajlamos vagyok hamar levenni tekintetem az Úrról, aki életem nehéz viharaiban is jön felém, és velem van. Először a lelkem, a kordítottam tekintetem, akkor forduljak vissza, és az ő tekintetét keressem. Ha kitartóan nézem, meglátom. A viharban is. Sokszor hallom, nem ér semmit ez az élet. Lucian Blaga, a román költő így fogalmaz. Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki. Bajban vagyok. Nem tudok kilépni félelmeimből vagy szenvedélyeimből. Nézzek felfelé, és akkor észreveszem, hogy mellettem és velem van. Ő mindig megjelenik és közeledik, csak sokszor az én hitem rövid. A kicsiny hitű eredeti fordításban ezt jelenti: rövid hitű. Toldjam meg és kapcsolódjak rá Isten szent lelkére, hogy megtapasztaljam velem létét és bennem létét. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az Isten fia. Imádunk, dicsőítünk, magasztalunk és erőt nyerünk általad és belőled. Segíts észrevennünk téged, mert nélküled elsüllyedünk.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra megfelelő összeköttetések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Fiatalok tízezreit hívta imára Medjugorjében a

0: Fest. 14. Leó pápa novemberben fogadja a magyar püspököket. Több mint 4000 fiatal találkozott Peruban a Nemzeti Ifjúsági Napon. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Augusztus 1-e és 6-a között rendezték meg Medjugorjében a 37. Nemzetközi Ifjúsági Imafesztivált, a Mladi Festet, számolt be a Catholic Time. A Bosznia-Hercegovina kegyhelyre a világ számos országából több tízezer fiatal érkezett, hogy közösen imádkozzanak, szentmisén vegyenek részt és megerősödjenek Krisztus követésében. Az idei találkozó mottója Ad fontem, a forráshoz volt. 14. Leó pápa üzenetében arra bíztatta a fiatalokat, hogy fedezzék fel újra a Krisztussal való találkozás szépségét, és ne engedjék magukat megtéveszteni a múló boldogság ígéreteivel. A fesztivált megelőző súlyos rongálás ellenére a Mladi Fest programjai rendben lezajlottak. A találkozót 1989 óta minden évben megrendezik, és mára a világ egyik legjelentősebb katolikus ifjúsági eseményévé vált, ahol fiatalok tízezrei keresik közösen a hit forrását és Krisztus közelségét. 9 év után 2026 novemberében tesznek ad limina látogatást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a Vatikánban, ahol 14. Leó pápával is találkoznak. Olvasható a 777 blogom. A rendszeres római látogatás célja, hogy a püspökök beszámoljanak egyházmegyéjük lelkipásztori és társadalmi helyzetéről, valamint áttekintsék a legfőbb kihívásokat. A látogatás azért is történelmi jelentőségű, mert egybeesik a hazai egyházi vezetés átfogó generációváltásával. A magyar egyház elmúlt 25 évének legfontosabb szereplői adják át a pásztorbotot. A négy magyar érsek közül 2 éven belül 3-an, Bábel Balázs kalocsai kecskeméti érsek, Erdő Péter bíboros és Ternyák Csaba egri érsek is betöltik a 75 éves korhatárt. A novemberi római út tehát nem pusztán beszámolók és találkozók sorozata lesz, hanem egy korszakváltás fontos állomása is. Több mint 4000 fiatal vett részt július 30-a és augusztus 2-a között a dél-amerikai Peruban rendezett második nemzeti ifjúsági napon. Tájékoztatott róla a Fidesz. A Legyetek bátrak, Krisztus él mottóval megtartott találkozóra Peru 46 egyházi körzetéből érkeztek fiatalok, köztük az Amazonas vidékén fekvő Iquitos apostoli vikariátusának küldöttsége is. Franco, a Szent Márton plébánia ifjúsági szolgálatának egyik tagja, csak nem 1000 kilométert utazott a dzsungel mélyéről az eseményre. Mint mondta, bár különböző kultúrájú, éghajlatú és hátterű fiatalokkal találkozott, ugyanaz a hit és ugyanaz a vágy kötötte össze őket. A fiatal szerint az út segített felismerni, hogy az Amazonas közösségei nem az egyház peremén élnek, hanem annak teljes jogú részei. A találkozó a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozóra való felkészülésnek is része volt. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.

0: Köszöntjük hallgatóinkat a Mária Rádió Kelet-Felvidéki híreivel.
1: Szent Sarga tisztelete az elmúlt években Kassán is meghonosodott. Ez annak is köszönhető, hogy a Szent Erzsébet Székesegyház egy Szent Sarga lelkével gazdagodott. Minden hónap 22. napján 18 órai kezdettel külön szentmisében emlékeznek és emlékeztetnek rá. A példás életű szent, a csodás gyógyulásokat segítő atya tömegeket vonz erre az eseményre. A hatalmas domban már fél órával korábban sem lelni lőhelyet, és a szentmise kezdetére az állóhelyeken is alig lehet mozdulni. Valóban zsúfolásig megtelt a templom júliusban is. Nem csupán idősek, hanem fiatalok, gyerekek, kismamák is kellő méltósággal várták a legszentebb áldozat bemutatását, majd a szentmise végén mintegy 1000 ember részesült önkéntes alapon Szent Sarbel kenetben. Kiváló ötlet, hogy a szentmise előtti várakozás alatt az orgonista és az egyik atya segítségével a Szent Sarbel himnuszt lehet megtanulni, sorról sorra ismételgetve a szöveget, csadallamot. A korábban érkezők számára jutott kinyomtatott példány is az egyik bejáratnál. A szentmise után rengetegen a vasútállomás felé indultak, ami azt jelzi, hogy az egész egyházmegyéből érkeznek ilyenkor hívek a kassai domba.
0: Rudnok község Jászó és Kassa között található település, ahol egykor bányászok laktak. Itt van a Felvidék középség területének egyik legnagyobb kegyhelye. A búcsójárás alapja, hogy egy vakon született jászói kislánynak álmában megjelent Szent Anna, aki elküldte őt a közeli forráshoz. A kislány itt megmosta a szemét, és meggyógyult. A hagyomány szerint ez a hely már a török hódoltság előtt is közismert zalándokhely volt. A kegyhely búcsúit 1751-ben 14. Benedek pápa hagyta jóvá. Kezdetben egy fakápolna épült fel, majd a jászói premontrei apát kezdeményezésére kezdték el megépíteni a jelenlegi templomot, amelyet 1775-ben szenteltek fel. A sok viszontagságot átélt kegyhely ma is él, virágzik és kegyelmeket eszközöl az ide zarándoklóknak. Sajnos a kegyhelyet szolgáló premontrai kanonok rendi atyákat nem csak a török tette földön futóvá, és nem csak második József üzte el őket innen, hanem a 20. századi istentagadó kommunizmus is. Ennek ellenére Szent Annára, Jézus szüleire emlékező búcsúva napjainkban is nagy tömegek érkeznek. A szentmise végén minden évben, mint most is, a község polgármester asszonya Kormosová Olga egy csokor virággal köszönte meg Fábri Péter szolgálatát.
1: A 18.-19. században nagy tömegeket vonzott Szikszótól Szomolnokig, a Hernád völgyétől a Gömöri hegyekig. Híre ment a forrás csodás gyógyhatásának is, főleg a szembetegségek ellen. 1919-ig a vármegyei előkelőségek minden évben a közeli Rudnok-fürdőben rendezték meg az Anna bálokat. 1944 telén a visszavonuló német hadsereg a fürdőbe gyűjtötte össze a Németország felé indítandó fegyvertelen magyar leventéket, mintegy 20 fiatalt. December 23-án a magukat partizánnak nevező martalócok rájuk robbantották az épületet, csontjaik máig ott porladnak a romok alatt. Benes elnök országlása idején és azóta is hőstettként ünneplik ezt a barbár cselekedetet. De az idősebbek elbeszélése alapján is tudjuk, hogy milyen hazugság lengi körül ezt az eseményt. Annyit azonban elértek, hogy Rudnokon, amelyet egyharmadában magyarok laktak, ma már nem élnek magyarok.
0: A megfélemlítés, vagyonelkobzás és deportálás megtette a hatását. Hasonló sorsot éltek meg a kommunizmus idején a keresztény hitüket vállalók is. Napjainkban másfajta módszerek terelik tévútra a fiatalokat. Éppen ezért a nagyszülőknek különleges szerepük és küldetésük lehet az ifjúság világképének formálásában. Ez volt a lényege a magyar nyelvű szentmisét celebráló Fábri Péter esperes helyettes szentbeszédének. Vele együtt misézett Szalai László Nagyidai, Száraz János, Somodi és Takács Dénes, Radi plébános.
1: Szalai Gábor, Makranc község polgármestere, jó példát mutat arra, miként lehet ösztönözni, segíteni, támogatni egy település közéletét, az egyház és a társadalmi szervezetek, kulturális csoportok együttműködését. Augusztus 1-én a Makranci nyár rendezvény keretében elvállalták a Csemadok 71. járási dal és tánc ünnepéjének házigazda szerepét is, ahol felléptek a Csemadok helyi, valamint Csécsi, Debrődi, Jánoki, Nagyidai, Péderi és Szinai csoportjai, énekesei, táncosai. Augusztus 3-ától pedig a Jézussal járunk minden nap mottóval 5 napos nyári napközis tábort szerveztek a Golgotai Fiúsági csoporttal, Lisovszki házas pár kezdeményezésére, Pásztor Lorenzo Karitás lelkész és Zsóka János plébános atya közreműködésével. És már készülnek a Szent István tiszteletére szentelt templomuk nagy búcsújára, amely augusztus 23-án lesz körmenettel.
0: Köszönjük figyelmüket a Mária Rádió Szepsi önkéntesei, Cehelnyik István műszaki munkatárs, valamint Molnár Sarolta és Mihály Molnár László hírolvasó szerkesztők. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.

0: a lélek hangja.
1: 17 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.
4: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Barsi Balázs atya július 22-én Sióagárdon elhangzott szentbeszédét hallják.

hét első napján, húsvét vasárnap, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint a sírdogált, betekintett a sziklasírba, s ahol Jézus holtteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hova tették. Ezzel hátrafordult, és Jézus, íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: asszony, miért sírsz, kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária. Mária fölkiáltott: Rabboni, vagyis mester. Ne tartóztass, felelte Jézus. Még nem mentem fel az atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett, hírül vitte a tanítványoknak: láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igény. Krisztusban, szeretett testvéreim, a múlt héten Szent Ferenc atyánk élete alapján a Szent Evangélium szerinti legnagyobb emberi eseményről emlékeztünk, a megtérésről. Miben áll ez az alapesemény, amely bizonyos szempontból a még nem hívő embert is elérheti? Pontosan, hogyha valamit mi a hitben ünneplünk, és nincs annak semmi emberi gyökere, akkor az nem jól értjük. Magának az embernek kell megtérnie. Mert alapvetően ez abban áll, hogy az ember végre a valóság felé fordul, a végső valóság felé. Nem az aktualitások felé. Hátat fordít a felszínnek, a benne levő felszínes életnek is, és a kívülle levő felszínes életnek is. Mert kedves testvérek, azért a felszín alatt, és ez nagyon emberi tulajdonság, az állatnál ilyen nincsen, a felszín alatt van egy olyan szilárd pont, valami, ami az egészet fenntartja. Ezt érezzük. Persze a felszín, ha azon vagyunk, az nem bűn önmagában. Tehát a felszínesség az bűn. De názareti Jézus nagyon felszínesen is élt. Nézzétek a mezők liliomait, az ég madarait. Hát ezt is az Isten mondta, akkor nézni kell. Galileá gyönyörű, virágos hely. Nézzétek! És annyira örült egy lakomának, amikor ott egy házasságot ünnepeltek, ott kezdi a küldetését. Nem ez a baj, hanem hogy ez az állandóan folyó, nagyon kiszámíthatatlan, szép, gyönyörű, de megkísértett felszín, az életünk elszakad attól a mélységtől. És akkor nem is tudunk kiigazodni. Ez a nagy baj. A felszín nem bűn. Sem az emberbe levő felszínes dolgok, a biológikumom, a pszichológiai folyamatok bennem, de mögötte ott van az én. És a világ mögött ott van egy teremtő Isten. Kedves testvérek, és tehát ez a legmélye a megtérésnek. Mária Magdolna ezen átesik. Átesett, amikor megbocsátotta Jézus a bűneit. De tovább kell a valóság felé fordulni.
Például egy gyönyörű kastély, vagy egy templom, föl, tehát egyszerűen a szép, mit látunk? A felszínt, hogy nagyon szép. Igen ám, de ez a felszín nem lenne, ha nem tartana össze valami statika. Egyébként már a civil életben is egy mérnök, az nagyon érdekes ám, látja azt, hogy egy házban mi tartja össze a házat. Egy kicsit megkopogtatja, vizsgálja, és már látja. A felszínt valami mélység és szikla tartja össze, szilárdság. Ugyanígy vagyunk a növényeken, milyen gyönyörű virágzó fa. Hát nem a gyökereit csodáljuk, hanem a virágait, meg esszük a gyümölcsét. De mi lenne, ha a gyökér kiszáradna? Főleg így van ez az embernek, emberrel, akinek a gyökere mindig ide lukadunk ki. A valaki, az, hogy én vagyok, és ez túlnyúlik a teremtett világon. Ezért az egész Zsoltár könyvet bevezető első Zsoltár, azért van a sugalmazó Szentléleknek nagy művészi érzéke, hogy ide került ez az első Zsoltár, az az egész Zsoltár összefogja Izrael imádságát, és az egyházét is, ugyanúgy mondjuk, csak a végé hozzáteszi, dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek. Ez az első Zsoltár gyönyörű, és nem csak a Zsoltárokat foglalja össze, hanem összefoglalja magát a Zsoltározó embert is. Hallgassuk meg. Boldog az az ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján, és aki nem ül le a csúfot üzők körül, akik csúfolják Isten meg a prófétákat. Egy afrikai szentírás tudós vette észre, hogy bocsánat, itt a három testhelyzetről van szó. Nem indul el, igen, nem jár velük, és a legnagyobb közösség, hogy leülni velük, nem, szakítás. Aki örömét lel Isten törvényébe és parancsaiból elmékedik éjjel-nappal, olyan, mint a vízpartjára ültetett fa, mert kellő időben gyümölcsöt terem, és levelei nem hervadnak el. Testvérek, ez egy óriási, régi szimbólum, hogy született egy gyerek, és ültetnek egy fát. Szógrának a novellája, hogy hát a kisöccse meg is hal, de nem csoda, mert el is száradt a fa. Nagyon-nagyon mély szimbólum. Nagyon mély. Minden ősi képzetben ott van. Nem így a gonoszok, egyáltalán nem így pejvához hasonlók, amelyeket elsodor a szél a földről. Tehát nincs sziklára építve, nincsenek gyökerei. Nem tudja, hogy mi tartja össze. A bűnösök nem állnak meg az ítéletkor, sem a gonoszok az igazak gyülekezetében. Isten ugyanis őrzi az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz. Tehát, hogy ezt látná valaki, hogy igazában az Istennel való kapcsolat, pusztán az, hogy az ember keresi az Istent, az a legmélyebb emberi esemény. Tehát az, hogy mi tart minket össze, mi az alap. Tehát az, amit a mi Urunk Jézus megtérésnek nevez, a legmélyén tartalmaz egy általános emberi fordulatot, mert azt jelenti a görög szó, hogy ott fordul. A gondolkodása megváltozik. A felszínről odafordul a felszínt összetartó lények felé, keresi. Illetve a külső világból, amelyet a természettudományok kutatnak, csodálatos, amelyet megcsodálnak a művészek, megfestenek, talán még a zenébe is szól a művészek, megfestenek, talán még a zenébe is szól a szél,

nem mondjuk más, hogy mellékes. Egy üzenetet fog. Ebben az eseményben, amit most felolvastunk, Mária Magdolna életében ott van egy ige, hátrafordult. És íme Jézus állt előtte, nézte, de nem ismerte fel, hogy ő az. Tehát nagyon sokszor ez a megtérés, hogy hátra arc, hátrafordult. Az üres sírtól eltávolodott. Nem, mintha az üres sírnak nem lenne valami mondani valója. Lehet, hogy ott kezdődik minden. Amikor Szent Ferenccel azt mondtuk, hogy nagyon beteg lett fiatalon, és úgy minden kiüresedett. Az élet maga üres, nem a sír. De itt, aki megáll, az vagy megbolondul, de mindenképpen nem egészséges ember. El kell fordulni. Az ürességnek van mondani valója, csak Szent János látott bele, de ez egy külön téma, többször elmondtam. Látta a lepleket és hitt. Mert amiben Jézus göngyölték, abban benn volt minden üzenet. Péter nem vette észre. Csak János, Mária fia. Tudnék, az a kendő külön volt összehajtva egy helyen, amivel a fejét felkötötték, és volt a nagy lepedőn, begöngyölték a testét. Hát ez egyik fordítás, de nem a legjobb. Egy nagyon jó görögös francia professzor lefordította, most megint megkaptam szószert, le kell fordítani ezt a tanulmányt. Begöngyölve ugyanazon a helyen volt, nem hajtogatva más helyen. Azért testvérek, öregnek azért is érdemes lenni, mert még bántott ez. Hát ezzel foglalkozok az angyalok, hogy összehajtanak egy terítőt. Bocsánat. Vagy Jézus kiszállt a sírból, és akkor összehajtogatta. Nem. Hanem ez a nem külön volt összehajtva, hanem becsavarva, fölkötve az áll, hogy szépen merevedjen meg. Egy ilyen. És ezen volt az a nagy lepedő. És ez beesett, ez a lepedő. És kidomborodott gyűrűszerűen ez az álfelkötő lepe. Most ki az, aki ezt kitalálja? Jézus kitalálta a saját dicsőséges föltámadását, hogy aládugdosta a terítő, nagy terítő alázta begöngyöl dolgokat. Látta és hitt. Pedig még Jézus nem jelent meg. Ez a szűzanyaköre, attól az órától a házába fogadta őt a tanítvány, fordítva van, Mária pedig az ő fiaként fogadta magához. És Mária kontinuitás, ott nincs szakadás. Tehát nincs olyan, hogy Jézus meghalt, és nem tudjuk, mi van, hanem ott van, Istenem, neked lesz egy szavad. És ő ez a kontinuitás. És ő meglátja, belelát a dolgokba. De ez senki egyébként. Az orosz egyház nem az oltári szentséget viszi, nyilván, az nem fejlődött ki az úrnapi körmetben, hanem ez a két leplet. A jánosi egyház azért gyönyörű. Ezzel van a körmenet. Ez az esőrek, de Mária Magdolna ezt nem látta meg. Csak voltak a leplek. És egyébként az sem nagyon érdekes, hogy angyalok vannak ott. Ugyan kik ezek az angyalok Jézushoz képest? Amikor Jézus most nincs. Megdöbbentő. Azonban nem állhat meg az ember az üresség előtt. Keresni indul. Eddig az üres sír felé fordult, ahogy Jézus többé már nincs. Sok keresztény, mintha az üres sír felé fordulna. Mondva az, hogy hát elmaradnak a gyönyörű zarándoklatok, elmaradnak sokan a templomból, elvan az is, meg ez is, meg az is, és ott sír, mint egy üres sír előtt, mert nem azt keresi, ami nem tud eltűnni, Jézust. És Péter is azért egy egészséges ember. Az a sok, ami éri őket.
ő megtagadja az Úr Jézus, Jézus pedig rátekint és sírva fakad Péter. És Jézus kivégzik, meghal. Ez nem lehet elviselni. Nem olyan, hogy a te szereteted meghal. Ez nem olyan. Csodákat tett, halottakat támasztott fel. És mit mond Péter a többi apostolnak? Megyek halászni. Mi is veled megyünk. Tehát pszichológiai nem összeroskod és ott ül, hanem azért teremtette Ádámot, hogy őrizze a kertet. Ha pedig halász, akkor halászol a tengerbe. Nem omolhatok össze. Ilyen nincs. Hazajövünk a temetésről. Megkínálom a vendégeket kávéval. Vagy lenyírom a füvet. Fájdalmas ez, de mégis valami menekülés, valami hátat fordítás annak az ürességnek, amelyet most nem tudunk mi kitölteni. Ez, hogy megfordult, ez nagyon-nagyon mély valóságot takar. Mert nem elég tehát egy fordulatot tenni, amely az ürességtől a keresés felé indul, hanem a Szent Ágostoni gondolat. Ó, örök szépség, mondja Istennek, te belül voltál, és én meg kívül kerestelek téged. Lehet kívül is keresni. Milyen csodálatos az, amikor az angyalok fölteszik a kérdést, azt, hogy miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, a mesteremet, és nem tudom, hogy hova tették. Ez a kérdés és a kérdés adott válasz leleplezi Mária Magdolna keresésének, hogy így mondjam, a tárgyát. Hogy miért sírsz? Mert én egy holttestet keresek, hogy visszavigyem. Ejha. Tehát valahogy nem Jézust, hanem rendesen el kell temetni. Hiszen azért mentek ki a sírhoz, hogy befejezzék a temetést, mert a zsidóknál nagy rettegés, ha nincs rendes eltemetve. És csak egy gyors megkenés volt, és betették a sírba, mert följöttek a csillagok, nem lehetett mozogni. És most próbálják pótolni a rendes temetés. Tehát valamivel foglalkozik. Jézusnak a holttestével. A szeretett mester teste is egy külső dolog. Akkor kívül kell keresni. Tehát számára külső? Nem emlékezel arra, amikor megbocsátotta a bűneidet? Tehát beléd nyúlt. És azt tette meg, amit senki ember nem tehet, és egy rabbi se teheti meg. Hogy feloldozott? Nagyon sok keresztény így jár 2000 év óta. És ez leleplez bennünket. Mert nem egészen ismerték Jézust. És önmaga kapcsolatát sem Jézussal. Mert annak a kapcsolatnak a lényege belül van, belül keresendő. A csodálatos, amikor mindent elvesznek az egyháztól. Amikor a gulágon vagy a haláltáborokban, hitleri táborokban vannak, és semmi sem marad. És ott van az élő Jézus. Vannak misék, ahogy csak lehet. A Dachauban egy püspök, egy fiatal kismagot fel is szentelt, Karol, aki aztán meg is menekült. Tehát papszentelések vannak. Megdöbbentő. És semmi sincs. És minden van. De Jézust nem vehetik el tőlünk. Mindent elvehetnek. A testét is gondolják. De nem, mert a föltámadó miatt sírsz, amit nem lehet elvenni tőled, vagy valaki miatt sírsz, aki elvehetetlen, mert most is benned él, és te ő benne, megbocsátotta a bűneidet. Igen, lehet sírni, és kell is sírni, elveszik tőlünk mindazt, ami az ő jelenlétére utal, ha templomainkat lerombolják, mint ahogy Szíriában most, második században épült templomokat most rombolnak le, és kitörődik ezzel. Hát ez nem világörökség. Iszonyat, ami ma megy.
de Jézus nem tudják le.

0: lerombolni. Kedves testvérek, Jézus azért másodszor, Jézus is megkérdezi Mária Magdolnát. Nem csak azt kérdez, miért sírsz? Mert ez a miért jelenthet valamit is. Valamiért sírok. Valamiért sírok. Hanem azt kérdezi, miért sírsz? Kit keresel? Valamit keresel, egy holttestet? Vagy őt magát keresed? A válasz valahogy túllépi a holttest kérdését. Mária Magdolna a túllépés világa felé fordul egy kicsit. A külsőből a belső világba. Uram, mondja a kertésznek, ha te vitted el, mondd meg, hogy hova tetted, hogy magammal vigyem őt. Őt? Hát a halott az már nem ő. És ez a villózik, mikor kigyullad egy villany, sötét van. Megint fény, mert sötét van. Egy kicsit, mint hogyha már belépett volna a saját világába, de mégis kívül van. Na ez az a világ, ez az a villódzás, mindig van egy emberi készület, ahol Jézus azt mondja, Mária, rabbóni. És belépett az ő világába. Ne tartóztass engem. Még nem mentem fel az atyához, vagyis még többször meg fogok jelenni, amikor beszüntetem ezt a megjelenést. Akkor fogok majd pünköskor a belső világotokban megjelenni. És akkor élnek majd a szentségek, a keresztség, a bérmálás, és főleg a Szent Eukarisztia. Menj testvéreimhez, kikhez? A tanítványokhoz. Fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátok, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Érdekes, miért mondja ezt kettőbe? Mert Jézusnak másképp Istene az atya, ő is Isten. Az ő atya másképp atya. Még most nekik. De majd pünköskor úgy lesz atya, az atyaisten, a megkeresztelt embernek, hogy a názáreti Jézusnak. Mert aki Krisztusban van, új teremtmény, most olvastuk Páltól. És mennyire ide illik Ágoston megtérésének az utolsó mozzanata ugyanez. Ó, örök szépség! Íme te belül voltál, én pedig kívül kerestelek téged. De ez a mai ember ebbe is meg van kísértve. Ez a belül, ez nem a pszichológiai réteg. Ez az én, ami mögötte van. És ez a kívül nem a világnak a törvényei, hanem a világ létezését adó teremtő személyes Isten. Kedves testvéreim, íme te belül voltál, én pedig kívül kerestelek téged. Menj a testvéreim, ez vidd hírül. És amikor majd felmegyek az én atyám és ti atyátokhoz, és várjátok a Szent Lelket, és 9 nap múlva a mennybe menetel után, nem az, hogy Krisztus előttem jár, amikor prédikált, nem az, hogy mellettem van, mint most Mária Magdolna mellett, hanem Krisztus bennünk. Amen.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Barsi Balázs atya július 22-én Sióagárdon elhangzott szentbeszédét hallották.

0: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallják.
1: Minden évben van egy fő témája a Mária Rádiónak. Az idén összefoglaló azt mondtuk, hogy az örökségünkkel foglalkozunk. Örökségünk az nem más, mint a kultúránk. Ezt bontjuk ki különféle szempontok szerint. Én a mai napon azzal szeretnék foglalkozni, hogy az anyagi kultúra és a nem anyagi kultúra között milyen összefüggés van, mit hagyunk a utódokra. Először is szeretném, hogyha tisztáznánk egy kicsit a kultúra fogalmát. Én nagyon széles értelemben gondolok a kultúrára, hogy minden, amit az ember létrehoz, legyen az anyagi, tárgyi, legyen erkölcsi, gondolati, szellemi, mindenféle társadalmi, szociológiai érték, ennek az összességét tekintem. Mondjuk, amit a társadalom megalkot, azt én kultúrának tekintem, és így összességében az örökségünk része. Ugye magában foglalja ez a kultúra mindazt, ahogy egy közösség teremt anyagi dolgokat, ahogy él, ahogy gondolkodik, ahogy kifejezi magát, ahogy együtt él másokkal, ahogy a problémáit oldja meg. Például, csak példaként, ide tartozik a nyelv, a kommunikáció. Ide tartoznak a hagyományok, a szokások, a családi hagyományok is. Ide tartozik az egész művészet, minden ágával együtt. Ide tartozik a vallás, a hitrendszerek, minden, ami spiritualitás, minden, ami a transzcendenssel foglalkozik. Ide tartozik a kultúrába az erkölcsi normák és az értékek rendje. De az ételek, az öltözködés, a divat, az életmód, és ahogy viselkedünk, ez is a kultúra része, és természetesen mindaz anyagi jó, vagy anyagi rossz, amit megteremtünk. Én azzal akarok foglalkozni, mondom, hogy az anyagi kultúra és a nem anyagi kultúra között egy szakadék keletkezett. Az elmúlt 100 folyamán, lehet, hogy 150 év folyamán, korábban elképzelhetetlen hatalma lett az embernek az anyag fölött. Úgy tűnik, hogy ez a technikai kultúra megállíthatatlanul és gyorsulóan fejlődik, és ugyanakkor ez a technikai kultúra egyesíti, egységesíti a világot. Bizony szempontból ez jó, mert az emberiség egy. Minden ember egyenlő, és az emberiségnek valamilyen módon ki kell fejezni az egységességét. Minden az élet anyagi oldalához tartozó dolog, mintha ugyanolyan lenne bárhova mész. Ugyanazok a telefonok, ugyanaz a kommunikáció, ugyanazok a felületek, ugyanazok a boltmárkák, ugyanazok az autók, ugyanazok a közlekedési szabályok, még ha egyik oldalon, még ha vannak országok, ahol baloldali, van, ahol jobboldali szabályok vannak. Az alapvető az öltözködés is egyenlővé vált, akárhova mégy. De ez az egyén technológiai, termelési és fogyasztósi kultúra, ez romboló is. Rombolja a hagyományos viszonyait a nem anyagi dolgoknak. Ma már 30 év alatt is meglátszik a változás. 30 évvel ezelőtt például Erdély még egy teljesen hagyományos, különösen a székelyek és azon belül is Csík egy olyan gazdasági modellt vitt, ami teljesen egy hagyományos gazdaságra alapult. Mára ez szinte teljesen eltűnt. Még akkor minden háznál volt állat. Ma szinte sehol nincs. Na, persze, aztán ez a technológia robbanás az a teremtett világot is pusztítja, sőt a technológia robbanás lehetővé teszi, hogy az emberiség elpusztítja önmagát. De hiába van a technikai robbanás, a legnagyobb kívásai a társadalomnak, az emberiségnek nem csak, hogy megvannak, hanem támogatóan növekedtek is. Mik ezek? Az éhezés. A gyermekéhezés. A nyomor a felnőtteknél. Nem tudják kibontani az életüket. A betegségek, a járványok. Ez nem, hogy csökkentek volna a rendkívüli technikai fejlődés mellett, hanem még rosszabb helyzet alakult ki az én érzésem szerint. Mi ennek az ellentmondásnak az oka? Mi az oka annak, hogy az anyagi kultúra fölrobban, és hihetetlen gyorsasággal fejlődik, míg a nem anyagi kultúra, mintha helyben járna, sőt, mintha visszafele menne. Mi ennek az ellentmondásos helyzetnek az oka? Mi van a mélyén? Én nagyon leegyszerűsítem a kérdést. Azt mondom, hogy a nem anyagi kultúra nem tudott lépést tartani az anyag feletti uralom rohamléptű bővülésével. De miért nem? Ugye a látszat az, hogy urai és teremtői vagyunk egy új világnak. De nem vagyunk a magunk urai. Mert nem találtuk meg a módját, hogy a magunk urai legyünk, hogy kialakítsuk az együttműködés, a szolidaritás, az egymásra figyelés, az egyenlőség, az emberek egyenlőségének kultúráját. Ha valamiben robbanás kellene, robbanás egy fejlődés, akkor pont ez az a tér. De miért nem? Miért nem tekintjük egymást egyenlőnek? Miért van ez az óriási leszakadása azoknak, akiknek az élethelyzete szinte kilátástalan, és azoknak, akik felfoghatatlan mennyiségű erőforrással rendelkeznek? Szerintem azért, mert elutasítottuk az alapvető erkölcsi normákat. Mert hogy elutasítottuk, hogy van egy felsőbb világ. Elutasítottuk, hogy van egy úr a világ felett. Elutasítottuk, hogy van egy normarendszer, amit a természet eleve megad. Elutasítottuk, hogy van Isten. Úgy tűnik, mintha a reneszánszal és a felvilágosodással elindult emberi emancipáció, ami önmagában jó dolog, önállósodás, függetlenedés, egyenlő jogosítás, alapvetően, mintha az Istennel szemben lett volna. És ez végleg felejthetővé teszi azt, hogy van egy felsőbb értelem, a logosz, a teremtő Isten, a normaadó Isten. Helyette az egyén, a szubjektív, egyén, annak a világa, annak az érdeke, annak a szabadsága, annak az igazsága, ez lett minden cselekedet erkölcsi mércéje. És ettől érezzük azt, hogy a nem anyagi kultúra nem, hogy nem fejlődik, hanem pusztul. Pedig a nagyvallási kultúrák mindig tudtak örök értékekről, örök igazságokról, amiről a ma embere teljesen függetlenedni képzeli magát. És ez hosszú távon egy társadalmat akár szét is verhet.
0: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: 라디오. 미기스 세레트니. 뇨크시 엔드레, 레포마투스 렐키스 엘미엘케디세.
1: befejezem egy utolsó kísérletnek, vagy kutatásnak a ismertetésével, ami nagyon nagy hatást tett rá. Nem tudom el nem mondani. Ugyanezek az embereknek van egy ága, akik gerontológiával és geriátriával, tehát az öregedés pszichofiziológiájával foglalkoznak, és rájöttek, hogy a világon a kultúrnépek között legtovább élnek a japán. Az életmódjuk talán még strapásabb, mint az amerikai emberek. Talán még többet is dolgoznak, kevesebb a szabadság. Nem tudom, tudják-e testvérek, hogy 4 nap szabadságot kapnak a japán. Aztán újra dolgozni kell, aztán megint 4 nap, aztán megint újra dolgozni. És mégis, az étkezési kosztjuk, még akkor is, ha több halat esznek, mint az amerikaiak. Lényegében a koleszterin és egyéb szintjük, ami a szívre rossz hatással van, olyan, mint az amerikaiak. Mégis tovább élnek, nem tudták a tudósok. Mi a titkuk a japán öregek csodálatos öregkorán? Hogy ott nem halnak meg a középkorúak, mint Magyarországon, a világon a legtöbben, itt a 35 és a 45 év között. Miért élnek ott? És a kutatók rájöttek egy titokra. Az amae effektus. Na, egy nagyon különös szót mondtam, egy japán szót. Amae effektus. Amae hatás. Ez pedig azt jelenti, hogy a japánoknak van egy sajátos magatartásuk évezredek óta, hogy nagyon figyelnek egymást. Nem tudom, tetszettek-e látni filmen, vagy akár, hogy ez nem csak egy köszönési szak. Ők lélekben is meghajolnak a másik előtt. Ott a szomszéd a szent, ott odafigyel. A család és az öregember szent. Nem teszik őket belfekvőkbe. A családon belül szabad csak és lehet megjönni. Kiderült, hogy azok a japánok, akik átköltöztek Amerikába és átvették az amerikai életmódot, néhány évtized alatt az amerikaiak halálozási arányszámára csökkent az ő halálozásuk is. De akik egy tömbben éltek japánok Amerikába, és megtartották az amae effektust, az amae életmódot, azok ugyanúgy éltek, és ugyanolyan magas maradt az öregkori szintjük, mint Japánban. Mi lehet ennek a titka? Mikor én ezt olvastam egy tanulmányban, az amae effektust, hát mondom, ez egy japán szó, és eszembe jutott a kis Teleki Erzsike, bocsánat, hogy nevet mondok, sokan ismerik, egy kis tévéfilmet is csinált vele az egyik nagy riporterünk. Egy ilyen pici kis 150 centis kis leányzó volt, amikor ide került a gyülekezetbe, ide küldte egy Sárospatak környéki kollégám, hogy szerezzünk neki lakást, hát szereztünk is itt a gyülekezeti tagok között, és hát nagyon nyomorúságos kis, fizikailag is kis nyomorúságos teremtés, amikor ide került. Az édesanyja, bocsánat, hogy úgy mondom a szószéket, meg akarta a saját mélyébe ülni. És ezért ilyen kis torz testtel született. Isten szent lelkétől való volt, hogy azt mondtam, amikor foglalkoztam sokat vele, de nem csak én, hanem kedves testvérek is a gyülekezetben, hogy te Erzsikém, ha te ilyen kisebb rendűségi komplexussal küzdködsz, mert ilyen a testet és ilyen pici vagy. Valami olyat kell tudnod, amit senki más nem tud. Már angolul tudott, mert Sárospatakon tanult. Tanulj meg japán! Na, megtanult japánul, ma már az akadémia fordítója. Fölhívtam ezt a kis Erzsikét. Mondom, te Erzsike, én most itt egy nagy tanulmány felé hajlok, és egy japán szót kutatok. Mondd meg már, mit jelent ez az amae? Mi ez az amae effektus, amin én töröm a fejemet, ami miatt tovább élnek a japánok? Ami őket összetartja, ami őket meg... Minden statisztika fölé emeli az életkorukat és egészséget. És akkor valami nagyon szépet mondott. Azt mondja, Vandi bácsi, ama azt jelenti, hogy ég. Egy csodálatosan szép japán betű az e. Az meg azt jelenti, hogy sugárzás. Ama-e azt jelenti, hogy égi sugárzás. Ezek a japánok az égi sugárzást sugározták tovább, hát keresztény nyelven lefordítsa, az Isten szentel. A szeretet japán nyelven ama-e. Pontosan lefordítva égi sugárzás. Az Isten szeretetének tovább sugárzása a másik ember felé. A másik embernek továbbadása az ama-e. Tanuljuk meg ezt a szépséges szép japán szót. Ama-e, ama, ég, e, sugárzás, égi sugárzás, mi a szeretet? Égi sugárzás. És így van. Hogy mondja az apostol János, az Isten szeretet, ho teus estin agapi, az Isten agapi, az Isten sugárzás, a Szentléleknek sugárzása, egy sárga világ és egy fehér világ. Ugyanazt mondja, nincs két igazság a világ mindenség tengelyébe beépítve, egyetlen egyben. Az egyik égi sugárzásnak nevezi, a másik szeretetnek. Az egyik Szentléleknek mondja, a másik pedig égi sugárzás. És mikor telefonon beszélgettem, és ezzel befejezem, még azt mondta, hogy tetszik tudni, Vandi bácsi, tavaly Japánba hívott meg valaki, akit én itt tolmácsoltam Magyarországon, és egy pici kis szigetre vitt, és ott töltettem vele, és gyakoroltam a japán nyelvet. Meghívott, és vendége voltam. Akkor jött az a nagy tájfun, amiről az újságok is írtak. És ezt a kis szigetet végig söpörte a tájfun. Elmondta ez a kis, mi úgy hívjuk csak, akik szeretjük az Erzsiket, hogy a mini Erzsiket. Elmondta ez a kis mini Erzsiket, egy Bandi bácsi, az iszonyatos volt az a tájfun. Ahogy letarolt szinte minden. De ott úgy építik a házakat, tájfon biztos, azt én egy ilyen tájfon biztos ilyen bunkerházban voltam. Túl éltük a tájfon, de azért nem minden ház volt tájfon biztosra építve. Voltak házak, amelyek kis kunyók meg egyebek összeomlottak. Szóval számomra megrendítő volt, és ezt az amaéra mondta. Ezzel illusztrálta. Ahogy elsöpört a tájfon és vége lett, egyszerre csak mindenki kirohant a házból, szomorú szemmel, de szótlanul, és rögtön mindenki a szomszédját nézte éle. A szomszédját! És segítettek, és estére minden romot eltakarítottak. Elmondta ez a kis Erzsike, Bandi bácsi, csodálatos, ahogy ezek gyakorolták az amaét, ami tetszett kérdezni. Ez a titka. Ezért élnek soha. Ezért tudnak megöregedni. Mert ott az öregek is, idézőjelben mondom, számukra szent. Kikérik a tanácsukat, és a mozdulni se tud, ott ül a család. Mert van bennük amáj. Ne szégyeljünk. Egy nem keresztény nép szentséges szent élet gyakorlatából valamit magunkévá tenni. És most visszafordítom a gondolatom menetrendjét az elejére. Ugye tetszenek most már érteni a tudomány felé, hogy milyen szentséges szent titkot árult el a mennyei amae, az Isten szent lelke, a szent sugárzás, amikor arra tanít bennünket az apostolon keresztül, hogy a szeretet, az agapé szóval itt, a Jézusi szeretet, az épi bennünket. Majdnem azt mondom, hogy saját érdekünk, hogy ne gyűlölködjünk, ne haragudjunk, ne keseredjünk. És a szeretet kiűzi a félelmet, mert endrofin termel. És az egyszerűen megsemmisíti bennünk a szorok. A saját érdekű, hogy tájfun idején, mert van sokféle táj, jöhet itt még ránk táj. Amikor nagyon oda kell nézni, hogy mi van a szomszédunk, a gyülekezeti testvérünk, a barátunk, a rokonunk, van-e egy szelet kenyér, hogy ne a kukába kelljen tudni. Nem tudom még, ki tudja, senki se tudja, milyen tájfon jön rá. Ám a hát, az égi sugárzás, sugározzon belőlük az Isten szent lelke. Hadd fejezzem be, amivel kezdtem, az Isten igéjével. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel, mondhatnám így is, szorongással jár. Akede pedig fél, abban nem lett teljessé a szeretet. Ama-e, az égi sugárzás. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ki az ő, ami onunk Jézus Krisztus. Ha valaki azt mondja, szeretem az Isten, itt leplez le bennünket. Ha testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Jaj, de kedves. De nem én mondom. János. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse az ő testvérét és fele barátját. Amen.
0: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Fiatalok tízezreit hívta imára Medjugorjében a Mladi Fest. 14. Leó pápa novemberben fogadja a magyar püspököket. Több mint 4000 fiatal találkozott Peruban a Nemzeti Ifjúsági Napon. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Augusztus 1-e és 6-a között rendezték meg Medjugorjében a 37. Nemzetközi Ifjúsági Ima Fesztivált, a Mladi Festet, számolt be a Catholic Time. A Bosznia-Hercegovina kegyhelyre a világ számos országából több tízezer fiatal érkezett, hogy közösen imádkozzanak, szentmisén vegyenek részt és megerősödjenek Krisztus követésében. Az idei találkozó mottója Ad fontem, a forráshoz volt. 14. Leó pápa üzenetében arra bíztatta a fiatalokat, hogy fedezzék fel újra a Krisztussal való találkozás szépségét, és ne engedjék magukat megtéveszteni a múló boldogság ígéreteivel. A fesztivált megelőző súlyos rongálás ellenére a Mladi Fest programjai rendben lezajlottak. A találkozót 1989 óta minden évben megrendezik, és mára a világ egyik legjelentősebb katolikus ifjúsági eseményévé vált, ahol fiatalok tízezrei keresik közösen a hit forrását és Krisztus közelségét. 9 év után 2026 novemberében tesznek ad limina látogatást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a Vatikánban, ahol 14. Leó pápával is találkoznak. Olvasható a 777 blogom. A rendszeres római látogatás célja, hogy a püspökök beszámoljanak egyházmegyéjük lelkipásztori és társadalmi helyzetéről, valamint áttekintsék a legfőbb kihívásokat. A látogatás azért is történelmi jelentőségű, mert egybeesik a hazai egyházi vezetés átfogó generációváltásával. A magyar egyház elmúlt 25 évének legfontosabb szereplői adják át a pásztorbotot. A 4 magyar érsek közül 2 éven belül 3-an, Bábel Balázs kalocsai kecskeméti érsek, Erdő Péter bíboros és Ternyák Csaba egri érsek is betöltik a 75 éves korhatárt. A novemberi római út tehát nem pusztán beszámolók és találkozók sorozata lesz, hanem egy korszakváltás fontos állomása is. Több mint 4000 fiatal vett részt július 30-a és augusztus 2-a között a dél-amerikai Peruban rendezett második nemzeti ifjúsági napon. Tájékoztatott róla a Fidesz. A Legyetek bátrak, Krisztus él mottóval megtartott találkozóra Peru 46 egyházi körzetéből érkeztek fiatalok, köztük az Amazonas vidékén fekvő Iquitos apostoli vikariátusának küldöttsége is. Franco, a Szent Márton plébánia ifjúsági szolgálatának egyik tagja, csak nem 1000 kilométert utazott a dzsungel mélyéről az eseményre. Mint mondta, bár különböző kultúrájú, éghajlatú és hátterű fiatalokkal találkozott, ugyanaz a hit és ugyanaz a vágy kötötte össze őket. A fiatal szerint az út segített felismerni, hogy az Amazonas közösségei nem az egyház peremén élnek, hanem annak teljes jogú részei. A találkozó a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozóra való felkészülésnek is része volt. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

részlet az Efezusiaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

Adni és viszonozni. Jézus kezébe vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepedett embereknek, olvassuk Jánosnál. Jézus emberek kezéből veszi át a kenyeret. Előzőleg a kenyér csak kenyér volt, semmi több. Mihelyt Jézus tartja a kezében, egy új, láthatatlan minősége lesz. A kenyérnek most a végtelenben kell osztoznia. Mindaz, ami Jézus keze által történik, az ő szeretetébe öltözik, már pedig a szeretet korlátok és mérték nélkül mindig messzebbre terjed, mert mindig messzebbre akar terjedni, mert a szeretet szét akar áradni. A tömegben Jézus egy kamaszfiútól kap 5 kis cipót. Amikor utána kezdik szétosztani, íme a kenyér valami egészen új tulajdonságot ölt. Ez a csodálatos csere egyedülálló módon az eukarisztiában valósul meg. Az egyház, az ember szerény kis ajándékukat ajánlják fel Istennek. Isten elfogadja, átlényegíti, és végtelenül gazdag tartalommal tölti el. Az adomány előkészítésekor a pap ezt mondja: áldott légy, Uram, te adod nekünk ezt a kenyeret. Isten teremtett mindent, nélküle semmit sem tudunk felajánlani, mindennek ő a kezdete. Amit felajánlunk, Isten nem akarja megtartani magának, az élet kenyerévé változtatja. Amit Istennek adsz, mindazt, amit életed során önként felajánlasz, az új formában fog megjelenni, azt új formában fogod megtalálni, ismét, hogy átad másoknak. Amit ő neki adsz, attól Isten nem akar megfosztani, hanem határtalan hatóerőt ad neki, hogy sokak számára lehessen táplálék.

Skandalló melletti beszélgetések. Ismeretterjesztő műsor Magyar Sándorné Hegyi Mária szerkesztésében, amelyben hallhatnak az egyház küldetéséről, a keresztény hitéleti tevékenységről és a szombathelyi egyházmegye aktualitásairól.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnepnap. Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja. Először nézzünk egy rövid áttekintést az ünnep eredetéről. Uralkodása idején első István még augusztus 15-ét nagy boldogasszony napját avatta ünneppé, ekkora hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király azon a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, s 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg. Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083-ban ezen a napon 7. Gergely pápa hozzájárulásával oltára emeltette első István, illetve még abban az évben fia Imre, valamint Gellért püspök relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szenti avatásával volt egyenértékű. Első Nagy Lajos uralkodásától kezdve egyházi ünnepként élt tovább e nap. István kultusza ugyan bajor és német városokban, valamint Namurban és Monte Cassinóban is elterjedt, de az egyetemes egyház nevében csak 1686-ban 11. Ince pápa nyilvánította szenté. A pápa akkor elrendelte, hogy Budavára töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az egész katolikus világ évente emlékezzen meg Szent István ünnepéről, melyet az egyetemes egyház augusztus 16-án tart. 1771-ben 14. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát, s így a Szent István nap kimaradt az ünnepek sorából. Mária Terézia ismét elrendelte a Szent István nap megtartását, sőt, azt nemzeti ünnepként a naptárakba is felvetette. Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam szimbóluma volt. Először 1860-ban ünnepelhették meg a napot, amely országszerte nemzeti tüntetéssé vált. Az 1867-es kiegyezést követően az ünnep visszanyerte régi fényét, majd 1891-ben Ferenc József az ipari munkások számára is munkaszüneti nappá nyilvánította. 1895-ben pedig a belügyminiszter elrendelte a középületek fellobogózását címeres zászlóval. A két világháború között az ünneplés kiegészült az össznemzeti célkitűzésre a Szent Istváni Trianon előtti Magyarország visszaállítására való folytonos emlékeztetéssel. Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep volt. Ezután ezt eltörölték, de egyházi ünnepként még 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan. István ereklyéjét a Szent Koronával együtt a II. Világháború végén a nyilasok nyugatra szállították. A Szent Jobbot 1945. augusztus 18-án hozták vissza Ausztriából Budapestre, és 1947-ig ismét szereplője volt a Szent István napi ünnepnek. Egyébként a Szent Korona csak 1978-ban került vissza az Egyesült Államokból. A kommunista rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható, de teljes megszüntetését vagy jelentéktelenné süllyesztését sem látta célszerűnek, és ahogy az a tisztán vallási ünnepek egy részével történt, inkább tartalmilag újította meg. Először az új kenyér ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését, mint új szocialista államalapítást 1949. augusztus 20-ára időzítették. Ezután 1949 és 89 között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték. 1950-ben
Az elnöki tanács törvényerejű rendelete a népköztársaság ünnepévé is nyilvánította. A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi tradíciók. 1989 óta ennek megfelelően rendezik meg a Szent Jobb körmenetet. Szent István ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg. Az első szabad választáson létrejött országgyűlés 1991. március 5-i döntése a nemzeti ünnepek közül Szent István napját emelte a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe rangjára. Röviden Szent István király életéről és haláláról. Első István, Géza fejedelem és Sarolt, az erdélyi Gyula, méltóságú Zombor lányának fiaként született Esztergomban 969-ben. Eredetileg a Vajk nevet kapta, amely hőst, vezért jelent. István kezdetben csak a nyitrai fejedelemség és hercegség ura volt. Apja, Géza fejedelem 997-ben közvetlenül a halála előtt megeskedte a főurakat, hogy Istvánt fogják támogatni a trónutódlási harcban. Géza halála után a hatalom nomád szokás szerint az új nagy fejedelem felavatásáig Sarolt fejedelem asszony kezébe került, akinek székhelye Veszprém volt. Koppány azonban magának követelte a hatalmat. Régi magyar sztyeppei szokás szerint feleségül akarta venni Sarolt fejedelem asszonyt, Géza özvegyét. Géza családja viszont a nyugatról származó primogenitúra, azaz az első szülött fiú öröklése elve alapján Istvánnak szánta a hatalmat. Koppány, aki korábban azért kapta meg Somogyot, mely akkoriban egészen Zágrábig nyúlt, hogy területi igényeiről lemondjon, ekkor hadat indított Veszprém ellen, és ostromolni kezdte. István Esztergomba hívta össze a főembereket, majd értesítette sógorát, Gizella bátyját, Henrik bajor herceget, és maga is Esztergomba vonult, ahol egyházi szertartás keretében felövezték a nagyfejedelmi karddal. A döntő ütközetre a hagyomány szerint Veszprém és Várpalota között valószínűleg Sólyon került sor. István Szent Márton és Szűz Mária lobogója alatt megverte a pogány seregeket, a csatába Koppány is életét vesztette, testét István felnégyeltette. Győzelme után István el akarta ismertetni hatalmát az ország határain túl is. Ennek érdekében 999-ben Asztrik pannonhalmi apátot Rómába küldte, hogy második Szilveszter pápával tárgyaljon, akitől koronát és apostoli áldást remélt. Az uralkodói jelvényt, amely nem azonos a mai szent koronával, István végül megkapta a kereszténység terjesztésében betöltött szerepéért. Ekkor állt már a Veszprém is püspökség, és a győrinek is megvetették az alapjait. A koronázásra 1000 karácsonyán, más értelmezések szerint 1001. január 1-én vagy 1001. augusztus 24-én Esztergomban került sor. István egész életében Magyarország megerősítésén fáradozott. István egész életében Magyarország megerősítésén fáradozott. István

nemzeti és nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható, de teljes megszüntetését nem látták célszerűnek. Inkább tartalmilag újították meg. Először az új kenyér ünnepének nevezték el. Hogy kerülhetett ez a hagyományokból a jogrendszerünkbe? Július 15-e a katolikus hagyományban az apostolok oszlatása nevet viseli, amikor Jézus tanítványai a szélrózsa minden irányába szétszélettek, hogy terjesszék az evangéliumot. A magyar néphagyományban ekkor volt az új kenyér megszentelésének a napja. A középkorban a természeti folyamatokhoz igazodva az aratás befejeztével ülték meg az új kenyér ünnepét, nem pedig augusztusban. A magyar néprajzosok szerint már a korai magyar keresztény hagyományban jelen volt az új kenyér megáldásának szakrális hagyománya. Különös szokások voltak. Az ősi magyar hagyományokat például a délalföldi térségben őrizték híven. Szeged környéke kiemelkedett a hagyományőrzésben. Ott az új kenyér nagy tiszteletben állt. A család tagjai szertartásos módon készítették el. Sokan még a dagasztás idején is imádkoztak, a bevetett kenyérre keresztet rajzoltak, majd a megsült ételből addig ettek, míg el nem fogyott. A hiedelem szerint egyetlen morzsának sem volt szabad megmaradni. Hazánkban elég sok helyen, így az Alföldön bevett szokás volt, hogy az első cipót a koldusnak vagy rászorulóknak adták, majd csak a következőt szegték meg maguk. Általánosan elterjedt szokás volt, hogy előbb imádkoztak, csak utána ettek a szentnek tartott kenyérből. A Dunántúl egyik szegletében, Baranyában, azok az újasszonyok nem ehettek a kenyérből, akik még nem vettek részt az aratásban. Voltak olyan falvak, ahol nem koldus, hanem a pap kapott először a friss kenyérből, máshol nem csak neki, hanem az orvosoknak is juttattak a megszentelt ételből. A magyar ember mindenkor életnek nevezte a búzát, a legfontosabb kenyérnövényünket. És valóban élet minden egyes gabonamag, mert ezek a kicsi magok bármikor képesek életre kelni. Magukban hordozzák az életcsírát, a magba zárt kozmikus energiát. Magyar elődeink a legkorábbi időktől foglalkoztak gabonatermesztéssel. A legrégebbi nyomok 5 gabonafélére, a kölesre, az árpára, a hajdinára, a barna rizsre és a búzára utalnak. Ezekből kenyeret, lepénykenyeret, langallót, lapónyát, kövönsült leppencset és hamuban sült pogácsát sütöttek. Emlékét népmeséink is őrzik. Az aratás napját gondosan megválasztották. Újholdkor nem kezdtek hozzá, de illés napját sem tartották szerencsésnek, nehogy a villám beléjük csapjon. Az arató részesek a végzés napján szándékosan lábóhagytak egy kis gabonát, amit másnap reggel levágtak. A lányok kalászokat és mezei virágokat harang alakúra kötöttek össze. Néhol szalmából készült csigaszerű fonadékkal vagy táblákkal díszítették a helyi szokásnak megfelelően. Ezt lányok vagy legények botra akasztva vitték hangos nótaszóval, esetleg cigányzenészek kíséretében a gazda udvarába. A gazdasszony néhány csepp vizet hintett rá, hogy jövő évben a termés ne legyen üszkös, közben az aratógazda versben köszöntötte a házgazdáját. A koszorút a mestergerendára, az asztal fölé akasztották, és alatta megkezdődött az ebéd vagy vacsora, amelyről a bor sem maradhatott el. Ezután következett az arató vagy kepebál, amely éjfélig, de sokszor hajnalig is eltartott. Az aratókoszorút sok helyen karácsonyig őrizték, és akkor a madaraknak adták, míg máshol a legszebbeket a templomban, kápolnában tartották, vagy útszéli keresztre akasztották. Az aratás befejezése örömünnepnek számított, amelyet a szokások és hiedelmek gazdagon áthattak.
Turmezei Erzsébet a megszegett kenyér. Meghal a buza szem, aranykalász sarjat szívéből. Kaszasuhanás, halál, melyet megint halál követ, a cséplőgép, kemény malomkövek, az erjedés, a tűz, a fájdalom, és most fehér kenyér az asztalon. A szenvedések útján im felér a koponyák hegyének asztalára, és vár ránk a megszegett kenyér. Mi, akik epedünk és éhezünk, kinyújtjuk érte elaszott kezünk. Égi erőt, új életet nyerünk, az üdvösség az, amit érezünk. Mikor a kenyér népi ünnepét említjük, elengedhetetlen, hogy ide ne olvassam Horváth István Sándor plébános Élő kenyér című írását. Egy mesterségét szerető, a kenyeret modern gépek helyett inkább kézzel dagasztó pék mondta, az igazi kenyérnek lelke van, az igazi kenyér élő. Mit akart ezzel kifejezni? Ha a lisztet és a vizet egymás mellé letesszük, akkor akármeddig állhatnak, semmi nem változik, nem lesz belőlük kenyér. Ha viszont a lisztet és a vizet összekeverjük, élesztőt adunk hozzá, akkor élet lesz belőle. Ezzel az élettel fogyaszthatóvá tesszük az ember számára emészthetetlen gabonát. Nem csak életet teremtünk, de ennit is adunk az embereknek. A kenyér készítéséhez nélkülözhetetlen az ember munkája. Istennel való találkozásainkkal kapcsolatban is elmondható valami hasonló. Az ember bemegy a templomba, ahol jelen van Jézus Krisztus az oltári szentségben. Olyan ez, mint amikor letesszük egymás mellé a lisztet és a vizet. Egy helyen, egy térben van jelen Isten és az ember, egymás közelében, de ettől még nem történik semmi. És akkor most logikusan az következne, hogy az embernek tennie kell valamit, hogy élővé váljon a kapcsolat, valóban létrejöjjön a találkozás, de lehet, hogy mégsem történik semmi. Az ember imádkozik, előterjeszti kéréseit, vagy éppen hálát ad, de lehet, hogy megragad csupán a szavak szintjén, ennél több nem történik. Ebben a helyzetben valóban akkor kezd élővé válni a kapcsolat, ha Isten kezd el tevékenykedni, és az ember meghallja az ő szólítását, és ekkor következik az ember tevékenysége, munkája. Tulajdonképpen még a Szent Misén is ez zajlik le. Van ember, aki bemegy a templomba, részt vesz a misén, az Úr Jézus is jelen valóvá válik, de mégsem történik kettejük között semmi, mert az embert nem érint tudatos a Szent Misén.

De mégis igazságról van itt szó. Olyan dolgokról, amit nem értünk meg a teljességében. Feltárul számunkra valami a titokból, megsejthetünk belőle sok mindent, de mégis rejtve marad annak teljes mélysége. A szentmisére vonatkozóan azért rendkívül fontos és pontos a misztérium kifejezés, mert mise egy valóságos esemény, amelyben Isten a kezdeményező, és mi vagyunk a meghívottak. Mégpedig olyan esemény, amely találkozást biztosít az ember számára Istennel. A szentmisében megünnepeljük továbbá Krisztus húsvéti misztériumát, az ő megváltó kereszthalálát és feltámadását, amelynek köszönhetően válik lehetőség számunkra az Istennel való kiengesztelődésre és találkozásra. E találkozás a szentáldozásban valósul meg teljesen. Urunk Jézus Krisztus, minden alkalommal azzal a vágyal indulunk a szentmisére, hogy veled találkozzunk, a te szavadat hallgassuk, és veled egyesüljünk. Add nekünk az élő kenyeret, add nekünk önmagad az átváltoztatott kenyérben. Az euharisztia ünneplésén a szent

Misén való jelenlétünk alkalmat ad arra, hogy részesedjünk a te áldozatodból és feltámadásodból. A szent áldozás által közösségre lépünk, egyesülünk veled, ugyanakkor lelki közösségre lépünk embertársainkkal is, mert mindannyian az egy kenyérből, a te szent testedből részesülünk. Hisszük, hogy ha a te szent testeddel táplálkozunk, eljuthatunk az örök életre. Amen.

kandalló melletti beszélgetések. Magyar Sándorné, Hegyi Mária ismeretterjesztő műsorát hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ima a Szombathelyi Egyházmegyéért.
1: Mindenható örök Isten, áld meg, oltalmazd, és töltsd el kegyelmeddel egyházmegyénket. Áld meg papjainkat, szerzeteseinket, és papnövendékeinket. Add, hogy őrizzék az imádság lelkületét, és a nagy lelkű szolgáló szeretet útját járják. Add, hogy hűségesek maradjanak a kereszthordozás idején is. Áld meg egyházmegyénk családjait. Adj a házastársaknak hitet, hűséget és őszinte szeretetet. Áld meg fiataljainkat.

szeretetben. Áldj meg egyház megyénkben minden téged követő keresztényt, és áld meg mindazokat, akik talán még nem is tudják, de utánad vágyakoznak. Fölajánlom imádságomat, szenvedésemet, szeretetemet egyházmegyénk egész közösségéért. Boldogságos Szűz Mária, egyházunk

0: fényes. Szép vagy az Úr, legyen véled, Krisztus értünk, imáddal kérled. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: A Szombathelyi Mária Légió imádkozott a Szombathelyi Egyházmegyéért.
3: Mária Rádió Régió Szombathelyen, az FM 88,4 frekvencián.
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományokat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: A Mária Rádió Szavária önkéntesei az esti dicséretet, vesperást imádkozzák, a napi zsolozsmából felajánlva a hallgatókért.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Alleluja! Idők forrása és Ura, hogy munkánkat segítse fény, és álmunkat borítsa éj, Te mindezt jól elrendezed.
2: Lelkünkbe árasz tiszta fényt, ha ránk az éj homálya hull. Ne üssön szívünkön sebet az ősi ártó fegyvere.
1: Szunnyadjon el keblünk tüze, ne szökjön oly szikrája fel, mely érzékünknél megtapad, s elménk világát mérgezi.
2: Ezt add meg, kérünk, jó Atya, s Atyának mása egy fia, s Te, Szentlélek, vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
1: Nem szolgálhattok Istennek és Mammonnak. Halljátok ezt minden népek, a föld minden lakója jól figyeljen.
2: Közemberek és előkelők, a gazdag és a szegény egyaránt.
1: Ajkam bölcsességet beszél, és szívem elmélkedése okosságot.
2: Példabeszédre figyel fülem, hárfadalban tárom fel talányomat.
1: A rossz napoktól miért félnék, amikor alattomosok gonoszsága vesz körül?
2: Ezek erejükben bíznak, és nagy gazdagságukkal dicsekszenek.
1: Pedig nem válthatja meg magát az ember, váltságdíjat Istennek nem adhat.
2: Az élet megváltásának ára túl magas, a végén is kevésnek bizonyul ahhoz, hogy örökké éljen és ne lásson pusztulást.
1: Hiszen látja, hogy meghalnak a bölcsek is, az esztelen és a balga elpusztul egyaránt, és idegenekre száll vagyonuk.
2: Sírjuk lesz majd örökre lakóhelyük, nemzedékeken át az lesz hajlékuk, még ha saját nevükről neveztek is el földeket.
1: Az ember övezze bár tisztelet, nem marad meg, csak olyan, mint az állat, melyre pusztulás vár. Bizony ő is csak ahhoz hasonló.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nem szolgálhattok Istennek és Mammonnak. Gyűjtsetek kincseket a mennyben, mondja az Úr. Ilyen az útjuk azoknak, akik önmagukban bíznak, és végük azoknak, akik tetszelektek beszédjükben.
2: Mint az alvilág felé terelt birkanyáj, a halál terelgeti őket.
1: Alászállnak, sírba hullnak, és alakjuk elenyészik. A holtak országa lesz lakhelyük.
2: De Isten kiragadja életemet, az alvilág hatalmából magához emel engem.
1: Ne törődj azzal, ha gazdagodik valaki, vagy ha nagy dicsőség éri házát.
2: Mert semmit sem visz magával, ha meghal, nem követi őt nagy dicsősége.
1: Ha életében boldognak mondta is magát, dicsérni fognak, jól gondoskodtál magadról,
2: mint már sohasem lát.
1: Mint a vágásra szánt állatok, bizony ő is azokhoz hasonló.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Gyűjtsetek kincseket a mennyben, mondja az Úr. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy ővé legyen a dicsőség és a tisztelet. Méltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom Tied legyen.
2: Mert a mindenséget Te alkottad, akaratot hívott létre és teremtett mindent.
1: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet és feltört pecsétjeit.
2: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
1: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
2: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a dicsőség és a tisztelet.
2: Mindnyájan vétkeztek és nélkülözik az Isten dicsőségét. Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltása árán. Őt adta oda Isten véres engesztelő áldozatul a hitben, hogy kimutassa igazságosságát.
1: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
2: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
1: És mindörökké tart örömöm jobbodon.
2: Színed előtt, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
1: Tégy velünk nagy dolgokat, Uram, mert hatalmas vagy, és szentséges a neved. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
2: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szent

0: ünnepnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasukat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Tégy velünk nagy dolgokat, Uram, mert hatalmas vagy, és szentséges a neved. Dicsérjük Krisztust, lelkünk pásztorát és vezetőjét, aki szereti és védelmezi népét, benne van reményünk, azért kérjük őt, védelmezd, Urunk, népedet.
1: Oltalmazd, örök pásztor, János főpásztorunkat és egyházunk minden papját.
0: Védelmezd, Urunk, népedet. Tekints irgalmasan azokra, akik üldözést szenvednek, szabadítsd ki őket mielőbb minden megpróbáltatásukból.
1: Védelmezd, Urunk, népedet. Könyörülj, Urunk, nélkülöző embertársainkon, és nyújts szükséges eledelt az éhezőknek.
0: Védelmezd, Urunk, népedet. Világosítsd meg a törvényhozók testületét, hogy mindenben bölcs méltányossággal határozzanak. Védelmezd, Urunk, népedet.
1: Segítsd a megholtakat, akiket véred árán megváltottál, hogy veled együtt beléphessenek mennyegzős lakomádra.
0: Védelmezd, Urunk, népedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk Istenünk, tiéd a nappal, és tiéd az éjszaka. Add, hogy szívünkben mindenkor ott maradjon az igazság napja, és eljussunk a világosságra, amelyben lakozol. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre. Amen.
2: Köszönjük, hogy bekapcsolódtak a Mária Rádió Szavária önkénteseinek zsolozsma imádságába. Az esti dicséretet imádkoztuk.
3: Mária Rádió Régió Sárváron az FM 95,2 frekvencián.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa novemberben fogadja a magyar püspököket. Fiatalok 10,000-eit hívta imára Medjugorjében a Mladifest. Közép-európai cserkész találkozót tartottak Nagykovácsinál. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 9 év után 2026. novemberében tesznek ad limina látogatást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a Vatikánban, ahol 14. Leó pápával is találkoznak. Olvasható a 777 blogom. A rendszeres római látogatás célja, hogy a püspökök beszámoljanak egyházmegyéjük lelkipásztori és társadalmi helyzetéről, valamint áttekintsék a legfőbb kihívásokat. A látogatás azért is történelmi jelentőségű, mert egybeesik a hazai egyházi vezetés átfogó generációváltásával. A magyar egyház elmúlt 25 évének legfontosabb szereplői adják át a pásztorbotot. A négy magyar érsek közül két éven belül hárman, Bábel Balázs kalocsai kecskeméti érsek, Erdő Péter bíboros és Ternyák Csaba egri érsek is betöltik a 75 éves korhatárt. A novemberi római út tehát nem pusztán beszámolók és találkozók sorozata lesz, hanem egy korszakváltás fontos állomása is. Augusztus 1-e és 6-a között rendezték meg Medjugorjében a 37. Nemzetközi Ifjúsági Imafesztivált, a Mladi Festet, számolt be a Catholic Time. A Bosznia-Hercegovina kegyhelyre a világ számos országából több tízezer fiatal érkezett, hogy közösen imádkozzanak, szentmisén vegyenek részt és megerősödjenek Krisztus követésében. Az idei találkozó mottója Ad fontem, a forráshoz volt. 14. Leó pápa üzenetében arra bíztatta a fiatalokat, hogy fedezzék fel újra a Krisztussal való találkozás szépségét, és ne engedjék magukat megtéveszteni a múló boldogság ígéreteivel. A fesztivált megelőző súlyos rongálás ellenére a Mladi Fest programjai rendben lezajlottak. A találkozót 1989 óta minden évben megrendezik, és mára a világ egyik legjelentősebb katolikus ifjúsági eseményévé vált, ahol fiatalok tízezrei keresik közösen a hit forrását és Krisztus közelségét. Augusztus 1-e és 8-a között rendezték meg a Nagykovácsi melletti Strelich Pál Cserkészparkban a Central European Jamboree nemzetközi cserkész találkozót, amelyen közel 900 magyar és külföldi cserkész vett részt, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. A főként közép-európai országokból érkező fiatalok közös programokon, szolgálatokon és kulturális eseményeken ismerhették meg egymás hagyományait. A tábor kiemelkedő lelki eseménye volt az augusztus 2-ai szentmise, amelyet Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be. A résztvevők a békéért és a népek közötti megértésért imádkoztak. A Jamboree-ra különleges vendégek is érkeztek, Cserényi Gyula kutató űrhajós és Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok paraatléta is megosztotta tapasztalatait a fiatalokkal. A találkozó célja a közös hit által egy határokon átívelő közösség kiépítése volt. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
4: Híreinket hallották.

hagyom, jöhet az ismeret. Ez a talaj instabil, nem egyszerű járni rajtad az élet, majd megtanít.

beszél. Lép, bíz, higgy, remény. Menj tovább az úton, most már ne félj. Lép, bíz, higgy, remény. Vezet a szíved és az égi vezér.

Mennyei atyánk, a te országod, az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent fiad, ami Urunk Jézus Krisztus, a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és az emberiesség ajándékát. Bocsáss meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adja népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörögj értünk. Ámen.

régi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallják Szűz Máriáról. A Magyarországi Mária Rádió 2026-ban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból jelentkezik különleges sorozatunk Szűz Máriáról. A műsor középpontjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról, és elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes. Júliusi témánk: Sarlós boldogasszony. Fogadják szeretettel a műsort!

0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Az elkövetkezendő pár percben Kovács Zoltán atyával, teológiai tanárral, mariológussal fogunk beszélgetni a Sarlós Boldogasszony ünnepéről. A mikrofonnál Szabó Ildikót, a Mária Rádió egyik önkéntesét hallják. Üdvözöllek, Zoltán atya!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Júliusban a Sarlós Boldogasszony ünnepét ünnepeljük, július 2-án. Ez egy nagyon szép, örömteli találkozás, amikor is a várandós Mária útra kell, hogy meglátogassa a szintén várandós idős rokonát, Erzsébetet. Ez egy hosszú, fáradtságos út, amit Mária vállal, hiszen Erzsébet több napi járó földre lakik tőle, mégis ő boldogan megy segíteni neki. Miért olyan különleges ez a találkozás, hogy az egyház egy külön ünnepnapot szentel neki?
1: Hogy 16. Benedek pápa fogalmaz, tulajdonképpen a történelem első eukarisztikus körmenetéről van szó. Amikor egy ember hordozza a testet öltött igét. Ugye mi is ezt tesszük egy úrnapján, föltámadási körmeneten, az oltári szentségben, tehát a kenyér színében testet öltött Krisztust, igét hordozzuk. Itt pedig az emberi valójában testet öltött igét hordozza Mária és viszi. Azért is különleges, mert látszik ebből az ünnepből, hogy a kegyelem mennyire szépen kiárad. Jézus még nem született meg, emberi mi voltámon ugye erre a világra, János sem született meg, mind a ketten magzat korban vannak, mégis hatnak egymásra az édesanyáiknak a közvetítésével. És ha jól megnézzük, az első Mária tiszteleti megnyilvánulás is itt van, hiszen egy egyszerű ember a szűzanyát köszönti, áldott vagy te az asszonyok között, de nem áll meg itt, hanem Krisztusra tekintettel, mert Krisztus központú minden helyes Mária tisztelet, tovább megy Erzsébet, és azt mondja, hogy és áldott a te méhednek gyümölcse. Tehát Jézusra mutat. Hitvallás is születik itt. Azt mondja, hogy hogyan lehet, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám. Ha azt mondja, hogy Uramnak anyja az Úr, az Ószövetségben nem mondták ki Isten nevét, Adonáj Úr, azt mondja, Isten. Azt mondja, Uramnak anyja, akkor Isten anyja, Isten szülő. És megláthatjuk itt azt, hogy a Szentlélek az, aki az egészet vezeti, animálja, beteljesíti. Sokszor mi is útra kelünk az életben, de jó föltenni a kérdés, mivel kelek útra, kivel a szívemben? Szűzanya minket is sokszor csöndben fölkeres, diszkréten elénk siet, megelőz bennünket, és jó ilyenkor tudatosítani magunkban, hogy mi is Krisztus hordozók, lélek hordozók vagyunk.
0: Szívmelengető ennek a találkozásnak az öröme, ahogyan ez a két várandós asszony örül magának, és valóban Erzsébet, amikor Máriát meglátja, hangosan felkiált, hogy hát hogy lehet, hogy az Uramnak anyja látogat el hozzám. És Erzsébet az első, ahogy Zoltán atya, te is említetted, aki az én Uram anyjának szólítja Máriát, aki még csak 3 hónapos várandós. Honnan tudja ezt Erzsébet, hogy Mária az eljövendő üdvözítőt hordja a szíve alatt?
1: Hát a Szentlélek sok mindenben segít, azért nem véletlen az Ószövetség és az Újszövetség határmesdjén vagyunk, ugye egy papi családot választ ki a Jóisten, Zakariásnak a papi házát. Tehát azért ők ismerték a jövendőléseket, a némaság a Zakariásnak, hogy nem akárki fog születni tőle, azért ezek az inspirációk, ezek nagyon működnek az ő életükben. Azon kívül ugye rokona lesz Jézus Jánosnak. Az Új és Új Szövetség találkozásánál is vagyunk. Nem véletlenül, hogy az idősebbik asszony az Ószövetséget jeleníti meg jobban, Erzsébet, a fiatal asszony Mária pedig az Új Szövetséget. A kettő így találkozik össze. Itt valóban a Szentléleknek a működéséről van szó, mert sokszor később is tapasztaljuk az evangéliumban, hogy akár Péter tesz egy hitvallását, nem tanult ő teológiát halászlegényként. Úgy meg tud szállni, úgymond a Szentlélek egy embert létezőleg pozitívabb értelemben inspirálni tud, hogy hitvallásra tud valaki fakadni. Hányszor van velünk is az, hogy megtapasztaljuk, hogy mintha nem én mondtam volna, én magam mondtam, de én együttműködök a Jóistennel. Ez sokszor a lelkipásztori életben, gyóntatásban is lehet tapasztalni, hogy az embernek papként emberi válasza készen lehet, hogy nincs egy nehéz helyzetre. De néha elég annyi, hogy jöjj Szentlélek Úristen, és meglepően ott tud lenni, meglepően segíteni tud, inspirálni tud. Itt valami hasonló dolgot feltételezek.
0: Erzsébet férjével Zakariással már előre haladott korban voltak, és hosszú éveken át nem adatott meg nekik a gyermekáldás. Igen, volt egy megbélyegzett állapot, és mégis csodás módon Erzsébet idős kora ellenére és a korábbi meddősége ellenére gyermeket vár. azt mondja Máriának, hogy kiszáradt fa voltam, és csodát tett velem az Úr. Isten a terméketlenségből is tud életet fakasztani, és ezekben a reménytelen, vagy a reménytelennek tűnő helyzetekben mutatja meg igazán az erejét.
1: Én nem vagyok biblikus szakember, de feltételezem azért, hogy ez a nagyon idős kor, ez nem egy 50 pluszot jelentett akkor. Tehát Mária 14 körül van, 13-14 körül van akkor. Tehát Erzsébet lazán lett 30-40 pluszos. Mi elképzeljük, hogy ő fúj, mennyire ősöreg lehetett, vagy mennyire terméketlen. A Szentírás egyébként többször is él ezzel a képpel. Többször találkozunk olyan proféta anyukákkal, vagy ugye olyanokkal, akiknél nem nézik ki belőle, hogy gyermeke lehet a későbbiekben. Az apokrif írás is elmondja Mária édesanyjáról is, hogy Szent Annának sem jött össze az a gyermek annyira könnyen, Szent Joakimmel is bújdosott szégyenében. Bár egy kicsit maszek módon megjegyezném némi rossz májusággal, hogy nagyon könnyű volt akkoriban ráfogni a nőre, hogy ő a meddő, senki se vizsgált, hogy esetleg nem a férfinél van a probléma, bocsánat, de ezt csak zárójelben megjegyzem. Minden esetre hát az Isten igéjét tekintjük most, és az nyilván nem tévesztés, nem téved. Viszont Erzsébetnél ugye azt látjuk, hogy valóban hát idősebb segítségre szorul, sokkal jobban jön neki egy fiatalasszonynak, még hogyha maga az a fiatalasszony várandós is, a segítsége. Tehát a Jóisten sokszor megmutatja, igen, akár a kiszáradt csontmezőből is az ezekieli látomásból, hogy ő képes életet fakasztani, még egy meddőnek hitt házastársi kapcsolatból is.
0: Akkor nyugtass meg minket, hogy ez nem csak egy szép 2000 éves történet, hanem van a ma embere számára is üzenete, hogy Isten akkor ma is be tud avatkozni ilyen csodás módon az életünkbe?
1: Hogy na, hát ugye maga egy Gábor angyal mondja korábban, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, illetve pont ezt mutatja ez a történet, hogy a kegyelemnek a működése fölött áll a természetnek. A természet fölötti nyilván föltételezi a természetet, de meg is szenteli azt. Mi nem a csodás eseményeket várjuk elsősorban, hanem a kegyelemnek a rendes működését. És annak kell, hogy terepet engedjünk az életünkben. Legyen az épp az igehirdetés, legyen az a szentségi élet. A csodaváró lelkületet Krisztus maga sem szereti. Azon megmondja, hogy nem kap más ez a nemzedék, csak Jónás proféta jelét. Tehát mi nem a csodát várjuk, viszont mégis jó rá csodálkoznunk az Isten működésére, megcsodálnunk az ő kegyelmének a nyomait az életünk minden eseményében.
0: Ez jó hír akkor számunkra is. Honnan ered ennek az ünnepnek az elnevezése? Miért lett Sarlós boldogasszony a neve?
1: Hát ez magyar nyelvterületen használatos, mert igazából Mária látogatása Erzsébetnél a Világegyház nem is július 2-án ünnepli, hanem május 31-én. Egyrészt ugye a májusi hónap, mint Mária hónap lezárása, hogy legyen egy liturgikus mozzanata, ne csak népi ámborság, mint a litániai imádkozása. Másrészt a Világegyház azért is döntött így a liturgikus reformmal, hogy mégiscsak legyen május végén, mert ha június 24-én ünnepeljük Keresztelő János születését, akkor miután megszületett, ne parancsoljuk már vissza az anyja méhébe, még utána, hogy még magzat állapotban nézzük, hanem inkább elé kerüljön. Magyar-német nyelvterületen azonban megmaradt itt a helyi szokások szerint, ugye Sarlós boldogasszony, hát Péter Pál ünnepéhez közel van, megindul az aratás, és hát bizony az asszony ott volt, ugye az arató férfi mellett segítette, háttérben, de mégsem háttérben segített neki, együttműködött vele. Itt is együttműködést tapasztalunk a kegyelemmel, tehát élő személyekről van szó, Mária, Erzsébet együttműködnek, és a kegyelem közvetítető, ezt is mutatja számunkra.
0: Most már más szemmel fogunk tekinteni erre az ünnepre, illetve sokkal többet tudtunk meg róla. Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, Zoltán atya.
1: Nagy szeretettel.

Mária és Erzsébet találkozását. Először néhány szót szólok a találkozásról. Ha megkérdeznék tőlem, hogy mi a leges-leges legfontosabb emberi történés, azt mondanám, hogy a találkozás. Kezdem szubjektív elemekkel. Valamikor réges-régen találkozott édesapám és édesanyám, örök szerelemre gyulladtak szentségi házasság, három fiú és örökös együttes boldogság a mennyországban. Egy találkozás. Édesapám kint volt a Dunkanyarnál. Mi hozta haza? Szerette volna, hogy újra látja az itthon maradt kedvesét, akkor még nem kötöttek házasságot, és a mínusz 40 fokban még egyet lépett, és hazaért. Nem tudta elképzelni, hogy ott marad, ott pusztul el. Találkozni akart újra a kedvesével. És minden találkozás egy csoda. Erről majd később beszélek hosszabban, de most nézzük a konkrét találkozást, tehát Mária találkozása Erzsébettel. Két Istentől kiválasztott, végtelenül boldog anya találkozik. Méghozzá abban a kapcsolatban, hogy Erzsébetnek a fia, keresztelő Szent János, ő lesz az előfutára, a legutolsó próféta a történelemben, annak a gyermeknek, akit méhében hordoz már a Mária, Jézusnak. És olyan megdöbbentő, végig lehet olvasni a teljes Ószövetséget a próféták meghívásáról, akár Izaiás, Jeremiás, többit is sorolhatnám. És a fölkenése a keresztelőnek, a meghívása, a találkozás azzal, akit majd szolgálni fog, még a vére árán is, az úgy történik, hogy két anya átöleli egymást, és ismerjük a szentírási történetet, Erzsébet méhében fölújjong a 6 hónappal idősebb magzat. Valahol itt kettős csoda van, boldog két édesanya, talán mind a kettő végtelenül fontos és boldog is, mert Erzsébetet magtalannak tartották, egy külön kegyelem. Máriának szüzességi fogadalma volt, és Isten ezt is tiszteletben tartva választotta ki fia édesanyjának. Tehát két olyan kegyelmi áradat, amely többé soha nem lesz a történelemben. Találkozik a két anya, és mint édesanyák szolgálják azt a küldetést, amely majd a fiúkban fog beteljesedni, hogy ide szállítja Jézust, Mária, hogy a prófétát itt most fölkenje, anyaméhen belül. Amikor elmélkedem erről a szakaszról, mindig eszembe jut, hogy valamilyen rejtett hasonlat van itt az imádságról. Tehát úgy találkozik a két csodálatos magzat. A keresztelőnek a meghívása. Az evangéliumok gyöngyszemei, a találkozások. Azért sorolok föl egy néhányat, hogy tanuljunk belőlük. Elsőnek említem a találkozás a bűnös asszonnyal Jákob kutyánál. Az Isten nem személyválogató. Aki kerüli az embereket, mert róla pletykáznak a kisvárosban, hogy hány férfit szaggatott el, kivel találkozik, akivel egyedül érdemes találkozni. És olyan mindig így lép felénk az Isten, hogy nem lehord mindennek, hanem kér egy pohár vizet, egy korty vizet tőle, és emlékezzünk a történetre, hogy szalad vissza a városba, hogy itt a Messiás. Tehát ennek a találkozásnak van egy ilyen csodálatos, szintén küldetés jellege is, hogy ő fog tanúságot tenni a kisváros előtt, hogy itt a Messiás. Aztán ott van a jerikóiak. Van egy protokoll. Kiabál, üvölt, Jézus Dávid fia, könyörű rajtam. Csitítják. De ő tudja, ha most elmegy mellette Jézus, nincs tovább sansza.
és eldobja a köpenyét, és tudjuk, hogy Jézus meggyógyítja. Aztán ott van a Zakeus, hogy egy-egy találkozásért, hogy láthassa Jézust, hát a bohóc szerepét is vállalnia kell. Fölmászik egy fára, hihi, ott egy varnyú, gyerekek mondhatják. Tehát ha a találkozásainkat Jézussal ilyen fontosnak tartanánk, egészen más lenne az életünk, csak hogy láthassa a Jézust. És végezetül ott vannak az Emmausziak, összetörten, csalódottan mennek hazafelé, és a találkozásoknak itt van egy érték sorrendje is. Az úton elmagyarázza, hogy ennek kellett megtörténnie, Jézus ezt elmagyarázza, aztán befogadják, mint vándort, és ahol igazán fölismerhető Jézus, az nem más, mint az Eukarisztia. Elején már ígértem, hogy egy csokrot kötök a találkozásokból, hogy milyen nagy értékek ezek, és soha nem szabad egy találkozást elszalasztani. Ezzel kezdem a negatív példával, a többi pozitív példa lesz. Ez a gazdag ifjú találkozása Jézussal. A vagyon nála erősebb, mint a Jézusi meghívás. Talán apostolok között is tisztelhetnénk őt, és elsüllyed. Hátat fordít, és Jézus nem megy utána, mert szereti. Nem alkuszik, így döntöttél, szabad vagy. És megrendítő a leírás, szomorúan távozik. Tehát ha Isten fölkínál nekünk egy találkozást, nyugodtan mondhatunk nemet. De ennek a keserűsége nem mindig, de sokszor életfogytiglan végigkísér bennünket. Aztán ott van a három csodálatos találkozás a keresztúton. Olyan megrendítő, hogy egész éjszaka gyötörték a Jézust. A harmadik állomást ismerjük, összeesik a kereszt súlya alatt. És akkor jön az erőforrás. Találkozik édesanyjával. Találkozik Cirenei Simonnal. Találkozik Veronikával. Tehát a találkozások azok olyan alkalmak, hogy erőforrások, és ezt a keresztelő Jánosnál is mondtam, hogy küldetést is adnak. Tehát egyik találkozástól a másikig vezetnek bennünket azok az élmények, tapasztalatok, összegződések, küldetések, amelyek nélkül az ember az úton szükségszerűen eltéved. És végezetül szólnék arról, hogy vannak olyan találkozások, amelyeknek szükségszerűen minden nap vissza kell térni az életünkbe. A napi imádság például, találkozás az Istennel, vagy számomra, mint papnak, de hát minden hívő előtt nyitott, a szentségi Jézussal való napi találkozás. Ez akár szentségimádás, akár szentmise áldozás, vagy például rendszeres találkozás egy olyan emberrel, a Jónásról beszélek, aki Isten nevében kimondhatja azt, hogy bűneitől feloldozlak. És másként nem megy. Én hiába verem a fejem a falba, hogy ennyire ostoba voltam, megbántottam Istent, kell egy találkozás, egy Istentől megbízott ember, hogy kimondja, hogy én téged bűneitől feloldozlak. A találkozások. Sík Sándornak van egy gyönyörű verse, a Minden nevű, és ebben ír egy emberről, ezt fogalmazza meg, ennek minden sikerült, csak az élete nem. Tehát ilyen alkalmi kis sikerek, karrierizmus, pénz, javak, hódolat és így tovább, de élete végén egy romhalmaz, amire visszatekint. És mi mindannyian hívő emberek egy lapra tettük föl az életünket, hogy majd a Jézussal való találkozásunk az valóban győzelem legyen. És aki korábbra veszi az igazolását az életének, itt akarja igazolni az életét, szükségszerűen elzűlik. A mi életünket kizárólag a föltámadás fogja igazolni. És ha erre a találkozóra készülünk, akkor sokszor nagyon nehéz megmaradni a helyes úton,
vagy ha esetleg letérnénk helyes útról, akkor könnyebben visszatalálunk. Ezt adja meg nekünk a mindenható Isten. Amen.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Tótné Kalsai Andrea vagyok, a Boldogasszony köre képviseletében. Ugye júliusról, a július hónapnak hagyományáról, szokásáról egy pár gondolatot megosszak, és ebben megmerítkezve tudjuk megélni ezt a hónapot Boldogasszony Mária virágzásában. Egyesületünknek iránytűje. Boldogasszonyhoz visszatalálni, visszaemlékezni úgy, ahogy őseink tették és megélték, ismerve titkos, járható élő utat, a mindennapok részébe visszailleszteni, megmutatva e tartalmas feltárt és még feltáratlan, telített kincset a szokásokban, hagyományban és ünnepkörökben megélve. Júliusnak más nevei, ősebb, régebbi nevei, Szent Jakab hava, Áldás hava, Nyárhó. Ebben a hónapban van Sarlús Boldogasszony ünnepe, Mária Magdolna neve napja, július 22-én, és Szent Anna neve napja, július 26-án. Ebben a hónapban helyünkre kerülhetünk. Mondhatnám azt is, hogy helyemen lenni, egyensúlyban lenni. Egy ráhangolóval, a Fonyódi emlékhelynek zimájával folytatnám. Forog az utam ösvénye, hogy befelé haladjak, magom sűrűjébe ott, ahol a jó terem, és velem kiérkezik a kékségbe, hol boldogasszony székében, anyai ölben ülve, érzem újra a finom érintés, meleg, tápláló, ősi rítusát, minőségét, feladatát, vállalását, hangját, csendjét, ízét. A leány, nő, feleség és édesanya áldott jó élő rendjét. Sarlús Boldogasszony ünnepe. A nehézkes Máriának, Erzsébetnél való látogatásának ünnepe. Az aratás kezdete. Az elvetett magok, a kenyér búzájának hála napja, a betakarítás, beérés ünnepe. Boldogasszony ünnepnapján kezdődött a régiségben az aratás kezdete, ünnepe. Köztudottan Péter Pálhoz kapcsolják, de valójában az ősi arató ünnep és aratónap Sarlús Boldogasszonnyal kezdődik. Előestéjén vírasztottak, imával, énekkel várták a napot, amikor a határba mentek hajnalban, mezitláb az asszonyok, 7 szál búzát vágott le sarlójával, csak azután lépett a férfi ember a búzaföldre. Ugyancsak mezitláb, imát mondtak, és a napkelte fényében áldottnak érezve a termékeny időszakot tovább gazdagították, tartalmassá tették e ünnepet hálájukkal. Valójában a hála ünnepe. A levágott kalászokat kék vagy piros szallaggal összekötve vitték haza. Hitték és élték, hogy védelmet ad az otthonnak és a benne élőknek, az őket körülvevőknek, mint növényt, állatot egyaránt. A tavalyi kalászokat ekkor elégették, hiszen új került a házba. A koszorút virágfonattal, búzakalászokkal lehet ilyenkor fonni. Megérezve benne a királynőt, boldogasszony tündöklését, mely beavatja a leányt, a nőt, az asszonyt útjára, kiválasztottságára. Az ünnepnap előestéjén egy széket virággal díszítettek föl, hogy az áldott állapotban lévő Máriának legyen hol megpihennie. A szék ekkor varázslatos széké vált, hiszen amikor e napon, vagy a későbbiekben leült a háznépe, a családtagok erre a székre, érezte, hogy megújul, erőre kap, áldottá lesz. A gyógynövének gyűjtése is e nap ajándékát adta. A későbbiekben pedig a csodás zamatot, ízt és erőt. Tartják eleink, hogy minden búza szemben Jézus arca van. Ezért is tisztelték a kenyeret, és még a morzsáját is. A hagyomány és szokás ebben az ünnepkörben a férfiak patyolat fehér ingbe, hosszú nadrágba, gatyába, kalapban mentek aratni. A nők viseletben, szoknyában, fejkendővel, ahogy illik. Az aratáskor szedett búzakalászokból kivét kötöttek, koszorút funtak. Az őszi vetéskor elővették, és a földre vagy a búzamagba keverték vetés előtt. Régi gyakorlat és hagyomány szerint az asszony sarlójával aratott, a férfi pedig nyomába járva kötözött. Göcsejben mielőtt az aratok munkába fogtak volna, térdepelve imádkoztak. Két gabona szálát a derekukra kötöttek, és ez mindaddig ott maradt, míg magától le nem esett. Júliusban a természetben a leghatalmasabb élmény az érés. A napfénnyel és a melegben körülölelt gabonakalászok, aranyszínben tündöklő érése, amely a lélek bensejében is lejátszódnak. Az isteni adományok megérjenek, és a fényesség gyümölcsei teremjenek bennük. Ezek a lelki képek, az egykor elültetett magok felnövekedve megérhetnek lelki képességeket, érlelhetnek, és termést hoznak a saját individualitásunkban is. Ami kint történik, a fényben, melegben, az bennünk is megtörténik. Mit aratunk le? Mária Magdolna volt, aki a feltámadottat először meglátta. Nem érintette, de a szellemi jelenlétét, a Krisztusságát ő fogadta be először. Őt szólította meg elsőként Jézus. Az ő lénye érezte meg elsőként Krisztusi mi voltában. A női lélek. Egy nagyon csodálatos hónapban vagyunk, egy nagyon csodálatos ünnepkörben. És itt megint van, ismét van egy történetem Sarlús boldogasszonynak előestéjén a virasztásról. A virasztás nem egy kín, nem nehézség, hanem egy megélt út ott az estében, az éjszakában, amikor a virágkezdéssel kezdődik, és a szék feldíszítődik. Szép ruhában van az asszony, szép ruhában van az ember, hisz az ünnephez öltözünk fel. És van egy megmagyarázhatatlan lélek jelenléte a tücsköknek, a nyárillatának, ott a virágoknak, a széknek. Ott belül lehet érezni, hogy valaki közöttünk van. Valaki megérkezett. És hajnalban, a búzaszedés után, ott mezitláb állva, az aranyló, tiszta földön, csodát élhet meg az ember, ajándéknak érezheti, és hála tölti el a lelkét. És ha még megkoronázódik egy felvirágzott székkel, amiben bele lehet ülni egy imával, egy jelenléttel, egy kéréssel, ezt meg kell érezni. Csak kívánni tudom, hogy a házak előtt, bent az udvaron, a faluban legyen egy feldíszített szék, a nehézkes Máriának, és üljünk bele, érezzük azt az áldott állapotot, azt az áldást, amit általa, a nap által, az ünnep által magunkban engedhetünk. Egy imával szeretném zárni ennek a hónapnak az összefoglalóját. Ő is, ez az ima is, a Fonyódi emlékhelynek második imája. Az evezőlapátok ismét érezhetőek a kezeimben, ahogy vezetem, kormányozom utam. A labirintus ösvényéből kiérek a kékségbe, hol erőben helytállok, és láthatóan vállalom. Igaz út, amikor a fiúból férfi, férj és édesapa válik, formálódik, és rendben magja sokasodik. Élő, tiszta hazát épít, boldogasszony áldásában kört alapít, összetart, védelmez, arat, békít. Isten áldja kedves hallgatókat!
1: Égi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallották Szűz Máriáról.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Több mint 4000 fiatal találkozott Peruban a Nemzeti Ifjúsági Napon. Betlehem Dávid nyíltvízi úszó nyerte az első magyar aranyérmet a vizes Európa-bajnokságon. Közösségi gondoskodás néven egyedülálló képzés indul az esztergomi hittudományi főiskolán. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Több mint 4000 fiatal vett részt július 30-a és augusztus 2-a között a dél-amerikai Peruban rendezett második nemzeti ifjúsági napon. Tájékoztatott róla a Fidesz. A Legyetek bátrak, Krisztus él mottóval megtartott találkozóra Peru 46 egyházi körzetéből érkeztek fiatalok, köztük az Amazonas vidékén fekvő Iquitos apostoli vikariátusának küldöttsége is. Franco, a Szent Márton plébánia ifjúsági szolgálatának egyik tagja, csak nem 1000 kilométert utazott a dzsungel mélyéről az eseményre. Mint mondta, bár különböző kultúrájú, éghajlatú és hátterű fiatalokkal találkozott, ugyanaz a hit és ugyanaz a vágy kötötte össze őket. A fiatal szerint az út segített felismerni, hogy az Amazonas közösségei nem az egyház peremén élnek, hanem annak teljes jogú részei. A találkozó a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozóra való felkészülésnek is része volt. Betlehem Dávid aranyérmet nyert pénteken a nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a párizsi európai bajnokságon, tudósít az MTI. A harmadik egyéni számban Betlehem mellett a 2 évvel ezelőtti olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf képviselte a magyar színeket. A szakág viszonylag új számában a férfiaknál 37-en indultak, 1500, 1000 és 500 méteres távokon mérettették meg magukat. A fináléban a magyarok és a németek egymás mellett törtek az élre. A fordulóból a két magyar jött ki jobban, az első-második helyen indultak neki az egyenesnek. Betlehem a többiektől teljesen külön, szinte a szajna közepén úszott, és hatalmas fölénnyel diadalmaskodott. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most pedig megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. 2026 őszén új hiánypótló képzést indít az esztergomi hittudományi főiskola közösségi gondoskodás témakörében, közölte az intézménye honlapján. A képzés a keresztény emberképre, a katolikus társadalmi tanításra és a közösségi gondoskodás hagyományaira építve készít fel szakembereket a gondoskodási rendszerek emberközpontú működtetésére és fejlesztésére. A hallgatók teológiai, etikai, jogi, pszichológiai, pedagógiai és szociális ismereteket sajátíthatnak el, miközben gyakorlati eseteken, terepgyakorlatokon és közösségi projekteken keresztül is fejlődhetnek. A képzés egyenlőre részismereti formában, levelező munkarendben indul, fél évente 10 szombati alkalommal. A jelentkezési határidőt augusztus 10-ig meghosszabbították, a kedvezményes önköltség fél évente 65 ezer forint. A tervek szerint az alapképzési szak is elindulhat 2026. szeptemberében. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.
2: Ó, édes Isten! Úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet. Szent fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem gondviselő szemed. Kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám és őrangyalom, legyetek én velem. Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.

0: 4000 fiatal találkozott Peruban a Nemzeti Ifjúsági Napon. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Augusztus 1-e és 6-a között rendezték meg Medjugorjeban a 37. Nemzetközi Ifjúsági Ima Fesztivált, a Mladi Festet, számolt be a Catholic Time. A Bosznia-Hercegovina kegyhelyre a világ számos országából több tízezer fiatal érkezett, hogy közösen imádkozzanak, szentmisén vegyenek részt és megerősödjenek Krisztus követésében. Az idei találkozó mottója Ad fontem, a forráshoz volt. 14. Leó pápa üzenetében arra bíztatta a fiatalokat, hogy fedezzék fel újra a Krisztussal való találkozás szépségét, és ne engedjék magukat megtéveszteni a múló boldogság ígéreteivel. A fesztivált megelőző súlyos rongálás ellenére a Mladi Fest programjai rendben lezajlottak. A találkozót 1989 óta minden évben megrendezik, és mára a világ egyik legjelentősebb katolikus ifjúsági eseményévé vált, ahol fiatalok tízezrei keresik közösen a hit forrását és Krisztus közelségét. 9 év után 2026 novemberében tesznek ad limina látogatást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a Vatikánban, ahol 14. Leó pápával is találkoznak. Olvasható a 777 blogom. A rendszeres római látogatás célja, hogy a püspökök beszámoljanak egyházmegyéjük lelkipásztori és társadalmi helyzetéről, valamint áttekintsék a legfőbb kihívásokat. A látogatás azért is történelmi jelentőségű, mert egybeesik a hazai egyházi vezetés átfogó generációváltásával. A magyar egyház elmúlt 25 évének legfontosabb szereplői adják át a pásztorbotot. A 4 magyar érsek közül 2 éven belül 3-an, Bábel Balázs kalocsai kecskeméti érsek, Erdő Péter bíboros és Ternyák Csaba egri érsek is betöltik a 75 éves korhatárt. A novemberi római út tehát nem pusztán beszámolók és találkozók sorozata lesz, hanem egy korszakváltás fontos állomása is. Több mint 4000 fiatal vett részt július 30-a és augusztus 2-a között a dél-amerikai Peruban rendezett 2. Nemzeti Ifjúsági Napon. Tájékoztatott róla a Fidesz. A legyetek bátrak, Krisztus él mottóval megtartott találkozóra Peru 46 egyházi körzetéből érkeztek fiatalok, köztük az Amazonas vidékén fekvő Iquitos apostoli vikariátusának küldöttsége is. Franco, a Szent Márton plébánia ifjúsági szolgálatának egyik tagja, csak nem 1000 kilométert utazott a dzsungel mélyéről az eseményre. Mint mondta, bár különböző kultúrájú, éghajlatú és hátterű fiatalokkal találkozott, ugyanaz a hit és ugyanaz a vágy kötötte össze őket. A fiatal szerint az út segített felismerni, hogy az Amazonas közösségei nem az egyház peremén élnek, hanem annak teljes jogú részei. A találkozó a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozóra való felkészülésnek is része volt. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Az öntevékenység visz előre, nem a regulák. Nemzetünkért, Istenünkhöz kiáltunk, és hálát adunk neki. Hozzáfordulhatunk, hálát adunk neki, hogy járhatjuk a saját utunkat. Újra kell tanulni a mai nemzedéknek az önálló cselekvést. Mert hiszen két vagy három nemzedéken keresztül megfosztották az embereket az önálló cselekvés lehetőségétől, az önmagukért való felelősségtől, mert mintha átvették volna felette a felelősséget is, és nagyon szűk teret adtak az önállóság kibontakozásának. Az öntevékenységet a sok-sok szabályozás helyettesítette, és ennek a tendenciái nem múltak el. Ráadásul ez a probléma, hogy az öntevékenységet a minden részletek kiterjedő szabályozás helyettesíti, ezt sok-sok nemzedék megélte már a magyarok között. Ezért figyelmeztetnek sokan bennünket arra, hogy az önállóság, nem pedig a regulák visznek előre. Most hallgassuk erről a kérdésről Széchenyi Istvánt. Az akadálytalan, egészen szabad mozgás lényege a legalsóbb osztályokig az igazi önkormányzat, anélkül, hogy minden forrongásba és végső bomlásba menne át. De ezt csak igen kevesen értik. És mondhatni a legkevesebben a most uralmon lévők közül pedig senki. Mindezek, talán annélkül, hogy tudnának róla, beleszólási viszketegségben szenvednek, vagyis az a rögeszméjük, hogy mindent nekik kell szabályozni, rendezni, ellenőrizni, sőt, bennük van az a düh, hogy a legkisebb részletekig szakadatlanul kormányozni akarjanak, s ez olyannyira beléjük ivódott már, mely lehetetlenné tesz minden valóban szabad mozgást, annyira megterhelte őket, hogy az alkotmány, amelyet ezek a magas urak készítenek, vagy írnokaikkal agyaltatnak ki és foglaltatnak paragrafusokba, semmiképpen sem lehet más, mint nyomorúságos karikatúra a nyílt önkény helyett, írja Széchenyi István a Diszharmóniában.

0: Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te
0: a mai napon a Bátornövé Szentpolti Nemzeti Szentében fogászkodunk nemzetünk lelki megújulásáért. Tekintsünk föl mindannyian a híd szerzőjére és megvégzőre Jézusra. Ő mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelzőgertját. Krisztus világossága töltse be szívünket.

A vasárnapi evangéliumban két mozzanatot örökít meg, állít elénk Szent Máté evangélista. Az egyik, hogy Jézus a hegyen imádkozik, az Atyával van. A másik, Péter a vízen jár, amíg Jézussal van, amíg rátekint. Két jelenetben közös a bizalomteli szeretett kapcsolat, ami életet, erőt ad Jézusnak és Péternek is, és képessé tesz arra, amire magunktól nem lennénk. Imádkozzunk a családokért, hogy béke és biztonság uralkodjon.

Imádkozzunk a magukra maradottakért, az árvákért, özvegyekért és a betegekért, hogy megtapasztalják az isteni gondviselést.

0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünkre, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de elszabadíts meg a rosszat.
1: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzd a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körültünk a rossz indulatok a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha védettünk. Engesztelődjünk ki szépen egymással.

Irgalmas Isten, mennyei Atyám, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igét tápláljuk és értessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársakat kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Érezzék meg oltalmazó szeretetlen áldásait, papjaink és szerzeteseink, hogy ennek erejéből követni tudják fiadat, a feláldozott várat. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogai tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körültünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a teremtett világunkat.

0: Szúr legyen veled.
1: És a felállítás.
0: A nyugodalmas jó éjszakát, és ekkor a boldog végórát hagyja meg nekünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Hirdetjük a testvéreknek, hogy itt Mátra Verebély Szentfúton a nagy boldog asszony főbúcsút augusztus 15-én és 16-án tartjuk. Részletes program a felületeken található. A szombati szentmisét Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök atya, vasárnapig pedig Udvardi György veszprémi érseke fogja bemutatni. Imádságunkat a Mátra Verebély Szentfúti Nemzeti Egyhelyről közvetítettük.

0: Mária Rádió. A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Én a budapesti stúdióból Márton Áronról szóló havi műsorunkat látják. Szeretettel köszöntöm az érdeklődő hallgatókat is, akik nem szokták rendszeresen hallgatni ezt a műsorunkat. Az idei esztendőben ünnepli a gyulafehérvári főegyházmegye, és hát természetesen az egész egyetemes egyház Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját. A püspök úr 1896. augusztus 28-án született Csíkszentdomokoson, egy ősi székelyfaluban, a Székelyföldön, Csík vármegyében. Az akkori történelmi Magyarország, illetve a monarchia legkeletibb vidékén, ott, ahol zord az időjárás télen, és nyáron sem sok, és nyáron sem szokott nagy meleg lenni. Kedves hallgatóim, úgy gondoltam, hogy

A mai műsorban emlékezzünk meg Márton Áronról, nem csak az ő beszédeit, írásait megismerve, hanem egy kicsit az életéről, az életrajzáról is, hiszen ez a műsorfolyam már hosszú ideje, több esztendeje megy. A műsorfolyam kezdetén ismertettem Márton Áron életrajzát több formában is. Most ez talán érdemes újra megtennünk, hiszen érdeklődő hallgatók, azok, akik rendszeresen hallgatják hazánkban, vagy hazánk határain túl ezt a havi műsorunkat, azok számára sem árt ez a fajta frissítés. Tehát, mint ahogy mondtam, Márton Áron Erdélyben a történelmi Magyarország legkeletibb vidékén, az úgynevezett Székelyföldön, Csíkvár megyében született, azon a Csíkszentdomonkoson, ahol 1596-ban Báthori bíboros menekülve a protestáns hadak elől áthaladt, és a faluban a falu egyik lakója, egy székely ember meggyilkolta a püspököt. Ez a különleges és rendkívül szomorú esemény azután azt eredményezte, hogy a pápa büntetéssel sújtotta Csíkszentdomokos falvát, és onnantól kezdve hosszú évszázadokon át nem volt papi hivatás a településről. Az első papi hivatás Márton Áron lesz, 1920-ban jelentkezik majd a Gyulafehérvári főegyház megyébe a hittudományi főiskolára, illetve a szemináriumba. Márton Áron egy székely nemesi, köznemesi családban született, és mint ilyen család a módosabbak közé tartoztak, jelentősebb földbirtokkal rendelkezettek a szülei, és így emellett egy szerető katolikus családban nőtt fel, ahol miután a testvérét, a bátyját elvesztette, így tulajdonképpen ő volt a családban a legidősebb gyermek. Gyermekkorában az iskolát a Csíkszentdomokoson, illetve aztán Csíksomjón végezte, hogy már a gimnáziumot Gyulafehérváron, a státusi főgimnáziumban fejezze be. Itt egy pillanatra egy kitérőt tennék. A római katolikus státus a Gyulafehérvári egyházmegye, vagy korábban nevén Erdélyi egyházmegyének egy különleges intézménye, amelynek a lényege abban állt, hogy a reformáció idején nem volt püspöke, amely Gyulafehérváron tartózkodott volna, és az egyházmegye katolikus ként megmaradt részében a világi férfiak vették kézbe az egyházmegye anyagi dolgainak az intézését. És így aztán az évszázadok során, tehát a 16. 17. századtól kezdve, de elsősorban a 19. században, hát nem csak földterületeket és erdőket gondoztak, amely bevételből működött az egyházmegye, hanem iskolákat is létrehoztak, elsősorban gimnáziumokat, és hát az egyik ilyen gimnázium volt a Gyulafehérvári római katolikus gimnázium is, amelyben Márton Áron járt, majd itt érettségizett. És amikor 1916-ban letette az érettségit,
és hazament a szüleihez Csíkszentdomokosra. Néhány nap múlva megkapta a katonai behívót az első világháborúban. A behívó által végül is az olasz frontra került, és hadnagyi rangban szolgál, és hát vesz részt a háborúban, és a feljegyzések azt tárják elénk, hogy a katonatársai, akiknek hát parancsnoka volt, nagyon szerették emberséges magatartása, szerénysége, alázatossága miatt. És hát azt is kiemelik, hogy mindig védte a rábízott csapatát katonatársaiért. A háborúban megsebesül, majd ennek következtében hazatér, lábadozik, majd vissza kell térnie a háborúba, összes, és így kerül az Isonzó völgyében levő frontra, ahol újabb sebesülés van, összesen háromszor sebesül meg a háború során. Amikor, és ezt is érdemes megjegyeznünk, elindult a behívó vala, hogy jelentkezzen a kiegészítő parancsnokságon, akkor az édesanyja egy rózsafűzért nyomott a kezébe. Márton Áron erre az eseményre úgy emlékszik vissza az életében, minthogy ez az édesanyjának ez a szerető gesztusa a fia iránt, hogy a rózsafűzért a kezébe adta, ez volt az, ami aztán később őt megmentette a háború során a életveszélyes sebesülésektől, illetve hát attól, hogy a háborúban meghaljon. A háborúból hazatérve keresi a helyét az életben, és Brassóba kerül, Brassóba megy, ahol hát egyszerű munkás emberként vas esztergályos ságot tanulva dolgozik. Majd innen hazatér, és az édesapja mellett dolgozik egy esztendővel később a család, mai szóval úgy mondanánk, gazdaságában, és ez az az időszak, amikor már meg tudja fogalmazni azt, ami a szívében tulajdonképpen a gimnáziumi éveinek végétől kezdve már mozgott, és amelyen annyit gondolkozott, a papi hivatását. Úgy tapasztalja, úgy érzi, hogy az Istent papként kell szolgálnia, és a népét is, az erdélyi magyarságot, ezen belül is a székelyföldi magyarságot papként kell szolgálnia. Ezért jelentkezik már tulajdonképpen a nyár vége felé, tehát jelentősen megkésve a megyéspüspöknél, Gróf Majláth Károly Gusztáv megyéspüspök úrnál, aki örömmel fogadja, elbeszélget vele, és a beszélgetés után hát mindegy, közli vele, hogy ugyan késve érkezett, de felveszi őt a hittudományi főiskolára és a szemináriumba. Így kezdi meg a kispapi éveket, amely akkor 4 esztendő volt. Hát mindezt közismert, ma ez legalább 5 esztendő, de van, hogy ettől még hosszabb is lehet. A tanulmányokban kiváló, és részt vesz a teológiai tanulmányok és a filozófiai tanulmányok mellett az egyház irodalmi iskola munkája.

0: Ausztráliában is, amely a hittudományi főiskola, illetve a szeminárium keretében működött, és emellett imádságos lélekkel készül a papi hivatására. A ránk maradt róla szóló feljegyzésekből idéznék egy rövid részletet, amelyet a elöljárói készítettek róla nem sokkal a tanulmányai befejezése és a papszentelés előtt. Idézett. Írta ezt a néhány gondolatot valamelyik közvetlen előjárója. Tehát világos fő, írja Márton Arnoldról az előjárója. Világos fő, tartalmas lélek, gerinces jellem, a legszebb reményekre jogosít. Sokat várhat tőle az egyházmegye. Kedves hallgatók, talán ebben benne is van mindaz a személyiségnek a leírása, aki Márton Áron volt fiatal korától kezdve, és aki bátran mondhatjuk, hogy már személyiségében érett felnőttként kéri és kapja meg a felszentelésben az egyházi rend szentségét, és ezzel kötelezi el teljesen magát Jézus Krisztus szolgálata és Jézus Krisztus egyházának szolgálata mellett. Érdemes ezt is magunk elé tárni, és kicsit elgondolkodnunk azon, hogy tulajdonképpen mit is várunk mi, amikor egy papszentelésről hallunk, vagy egy újonnan szentelt fiatal pappal találkozunk. Úgy gondolom, hogy a mai korunkban azok a fiatal kispapok, akik a papszentelést kérik, nekik is, vagy nekik talán még határozottabban Márton Áron kispapként, újmisésként egyfajta példakép lehet, amelyet érdemes követni. Márton Áron papszentelés után megkapja a kápláni kinevezést, és Gyergyó vidékére kerül, pontosan Gyergyó Szent Miklósra, majd onnan Gyergyó Ditró a következő káplánéi helye, hogy utána a megyés püspöke, Majláth Guszkáv Károly áthelyezze őt már plébánosként az Ojtozis szorosba. Hát ugye ez is egy nagy változás az életében, hiszen a Székelyföldön ott nőtt föl, mondhatjuk azt, hogy otthon volt annak a vidéknek a kultúrájában, szokásaiban, vallásosságában. És onnan elkerül 350 kilométerrel délnyugati irányba, az Ojtozi szorosba, a déli Kárpátokba, ahol plébánosként hát egy a dél-erdély magyarsággal találkozik, egy sokkal szorvány jellegű vidéken, és emellett még Nagyszebenben a nővérek által fenntartott kollégiumban is nevelői munkát, hittanári munkát végez. Majd nem kis meglepetésére viszonylag rövid plébánosi szolgálat után Kolozsvárra helyezi a megyéspüspök. Azt is meg kell említenünk, ha a Márton Áron életéről beszélünk, hogy már az Ojtozi szorosban lévő plébánosi szolgálata során is találkozunk a népnevelés iránt való érdeklődésével. De mind a népnevelés, mind a társadalom felemelése, társadalom nevelése, ez igazán a kolozsvári plébánusi és esperes plébánusi időszakában bontakozik ki, amikor is alapítója lesz majd György Lajos professzorral és más neves kolozsvári katolikus értelmiségiekkel az Erdélyi Iskola című újságnak, amelyet először iskola néven alapítanak meg. Ez a folyóirat nem más, mint egy katolikus pedagógiai, valláspedagógiai társadalom nevelői folyóirat volt, amelyet Márton Áron szerkesztett, és amelyben rendszeresen írásokkal jelentkezett. Ezekben az írásaiban tulajdonképpen felrajzolja azt a mai szóval így mondanánk, hogy társadalmi programot, amelyet szükségesnek lát ahhoz, hogy a első világháború utáni erdélyi magyarság valamiképpen megtalálja a helyét új helyzetében. Ne felejtsük, hogy ugye már a trianoni békekötés után vagyunk, és elinduljon valami fajta olyan társadalmi fejlődés, amely egy egészséges jövőt biztosít a kisebbségbe került magyarság számára, vagy a nemzetiség számára. Márton Áron Kolozsváron rendkívül aktív lelkipásztori szolgálatot végzett, illetve hát mondhatnánk azt, hogy rendkívül aktív lelkipásztorként élt, és a prédikációit, előadásait jelentős létszámú, mondhatnánk úgy is, hogy nagy tömegek hallgatták, mert ezekben világos erkölcsi útmutatást adott a hallgatósága számára. Így érkezünk el 1938 fordulója 39-re, amikor is meghal gróf Majnád Gusztáv Károly és Forbuchner Adolf korábbi temesvári egyházmegyés papot nevezi ki a Szentatya a gyulafehérvári egyházmegye élére. Forbuchner Adolf segédpüspöke volt már a megelező két-három esztendő során Majlád Gusztáv Károly megyéspüspöknek, de vállatlanul 1939. augusztusában meghal ő is. Itt kell elmondani azt, hogy az 1930-es években a külföldi országok közül több is, nem csak Bukarestben tartott fent nagykövetséget és konzulátust, hanem általában konzulátusokat vagy főkonzulátusokat tartottak fent Kolozsváron is. Így volt a lengyelekkel is, hiszen Lengyelország egy konzulátus tartott fent Kolozsváron is, és Márton Áron lelkes és hiteles lelkipásztori munkájára felfigyelt a lengyel konzul is, akivel rendkívül szoros kapcsolatba került. És ez a szoros barátságuk megmaradt egészen a háború végéig, amikor a háborút követően Lengyelország bezárta a konzulátusát. És ugyanilyen mély és baráti kapcsolatba került a bukaresti nunciussal is, pápai követtel, aki amikor meghal Fort Buchner Adolf megyéspüspök, akkor azt követően sokat tesz azért, hogy végül is a Szentatya 1938 karácsonyán, pontosan december 24-én kinevezi Márton Áront gyulafehérvári megyéspüspöknek. A szentelése 1939. február elején volt Kolozsváron, és amelyről ő is úgy emlékezik meg, mint egy számára is, és hát a jelenlévők számára is egy felejthetetlenül mély és szép ünnep volt az életükben. Püspöki jelmondatának Túri Szent Mártontól választott egy gondolatot, egy mondatot, non recuso laborem, ami azt jelenti magyarra fordítva, hogy nem restelem a munkát, vagy nem futam oda el a munkától. Kétféleképpen lehet fordítani a labor szót, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem, úgy is mondhatnánk, hogy nem futam oda el a vértanúság elől. Első Birma útja 1939 tavaszán kezdődik, és így és nyarán folytatódik a Székelyföldön, és így érkezik el augusztus vége felé a Gyergyóki Jenfalvára, ahol nagy örömmel fogadják, és ahol a nagyapám az, aki köszönti őt, mint jegyző, illetve hát egy székely kaput csináltat a püspök fogadására, és édesapám ekkor kapta meg a bérmálás szentségét. Ez csak egy személyes adalék Márton Áron személyéhez. Ezt követően a háború során számos beszédben tiltakozik maga a háború ellen. A 1944-ben a zsidók deportálása ellen és más emberek deportálása ellen, hogy aztán 1948 júliusában az azt megelőző hosszas megfigyelés után a román kommunista hatóságok letartóztassák, majd Bukarestbe szállítsák, ott államellenes összeesküvés vágyával életfogytiglani börtönbüntetésre ítéljék. A háború utáni időben is, ahogy azt megelőzően is, aktív a közéletben. Márton Áron számára a közélet nem a pártpolitikát jelentette, hanem a közösség javát, a közösség életét valóban. Tehát azokat a dolgokat, amelyeket egy főpásztornak meg kell tennie, mai szóval azt mondanánk, hogy politikai vonatkozásban is a reábizottakért. Ez a kiállása és ez az egyenes véleménye olvasható azokban a beszédekben, illetve írásaiban, amelyek ebben a nagyon zűrös időszakban jelentek meg. Végül is 6 év börtönben eltöltött idő után szabadul, és haza érkezik Gyulafehérvárra. Azt is el kell mondani, hogy ebben az időszakban ugyanúgy, mint ahogy az összes úgynevezett szocialista országban, itt is Romániában is megpróbálták a békepapságot létrehozni, és ez így volt a Gyulafehérvári Egyházmegyében is, ahol a hazaérkező Márton Áron ezt rendkívül rövid idő alatt nagyon-nagyon emberségesen, Krisztusban testvéri módon felszámolta. Ezt követően rövid ideig mozoghat, mert 1956-os magyarországi események után 1957 elején házi őrizetet rendelnek el számára, nem hagyhatja el a püspöki székházat, csak a mellette levő székesegyházba mehet át, és innentől kezdve egészen 1968-ig házi őrizetben van, és ebből a házi őrizetből irányította a óriási kiterjedésű egyházmegyéjét rendkívül jó és valódi lelkipásztor módjára. Ő az, aki a II. Vatikáni zsinatot bevezeti az erdélyi katolikusok életébe, a liturgikus reformot, hitoktatási reformot, amely hitoktatás rendkívül fontosnak tartott, és hát mindazokat a reformokat, amelyeket a zsinat hozott. Ebben, és azt kell mondani, hogy a térség püspökei között is úttörő módon elöljárt, sok esetben még egy-egy gondolatával, lelkipásztori lépésével még a zsinat előtt is, ugyanúgy, ahogy igaz ez a szociális érzékenységére és szociális elkötelezettségére is. Kedves hallgatók, Márton Áron az igazából 1968 után már szabadon mozoghatott, és az akkor már idős főpásztor a maga főpásztori bölcsességével igyekezett az 1970-es évek első felében az egyházmegyéjét folyamatosan látogatni, és hát a nehéz életkörülmények között a kettős kisebbség, ahogy ő ezt megfogalmazta, ugye az erdélyi magyarság számára, tehát a nemzeti kisebbségi helyzet és a vallási kisebbségi helyzet, mint egy utat mutatva igyekezett vezetni a reábizottakat, amely lelkipásztori munkásságát a térségben Visinszki lengyel primás, bíboros primássihoz lehet hasonlítani. Ők kortársak, nem sok esztendővel fiatalabb a lengyel bíboros primás, és mind a közéleti tevékenység, mind a főpásztori tevékenységük, a nép nevelői, társadalomszervező tevékenységük rendkívül szoros hasonlatosságokat mutat, annak ellenére, hogy tudomásunk szerint soha nem találkoztak. A Márton Áron 42 évesen lett püspök, és 42 évig szolgálta a Gyulafehérvári főegyházmegyét, ma a Gyulafehérvári főegyházmegyét, és az ott élő katolikusokat, de meg kell említeni vele kapcsolatban ökumenikus gondolkodását is, melynek során a lehetőségek között igyekezett jó kapcsolatot fenntartani a román ortodox egyházzal. A román görög katolikus egyházat, mint a római egyház részét különösen is védelmezte, hiszen ez ebben az időszakban illegalitásban volt, és külön meg kell említeni a rendkívül jó kapcsolatát a magyar református és evangélikus püspökökkel, értelmiségiekkel. És akkor, kedves hallgatóim, műsorunk végéhez közeledve ebben a kis megemlékezésben. Álljon itt néhány mondat, néhány gondolat abból a leveléből, amelyet 1980. május 15-én írt a paptestvéreinek és a hívei számára. Mint egy a búcsúzó főpásztornak a gondolata. Tisztelendő testvéreim, szeretett jó híveim! Isten kegyelméből 42. éve már, boldog emlékű Forbuchner Adolf püspök halála után, 1938. szeptemberében, mint apostoli kormányzó, majd ugyanaz a nép karácsonyán, mint megyéspüspök, akkori szentséges atyánk, 11. püspápa rendelkezéséből egyházmegyén kormányzását átvettem. Isten akaratát látva a kinevezésben, gyengesége tudatában, de az ő segítségében bízva, fiatalos készséggel és odaadással vállaltam a feladatot. Non recuso laborem. Uram, ha néped számára még szükséges vagyok, nem utasítom el, vállalom a munkát. Ebben a levélben később továbbiakban ezt írja. Bizalommal kérem a szülőket és papjaimat, úgy vészék be értelmükbe és szívükbe a hit igazságait, hogy a megtartó családi és otthoni környezetből kiszakadva se veszítsék el. A hitre építsék egyéni és családi életüket. Ezzel adják nekik a legdrágább örökséget. Az emberrel való sorozatos visszaélések indították a világot, hogy főként a II. Világháború után figyeljen az emberi jogokra és méltóságra. Az egyházi tanítóhivatalnak is, és az utóbbi évtizedekben egyik fontos tanítása az emberi méltóság. Krisztus a felebaráti szeretet parancsát oda tette az Isten szeretet mellé a főparancsolatba. A hívő embernek Isten gyermekét és saját testvérét kell meglátnia embertársaiban akkor is, ha másképp gondolkozik, mint ő, más nyelvet beszél, és talán mások a vágyai és a célkitűzései. És akkor a levél következő részében ezt olvashatjuk. A testvériséget elsősorban magunk között az egyház közösségében kell megvalósítani. Hitünk parancsa, hogy a templomon kívül az életben is testvérek maradjunk, egymás sorsa iránt érdeklődjünk, és egymás terhét kölcsönös megértésben hordozzuk. Mondottam első püspöki körlevelemben, és most is erre kérlek titeket. Legyen minden egyházközség igazi testvéri közösség, az egyház akkor fogja vonzani a kívülállókat, és akkor valósul meg a keresztény egyházak és közösségek közös óhaja és törekvése, az összes keresztények egysége, ha rólunk is elmondhatják, mint az első századok keresztényeiről, nézd, ezek mennyire szeretik egymást. Amikor megválok az egyházmegye kormányzásától, búcsúzásom pillanatában tisztelendő testvéreimnek szívből köszönöm, hogy hivatali megbízásom idei alatt testvéri türelemmel elviseltek, csarló utasításaimat legjobb belátásuk szerint elfogadták és követték. Külön köszönöm volt munkatársaimnak az engedelmességet és az irántom tanúsított megértő jóságot. Köszönöm mindezek munkáját, akik egyházközségeikben vagy egykori intézményeikben az egyház szolgálatában dolgoztak vagy dolgoznak. Híveimnek hitükhöz és egyházukhoz való ragaszkodását, templomaikról és papjaikról való gondoskodását. Minden jó akaratú embernek minden személyem iránti figyelmét és jó akaratát, melyet főpásztori munkámat elősegítette. Mindnyájuk életére és további munkájukra őszinte fohásszal kérem Isten áldását és segítségét. Mindazoktól, akiket hivatali megbízásom ideje alatt esetleg megbántottam, bocsánatot kérek. Főpásztori hivatalomból távozva megáldalak titeket, megáldom életeteket, családotokat, otthonotokat, munkáitokat, gondjaitokat és minden jó szándékotokat. A gyermekeket és az öregeket, a betegeket, a szenvedőket és a gyászolókat, és kérem az Úr Jézus Krisztust, hogy ígérete szerint maradjon mindig velünk, és segítsen, hogy példája szerint minden körülmények között megvalósítsuk a mi életünkben is Isten akaratát. Magamat imáitokba ajánlva, mint első körlevelemben tettem, most is az apostol szabával köszöntelek titeket. Ahogyan azt minden szentmisében halljátok, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Amen. Gulafehérvár 1980. május 15-én, Urunk mennybe menetele ünnepén, Márton Áron, püspök. Kedves hallgatóim, eddig tartott mai Márton Áronról szóló műsorunk. Ebben a hónapban gondoljunk talán különösen is, és forduljunk imáinkkal Márton Áron püspökhöz, Isten szolgájához, akinek boldog avatása folyamatban van. Kérjük a mennyei atyát, hogy kegyelme által mi hamarabb a boldogok között köszönthessük hivatalos formában is, és imádkozzatok erre a fontos szándékra. Egyben forduljunk Márton Áronhoz kéréseinkkel, hogy segítse nemzetünk megbékélését, egységét, Krisztus követését és Istenre figyelését. És ez legyen a fő szempontja népünknek. Azaz segítse a mennyei hazában imáival ezt a népet, amelynek egykor földpásztora és vezetője volt. És imádkozzatok önmagatokért, gyermekeitekért, családjaitokért, idősekért és a betegekért, a megszületett kisbabákért, gyermekekért, a világ békéiért, különösen is Ukrajna békéiért. Elköszön a szerkesztő, műsorvezető, megköszönve a kedves hallgatók figyelmét. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Jó estét kívánok.
1: A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk.

0: Hírperce.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa novemberben fogadja a magyar püspököket. Fiatalok 10 000-eit hívta imára Medjugorjében a Mladifest. Közép-európai cserkész találkozót tartottak Nagykovácsinál. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 9 év után 2026. novemberében tesznek ad limina látogatást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a Vatikánban, ahol 14. Leó pápával is találkoznak. Olvasható a 777 blogom. A rendszeres római látogatás célja, hogy a püspökök beszámoljanak egyházmegyéjük lelkipásztori és társadalmi helyzetéről, valamint áttekintsék a legfőbb kihívásokat. A látogatás azért is történelmi jelentőségű, mert egybeesik a hazai egyházi vezetés átfogó generációváltásával. A magyar egyház elmúlt 25 évének legfontosabb szereplői adják át a pásztorbotot. A 4 magyar érsek közül 2 éven belül 3-an, Bábel Balázs kalocsai kecskeméti érsek, Erdő Péter bíboros és Ternyák Csaba egri érsek is betöltik a 75 éves korhatárt. A novemberi római út tehát nem pusztán beszámolók és találkozók sorozata lesz, hanem egy korszakváltás fontos állomása is. Augusztus 1-e és 6-a között rendezték meg Medjugorjében a 37. Nemzetközi Ifjúsági Imafesztivált, a Mladifestet, számolt be a Catholic Time. A Bosznia-Hercegovina kegyhelyre a világ számos országából több 10 000 fiatal érkezett, hogy közösen imádkozzanak, szentmisén vegyenek részt és megerősödjenek Krisztus követésében. Az idei találkozó mottója Ad fontem, a forráshoz volt. 14. Leó pápa üzenetében arra bíztatta a fiatalokat, hogy fedezzék fel újra a Krisztussal való találkozás szépségét, és ne engedjék magukat megtéveszteni a múló boldogság ígéreteivel. A fesztivált megelőző súlyos rongálás ellenére a Mladifest programjai rendben lezajlottak. A találkozót 1989 óta minden évben megrendezik, és mára a világ egyik legjelentősebb katolikus ifjúsági eseményévé vált, ahol fiatalok 10 000-ei keresik közösen a hit forrását és Krisztus közelségét. Augusztus 1-e és 8-a között rendezték meg a Nagykovácsi melletti Strelich Pál cserkészparkban a Central European Jamboree nemzetközi cserkész találkozót, amelyen közel 900 magyar és külföldi cserkész vett részt, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. A főként közép-európai országokból érkező fiatalok közös programokon, szolgálatokon és kulturális eseményeken ismerhették meg egymás hagyományait. A tábor kiemelkedő lelki eseménye volt az augusztus 2-ai szentmise, amelyet Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be. A résztvevők a békéért és a népek közötti megértésért imádkoztak. A Jamboree-ra különleges vendégek is érkeztek, Cserényi Gyula kutató űrhajós és Eckler Luca 2-szeres paralimpiai bajnok, paraatléta is megosztotta tapasztalatait a fiatalokkal. A találkozó célja a közös hit által egy határokon átívelő közösség kiépítése volt. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 21 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? De az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szentmisében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is hiszában is együtt járható
4: tvét. Realizációk mentséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretném köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségével.

segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük Önöket, hogy a Mária kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy Önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában telhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

Sokan a Magyar Televízió legendás műsorvezetőjeként ismerik. Nevéhez fűződik a Híradó, az Aktuális, a Záróra, a Napkelte vagy a Jani házhoz megy. Pályája során államfőkkel, tudósokkal, egyházi vezetőkkel és hétköznapi emberekkel egyaránt beszélgetett, miközben a hiteles, nyugodt és felkészült újságírás egyik meghatározó alakjává vált Magyarországon. Vendégünk Bethlen János, Prima Primissima díjas újságíró, szerkesztő, műsorvezető, akivel pályájáról, emlékezetet

0: amúgy is dolgozgattam az egyetem alatt. Fél év múlva hívtak a Népszabadsághoz, de akkor már nem akartam. Én tudtam, hogy akkor a fontos dolgokban hazudni kell, vagy legalábbis nem szabad az igazat elmondani, és akkor már nem akartam menni. Elmentem a beszélgetés, ottan a külpolitikai rovat vezetőjével beszélgettem, és nem mentem oda át. Hát udvarias voltam, nem azt mondtam neki, hogy azért, mert maguk hazudnak, de volt egy ilyen, képzelje, volt egy ilyen, hogy azt mondta nekem, hogy itt szabadság van a rovatban, tehát itt mindenki azt mond, amit akar. A labban a párt véleményét kell képviselni. Mondom, nem lehetne fordítva, mert én szívesen képviselném a párt véleményét itt a szerkesztőségben. Én azt mondtam, hogy ebben hozzám olyan jók ottan a rádió külföldi adásainál, hogy én nem akarok onnan most elmenni, ez hálatlanság lenne. És akkor ott is maradtam egészen hosszú ideig, tehát egészen a rendszerváltásig.
1: Hát 20 évet.
0: Hát még, hogy is volt ez, 69-89, hát még ott voltam, tulajdonképpen 94-ig ott voltam állásban, a rendszerváltásnál főszerkesztő lettem.
1: Igen.
0: De én hamar lemondtam, mert mindegy, hogy miért, mert én nem akartam, hogy főszerkesztő legyen soha életemben. Nem akartam is semmi ilyesmit, hogy se főnök elleni semminek, se kitüntetésnek, nem akartam se, és soha ilyet nem akartam. De amikor engem választottak ki arra 2007-ben, ha jól emlékszem, hogy a Város Misszió nevű kezdeményezés, ahol 5 bíborossal és egy érsekkel én beszélgessek a végén a Szent István Bazilika szentélyében, nekik azt mondtam, hogy én mikor kérdeztek, hogy valamit, hogy mondjak valamit, és akkor ezt mondtam, hogy én nem akartam semminek, a főnök elleni senkinek, semmi kitüntetés, soha nem akartam semmi ilyesmit, de azt kérdezik volna, hogy ezt akarom, akkor ezt mondtam, hogy ezt igen. Barátaimnak mondták közös ismerősök, hogy fölhívták, hogy képzel a Jani, megtért. És följött engem, hogy...
1: És megtért?
0: Hát nem tértem meg, de ez történt, amit mondtam, de ezt úgy értették, mert érezték benne, ha valami őszintességet éreztek benne, meg a taps, nem tudom, ezt úgy értették.
2: A Városmisszióban érintett 5 főpásztor kerekasszal beszélgetése egy ismert újságíróval. Szeretettel köszöntöm a körünkben megjelent főpásztorokat. Most a Városmissziók időbeliségé szerint sorolom fel a nevüket. Krisztof Schönborn bíborost, bécsi érseket. André Ventroa párizsi érseket. José da Cruz Policarpo bíborost, lisszaboni pátriárkát. Gottfried Danels bíboros urát, Melinés brüsszeli érsekét. És az 5. Városmissziós helyszín képviseletében a házigazdát, Erdő Péter bíborost, primást, Esztergom budapesti érseket. Megkülönböztetett szeretettel köszöntjük körökben azt az embert, aki vezetni fogja a beszélgetést, és aki azt mondta, hogy nem mutathatom be, tehát azt mondom, hogy Betlen Jánost.
3: Nagy megtiszteltetés nekem, hogy itt lehetek, és hogy milyen nagy örömmel készültem én erre, és milyen nagy örömmel vagyok itt. De ez nem fog megakadályozni abban, hogy provokáljam önöket barátsággal. Itt a városban az ember kimegy az utcára, és rengeteg ajánlatot kap. Akárhova megyünk, akár merre nézünk, akár mit nyitunk ki, akármilyen újságot, akármilyen készüléket kapcsolunk be, csupa ajánlat. Azt fogom önöktől tudakolni ebben az egy órában, hogy mi az önök ajánlata. Hogy egybe tudjuk vetni azzal a sok ajánlattal, amit kapunk.

0: benne a műsorban.
1: Ehhez képest ma hol tart az újságírás?
0: Egy más világban egyébként. Azt gondolom, hogy azért a köztelevízióban ma is ez lenne a feladat. Lehet olyan emberekkel is dolgozni, akik véleményt mondanak, de akkor viszont a többféle is kell. De alapjában véve a magának, az adónak nem szabad, tehát ilyen ezekben a vitatott dolgokban nem szabad egy oldalon állni, mert ez mindenki. Tehát az mindenkinek a pénzéből csinálják, hogy képzelik azt, hogy az egyik oldalt reklámozzák, a másikat meg pocskondiázzák, hát azért. Tehát amikor én oda kerültem, úgy, hogy egy külsősként, tehát hogy egy-egy műsorra 89-ben, úgy én azt láttam, hogy mindenki színészkedik oda benn. De ezt már előtte is úgy láttam, óvatosnak kell lenni, meg kell hatszor gondolni, hogy mit mondanak, mert baj lehet belőle, utána meg az volt, hogy hát most jön a rendszerváltás, meg minden más, és akkor én meg azelőtt, ugye már, hogy ők azelőtt, ugye mégiscsak az előző rendszernek az emberei voltak, még akkor is, hogyha fejlődtek, és ők is haladtak, és ők még nyomták is előre a dolgokat néha, tehát de azért mégiscsak volt bennük egy ilyesmi, amit miatt valamit magukból el kellett titkolni. Vagy úgy érezték. És én meg úgy éreztem, hogy nem, nekem semmi titkolni valóm nincs. És emiatt én természetesen viselkedtem, ami nem, bizonyos kritikus helyzetekben nem jó, mert elszalad. Elszalad az ember elaló. Ez kevés ilyen helyzet volt, de volt ilyen is. Azt elrontom, nem tudtam aludni utána napokig, szóval lejátszottam hatszor úgy, mintha jól lett volna magam.
1: Most milyen irányba megy a média?
0: Az egy olyan más világ volt, amikor egyetlen egy televízió volt, és azt is nézték, most már minden a televízión kívül is minden van. Az én lányom nem néz televíziót.
1: Hát persze, amikor osztályunk már máshonnan tájékozott.
0: És majd ő megmondja, hogy ő mit akar, és mikor, végkerek, kivek szerkesszék. És tehát egész más világ van, másrészt meg televízióból is sok van. Tehát hogyha ez nem véletlenül van úgy, hogy Amerikában, amikor földi adóból kevés volt még, és még a kábel tévé még nem volt, akkor a híreket, az országos és nemzetközi híreket három darab csatorna, ABC, NBC, CBS szolgáltatta. És volt, még ma is megvan az a hatóság, amelyik felügyelte, hogy ezek rendesen működnek-e. És elő volt neki írva, hogy nem lehetnek részrehajlóak. És hogyha azok lettek volna, elveszik tőlük a licencet. És akkor Amerikában, mondjuk a 60-as, 70-es években, de még a 80-as években, legalább az első felében is, minden amerikai háztartásban megnézték ezen híradásoknak valamelyikét, legalább eltente kétszer, de inkább háromszor. És kaptak egy olyan üzenetet, hogy ez ezt mondja, az azt mondja, maguk döntik el, hogy mi a helyes. Ez még ha nem mondták így el, de ez volt az üzenete a híradásnak. Ezzel ma, azaz neked,

0: helyeken egyáltalán, de a posgaihoz annak mondták, hogy mit tudom én, engem kéne hívni, de nem lehet, mire azt mondta, hogy ilyen már nincs. És akkor én a posgaiba ment, és utána Horn Gyulával is Rómába, azt mondtam nekik, hogy elvállalom, akkor ha ott maradhatok még, nekem ott pénzem, pláne valután, tehát ott maradhatok a Magyar Intézetbe aludni még azt hiszem egy napot, mert el akartam menni ehhez a Scalfarihoz, oda bejelentkeztem, hogy megkérdezem, hogy ezt hogy kell csinálni, mert ő is alapította ezt a lapot, igen, és egy év múlva már megelőzték a Corriere della Serát. És hát el is mentem hozzá, és akkor azt mondta nekem a Scalfari, milyen formátumra te gondolnak? Hát mondom, mert a nagy Times formátumra, ilyen jó nagy volt, lepedő. És azt mondja, jó, miért? Hát mondom, mert ott ad ilyen nagy címeket lehet adni, hosszú címeket, mert ugye a cím az kell, hogy nagy legyen a betű, a méret, de hogyha hosszú címet adsz, akkor az egy ilyen kiegyensúlyozó dolog tud lenni. Hát egy ilyen jó polgári dolog. Azt mondja, jó van, ez rendben van, csak akkor nyugodtan számoljanak vele, hogy elvesztették a nőket és a fiatalokat. Hát miért, akkor milyen formátum? Csak és kizárólag a berlini formátum, amiben van mindennapi lap van, még a Times is már rég. Mondom, de hát akkor nagyon harsány címeket kell adni. Hát azt mondja, bizony. És mondok magának még valamit. Ki kell pécézni egy ellenséget, és azt éjjel-nappal üldözni kell. Ezzel lehet olvasót szerezni. Nekünk a Krax az ellenségünk, azt nyomatjuk, és ezzel tudtuk betörni. Hát gondoltam magamban, nem olyan biztos, hogy én napi lapot akarok csinálni.
1: Hát ezt nem csodálom.
0: Na de most ez van a televízióban is.
1: Ez abszolút.
0: Tehát a CNN-ben is ez van.
1: De azt is jelenti ez az egész, hogy ma már a közösségi média korában nincsenek valódi beszélgetések.
0: Hát tulajdonképpen vannak az interneten, fölelhetők ilyen mindenféle ilyen podcastokban, fölvetők be, de csak már nem nézik őket, mert hosszú.
1: Hát, meg nem is mindig jutnak el az emberekhez, tehát hát, azért nem, keresgélni kell.
0: Keresgélni kell, de hát hosszú. Kinézi azt már meg, őszintén.
1: És mit gondol arról, ami most a közmédiával történik?
0: Hát valamit csinálni kell, ugye azt nem tudom, hogy mit kell csinálni. És én bízom benne, hogy nem olyan lesz, csak a másik színezetben. Nagyon bízom benne, hogy ez olyan nem lesz.

0: említette, hogy tolmácsként volt jelen Horn Gyula mellett, és írogatni szokott, fordítani szokott. Hány nyelven beszél? 4, 5, 6?
1: Hát most, amiből szinkrontolmácsoltam, az 4 volt. Kihívás volt.
0: Kihívás.
1: És pénzkereset is volt. Tehát mondjuk a rádió, amit kerestem, a rádióban azzal ugye eltartottam magam, meg a fél családot, vagy ilyesmi, akikkel éppen voltam, de hogyha el akartunk, mi elmentük a szerelmemmel Jugoszláviába minden évbe, hát azért külön kellett keresni.
0: Tolmácsolni kellett.
1: Tolmácsolni, könyvet fordítani, azt már direkt azért kezdtem el, hogy... Hát most megint fordítottam a tavaly Scorsese-nek egy beszélgetések a hitről című, mindegy, egy olasz pap beszélget vele, és akkor ezt lefordítottam.
0: Említette ezt a városmissziós beszélgetést a bíboros atyákkal, vagy püspök atyákkal. Volt-e olyan beszélgetés az életében, ami után úgy érezte, hogy megváltozott egy picit?
1: Ha volt is ilyen, ez így nem ilyen villancsapásszerűen. Tehát lerakódnak a dolgok apránként az emberbe. És úgy egészében biztos, hogy változik az ember a sok-sok. Ilyen, hogy találkoztam, ilyen megvilágosodásszerű nem volt. Tehát volt olyan, amire szívesen emlékszem, meg tetszett nekem, hogy egy mélyen hívő ember, mint a Dalai Láma, az képes olyan derűsen és méltányosan beszélni a más hitekről. Már nem emlékszem, hogy mit mondott pontosan, de valami olyasmit kérdeztem tőle, hogy hát van egy erős meggyőződés, akkor azt kell gondolni, hogy a többiek azok hülyeséget gondolnak, nem akik másképp látják. És erre valami olyasmit mondott nekem, hogy aki így gondolkodik, annak abban hübrisz van. Tehát, hogy gőg. Mert én az, hogy én erről meg vagyok győződve, tehát a végső

0: Igazság nem nálam van. Olyan, hogy kitett rám jó, olyan különleges benyomás, olyan sok volt.
1: Például?
0: Hát mondjuk nem interjú voltam meg, de például a második János Pál pápa az kifejezetten meg nagy benyomást tett rám. Pedig nem vagyok az a típus, aki elálljó a nem tudom milyen magas állású emberektől, de ő benne éreztem valamit, ami meg más is volt. Én úgy éreztem, hogy mi egy csapatba tartozunk vele. Mert emiatt a rendszerváltás, ugye ez
1: igen,
0: akkor
1: igen,
0: volt,
1: igen,
0: 89-ben, meg 90-ben találkoztam vele,
1: igen. Egy
0: tolmács. Tulajdonképpen nem is nekem kellett volna tolmácsolnom a Pozsgai esetében a Szent Atyát, csak elfelejtették behívni az atyát, aki...
1: Nincsenek véletlenek.
0: Elfelejtették behívni az atyát, aki a tolmács, mert ugye az ő szavait felszedett papnak kell tolmácsolnia.
1: Igen.
0: És, de nem hívták be. Az atyát. És
1: pedig
0: akkor,
1: ez egy jel volt, látja.
0: És akkor de nem érdekelte a Szent Atyát. Ez abszolút nyugodtan volt.
1: De önnek volt egy jel, nem neki.
0: Na de én minden esetre úgy néztem rá, hogy persze ő nagy ember, én meg nem, de úgy mi egy izébe vagyunk, egy csapatban focizunk, emiatt az rendszerváltás, stb. Milyen, mert ugyan régen az ellenzékhöz tartoztam, és nagyon imádtam a lengyel szolidaritást, meg minden megtartam a himnuszukat, amikor el tudnám énekelni 50 év után is, hogy mennyi volt. De többet éreztem ennél. Tehát valami volt ebben az emberben, ami úgy hatott rám. Pedig nem adott semmi különöset, garantálom. Nem az. Valami a személyiségében. A négy bíboros és egy érsek, akikkel itt beszéltem a Szent István Bazilikában, ő közülük egy ember tett rám hasonló benyomást, Schönbrunn.
1: Bíboros
0: bécsi érsek.
1: Így van. Mi adott erőt a hétköznapokhoz? Meg gondolom az életében azért voltak mélypontok. Mibe tudott kapaszkodni olyankor?
0: Nem is tudom. Tulajdonképpen minden munkámban eljött egy időpont, amikor kiégés szélére kerültem. Tehát, hogy...
1: Hát ezt nem csodálom, rengeteget dolgozott.
0: Tehát, hogy... De nem a mennyiség miatt, hanem az ismétlődés miatt talán. Olvastam erről valahol, hogy a középkorban is volt ilyen, és a szerzetesek rájöttek, hogy ez nem bűn, nem lustaság, mint aminek látszik, tehát rájöttek ők erre. Valahogy a magasabb cél felé kell terelni az embert, akkor át tud lépni ezen. Ami persze, hogyha az ember hisz, és pont ez a munkája is egyben, ugye akkor elég kézenfekvő, hogy itt kell valamit találni, de eddig is azt csináltam, most akkor valamit föl kell még sófolni, vagy valami, ezen belül valami újat kell találni. Nekem az volt a szerencsém, hogy ilyenkor mindig leváltottak, vagy megszüntették a műsor, jött valami más, nem mindig jobb, nem mindig fontosabb, de engem az, hogy én most fontos helyen vagyok-e, vagy nem, vagy periférikus helyen, ez nem bántott. Tehát úgy megjegyeztem, hogy ott mikor az aktuális bezárták, akkor attól kezdve én nekem tehát én már csak lejjebb voltam már őnt, mind nézettségben, mind fontosságban, mit tudom én, és ott még nagyon hosszú idő volt, de nem bántam. Tehát csak tudom, hogy ez így van, de én esküszöm, becsület szavarra mondom, ezt nem bántam. Végül is abban az értelemben jót tettek nekem, hogy az aktuális végére én belefásultam egy picit. És akkor mi lett volna az a plusz, amit a szerzeteseknek megadtak? Akkor még ezt nem olvastam, úgyhogy nem tudtam erről, hogy mi az, amit ott találtam volna, mindegy, mert úgyis bezárták az aktuális, a politikai.
1: Ez hányban szűnt meg?
0: 2002-ben.
1: 2002-ben, oké.
0: Okay. Igazából nekem nem volt olyan nehéz életem, én nem mondhatom azt, hogy nekem szenvednem kellett. Tényleg, én már sok embert ismerek, akik nehézségei voltak, de nekem olyan nagyok nem voltak, hogy ez olyan nagy probléma lett volna. Nekem szerencsém volt igazából, még a régi rendszerben is egész jó, megértem, én nem jó, hát nem. De attól kevés ember halmozott fel abban az időben valamit, de jó volt nekem, én elvégeztem azt a munkát, igyekeztem összesűríteni a beosztásaimat lehetőleg. 2,5 napra a többi időbb szabad időm volt, mentem evezni a Dunára, meg mit tudom én, mit csinált szamizdattal, kicsit foglalkozni, meg ilyesmit. Tehát én jó, fordítottam, jó életem volt.
1: Minden nap sportolt?
0: Igen, akkor minden nap futottam, vagy ha nem, akkor teniszeztem, úsztam is. Olyan helyre jártam teniszezni egy ideig, ahol szomszédban volt egy kis úszoda, és akkor ott úsztam utána. Hát volt olyan, hogy bele is betegedtem tényleg. Tehát amikor a iradóban voltam, és rövid idő alatt kirúgtak, vagyis, hogy leváltottak. 10 hónap alatt az akkor rekord volt.
1: De miért?
0: Hát nem. Ez 94-ben volt, amikor az SZDSZ-MSZP koalíció alakult. Igen. A választás után, amit megnyert az MSZP, és ezek már a választás előtt két emberük megegyezett abban, amit utóbb megtudtam, hogy én leszek a Híradó főszerkesztő. Ez felosztotta egymás között a két Igen. párt. Pedig még azt se dőlte, hogy benne lesz-e az SZDSZ a kormányban. És akkor én azt hittem, én balga, nagyképű, süket alak, hogy azért, mert én olyan jó vagyok, mert hát nem azért. Mikor neveztek ki valakit a közmédiában, valaminek azért, mert jó volt, ugyan már. Lehet, hogy jó volt, de akkor se azért nevezték ki. És semmiképp se oda, amiben jó volt. Na jó, mindegy. Na hát szóval azért neveztek ki, mert azt gondolták, hogy én SZDSZ-es vagyok, és amazok is azt gondolták. Csak kiderült, hogy én nem vagyok az, és ez se vagyok, meg az se vagyok, és ott ellenkezőleg én demonstratíve igyekeztem mutatni, hogy ez mindenki, az ellenzéki is, akkor végül is ki. Leváltottak.
1: Lehet valaki független?
0: Én nem független voltam, hát egy olyan cégnél voltam, ahol 3000 ember dolgozott, volt 60 ezer főnököm, mindegyik megváltoztathatott, független nem voltam, de igyekeztem korrekt lenni. Uh-huh.

0: A Szentírással találkozott valamikor az élete folyamán?
1: Találkoztam.
0: Mikor?
1: Ateista gyerek voltam, tehát az ateista családból, tehát abból, igen, akik tudom, azt gondolták, igen, hogy ez a nép ópiuma, meg mit tudom én. Tehát, igen, hogy ebből a hagyományból. És emlékszem, hogy amikor először voltam Angliában 19 éves koromban, a házigazdáim, hogy leültük vacsorázni, azt a limát mondtak, és azt hittem, hogy gúgyolódnak, mert én nem is, nekem nem jutott eszembe, hogy ez komolyan is van. Én azt hittem, hogy ilyen csak filmben van. Akkor nem találtam ezt nagyon ízléses tréfának, de udvariasságból elkezdtem volna egy kicsit nevetni, rájöttem, hogy ez komolyabb a pillanatban, és köhögésből kellett átvinnem. Tehát én innen jövök. Hogy ezt nem is tudtam, hogy ez normális, hogy ez hétköznapi dolog, mindennapi dolog, asztali áldás, vagy mit tudom én. Igazából közel akkor kerültem ilyesmihez, amikor az a metodistáknál volt ez az egyházszakadás, és én 77-ben ismertem meg az Iványi Gábort, és akkor, mikor őket ugye az utcára szorították ki a télvíz idején, a szabadtéren tartották az Isten tiszteleteiket, őt vittem oda a nyugati újságírókat, meg én is írogattam riportokat, meg mit tudom, összebarálkoztam velük, és néha voltam ilyen közös találkozókon. Viszont amikor ezek összegyűltek, és akkor előtte volt egy kis, hát hogy mindenki mondja el, hogy mi van, azt hiszem, hogy ima a lelkén, van egy lelkén, valami ilyesmi. És ahogy ezek megírtak, ezek az emberek, tudod, nem mondtak semmi különös, de mégis az azért ott közel kerültem ahhoz, hogy én is bele szédüljek ebbe, ha szabad ezt a kifejezést használni. Szóval ez hatott rám. Ami nekem legjobban tetszik, az a hegyi beszédből az, hogy szeressétek ellenségeteket. És azt hiszem, hogy az a vége a mondatnak, hogy a mennyei atya gyermekei legyetek, vagy leessetek.
0: Miért pont ez?
1: Azért, mert ezzel Jézus kilép a világba. Tehát eredetileg ő a zsidó vallás tanítójának tekintette magát, az is volt. De Ószövetségi Szentírásban, amikor azt mondják, hogy szeresd fele barátodat, arról is lehetne beszélni, mi az, hogy szeresd, de mindegy, mert ez utána néztem, hogy az ahav héberül, vagy az agapé görögül, és onnan a latin a diligere, az nem szeretetet jelent, hanem olyasmit, hogy hűség, baráti, szövetségesi, megbízhatóság, előzékenység, odafigyelés, segítség, készség, szóval ilyesmit jelent, de hát valamiért amárénak fordították olaszra, és így van, hát love-nak fordítják angolul, hát most mit mondja? De nem azt jelenti, mert a szeretetet, ráadásul angolul, meg olaszul, ez ugyanaz a szó, a szeretet és a szerelem, de most ez mindegy, tehát azt nem lehet előírni az érzelmet, azt általában nem szokás előírni, de azt elő lehet írni, hogy mi az erkölcsös magatartás. És itt erről van szó. Mi a jó élet, ez ősidőktől kezdve ez volt a filozófia, mi a jó élet, Szókratész, és ezen, és mi, és ennek erkölcsi tartalma van, akkor tud jól lenni az élet, és ez van ebben megfogalmazva, csak hogy ki az a felebarát. Hát eredetileg most még az Ószövetségről mondom, a Leviták könyvében van az, hogy szeresd felebarátodat. A felebarát, a Héber szó, nem jut eszembe, hogy volt, az abból egyértelmű, hogy ez a közösség tagjára vonatkozik. És Jézusnál meg, hát már a jó szamaritánus példabeszédénél is előjön az, hogy a szamaritánus, a szamaraiak azok ellenségei voltak a zsidóknak, mert, hát most is hasonló, de szóval a sivatagban, a szűkös élőhelyekért élet-halálharc folyt a törzsek között. És Jézus ezt a szamáriai embert állítja példaképül az ő saját népe elé. És cselekedjetek hasonlóképpen, vagy valahogy így hangzik ez magyarul. Hogy a Jerikóba vezető úton ott fekszik térbe fagyva egy ember, valószínűleg zsidó, de ez nem derül ki a Szentírásból, hogy miféle, és akkor elmegy mellette a pap, elmegy mellette a levita, rá se bagóznak, nem hiszem, hogy ezt a szót használja a Szentírás, Oda megy a vadidegen szamaritánus, ezért érdekes, hogy valószínűleg zsidó volt, mert igen, ezért érdekes a szamaritánus, elmegy, és akkor ellátja olajjal, mit tudom én, a sebejét fölteti a szamarára, elviszi a fogadóba, adott a 2 dinárt a fogadósnak, hogy ápolja tovább, majd visszajövök és folytatom, és Jézus azt mondja, hogy ezt ti is hasonlóképp cselekedjetek. Ami azt jelenti, hogy ő itt már kilépett a etnikai vallásból. A fele barát, ki a fele barátom? Kérdezi is az írástudó. Ki az én fele barátom?
0: Igen, igen.
1: Az, aki irgalmas volt hozzád. Na és ez érdekes, mert ő fordítva is alkalmazta ezt, hogy légy te irgalmas, ő is a fele barátod. Az is. Hát végül is ez a logikus, tehát hogyha ránéz a másik, a szamaritánusra, vagy a római katonára, hát azért rájön, hogy ez is ugyanolyan ember, mint én, nem? Nem mondhatja azt, hogy ezt nem Isten teremtette, akkor kicsoda. Hát akkor viszont őnek is tartozom ugyanazzal, mint bárki másnak. Ez volt Jézus nagy találmánya. A hegyi beszédben ez egész a végségig fog hozzá, amikor azt mondja, hogy szeressétek ellenségeteket.
0: De önnek miért ez a legfontosabb gondolat ebből?
1: Ezt tartom nagyon szépnek. Ezt az egész szeretett parancsot különben az összességében nagyon szépnek tartom, és egyszer azt olvastam, hogy tulajdonképpen nem is úgy szól az eredeti, most nem tudom, hogy arámi vagy héber szöveg, hogy szeress fele barátodat, mint te magadat,
0: önmagad, igen,
1: hanem úgy, hogy szeress fele barátodat, te magadat, ami azt jelenti, hogy magadra ismerje a másikban. Vagy az nem egy másik, az ugyanaz, mint te. Tehát ez szerintem egy annyira mély gondolat, hogyha ez tényleg így volt az eredetibe, hogy ettől most egyszerűen, hogy is mondjam, intellektuálisan elájulok ennek a mélységétől.
0: Én meg azon gondolkodom most éppen, hogy nem lehet, hogy az ön titka az volt ezekben a beszélgetésekben, hogy mindig szeretettel fordult a másik ember felé, függetlenül attól, hogy ő milyen véleménnyel volt bizonyos dolgokról. Tehát, hogy ön nem a, hogy mondjam, nem a hivatását szerette, vagy nem a képernyőt, vagy nem a mikrofont, hanem a másik embert.
1: Én is úgy éreztem, hogy ezek nekem valamilyen értelemben társaim. Meg tényleg érdekelt az ember. Tehát, hogy még akkor is, hogyha rossz véleménye voltam az ő politikájáról. Amikor odajött, akkor ez nem számított nekem. De én úgy éreztem, hogy jó vagyunk. Szegény tornyára egyszer rábizonyítottam magam szerint, hogy demagóg. De mikor mentünk kifelé, akkor rátette a vállamra a kezét, és azt mondta, ugyan nem haragszol, hogy kinyírtalak. Hát ő se haragudott.
0: Tehát, hogy az emberek így felidézik az ön személyiségét, mondjuk, akkor ön minek örülne, hogyha mi jutna legelőször az eszükbe önről?
1: Igyekeztem rendes lenni. Rendes pali lenni. Tehát, hogy igyekeztem. Nem mondom, hogy mindig sikerült, de legalább megszenvedtem a kort. Tehát utána rossz érzés volt. Tehát nem, mégis nem ugorhatunk a kútba, igyekszünk legközelebb jót csinálni, vagy valami ismi.
0: Mire a legbüszkébb az életéből? Most függetlenül a hivatásától.
1: Valami apró jót csinálok, akkor az jó érzés. De ez nem büszkeség. Most vissza a szeretethez, bocsánat, igen, mert ez ugyanaz, tehát, hogy a
0: azt Szent hittem Ferencnek... egyébként, hogy azt fogja mondani, hogy a lányomra vagyok a legbüszkébb.
1: Nekem eszembe jutott ez, de nem akarom belekeverni. Szóval a lányom eszembe jutott, tehát őt szeretem a legjobban, stb. Még büszke vagyok rá most abban az értelemben, hogy én nagyon nagyra tartom. Tehát én tényleg nagyon nagyra becsülöm a lányomat, az eszéért, a jóságáért. Én nagyon. De nem hivalkodnék vele. Tehát persze, hogy én nevetem, de nem, ez az ő saját műve, nem én csináltam. Na de szóval,
0: hogy
1: Szent Ferencnek tulajdonítják azt, hogy a szeretet az egyetlen olyan jószág, amiből annál több van, minél többet adsz belőle. Ez nem ő mondta, semmi nem bizony, utána néztem, semmilyen bizonyság nincs arra, hogy ezt...
0: Ezt ő mondta
1: volna. Ő mondta volna, de odaillik hozzá.
0: Tehát, igen.
1: És ez be van bizonyítva biológiailag. Ez komolyan, ha jót cselekszünk, ez mérve van. Akkor kapunk dopamint, meg szerotonin, itt a milyen jutalom, hormonokat az agyunktól. Ezt a Frany Tamásék bebizonyították.
0: Így van, igen.
2: 2007-ben Bethlen János vezette a Budapesti Városmisszió zárókerekasztal beszélgetését, ahol Európa több meghatározó bíborossa osztotta meg gondolatait a hitről, a misszióról és a kereszténység jövőjéről. Rövid archív részlet következik a beszélgetésből.
3: De hiszen áldozatot hozni nem csak az egyház tagjai tudnak a jó érdekében. De hiszen lemondani a saját érdekeiről nem csak azt tud, aki az egyházhoz tartozik. De hiszen jót cselekedni, magát megjavítani, akarni nem csak azt tud, aki az egyházhoz tartozik. És az egyház is azt vallja ma már, hogy nem csak az üdvözül, aki megkeresztelkedik. Akkor tulajdonképpen mégis mi az ajánlat? Kérdezem még egyszer.
4: Nem akarok sok dolgot felhozni Isten létéről vagy nem létével kapcsolatos argumentumokat. Ami a legfontosabb, az, hogy megtanulni vele élni, még akkor is, hogyha nem értjük feltétlenül őt.
5: Szóval mi hiszünk abban, hogy Krisztus személyében Isten közölte az emberiséggel a legteljesebb formában a célunkat, és hogy hogyan kell arra tartani. Ugyanakkor Szent Pálnál olvassuk, hogy bizony a pogányok is felelősek a cselekedeteikért, mert a szívükbe hordva, szívükbe írva viselik Istennek a törvényét. Tehát van az embernek egy természetes képessége is, hogy hát nagy vonalakban felismerje, hogy mi a helyes az életnek a módját tekintve. Nagyon igaza van annak, aki azt mondja, hogy nem elég látni a jót, hanem erő is kell ahhoz, hogy meginduljunk abba az irányba. Aki nem jutott el Jézus Krisztus ismeretére, de erejéhez képest mindent megtesz, hogy megismerje az igaz Istent és az ő akaratát, kifejezett vagy nem kifejezett formában, és mindent megtesz, hogy aszerint éljen, az nincs elzárva az üdvösségtől. Ugyanakkor hiszek abban, amit Sönbom Bilboros úr is jelzett, hogy a többiek, akik még nem hallottak Krisztusról, akik igyekeznek tisztességesek lenni, hallgatnak a jól informált lelkiismeretüknek a szavára, azok is megkapnak Istentől egyfajta kegyelmet, tehát ők sem járnak teljesen Isten nélkül és Krisztus nélkül, hiszen Krisztus mindenkiért meghalt.
3: Nekem nagy élmény volt, látom, hogy a közönségnek is tetszett. Nagyon szépen köszönöm önöknek!

0: ahogy így visszaemlékszem arra, hogy nem tudom, 30 évvel ezelőtt a szüleimmel néztük az Aktuális című műsort, akkor én mindig egy boldog embernek láttam. És most is azt látom, hogy egy boldog ember ül itt velem szemben. Holott a mai társadalomban nagyon sok a depressziós, a pánikbeteg, a nem tudom. Mi a boldogságnak a titka?
1: Én azt gondolom, hogy a kiegyensúlyozottsághoz nagyon fontos, hogy az embernek harmonikus viszonya legyen a szüleivel. Fejlődés lélektanilag egyenletes volt a kamaszkorom. Nem tudom, hogy mi van másokkal. Én ezzel magyarázom, hogy én aránylag kiegyensúlyozott ember vagyok. Igazából, mivel ugye már most már nem dolgozom a tévében, amikor ott dolgoztam, akkor gondoltam, hattam azt, hogy amit csinálok, az hasznos. Igazából sose gondoltam olyan nagyon túl ezt, nem volt bennem annyi hübrisz, hogy azt gondoljam. Kivéve azt az egy esetet, amikor a híradóban voltam, mert akkor azt gondoltam, hogy most először csinálok egy olyan híradót, akkor egy országos hír műsor volt, nézte a 3 millió ember, hogy tudom, hogy szombaton. Igen. Hogy most csinálok először egy olyat, ami megmutatja azt, hogy ez mindenki és hogy ennek van értelme. Szerintem túlzott elhivatottságérzés volt bennem. Úgy érzem, hogy utólag, hogy túlzott volt. Nem kell azt gondolni, hogy az embernek akkora jelentősége van. Akkor is tudtam, hogy nem én nekem, hanem amit csinálok, de ez akkor is túlzás. Akkor persze, most már mindegy, de csak úgy azt gondolom, hogy egyébként azonban én sose gondoltam azt, hogy én most a falrengető dolgot hajtok végre, vagy hogy enélkül nem lenne meg az emberiség. Úgyhogy nem mondhatom azt, hogy amíg dolgoztam, addig azt tartotta bennem a lelket, hogy ez most nagyon hasznos, most meg amikor nem dolgozom a tévébe, amíg csinálom ezt a kis metazint, most szűnik meg a támogatottsága.
0: Láttam a Facebookon, és bele is olvastam az írásaiba. Ez mióta él ez a metazin nevű?
1: 2001 éve? Óta él, akkor Bence György, filozófus.
0: 26 éve?
1: Igen, 25. Bence György filozófus barátom csinálta ezt a tanítványával, Pogonyi Szabolcssal. A magyar nemzetben volt a Simicska időkben az a lázadás, igen. És ott megnézték, kiderítették, hogy hoppa, a Batthyány Alapítvány finanszíroz egy olyan kiadványt, amiben egy CEUS professzor van. És akkor megkérdezték tőlem, hogy ez micsoda. És akkor mondtam nekik, hogy ezek úri emberek. És szerintem már rég kinyírtak volna bennünket. Ma nem divat ezzel dicsekedni, de szerintem Orbán Viktor személyesen tartotta ezt életbe. Ugyanis a Bence Gyuri, aki meghalt 2006-ban, tehát ő csak 5 évig csinálta ezt, őtől vettem én át.
0: Igen.
1: Ő Orbán Viktornak tanácsadója volt 2003-ig. Akkor nem értett vele egyet a jobboldali fordulatával, hogy mit tudom én, ott hagyta, de azért ők személyesen jóba voltak. És ugye évente egyszer találkoztam, én is jóba voltam személyesen Orbán Viktorral, csak nem találkoztunk soha. De
0: tényleg, én azt gondoltam volna, hogy kismillió interjút készített.
1: Hát azt igen, de munkán kívül nem találkoztam vele. De hát most megszűnik ez az egész, az alapítvány.
0: Én pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy és akkor most mi lesz a metazinnal?
1: Hát ezt én is szeretném tudni.
0: Az életét nézi, akkor mi volt az, amit végig szeretett volna átadni, mondjuk a lányának?
1: Ez nem volt ilyen bennem. Én bíztam benne, hogy ő tehetséges, és az volt a kérdés, hogy csupán, hogy erkölcsileg rendben lesz-e. Jó ebben lesz, és az lett. Én különben vittem őt hitalra ferencesekhez, amikor kicsi volt, és első áldozó is volt. Én gondoltam rá, de nem akartam, én jól tőlem nem lett volna ez őszinte, vagy nem hatott volna őszintén. Ő mondta, hogy Réka barátnője megy, hogy mi lenne, ha is mentem, hogy én minden héten vittem.
0: De akkor őt meg is keresztelték.
1: Jaj, hát az azonnal meg kellett keresztelni, amikor megszületett, mert a dédimami mondta. Ezt muszáj volt megkeresztelni, mert a dédimami ezt előírta, és az nem...
0: Tehát a dédimami az ön nagymamája volt?
1: Nem, hanem a feleségem nagymamája. Nagyon helyesek voltak a ferences atyák, akik ott tanították őt. Tényleg nagyon helyes srácok voltak, illetve az egyik már nagy érett férfi volt, de a másik, a fiatalabb is nagyon helyes volt. Én azt gondoltam, hogy az jó, hogy föl tudom neki ajánlani ezt a lehetőséget, hogy majd, hogy ez nyitva legyen. Tehát azt gondoltam, hogy ez jó, és azt is magamban, hogy ha véletlenül hívő ember lesz belőle, az ez nagyon nagy támasz az életbe, és boldogságforrás. Ezt én tapasztaltam.
2: Bethlen Jánossal, újságíróval, szerkesztővel és televíziós műsorvezetővel, Prontvai Vera beszélgetett életéről és az újságírás felelősségéről. Köszönjük, hogy velünk tartottak.
3: Mária Rádió.
4: Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap költője sorozatban, augusztus 8-án, Kölcsey Ferencre emlékezünk, a himnusz szerzőjére. Mert ő augusztus 8-án született, 1790-ben. Aztán 48 éves korában Szatmár csekén ment el. Mindenkinek a himnusz jut eszére Kölcsey Ferencről, pedig nyelvújító is volt, politikus is volt, volt országgyűlési képviselő, a Magyar Tudós Társaságnak is tiszteletbeli tagja, a Tudományos Akadémiának is tiszteleti tagja volt. Bár nagyon nehéz volt az élete. A Sződemeteren született 1790. augusztus 8-án, de édesapja már 6 éves korában meghalt, mármint hogy Kölcsey 6 éves korában, és akkor Debrecenbe küldte az édesanyja 6 éves kisfiút, hogy ott tanuljon. Édesanyja is nem sokára meghalt, és akkor az egyik nagybátyja vette gondozásába. De különösen érdekes, hogy a korábbi házvezetőnőjük, Panna néni, ő viselte igazán gondját, és az ő öccsének is a gondját. A másik nehézség ezen a családi handicapen kívül az volt, hogy elkapta a fekete himlőt, és ez az egyik személynek az elvesztését hozta. Bár a legenda azt mondja, hogy a korabeli szokások szerint forrósággal akarták gyógyítani a szemét, és valami szikra pattant a szemébe, de ez lehet, hogy csak egy legenda. Az iskoláit a református kollégiumban végezte 14 éven át. Elég jól tanult minden területen, bár a latin verselésben nem remekelt túlzottan. Ugyanakkor nagyon gondosan tanulmányozta Csokonynak a munkáit, Virág Benedekét, Kisfaludy Sándort, és akkor már közismert Kazinczy Ferencnek a munkáit. Először, amiket írt verseket, az később megsemmisítette. 16 éves korától írt egyébként verseket. Amikor felnőtt, megpróbálkozott Budapesten, a Pesten a jogi pályával, de azt hamar otthagyta, ugyanis barátságot kötött az akkori irodalmi élet jó néhány emberével, Szemere Pállal, Horváth Istvánnal, Vitkovics Mihállyal, és hát csak az irodalom érdekelte úgy igazán. És se a tanári pályára nem ment, hova Debrecenbe hívták, hanem inkább hazament az Álmosdi birtokra, ami egyébként édesapjának volt a birtok, és akkor mint kisnemes ott gazdálkodott, és aztán tanulmányokat folytatott, és részt vett az akkori reformkor mozgalmában. Nem volt nagy mennyiségű az a vers, amit megírt, viszont ő írta a himnuszt a magyar népzivataros századairól, és néhány verset talán egy korosztály megtanult a középiskolában tőle, például a Husztot. Ő a nemzeti szabadelvűség mozgalmának volt egyik vezető képviselője, az országgyűlésben is működött, sőt, megyei főjegyző lett, és 32-ben választották országgyűlési képviselővé, ekkor ugye 42 éves. Pozsonyban december 19-én foglalta a helyét 1832-ben, és ő lett az egyik kerületi jegyző. szónoklatait a magyar nyelvügyében tartotta legtöbbször, és országos hírű lett a beszédeivel. Ő irodalmi, művészi színvonalra emelte az országgyűlési beszédek műfaját, és tőle tanultak valószínűleg Deák Ferenc is, Kossuth is, Eötvös is, Szemere Bertalan is. Tehát szabad elvű politikus volt, a reformok híve volt, küzdött azért, hogy Erdély és Partium visszakerüljön, és egy új alkotmányt szeretett volna, és azon belül a magyar nyelv jogait szerette volna rögzíteni. Megbizatása 34-ben véget ért, és akkor, amikor a maradiak kerültek hatalomra a megyében, és búcsúbeszédével 35-ben annyira meghatotta a rendeket, hogy az országgyűlés arra a napra, a búcsúbeszéde után felfüggesztette az ülését, és sőt, az országgyűlési tudósításokat Kossuth gyászkeretben jelentette meg. Hazament, gazdálkodott, és folytatta irodalmi munkásságát Álmos Zsoli és Szatmárcsekéről, és aztán alapítója lett a Kisfaludi Társaságnak 36 novemberében. Nem volt beteg előtte, mikor egy hirtelen megfázás hatására, egy hivatalos útja alkalmával egyébként nagyon-nagyon megázott, viharos záporban meghűlt, és egy heti betegéskedés után meghalt, nyilván valami tüdőgyulladásszerű dologban. Szatmárcsekén hunyt el. Hát mit tudunk a magánéletéről? Magányos ember volt, nem nősült meg, alig áll rendelkezésre bármi a magánéletéről, inkább a verseiből következtethetünk féle személyekhez való kapcsolatáról. Szemere Bertalan, Szemere Krisztina voltak azok, akik kiemelhetők az ő kapcsolat rendszeréből. Kölcsei egy emblematikus alakja a reformkornak, és a himnusszal pedig örökre beírta magát a magyar irodalom történetibe. Ma a verseit már nehéz olvasni, ennek ellenére ma augusztus 8-án több versét idézzük fel a Mária Rádióban. És ami külön érdekesség, hogy a himnusznak egy új zenés megvalósítását is lejátszuk a mai napon többször is. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja a hallgatói családot. Szabó Tamást hallottátok. Kölcsei Ferenc, tudatlanság. Tudok vigan nevetni. Tudok híven szeretni. S szépről énekelni. S kelyhem, ha megtölteték, köszönni bort felétek, Tokaj Szent Istenei. Egy van, mit életemben, sem bűnben, sem kedvemben meg nem tanulhatok. Epettem, olvadoztam, sok jányt lágy búra hoztam, s mégis sírni nem tudok. Kölcsei Ferenc, tudatlanság.
5: Hírperce.
6: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Több mint 4000 fiatal találkozott Peruban a Nemzeti Ifjúsági Napon. Betlehem Dávid nyíltvízi úszó nyerte az első magyar aranyérmet a vizes Európa-bajnokságon. Közösségi gondoskodás néven egyedülálló képzés indul az esztergomi hittudományi főiskolán. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Több mint 4000 fiatal vett részt július 30-a és augusztus 2-a között a dél-amerikai Peruban rendezett második nemzeti ifjúsági napon. Tájékoztatott róla a Fidesz. A legyetek bátrak, Krisztus él mottóval megtartott találkozóra Peru 46 egyházi körzetéből érkeztek fiatalok, köztük az Amazonas vidékén fekvő Iquitos apostoli vikariátusának küldöttsége is. Franco, a Szent Márton plébánia ifjúsági szolgálatának egyik tagja, csak nem 1000 kilométert utazott a dzsungel mélyéről az eseményre. Mint mondta, bár különböző kultúrájú, éghajlatú és hátterű fiatalokkal találkozott, ugyanaz a hit és ugyanaz a vágy kötötte össze őket. A fiatal szerint az út segített felismerni, hogy az Amazonas közösségei nem az egyház peremén élnek, hanem annak teljes jogú részei. A találkozó a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozóra való felkészülésnek is része volt. Betlehem Dávid aranyérmet nyert pénteken a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a párizsi európai bajnokságon, tudósít az MTI. A harmadik egyéni számban Betlehem mellett a 2 évvel ezelőtti olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf képviselte a magyar színeket. A szakág viszonylag új számában a férfiaknál 37-en indultak, 1500, 1000 és 500 méteres távokon mérettették meg magukat. A fináléban a magyarok és a németek egymás mellett törtek az élre. A fordulóból a 2 magyar jött ki jobban, az első-második helyen indultak neki az egyenesnek. Betlehem a többiektől teljesen külön, szinte a szajna közepén úszott, és hatalmas fölénnyel diadalmaskodott. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most pedig megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. 2026 őszén új hiánypótló képzést indít az Esztergomi Hídtudományi Főiskola közösségi gondoskodás témakörében, közölte az intézménye honlapján. A képzés a keresztény emberképre, a katolikus társadalmi tanításra és a közösségi gondoskodás hagyományaira építve készít fel szakembereket a gondoskodási rendszerek emberközpontú működtetésére és fejlesztésére. A hallgatók teológiai, etikai, jogi, pszichológiai, pedagógiai és szociális ismereteket sajátíthatnak el, miközben gyakorlati eseteken, terepgyakorlatokon és közösségi projekteken keresztül is fejlődhetnek. A képzés egyelőre részismereti formában, levelező munkarendben indul, fél évente 10 szombati alkalommal. A jelentkezési határidőt augusztus

0: lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9. Talentum. Beszélgetések életről és értékekről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Békés Géza ikonfestőművészt. Szervusz Géza, Isten hozott itt nálunk a Mária Rádióban.
4: Szeretettel üdvözöllek én is, Isten áldjon.
3: Mint minden kedves vendégünktől, így tőled is kérnék egy szentírási idézetet, mely közel áll a szívedhez. Parancsol, tiéd a szó.
4: A korintoszi első levélből van az idézet. Mi molondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Ez az idézet azért kedves számomra, mert ikonjaim között van egy olyan csoport, ami Krisztus bolondjairól szólt. A Krisztus bolondjai talán a mai értelembe vett túlzásokba estek, és ezek között van, aki csak tiszteletnek örvend, van, akit szentként tisztel az egyház, és vannak olyanok, akiket már el is felejtettünk. Ehhez készült egy vers is a saját kötetemből, amit szintén szeretnék idézni. Égne, ha volna már a lármafa, a harang magától sikítana. Szánnám a testvért, ostorvelt lovat, meg is ölelném a bolondokat. Az élet színház, arcomon a maszk, ördög vagy Isten, bűn vagy a malaszt. Kézben kolompom, rajtam az ingem, én szabad vagyok, rab csak a testem. Ennyi volt az idézet.
3: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó, nem szoktál verseket írni, hogyha már...
4: Igen, egy kötetem jelent meg. Amikor Pannonhalmán nevelkedtem, ott nagyon tehetségesnek tartottak, de az élet másként alakította a sorsomat. Talán én sem akartam eléggé, ez így alakult.
3: Én tudom, hogy görög-katolikus családból származol, hisz ismertem édesapádat, édesanyádat, sőt testvéreidet is. Kérlek, beszélj családodról, hogy honnan indultatok el. Úgy tudom, hogy 1949-ben születtél, és Bedőről, később Nyírszőlősről, később pedig Nyírpilisről. Néhány mondatban, hogyha a hallgatóinkat tájékoztatnád ezekről az időkről.
4: 49. október 5-én születtem Vértesen, ahol nagyapám több mint 30 évig szolgált görögkatolikus esperesként. Ez akkoriban az egyházmegye legkisebb egyházközsége volt. Édesapám is görögkatolikus pap volt, apai nagymamám családjában több száz éve szolgáltak görög származású görögkatolikus papok. Én magam is görögkatolikus teológián tanultam. Unokatestvéreim között is papok, papnék vannak, nagynénéim is papokhoz mentek feleségül. Édesapám először Bedőn szolgált, hozzátartozott a legtöbb filia az egyház megyében.
3: Ha elmondanád hallgatóinknak, hogy Bedő hol található, merre van?
4: Román határon található, ma is létező település, román önkormányzat is van ott. Édesapám többek között megtanult csak azért románul, hogy misézni tudjon nekik. Hálából Bukarestbe feljelentették, és gyakorlatilag a börtönzése is innen indult ki, hogy két állam közötti differenciát, hogy elsimítsák, az volt a legegyszerűbb, hogy édesapámat börtönbe zárták az 50-es években. Ahonnan szabadult ugyan egy feltételes ítélettel, de egy zsidó bíró azt mondta, hogy ártatlan, mert amit hisz, azért nem lehet elítélni.
3: Ez egy nagyon érdekes történet. Szerintem tükrözi az 50-es évek és az egyház kapcsolatát. Én nagyon jól tudom, mert ugye az én családom ma is ugye görögkatolikus papok vannak a feleségem részéről, és nagyon jól tudom, hogy milyen szegénységben és milyen megpróbáltatásokban tudták csak fölnevelni a gyermekeiket. De beszélj te erről, hisz te megélted ezeket a dolgokat, hogyha volna kedves hallgatóinkat, beavatnád a szüleid és a ti sorsotokba.
4: A börtön után nyírszőlősre helyezték édesapámat szervező lelkésznek, ahol előtte nem volt görög pap. A hívek nem tudták azt, hogy mit jelent egy görög papi családot segíteni, ellátni, és ezért nagy nyomorban éltünk. Először egy olyan házban laktunk, amit egy idős hölgy az egyházra hagyott, de egyszer, amikor Nyíregyházán volt a családnak a rokonai kipakolták a lakást az utcára, hazamentünk, és minden bútorunk ott állt kinn az utcán. Akkor kerültünk egy borházba, ahol a felnőttek ki se tudtak egyenesedni, penészes volt, hideg, lakhatatlan. Ott kezdte el édesapám a parókiát építeni, ami nagy áldozatok árán sikerült, sok baráti támogatással, és ebbe be tudtunk először egy szobába költözni, később a lakás többi részét is tudtuk lakni. Ma már ez a ház sem él, mert egy újat építettek a rendszerváltás után.
3: Mennyi ideig szolgált édesapád nyírszőlősön? Mennyi idős volt? 10 évig?
4: Igen. Általában az a vélemény, hogy egy papnak 10 évig kell egy helyen szolgálni. Nagyapám kivétel volt, mert ő 30 évig volt vértesen, de édesapám általában ezt a 10 évet igyekezett betartani. Innen kerültünk Nyírszőlősről Nyírpilisre. Nyírpilis egy színgörög katolikus település volt, körülbelül 1000 lakossal, és ha lehet mondani, körülbelül 100-150 cigány lakossal, akik általában reformátusok voltak, de amint megismerték édesapámat, mindenki görög katolikus akart lenni, és amikor mentünk házat szentelni, mindenki behívott bennünket, hát ezekbe a putrikba nagyon nehezen tudtunk bemenni. Édesapám mellett 5 évig voltam kántor Nyírpilisen, és Újtanyán, és Ömbölyön, amit szintén hozzá csatoltak a nyírpilisi egyházközséghez.
3: Értem. A Nyírpilisen tulajdonképpen akkor már a szegénységből lassan kilábadtatok. Én úgy tudom, hogy neked 4 testvére, tehát összesen 5 vagytok, ugye?
4: Az 5. testvérem, a legkisebb húgom már ott született, és a nővérem sajnos már nem él, 4 vagyunk testvérek, ebből 2 húgommal napi kapcsolatban vagyunk, nincs olyan nap, hogy ne beszélnénk egymással. A 3. húgom sajnos intézetben van, sokáig nem voltunk igazán jóba, mert a szüleimmel nem úgy viselkedett, ahogy kellett volna, de a kislányom hatására tavaly megbékültem vele, és azóta őt is segítem. A másik 2 húgomat is, mivel pedagógus mind a 2, sokáig amennyire tőlem telt segítettem. Most már nem szorulnak rá, kivéve a legkisebb húgomat, aki sajnos 4 fiúgyerek felvelése után kényszerűen el kellett hagyja a férjét, mert a férje nem úgy bánt vele, és egyházilag is sikerült a elválás tőle. Ez tisztázott helyzet a húgom részére.
3: Értelek. Beszéljünk most rólad, beszéljünk a mostani családodról. Úgy tudom, hogy egy kislányod van, kérlek beszélj róla, a vejedről is, mert olyan krisztusi keresztet viseltek az életben, ami egy megpróbáltatás és fantasztikus példakép lehet mások számára. Tiéd a szó, parancsolj! Hogy alakult a pályád? Arról is beszéljünk.
4: A teológián egy rejtélyes betegséget kaptam, éjszakánként lebénultam, és reggelre ez a bénulás elmúlt. A teológiának az orvosa azt mondta, hogy ilyen betegség már pedig nincsen. Ezért szimulánsnak minősített, aki a vizsgái alól akar kibújni, holott minden vizsgát minden esetben kitűnően végeztem, sőt, Pannonhalmán is kitűnő tanuló voltam. Így kénytelen voltam felgyógyulásom után abba hagyni a teológiát, mert rettentően csalódtam a teológiai tanáraimba, társaimba, és sajnos a szüleimmel is olyan helyzetbe kerültem, hogy el kellett otthonról jönnöm. Följöttem Pestre, másnap munkába álltam, folyamatos három műszakba dolgoztam 2 évig, segédmunkásból csoportvezetői beosztásig jutottam, és ez a 70-es évek elején azt jelentette, hogy körülbelül 5000 forint volt a fizetésem. Onnan mentem el tisztviselőnek 2300 forintért, amit aztán ugyanannál a cégnél fejeztem be a munkámat, és a munkám abbahagyása után is, mivel ezt infarktus okozta, utána még dolgoztam több mint 10 évet ugyanannál a cégnél.
3: Értelek.
4: Igaz, már nem vezetőbeosztásba, de dolgoztam.
3: Értem, tehát belekóstoltál tulajdonképpen a civil életbe is, ami hát ugye egészen más, mint egy görög katolikus családnak az élete. Szeretném tőled megkérdezni, hogy hogy kerültél kapcsolatba az ikonfestéssel, és itt térjünk rá erre a lényegre.
4: Mindig is ikonok vettek körül, gyerekkoromtól kezdve. Az ikonok simogatták a szememet, szóval nekem ez természetes közege az életnek. Amikor kórházba feküdtem a klinikán, és ezt a rejtélyes betegséget vizsgálták, amire aztán rájöttek, hogy egy kálium szint lezuhanása okozza, ami akár halálos állapotot is okozhat,

0: végezte el. Aztán úgy alakult, hogy én is megpróbálkoztam a festéssel. Ő segített a festés megtanulásában, a festékek megismerésével, oldószerek megismerésével, aranyozás technikájának a megismerésével. Úgyhogy nekem van is egy olyan művem, ami arról szól, hogy amit az ikonokról tudni kell, amit az ikonfestésről tudni kell. Szóval ennek az elméletével is foglalkoztam, talán az elméletével olyan szempontból is, hogy van egy olyan könyvgyűjteményem, amit 30 év alatt összegyűjtöttem, ami különböző országok ikonjairól szól. Orosz, bulgár, szláv ikonokról, illetőleg magyar ikonokról is, középkori képekről, mert ugye akkor még az ikonok közel álltak.
1: Hadd szabadjon tőled megkérdezni, hogy tulajdonképpen egy ilyen ikonfestésnél milyen szabályok érvényesek? Tehát meg vannak határozva azok a keretek, amiben ezeket az ikonokat lehet festeni? Hát, ezen kívül hadd kérdezem meg még, hogy másolsz-e ikonokat?
0: Az ikonoknak a másolása nem ugyanaz, mint amikor egy festményről kópia készül. Uh-huh. Az ikonok annyira szigorú szabályok szerint készülnek, hogy mintha valaki keringő táncol, annak megvannak a szigorú lépés szabályai, vagy egy balettáncosnak is megvannak a mozdulatai, amik szigorúak, meghatározottak, sok-sok éven keresztül tanultak. Ez azt jelenti, hogy ezek alapján, a szabályok alapján lehet új ikonokat is készíteni. Tehát azért itt rengeteg szabadság is van a kötöttség mellett. Ez valahol úgy, mint az életben. Az életnek szigorú szabályai vannak, illemszabályok, összeférhetetlenségi szabályok, életszabályok, de azért azon belül mindenki az egyéniségét ki tudja fejteni.
1: Engem ez nagyon érdekel, volnának kérdéseim. Többek között elsősorban az, hogy a görögkatolikus templomokban ikonosztázok vannak. Azok is meghatározott sorrendben lehet őket fölrakni?
0: Annyira, hogy szinte nincs is a világon olyan ikonosztáz, ami minden ikonosztázra vonatkozó szabálynak megfelel. Például én kicsibe elkészítettem az ikonosztáznak a felső négy sorát, teljesen szabályos és teljesen megfelel a törvényeknek, a kánonoknak, és az 50 képből áll. És az egész mondjuk egy olyan 1 méter 20 centi szer 60 centi magas.
1: Még lenne kérdése, bocsáss meg, hogyha közbeszakítottalak, hogy tulajdonképpen a színdinamika az egy adott, tehát most például gondolok arra, hogy az Úr Jézus arcát, amikor ábrázolod, a haját, azt egy színben csinálod, vagy pedig esetleg teszel bele ősz hajszál, vagy hogy történik ez a színdinamika?
0: Hát nagyon érdekes,
1: hogy a szüzanyánál
0: amit
1: is...
0: az arcra mondasz, nagyon érdekes. Mert például ugye az arcnál azok a kicsi kis hajtincsek, az három kis hajtincs, nem mindegy, hogy merre kunkorodik a kettő és az egy. Tehát ilyen apróságok vannak. Az arc megfestése talán annyiban, hogy szigorúbb a szokottnál a Krisztus arc.

0: a kép, vagy közelíti azt a képet, ami belül van, vagy nem sikerül. De a lényeg az, hogy először a lélekben születik meg. Utána még érlelődik a lélek mélyében ez a ikon, nézem a táblát, ami már elő van készítve, le van aranyozva, és akkor gondolkodom, hogy na vajon erre mi készül. És akkor utána előrajzolom ceruzával, utána pedig ezeket a kontúrokat szépen kihúzom, és akkor utána lesz, jön még csak a festés. Nagyon hosszadalmas egy táblának az előkészítésétől az ikon elkészítéséig a sor. Az a lényeg, hogy nem igazán a külső szépségre kell törekedni. Az ikonoknál ott a Szűz Mária ikon a pócsi. Hát, hogyha azt veszük, az nem egy hagyományos értelemben vett szép, de mégis az a sok szeretet, ami hozzá kapcsolódik, és az a sok érzelem, ami bele van sűrítve, és az a történelem, amit rejt maga mögött, az a kis fatemplom, ami szintén valahol ott van az ikon lelkében, ezek teszik igazán szépé és értékessé az ikonokat.
1: Két kérdésem lenne. Tulajdonképpen az ikon szó az egyik mit jelent? A második kérdésem az az lenne, hogy vannak kicsi, nagy, ez is meghatározott, hogy kicsiben mekkora lehet a mérete, közepesben és nagyban is?
0: Először is görög szó, eikon, kép más kép. Ebből ered az ikon szó. A másik, amit kérdeztél, én nagyon törekszem arra, hogy a aranymesszés szabályai valamilyen szinten érvényesüljenek az ikonokba, az én ikonjaimba, amit én festek. Nagyon sok és kicsi az, amiben egy ikonfestő tud lavírozni, vagy táncolni, vagy ki tudja fejezni az egyéniségét. Én például ugye, amikor Műron környékén nyaraltam Törökország tengerpartján, láttam azokat a lapos kavicsokat, mondta a feleségem, hogy miért nem festesz ezekre a kavicsokra is. És akkor arra gondoltam, hogy igen, ebbe benne van a történelem, a Szent Miklós, és az első ikon, amit ezekre a kavicsokra festettem, az egy Szent Miklós ikon volt. Tehát festek kavicsokra is, aztán a kisméretű ikonokat azért kezdtem el festeni, mert volt a művészeti társaságnak egy iskola programja, amiben én is részt vettem, és iskolákat látogattunk, és én például a rendszerváltás után tudtam beszélni a gyerekeknek az ikonokról. Ezek nem egyházi iskolák voltak, ezek simán világi iskolák voltak, ahova kerületi szinten hívtak meg bennünket, és az egyik kisgyerek azt írta be a vendégkönyvbe, ha lenne egy ikonom, közelebb tudnék kerülni Istenhez. Ezért legközelebb csak azért mentem el oda az iskolába, hogy ennek a gyereknek vigyek egy kicsi ikont.
1: Ez mélyen meghatott engem is, és áldja meg a jó Isten a munkádat. Volnának kérdéseim megint ezzel kapcsolatban. Tulajdonképpen az előbb említetted, hogy kőre is festettél, de akkor már csak meg kell kérdezem, hogy a templomokban lévő freskók tulajdonképpen azok is ikonok, hisz csak falra festett ikonok. Tehát ugye az ikon szó jelentése szerint képmásot jelent görögül. Hogy nem vállaltál ilyen munkát, hogy esetleg templomokban falra festél, sőt, volna még egy kérdésem, hogyha megengeded, hogy Magyarországon hány ember foglalkozik ikonfestéssel? Mert azok neked tulajdonképpen konkurenciáid, hogyha így veszük.
0: Nem hiszem, hogy konkurencia. Soha én egy lépést nem tettem azért, hogy az én ikonjaim valahol is népszerűségre tegyenek szert, vagy pedig, hogy soha nem gondoltam azt, hogy esetleg el

0: eladjam. Ha eladok egy ikont, akkor rögtön meg is csinálom újra, mert szeretem, ha megvan nekem. A világban számtalan helyre eljutottak az ikonjaim, de ott se tettem egy lépésre, és a kiállításaim érdekében se tettem egy lépésre, és már megmondom őszintén, nem szívesen vállalok kiállítást, nagyon fárasztó számomra. Nem tudom, hogy mit kezdek avval a sok ikonnal, ami otthon van, körülbelül 500 ikonom van, olyanok, mint a gyerekeim. Nem szívesen válok meg tőlük, de ha úgy érzem, hogy valakinek szüksége van rá, az megkapja tőlem akár ingyen is. Mert ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ez is egy szentírási idézet.
1: Hogy kérdezem meg tőled, Géza, hogy az ikonjaid a magyarországi görögkatolikus templomokban megtalálhatók?
0: Adományozás révén talán igen, de nem. Én az egész ikonfestési tevékenységemet egyházon kívül végeztem. Kevésszer, tehát mondjuk körülbelül a 100 kiállításból, hogyha 5 esetben vagy 10 esetben egyházi kapcsolat van az ikon kiállításnál, az már sokat mondtam. Viszont nagyon sok esetben görögkatolikus papi személy végezte a megnyitást. Azt szívesen veszem, hogyha pap nyitja meg az ikon kiállítást. Tehát annak örülök.
1: Itt szeretném megköszönni hallgatóink nevében is, hogy Békés Géza ikonfestőművész a Mária Rádiónak mai napon hozott egy az Úr Jézusról egy kis ikont, és ezt szeretettel odaadtuk Milán atyának. De menjünk tovább a riporttal. Tagja voltál egy Kastár néven, jól mondom, Kastár néven bejegyzett ilyen művészeti csoportnak. Ezzel kapcsolatban, hogyha mondanál néhány mondatot hallgatóink számára.
0: A rendszerváltáskor alapítottuk meg Zuglóban ezt a társaságot, amelynek alapító és vezetőségi tagja voltam, és a közösség bizalmából művészeti vezetője lehettem. Ez körülbelül egy olyan, amikor a legtöbben voltunk, hogy 100-at közelítettük meg, de mindenféle művész, a fotóstól kezdve, a szobrászig, képzőművész, ruhaművész, mindenki volt. Tehát mindenki, egy nagyon befogadó társaság volt. A társaságtól nem csak bizalmat, hanem nívódíjat, életműdíjat, és szeretetdíjat is kaptam. A szeretetdíjat úgy érzem, az én kedvemért alapították. Betegségeim miatt vonultam háttérbe, sajnos a társaság erodeálódott, így mára már csak egy visszaemlékező szimpatizáns csoport létezik, amit sajnálok, mert életem 20 évi munkája vált semmivé. Szeretettel emlékszem életemnek erre a sikeres időszakára.
1: Ezzel kapcsolatban szeretném még megkérdezni, hogy társ ikonfestőkkel tartod-e a kapcsolatot?
0: Nem.
1: Nem? Tehát csak egyedül dolgozom.
0: Van, amikor kérdésekkel fordulnak hozzám, vagy segítséget kérnek tőlem, ezt minden esetben én megteszem.
1: Arra nem gondoltál-e, hogy az ikonfestészetről, vagy nem tudom, hogy megjelente valamilyen összefoglaló könyvet, amely színes ikonokkal lenne kirakva, hogy esetleg valamilyen úton módon kiadnátok, hogy a nagy közönség is hozzájusson ezekhez a dolgokhoz?
0: Nem gondoltam rá. Ha lehet mondani, a hiúság olyan távol áll tőlem, mint Makó Jeruzsálemtől. A másik pedig az, hogy vagyok annyira gonosz, hogy akit érdekel ez a téma, dolgozzon annyit érte, mint én.
1: Ez érdekes megfogalmazás. Hadd szabadjon megkérdezni, hogy jelenleg mind dolgozol?
0: Hát elbizakodottságnak tűnik a részemről, de körülbelül most jelenleg egy olyan 50 körüli ikon van már előrajzolva, ami megfestésre vár, és legalább egy 30 körüli ikon, ami elő van készítve arra, hogy majd később megfestésre kerüljön.
1: És ezeket az ikonokat már nem akarod kiállításra vinni? Mert az előbb említetted, hogy van elfárasztó.
0: Nem, de ha mondjuk úgy alakul a sorsom, vállalom, tehát most is volt nemrégen egy kiállításom, és sikeresnek gondolom.
1: Igen, hallottam róla. Hallottam róla, igen, hála jó Istennek, hisz testvéred is fellépett, úgy emlékszem.
0: Igen, ez úgy alakult, hogy a testvérem, a idősebbik húgomnak van egy kórusa a 11. kerületben, ami nyugdíjasokból áll. Idősek, tehát nyugdíjas kortól egészen 85 éves korig, szerintem a 90-hez közeli a legidősebb, és ők többször fölléptek kiállításaimon, és rendkívül módon kedvelnek engem is, és ők szervezték gyakorlatilag ezt a kiállítást, mert egyrészt szerettek volna föllépni ezen a kiállításon, másrészt pedig szerették volna, hogyha újra a lakókörnyezetükbe is be lenne mutatva ez a sok ikon.
1: Ez engem nagyon érdekel, úgyhogy majd a testvéreddel fölveszem a kapcsolatot, mert csinálnék velük egy riportot, hogyha ilyen kórusuk van. De menjünk vissza egy pillanatra két dologra. Az egyik dolog az édesapádra. Én azt mondom, tisztelt hallgatóink, miután én is a görög-katolikus családdal kapcsolatban vagyok, illetve nekünk is görög-katolikus családunk van, hogy ha visszaemlékeznek a riport elejére, hogy milyen nehéz sorsuk volt a görög-katolikus papoknak, én megemlíteném azt is, hogy édesapád úgy tudom, hogy díjazás nélkül kórházi szolgálatot, sőt börtönszolgálatot is adott, én emlékszem rá. Ez így van?
0: Hosszú évekig ezeket a munkákat végezte, sőt Nyíregyházán, ahol a nyugdíjas éveit töltötte, hajnali gyóntatást vállalt, az apácáknak a lelki gondozását vállalta, akik már akkoriban nagyon idősek voltak, és kórházi lelkészséget és börtönlelkészséget is vállalt. Amikor úgy alakult, hogy már fizetni lehetett a börtön pasztorizációért, akkor más nevezte ki helyette. Viszont a börtön egy nagyon komoly kitüntetéssel búcsúzott a munkájától. Ha lehet mondani, a civil közösségtől több elismerést kapott a munkájáért, mint az egyházi oldalról.
1: Értem. Megint fölmerült egy kérdés még az ikonfestéssel kapcsolatban bennem, hogy említetted, hogy külföldön is megtalálhatók az ikonjaid, ugye? Tehát vannak...
0: Igen, ha lehet mondani, igen. Csak egy érdekességként Budán volt kiállításom egy galériába, és egy olyan ikon lett kiállítva, elég nagy méretű, ahol körbeültek. Fölül Krisztus, ugye, és akkor körbe a 12 apostol. És ugye a naív elképzelés szerint azok az apostolok, akik az asztal végén ültek Krisztusra szembe, azok szépen lefelé voltak ábrázolva. Nem egy szabványos nézetből, hanem lefelé lógtak a képről. Valahogy egy francia filmrendező eltévedt és betévedt erre a kiállításra, és azt mondta, ez a kép neki kell, mert ez egy olyan filmes szemléletet adott neki, hogy a valóság ábrázolás az nem jelenti azt, hogy a valóságnak a ténybeli ábrázolása, hanem a ténybeli ábrázolás a valóságnak egy valóság leképzését jelenti. Tehát az a fontos, ott van. Nem az a fontos, hogy lelóg a képről, és valójában leesne, ha nem lenne oda festve. És azt mondta, hogy mindegy, nem érdekel, mennyibe kerül, ő megveszi. Én pedig nem akartam tőle megválni, és azt mondtam, hogy legyen 50 ezer forint. Hát ez ugye a 90-es évek elején volt, amikor Az 50 000 forint az egy komoly összeg.
1: Komoly összeg volt, igen.

0: leperkálta. Úgyhogy rögtön kifizette, és azóta ez Franciaország.
1: Hála Istennek, így legyen továbbra is. Van egy kérdésem még, és ez fölmerült bennem már a riport elején. Ugye beszéltünk arról, hogy orosz, bulgár, esetleg más keleti országokban is készítenek riportok. Az elmúlt években nagyon sokszor hallottam, hogy ezeket a ikonokat kicsempészték az országból, eladás céljából. És itt felmerült bennem az, hogy tulajdonképpen egy ikonnak az értéke az a kortól függ, tehát hogy milyen régi egy ikon, tehát hogy 100 éves, 200, 300, 400 éves ikon?
0: Hát jó lenne az, hogyha ez így lenne, de nem minden esetben van így. És ami nagyon érdekes, hogy egy takarítónő Budapesten óránként elkér 5000 forintot. Egy ikonfestőnek egy akármilyen kicsi vagy nagyobb vagy ikonnak az elkészítése az több 10 órát vesz igénybe. De ezt árba nem lehetne megkérni.
1: De látod, mégis csempészik, kiviszik nyugatra, és ott óriási összegeket adnak ezekért a régi orosz, meg bulgár, meg egyéb ikonokért.
0: Úgy gondolom, hogy az ikon dolgozik akkor is, hogyha olyan környezetbe kerül, ami nem méltó hozzá. Ő teszi a környezetet méltóvá önmagához, tehát ezek az ikonok sugároznak, sugározzák azt a hitet, amit valaki annak idején beletett, és az nem a kor függvénye, nem az idő függvénye. Más kérdés az, hogy esetleg ezt behatárolják anyagilag, de az az ikon dolgozni fog, sugározni fog, sugározza azt a hitet, ami mögötte van, és ha minden igaz, akkor ez örökké fog tartani, amíg az az ikon él. Van a művészetemnek, ha lehet mondani, egy olyan része, ahol belegondoltam, hogy vajon az ókori Görögországban, ahol fennmaradtak ezek a vázák és a vázaképek, hogy ott vajon lehettek-e fára festett képek. És miért ne lehettek volna? Színesek, fekete-fehérek, vagy különböző kétszínűek. És ezek alapján nekem van egy olyan munkásságom, ahol ókori vázak alapján készítek képeket, táblaképeket, és ezekből is már többször volt kiállítás. Például ilyen, hogy Orpheus és Euridiké, Héraklész és Apolló, Oidipusz és a Szfinx, Jászon hazatérése, Apolló és Daphné. De sajnos ezekhez kell egy olyan itiner, ami alapján egy mai ember megtudja, hogy a görög kultúrából ez mit is jelent.
1: Ez egy érdekes, amit mondtál, nagyon elszaladt az idő, még egyetlen egy kérdésem lenne hozzád, hogy a hallgatóink az interneten megtalálnak téged, tehát van valamilyen weboldalad, vagy valahol a képeidet esetleg, vagy rólad egy leírás, de tényleg csak egy mondatban, mert az idő nagyon elszaladt.
0: Hát van egy olyan, hogy 3w.extra.hu/bekesgeza. Van egy ilyen, valószínűleg még él, ezt a kislányom csinálta annak idején. De itt megint csak azt tudnám mondani, hogy nem igen mozgat a hiúság. Lehet, hogy ebben sok embert megfosztok attól, hogy hozzájusson információkhoz, rólam is, meg az ikonokról is, de ezek az ikonok talán nélkülem is megtalálják a helyüket.
1: Igen, sugároznak, és a lelkünkben visszaadják a szeretetet.
0: Így, ahogy mondott Tibor.
1: Tisztelt hallgatóink! Elárulom önöknek, hogy még festészeti műfajban dolgozó művésszel nem készítettem riportot. Viszont nagyon örülök, hogy Békés Géza ikonfestővel nem csak a festészetről, hanem egy görög-katolikus papcsalád életútjába is be tudtunk tekinteni. Nehéz, szegény és göröngyös út volt a művész úr elbeszélése alapján, ezt én is tudom. Tisztelet mindazon görög-katolikus papok emlékére, akik a legnehezebb időkben is, szegénységben, nélkülözésben hirdették hűséggel a Szent Evangéliumot és a Jóisten szeretetét. Nevük legyen örökké áldott. Kedves Békés Géza művész úr, kívánok hallgatóink nevében is neked és családodnak is jó egészséget, további szép ikonokat a Jóisten áldásával. Köszönöm, hogy vendégem voltál itt a Mária Rádióban. Borsoszky Tibort hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel is meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozz egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Mária Rádió a tengeren is. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Hosszú esztendők óta először mentem szabadságra, mármint olyanra, amikor tényleg a pihenésé voltak a napok. Baráti ajándékként nyílt lehetőségünk arra a feleségemmel, hogy 10 napig az Adriai tengeren, a Jón tengeren, az Égei tengeren és a Márvány tengeren hajókázunk, és egy-egy pillantást vethessünk azon városokra, amelyek a kikötések alkalmával elénk tárultak. Triest, Athén, Olimpia, Kusadasi, Isztambul, Korfu, Bari. Számunkra külön világ volt szinte valamennyi, de a rövid idő is elegendő volt arra, hogy a mediterrán nyüzsgést, a bazárok világát, a pontos és gyors ügyintézést, a gondok nélküli ki- és beszállást, a szigorú, de udvarias átvilágításokat megismerjük. És miként jön mindez a Mária Rádió? Amikor a hajó mintegy 3500 utassal és 1500 ügyi személyzettel a hullámokat szelte, és a kis teraszunkon ülve a napfény és az olvasás is unalmassá vált, elővettem a telefonom, és beütöttem a keresőbe Mária Rádió nevet. Szinte alig egy-két másodperc telt el, és már is hallhattam az ismerős zenéket, műsorokat, és így tovább. Mi mindenre jó az online adás? Többek között arra is, hogy több ezer kilométerre a hazától, a megszokott saját kis világunktól mégis otthon érezhessük magunkat, bármerre is visszazutunk. Nem maradtam le az enciklikákról, Bábel Balázs érsekatya megfontolásra érdemes gondolatairól, de még a saját jegyzetemet is meghallgathattam. Az Aranymisések címmel felolvasott jegyzetemet még az Égei tengeren hajózva hallgathattam meg 2026. július 11-én. A Széchenyiek Balatonföldvárról szólott már itthon 2026. július 18-án. Balatonföldvár, a magyar tenger, a Balaton partján fekvő, immáron 130 éves település. Az általunk meglátogatott városok régebbiek, ősibbek, de a mi szívünkben a magyar tenger és az azt körülvevő települések jobban beleégtek. Azok a miénk és a múltjuk, jelenük és a remélt jövőjük is azt mondatják velük, amit a régi mondás is, mindenütt jó, de a legjobb otthon. Legyen ez továbbra is így, legyen a hazánk, az otthonunk, valamennyiünké.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hír perce.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Fiatalok tízezreit hívta imára Medjugorjében a Mladifest. 14. Leó pápa novemberben fogadja a magyar püspököket. Több mint 4000 fiatal találkozott Peruban a Nemzeti Ifjúsági Napon. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Augusztus 1-e és 6-a között rendezték meg Medjugorjében a 37. Nemzetközi Ifjúsági Imafesztivált, a Mladifestet, számolt be a Catholic Time. A Bosznia-Hercegovina kegyhelyre a világ számos országából több tízezer fiatal érkezett, hogy közösen imádkozzanak, szentmisén vegyenek részt és megerősödjenek Krisztus követésében. Az idei találkozó mottója Ad fontem, a forráshoz volt. 14. Leó pápa üzenetében arra bíztatta a fiatalokat, hogy fedezzék fel újra a Krisztussal való találkozás szépségét, és ne engedjék magukat megtéveszteni a múló boldogság ígéreteivel. A fesztivált megelőző súlyos rongálás ellenére a Mladifest programjai rendben lezajlottak. A találkozót 1989 óta minden évben megrendezik, és mára a világ egyik legjelentősebb katolikus ifjúsági eseményévé vált, ahol fiatalok tízezrei keresik közösen a hit forrását és Krisztus közelségét. 9 év után 2026 novemberében tesznek ad limina látogatást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a Vatikánban, ahol 14. Leó pápával is találkoznak. Olvasható a 777 blogom. A rendszeres római látogatás célja, hogy a püspökök beszámoljanak egyházmegyéjük lelkipásztori és társadalmi helyzetéről, valamint áttekintsék a legfőbb kihívásokat. A látogatás azért is történelmi jelentőségű, mert egybeesik a hazai egyházi vezetés átfogó generációváltásával. A magyar egyház elmúlt 25 évének legfontosabb szereplői adják át a pásztorbotot. A 4 magyar érsek közül 2 éven belül 3-an, Bábel Balázs kalocsai kecskeméti érsek, Erdő Péter bíboros és Ternyák Csaba egri érsek is betöltik a 75 éves korhatárt. A novemberi római út tehát nem pusztán beszámolók és találkozók sorozata lesz, hanem egy korszakváltás fontos állomása is. Több mint 4000 fiatal vett részt július 30-a és augusztus 2-a között a dél-amerikai Peruban rendezett második Nemzeti Ifjúsági Napon. Tájékoztatott róla a Fidesz. A Legyetek Bátrak, Krisztus él mottóval megtartott találkozóra Peru 46 egyházi körzetéből érkeztek fiatalok, köztük az Amazonas vidékén fekvő Iquitos apostoli vikariátusának küldöttsége is. Franco, a Szent Márton plébánia ifjúsági szolgálatának egyik tagja, csak nem 1000 kilométert utazott a dzsungel mélyéről az eseményre. Mint mondta, bár különböző kultúrájú, éghajlatú és hátterű fiatalokkal találkozott, ugyanaz a hit és ugyanaz a vágy kötötte össze őket. A fiatal szerint az út segített felismerni, hogy az Amazonas közösségei nem az egyház peremén élnek, hanem annak teljes jogú részei. A találkozó a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozóra való felkészülésnek is része volt. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
2: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóink!

0: mikrofonnál Vértes Hajai László. Szombati adásunk témái... Leó pápa üzenete az albán Simone bíborosnak. Egyetlen börtön sem választhat el minket Isten szeretetétől. Pápai legátusok kinevezései: Parolin bíboros a katániai, Montenegro bíboros a Praia Amarei ünnepségek különleges küldötte. Ugye Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából.
1: Leó pápa az albán Simone bíborosnak: egyetlen börtön sem választhat el senkit Isten szeretetétől. XIV. Leó pápa üzenetet küldött a 97 éves Ernest Simone bíborosnak, aki július 31-én szentmisét mutatott be az albániai Spács egykori fogolytáborában, az ott elszenvedettek vagy életüket vesztettek emlékére. A kommunista rezsim idején a bíboros 18 éves kényszermunkabüntetésének nagy részét a táborban töltötte, ahol titokban mutatott be szentmisét. Egyetlen lánc sem elég erős ahhoz, hogy bebörtönözze az evangélium által megvilágosodott lelkiismeretet. Egyetlen éjszaka sem olyan hosszú, hogy megakadályozhassa a hajnalt, amelyet az Úr készít gyermekeinek. És egyetlen börtön sem elég mély ahhoz, hogy elválasszon valakit Isten szeretetétől. Ezekkel a szavakkal Szent Pál rómaiakhoz írt levelére utalva, 14. Leó pápa üzenetet intézett Ernest Simone albán bíboroshoz és mindazokhoz, akik részt vettek a főpásztor által bemutatott szentmisén július 31-én pénteken reggel a volt Spácsi fogolytáborban, az ott szenvedők vagy elhunytak emlékére. Ez a hely, amely mélyen bevésődött az albán nép emlékezetébe, a nemzet történelmének egyik legfájdalmasabb fejezete marad. Spács olyan hely volt, ahol sokan hordozták az igazságtalanság nehéz keresztjét, írta a pápa az üzenetben, amelyet a szentmise végén olvastak fel. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy azoknak a vére, akik ezek között a hegyek között szenvedtek és haltak meg, megöntözte azt a földet a hűség, a bátorság és a remény néma tanújává téve azt. A most 97 éves Simone bíboros visszatért abba a táborba, ahol 18 évnyi börtönbüntetésének nagy részét töltötte, hogy megünnepelje Krisztus áldozatát, amely a keresztet a halál jeléből az élet ígéretévé változtatta, írta Leó pápa. Az albán bíboros első kézből tapasztalta meg a kommunista rezsim üldöztetését. Kezdetben halálra ítélték a nép ellenségeként, majd büntetését később börtönbüntetésre változtatták, amelyet különböző munkatáborokban töltött le, ahol évekig kényszermunkát kellett végeznie. Simone bíboros felidézte: fogságom idején latinul, emlékezetből miséztem, minden alkalommal kockáztatva az életemet. Azt is elmondta, hogy titokban gyóntatott és áldoztatott. Elmagyarázta, hogy a kenyeret rögtönzött tűzhelyeken lisztből sütötte, és szőlőből facsart levet használt az eukarisztia ünnepléséhez. Ha megtaláltak volna, azonnal felakasztottak volna, tette hozzá. A július 31-i szentmisén a bíboros megmutatta a jelenlévőknek azt a bányász sicsakját, amelyet fiatal papként viselt, amikor föld alatti bányákba küldték dolgozni. Az üldöztetés éveire visszatekintve Leó pápa ezt írta: ki tudja, hány ima szállt fel a mennybe arról a helyről, hány könyörgést suttogtak el csendben, hány nehézségek és nélkülözés által megjelölt arc bízta végső reményét az Úrra. A pápa csatlakozott az imához ezekért a férfiakért és nőkért, akik közül sokakat jeltelen sírokba temettek, ahol senki sem gyászolhatta meg őket, vagy helyezhetett el virágot az emlékükre. 14. Leó azért imádkozott, hogy emlékük életben maradjon, és állandó emlékeztetőül szolgáljon az új nemzedékeknek, minden emberi személy sérthetetlen méltóságára, a szabadság értékére és a béke iránti elkötelezettségre.
0: pápai legátusok kinevezései. Parolin bíboros a pápa legátusa Szent Ágota katániai jubileumán. 14. Leó pápa szombaton Pietro Parolin bíboros államtitkárát nevezte ki különleges küldöttének, a Szent Ágota vértanú ereklyéinek Katániába való visszakerülése 900. évfordulóján, augusztus 16-án és 17-én rendezett ünnepségekre. Leó pápa augusztus 8-án latin nyelvű levelet intézett Francesco Montenegro bíboroshoz, Agrigento nyugalmazott érsekéhez, akit különleges küldöttévé nevezett ki a kalábriai Praia a Mare tengerparti település egészen Szent Istenanya kegyképe megtalálásának 7. centenáriuma alkalmából augusztus 14-én és 15-én rendezett ünnepségekre. Ugye, Makó közel van Jeruzsálemhez. Pálfai Zoltán makói plébános atya elköszönése új plébániára helyezése alkalmából. Augusztus a papi áthelyezések időszaka. Ilyenkor költöznek első szolgálati helyükre az új misés papok, és püspöki döntések értelmében ekkor vesznek búcsút káplánok és plébánosok eddigi egyházközségeiktől, és kerülnek új plébániára. Fájdalmasan szép ez a transplantáció, amikor a lelki pásztor a szívét ülteti át egy új testbe, ami persze mindig Krisztus misztikus teste, az egyház. A napokban kaptam jó barátomtól levelet, benne kedves ismerőse a makói plébános elköszönésével. Szíven talált engem a levél, és Zoltán atya hozzájárulásával most felolvasom, hogy megismerjük, mi lakik annak a papnak a szívében, aki szereti az Istent, és szereti az Isten népét. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsúbeszéde utolsó makói szentmiséjén 2026. augusztus 2-án, vasárnap. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy mennyi jót tett veled. Kedves testvérek, ezzel a Zsoltán sorral szeretnék elköszönni tőletek. Ez alapján szeretnénk néhány szót szólni mindarról, ami most bennem van. A török után az első egyházmegyés pap 1712-ben érkezett Makóra. Pontosan 300 évvel utána, 2012. augusztusában pedig egy 36 éves fiatalember küldtek ide. Bár fölszentelt pap volt, ez volt az első plébánosi helye. Ez a fiatal lelki pásztor az első hónapokban, években sokszor föltette magának a kérdést, hogyan és miért kerültem én ide? Mit akar itt velem az Isten? Mi az ő szándéka? Biztos, hogy rám van itt szüksége? Az itt eltöltött 14 év alatt megértettem, hogy Isten azt és úgy adja nekünk, amire és ahogyan szükségünk van. Vagyis nem a véletlen, nem a sors keze, hanem Isten akarata volt, hogy éppen én és éppen ide kaptam küldetést. Utolsó makói szentmisén végén ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék kiemelni. Ezek átgondolása talán segítheti a közösséget a továbbhaladásban. Szeretnék tehát pár szót szólni a háláról, az egyházról és a papságról. Ez a 14 év fordítsa minket Isten felé, egyedül ő felé. Adjunk hálát neki mindazért, ami történt velünk, köztünk, bennünk. Engedjük, hogy a hála túlcsorduljon bennünk mindazért, amit Isten cselekedett ebben az időben. A hála több, mint egy oda vetett köszönöm. A hála Istentől jön, és ő hozzá vezet. Benne gyökerezik. A hálát nem az váltja ki, hogy valami jó sikerült, hogy valaki ügyes volt, vagy sokat dolgozott. Cselekedetből fakad. A hála sokkal több és mélyebb rétegeket érint bennünk, mint az az öröm, hogy egy program sikeres volt, hogy megújult a templom belső, hogy szellemi és kulturális értékek születtek. A hálás ember fölfedezi, hogy ő semmi, Isten pedig minden. A hálás ember tudja, hogy ő csak egy eszköz Isten kezében. Aki hálás, nem az ajándékokat, a felszínen csillogó látszat valóságot, hanem az ajándékozót, azaz Istent keresi. A hálás személy nem kicsinyes, nem a körülményeket, nem a problémákat, hanem az egészet fürkészi. Persze a felmerülő gondokat nem kell és nem szabad eltagadni, de a hála kivezet önmagunkból. Nem engedi, hogy önmagunk körül forogjunk. A hála átalakítja és megkönnyíti az elengedést is. A hála segít megszabadulni az önsajnálattól. Középpontja nem az ember, hanem Isten. Ez a 14 év 14 stációként is felfogható. Egyfajta keresztút, ami azonban nem egyoldalúan a fájdalmak útja, hanem részesedés a megváltás végtelen gazdagságából. Hála legyen, hogy ezt a gazdagságot ízlelhettük meg annyi szentmisén, imaórán, előadáson, koncerten, zarándoklaton. Ma hálát adok Istennek a cirenei Simonokért, akik felismerték, hogy hol és miben tudják Jézus makói útját segíteni. Hálát adok a Veronikákért, akik a kórházi osztályokon és a szociális otthonokban önzetlenül töröltek arcokat, könnyeket, akik vigasztaltak betegeket, töröttek idősekkel, gyerekekkel, rászorulókkal. Hálát adok a síróasszonyokkal való találkozásokért, a Szent Jónásban megtapasztalt megtérésekért. Hálát adok a küzdelmekért, a csalódásokért, de még az elbukásokért is. A magamé sem kivétel ezek alól, hiszen a hála még a múlt sebeit, a fájdalmakat, a kísértéseket, sőt még a bűnöket is magához öleli. A hála mindenben képes meglátni Isten kegyelmét, hiszen az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Adjunk hálát tehát Istennek ezért a mindenért. A szép attól szép, hogy egyszerre van meg benne a világos és a sötét, hogy arányba kerül benne a fény és az árnyék, hogy egységbe ágyazódik a harmónia és a diszharmónia. Erre a 14 évre azért tudom mondani, hogy szép volt, azért tudok érte teljesen hálát adni, mert a sötétségeit is megéltem. Magamévá tettem azt az alapvető tapasztalatot, hogy a sötétség nem csak a fény hiánya. Megtanultam, hogy csak ott van világosság, ahol sötétség is van. Megtanultam, hogy az élet másképp teljesedik, mint ahogy azt mi legtöbbször elképzeljük. Mert Isten szándékai számunkra felfoghatatlanok. Ma különösen is meghajlok előtte, akinek az útjai nem a mi útjaink, és aki alkotásaiban és működésében csodálatra méltó. Ez a felelősségünk, elfogadni az életet, ami megszenvedtet és ámulatba ejt. Az utóbbi hetekben magam is meglepődtem azon, hogy az utcán, a bankban, az üzletekben olyanok szólítottak meg, akik nem tagjai az egyházközségnek, akik nem járnak templomba. Az utóbbi években mégis Istenből érintette meg őket valami. Ők jó szándékú kereső ember.

A katolicitás, az egyház lényege ez. Megnyílás mindenki felé, az egész összefüggéseit fülkésző látásmód és az együtt erejébe vetett hűséges remény. A 21. század egyházának ereje az együttben van. Pásztor és nyáj, fölszentelt és laikus, idős és fiatal, együtt képes felmutatni valamit abból, amire oly nagyon szomjaznak az emberek. Szent Ágoston egy másik alkalommal ezt így foglalta össze híveinek. Veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Ezzel a papságról is fontos dolgot jelentett ki. Az egyház középpontja nem a pap, hanem Krisztus. Ez a hivatás nem rólunk szól. A pap mindössze nyíl, amely Istenre mutat. Ceruza az ő kezében, amellyel elrejtve viszontagságok, csalódások és nyomorúságok között láthatatlanul írja az egyház és az emberiség történelmét. Azért rejtetten, azért észrevétlenül és azért csendesen, hogy egyedül Krisztus kerülhessen előtérbe. Hogy egyedül ő legyen az, aki számít. Hogy egyedül ő legyen az, aki hat és működik. Hogy egyedül ő legyen minden tevékenységünk forrása, csúcsa és középpontja, azaz övé legyen az elsőség mindenben. A papnak nincs ereje. A papnak nincs hatalma. A papnak nincs befolyása. A pap önmagában és önmagától semmi. Krisztus a minden. Ő a teljesség. Az öröm teljessége. Az egyház teljessége. És a hála teljessége. Minden ember más. Más személyiségtípus, más adottságok, más talentumok. Ugyanakkor minden ember értékes. Létéből fakadóan ajándék. Ez a papra is igaz. Ezért fogadjátok nyitott szívvel, érdeklődéssel és őszinte testvériséggel az új lelki pásztort. Ő más lesz, mint én. Ez természetes. Éppen ezért kérem, ne hasonlítsatok össze vele. Engedjétek, hogy ő az legyen, akinek Isten megalkotta. Isten általa fog munkálkodni köztetek, ti pedig dolgozzatok együtt vele. Egyet azonban véssetek szívetekbe. A papok jönnek, mennek. A mi életünk ilyen. De az egyház él és megmarad. Minden elmúlik, Isten nem változik. Nektek erre az Istenre kell figyelnetek, és papjaitokkal együtt mindenek előtt az ő országát és annak igazságát kell keresnetek. A többit, amire szükségetek van, mind megkapjátok. Végezetül mit is kívánhatnék számotokra? Isteni igéjét hívom segítségül. Szent Pálnál kiválóbban nem tudnám megfogalmazni, amit szeretnék a szívetekbe helyezni. Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban. Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy felismerjétek, milyen reményre hívott meg. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő lelke által, hogy a hit által Krisztus a szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, és beteljetek Isten egész teljességével. Kérlek titeket, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok teljes alázatban, szerítségben és türelemben. Viseljétek el egymás szeretettel, és igyekezzetek megőrizni a lelki egységet a béke kötelékében. Ahogy tanította Szent Pál apostol az efezusiakhoz írt levelében. Köszönöm. Elköszönés címmel Pálfai Zoltán makói plébános atya búcsú beszédét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Magyar Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Iszűrben szeretett testvéreim! Ezekben a hetekben én is lelki gyakorlaton voltam. Egy csodálatos könyvet kaptam, Jean-Pierre Torel. Domonkos atya írta ki egész életébe kutat akvinai Szent Tamást, Hedvig nővértől. Nagy ajándék, most jöttem rá. Szóval mielőtt egy ilyen nagy egyháztanítót olvasunk, nagyon jó azoktól hallani, akik kutatták, és olyan megdöbbentő, hogy mit mondott. Először is az a címe, hogy Akvinói Szent Tamás a lelkipásztor. Holott azt gondoljuk, hogy nagy teológus, akit alig lehet megérteni, ki tudná ezt olvasni, meg unalmas, meg minden, nem igaz. Tűnik egy egészen más világ volt, amire vissza kell találnunk. És a lelki gyakorlatom egyik legnagyobb ajándéka, hogy tulajdonképpen azt erősítette meg, amire engem is és sok paptestvéremet a Szentlélek mai nap indít, a mai napság, a mai időkben. Azt mondja, hogy beszédeiben és egyetemi előadásaiban mindig három ugyanaz az erővonal volt. Tehát egyik sem maradt ki. Az a baj, hogy a utódaiból már kimaradt, a reneszánszban meg elszakadt, ma meg szét van szedve. Mi ez a három elővonal? Az első egy spekulatív, értelmi erőfeszítés, hogy megértsem a hit tartalmát. Azt, amit Krisztus hozott, amit a hiszek egyben megvallunk. És értelmi erőfeszítés, hogy megértsem azt, hogy miért értelmes elfogadni a hitet. Például van egy teremtő Isten. Tehát nem maradhat ki gondolkodásunkba, imádságunkba, a predikációba valami utalás értelmi erőfeszítésre. Mit mond az Úr Jézus az apostoloknak? Hát még mindig nem értitek? Hát nem gondoltatok bele? Hát nem figyeltetek? És ez ma úgy elsikkad. Nem, a hit az olyan érzelem. Jól érzem magam a templomba, akkor jövök, ha nem, akkor nem. Ez borzasztó. És a predikáció is, jaj, de csodálatos volt, mert milyen történetet mondott a káplán atya, minden, hát az is lehet. De az értelmünk mind jár. Hát egész nap bele kell gondolni abban, mi van. Meg kell érteni a dolgokat. És a hit területén ez a spekulatív, ez a legnagyobb isteni ajándék, egyik legnagyobb, az értelemnek a használata, mint ahogy elmaradt volna. A másik, kutatni kell a szövegnek az értelmezését, hogy amit hallottunk, most mit akar ez mondani. Nagyon fontos lesz az elkövetkezőbe. És persze nem csak az, hogy én megértsem, hogy mit akar ez a szöveg mondani, hanem 2000 év óta hogyan értették a keresztények. Tehát ez az egzegetikai, a szövegértelmezési feladat, amelyet tulajdonképpen a legegyszerűbb hívő is alkalmaz. A tudománynak mindig van egy olyan intelligens része, ami nem is tudomány, hanem mindig gyakoroljuk. Hát kapsz egy nagy levelet, mondjuk a lányodtól, aki már 10 éve nem látogatott meg, Amerikába él, és akkor ír egy nagy levelet. Hát most miért ezt mondta? Miért ezt a jelzőt használta? Miért így szólított meg? Miért ezt mondta másodszor? Hogy fejezte be? Tehát testvérek, ezt mi végezzük. És ugyanezt kell, hogy hallunk egy szöveget, és valami úgy megüti a fülünket, hogy semmi sem, és senki sem szakít el minket Krisztus szeretetétől. Hát most mit jelent ez? Az, hogy ő szeret minket, vagy mi őt. Mert mi nagyon el tudunk tőle szakadni. Tehát a szövegértelmezés is a harmadik, a misztikus vagy morál, erkölcsteológiai ne ijedjetek meg a misztikus szótól. Az azt jelenti, ha ez a kettő együtt van, akkor igenis megérint bennünket. Úgyhogy nagyon sokszor látom azt, hogy könnyes szemmel hallgatja. És csak neki szól. Ezért Akvinai és Szent Tamás nem nagyon ismert ez, hogy lelkiség. Jaj, milyen lelkiség ez a csoport. Lelkiség, lelkiség, spiritualitás. Egyszer, ha kétszer mondja azt, hogy lelkiség. Nincs ilyen. Keresztény élet van, és minden együtt. Az értelemnek a hatalmas munkája, mint ahogyan a civil életben is állandóan gondolkodunk. A második az, hogy megértsük, amit nekünk mondott Krisztus, amit az apostolok hirdettek. Ez az értelmezése egy szövegnek, amit most felolvastunk. És ez a kettő együtt van, de az első hiányzik, akkor nem a legmélyebben meg fog bennünket érinteni. Nézzük csak ezt. Kezdjük csak azzal. Izaiás. Így szól az Úr, ti szomjazok, jöjjetek a vizekhez mind. Bár nincs pénzetek, siessetek, vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Mi ez? Hát a vízért fizetni kell. Nagyon sokat dolgozunk, ez most nagy probléma, a víz. És a kenyérért? Hát reggeltől estig mennyit dolgozunk? És az mind pénzbe kerül. Ezt nem szólja le Izaiás, hanem Istentől kapott valami üzenetet. Van víz, van kenyér, van olyan emberi szomjazás, ami nem kerül semmibe. És éppen azt nem keresitek. Megtöbbentő. Nincs ember, aki ne szomjazna és ne éhezne. Vagyis mit jelent ez? Ne vágyakozna. Nincs ember, aki nem szeretne szeretve lenni és igazán szeretni. De azt mondja Izaiás által az Úr, ez nem a pénz kérdése és nem a vagyon kérdése. Amire igazán vágyakozol, azt nem tudod megvenni. A szeretetét is meg akarjuk venni. Egyre nagyobb ajándék, hogy lekötelezzem. Sőt, még azt is mondom, hogy ki adta ezt neked? Ki adta neked ezt a jó tanácsot? Nem tudunk ingyen szeretni. Ez nem szeretet. Megvenni a másikat, hogy birtokolhassa. Pedig a szívünk nem erre vágyik. Azért beszél képekbe Isten, mert képekben azért mindenki tud gondolkodni. Az első Zsoltár, amit idéztem a múlt hetekben, hogy olyan a hívő ember, aztán a Krisztusban levő ember, mint a folyóvíz partjára ültetett fa. A gyökerei benn vannak a vízbe. Jöhet a szárazság. Jöhet az élet megpróbáltatásai. Elhagyhatják. Akkor is él. És terem, és másoknak ad termést. Kedves testvéreim, egy kicsikét arról van szó, hogy azt hiszük, hogy mi nagy dolgot tettünk, hogy vasárnap eljöttem a templomba, pedig milyen meleg volt, kötelességem eljönni, ha krisztusi vagyok. Az Isten jött el Jézusban, és megfeszítettük, és akkor is azt mondta, hogy megbocsátok. Ez a Krisztus szeretete, és így térünk át a szövegelemzésre. Amikor Szent Pál azt mondja, hogy Krisztus szeretete sürget minket, hogy Krisztustól senki és semmi nem szakíthat el minket. Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Na most itt van a magyarázat. Számtalanszor előbukkan ez. Krisztus szeretete. Most ez nyelvtanilag hogy kell érteni? Lehet úgy lefordítani, hogy Krisztus szeretete, Krisztus szeret engem. De Krisztus szeretete azt is jelenti, hogy én szeretem Krisztust. Mint azt mondom, hogy az anya szeretete. Most ki kit szeret? Úgy is lehet érteni, hogy az édesanyám szeret engem, de az anya szeretete azt is jelenti, hogy én szeretem édesanyámat. Na most kedves testvérek, nem kell kitalálni teljesen az értelmezést, mert már a Szentírásban benn van, Szent János is mondja, és Pál is, hogy Krisztus előbb szeretett minket. A világon se voltunk, és Isten már kiválasztott minket. Tehát a Krisztus szeretete itt nem azt jelenti, hogy én szeretem Jézus Krisztust. Erről szó sincs, ezt most felejtsd el. Ott kell kezdeni, hogy ő mennyire szeret engem. Ez a kereszténység lényege. És hogyha ezt végig gondolom, megint az értelem munkája, akkor nem lesz olyan, hogy egy pap apostatál, ott hagyja, egy szerzetes leveti a szerzetes ruháját, egy házas megtöri a házasság szentségét, egy barátság megtiporja a másikat, mert ő neki az pénzt jelent, hogyha elárulja. És az emberi kapcsolatok mind szétmennek akkor. Tehát meg kell érteni, hogy Krisztus szeret engem. Ha ebben élek, akkor semmi és senki nem tud elszakítani. Na most mit jelent Krisztus irántam való szeretete? Kedves testvérek, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen aki szeret, ahhoz én hozzá tartozok. Na most, az embernek egy nagy kísértése, hogy úgy érezzük, hogy jobban tartozunk ehhez a világhoz, mint az a Jézus Krisztushoz, a 2000 évvel ezelőtt írt Názáretben meghalt, aztán föltámadt. Hát titokzatosan jelen van, de azért enni kell, inni kell, harcolni kell, izzadunk, stb. Azért mi az anyaghoz jobban tartozunk. Nem igaz. Az anyag kapaszkodik belénk. Mert az anyag nem tudja, hogy van. A mi testünkben ott van a világ mindenség, ezt hányszor mondtam, tessék végig gondolni. Amikor a 8. Zsoltár azt mondja, hogy az ember ott áll a teremtés csúcsán, hát persze aztán Krisztusra gondol, a megtestesült Isten fiára, akiben mi teremtettünk, mert elszakadunk, akkor vége ennek a méltóságnak. De testvérek, nem igaz, hogy nekünk mi vagyunk belekapaszkodva a porba. Nekünk kell az enni és inni, nekünk van szükségünk, de nem igaz. Igazában a világ van belé kapaszkodva az emberbe, mert a világ nem tudja, hogy van. A csillagvilágnak nincs célja, semmi. Ha nem lenne ember, ez egy végtelenül, a kárhozathoz hasonló létezés lenne, nincs értelme. Mi Istenbe vagyunk kapaszkodva. Végtelenül jobban, mint az anyagban, hiszen az anyagot is ő teremtette. Értünk. És az Isten fia emberré lett, értünk. Tehát mi a teremtő Istenhez, a megváltó fiú Istenhez, a Szentlélek által végtelenül jobban hozzátartozunk. Ezért hiába porlad el a testünk. A föltámad dicsőséges Isten fiában, dicsőséges föltámadásban, mert semmi sem szakíthat el Krisztus szeretetétől, a halál sem. Semmiféle emberi kísértés, sem a fejedelmek, a bukott fejedelmek, a sátán. Olyan nincs, hogy ez a világ elszakít téged Krisztus szeretetétől, a hozzátartozástól. Ha tudod, hogy hogyan tartozol hozzá. Nem tartozunk a testnek azzal, hogy a testet szolgáljuk. Itt nem az emberi testről van szó, Pál azt mondja, hogy mi nem az anyagot szolgáljuk. Azt szolgál minket. Azt emeljük föl szeretetünkkel az ingyenesség világába. Milyen csodálatos dolog ez. Megérteni, hogy mit jelent az, hogy semmi sem szakít a Krisztus szeretetére. Mert egy új misés pap abból a bódulatból, hogy ünnepi miséket mond, és meg egy püspök, mit tudom én, hát hogy ő mennyire szereti az Urat. Nem. Az Úr szereti őt, és kiválasztotta. Mi alapján? Semmivel nem vagyunk különbek, mint ti. Egyikünk se különb a másiknál. Isten előtt a személy számít. És téged kiválasztott sok mindenre. Az, hogy atyává, anyává tett. Hogy másokról tudsz gondoskodni. Hogy mennyi képességet adott nektek az Úristen. Ezt, kedves testvérek, ezt mindig úgy kell gyakorolni, hogy kihez tartozom végül is. A gyerek tudja, hogy melyik az a férfi, aki az édesapja. Ez az édesanyám. Azt mondod, ez a feleségem, ez a férjem. Most értjük meg, hogy mit jelent Krisztus mondása, hogy aki jobban szereti apját, anyját, feleségét, gyermekeit, nem méltó hozzá. Miért? Mert ott van a végtelen szeretet egymás iránt, ha a férjed és a feleséged is, ha két jó barát, két munkatárs, két egyházközségi tag, mindegyik tudja azt, hogy Krisztushoz tartozik, és megkaptuk tőle az új szeretet képességét, akkor ez a fajta szeretet, ami van, házasság, barátság, nemzeti egység, a másik emberrel való kapcsolatom, az beleemeltetik egy örökké való kapcsolatba. Tehát elveszítem enyéimet, ha csak vérségi alapon vagy szimpátiából tartozom hozzájuk. Isten szeretetével kell szeretni a másikat. Azért Isten pedig úgy szeret, hogy akkor is szeret, hogyha nem szeretik vissza. Ha te sebzettségeket hordozol, valaki beléd szúrt, lelkileg, testileg, akkor neked kell érte imádkozni nagy hivatásodban. Mert ő csak rossz, te csak fájdalmat hordozol. De ő bűnben van és elpározhat. Neked kell imádkozni érte. Milyen új világot nyit meg így Krisztus. És ugye, hogy mindannyian meglettünk érintve, ez az egyetlen hiteles misztika, vagyis titokzatos, de valóságos kapcsolat Istennel, az Atyával, Jézus Krisztus által a lélekben. Ezért nincsen Tamás számára és Szent Bonaventúr, ami nagy ferences zsenink, együtt tanítanak Párizsban. Ugyanez van. Tehát amikor előadást tart az egyetemen, hát, vagy egy skótusz, hát ezt egy mai pap, magamat is beleértve, háromszor kell elolvasni egy oldalt, hogy megértsek. Ott nem ájtatoskodik. A szószéken világosan beszél, de ott is ugyanaz van Tamásnál és Bonaventuránál, azaz értelmi erőfeszítés, hogy megértsem a hit alapjait, hogy én teremtmény vagyok, a világ teremtett, hogy amit elfogadtam Krisztustól, a hiszek egyben mondom, mit is jelent a számomra. És előveszem a Szentírást, mit akar nekem ez a szöveg mondani ebben a nagy összefüggésben. És nem vagyok magamra hagyatva, hiszen 2000 év óta hányszor magyarázták ezt az írást. És egyszer csak járjövök, hogy én is ugyanarra jöttem rá, de másképp. És akkor meg leszek érintve. Kedves testvérek, az életszentség nem más, mint megérintettség Isten által Krisztusban. Egészen addig, újra idézem, papoknak, szerzeteseknek tartottam Csíksomlyó lelki gyakorlatot, és mindig az első fő emeleten, hát egy emelet van, ott sétáltam, és ott van egy gyönyörű Szent Bonaventúra kép. Ül az asztalnál, ír, előtte van egy feszület, előtte ránézhetett, mert azt írja, oda van írva, hogy mit ír. Ezt írja. Nem akarok és nem tudok sebek nélkül élni. Te úgy akarsz? Nem tudok, de nem is akarok stigmák nélkül élni. Amikor az én megfeszített Istenemnek a sebeit látom, aki szeretett engem és életét adta. Te nem szenvedni akar, hanem Jézus sebeit hordozni. Azt a szeretetet tapasztalni állandóan, hogy úgy szeretett minket Krisztus, hogy csak hozzá tartozunk végül is. és csak benne tartozunk egymáshoz. Ezek az egyházi fordulatok milyen mélyek, nem mondja minden pap már, pedig ezt örököltük. Krisztusban szeretett testvéreim. Nem csak testvériség, nem csak rokonság, mert Ádám és Éva ivadékai vagyunk, hanem egy új lelki rokonság. A megszentelő kegyelem állapotában. És hát ezzel is fejezem be, hogy most elbúcsúzom tőletek, megyek Széchenybe haza, hogy Krisztusban szeretett testvéreim, köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy sok arcon láttam azt a megérintettséget, amely nem tőlem való. Én csak annak a szolgája vagyok. De ezután sose fogom elhagyni ezt a három erőteret. Az értelem munkája a hitben és a hit alapjaiba nagyon fontos. A szövegnek az elemzése, mit akar itt most mondani az Úr Jézus? És ez a kettő együtt van, ez hozza azt a lelkiséget. Egy új lelkiséget, amely Tamás meg Bonaventura nem ismer. Még ilyen se volt Szent Bonaventura Ferences lelkiség. Hanem ez a megérettség. Ez maga a lelkiség, mert ez a Szentlélektől van. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Ima urák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen. Adj nyugalmas éjszakát, s amint haláljuk, mélyülő, tisztuló, hűséges szeretet.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Kölcsey Ferenc versemlékek. Bátorságad erőt. Pályán a gyáva hanyatlik. Bátran lépj, hogy utóbb fény koszorúzza fejed. Szállj versenyre, magyar, s fog kelni körüled az élet. Messze tekints, a pálya kicsiny, túl rajta nagyobb vár. Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derül a fény. Küzdeni és győzni tanulj. Kell küzdeni és győzni a hazádért. Önérzés, te vagy a diadalmas bérc, nem a díj. Nemzeti fény a cél. Hogy elérd, forj egybe, magyar nép. Kölcsey Ferenc.
1: Hírperce.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa novemberben fogadja a magyar püspököket. Fiatalok 10 000-eit hívta imára Medjugorjében a Mladifest. Közép-európai cserkész találkozót tartottak Nagykovácsinál. Most pedig jöjjenek a részletek. A hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 9 év után 2026 novemberében tesznek ad limina látogatást a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a Vatikánban, ahol 14. Leó pápával is találkoznak. Olvasható a 777 blogom. A rendszeres római látogatás célja, hogy a püspökök beszámoljanak egyházmegyéjük lelkipásztori és társadalmi helyzetéről, valamint áttekintsék a legfőbb kihívásokat. A látogatás azért is történelmi jelentőségű, mert egybeesik a hazai egyházi vezetés átfogó generáció váltásával. A magyar egyház elmúlt 25 évének legfontosabb szereplői adják át a pásztorbotot. A 4 magyar érsek közül 2 éven belül 3-an, Bábel Balázs kalocsai kecskeméti érsek, Erdő Péter bíboros és Ternyák Csaba egri érsek is betöltik a 75 éves korhatárt. A novemberi római út tehát nem pusztán beszámolók és találkozók sorozata lesz, hanem egy korszakváltás fontos állomása is. Augusztus 1-e és 6-a között rendezték meg Medjugorjében a 37. Nemzetközi Ifjúsági Ima Fesztivált, a Mladifestet, számolt be a Catholic Time. A Bosznia-Hercegovina kegyhelyre a világ számos országából több 10 000 fiatal érkezett, hogy közösen imádkozzanak, szentmisén vegyenek részt és megerősödjenek Krisztus követésében. Az idei találkozó mottója Ad fontem a forráshoz volt. 14. Leó pápa üzenetében arra bíztatta a fiatalokat, hogy fedezzék fel újra a Krisztussal való találkozás szépségét, és ne engedjék magukat megtéveszteni a múló boldogság ígéreteivel. A fesztivált megelőző súlyos rongálás ellenére a Mladifest programjai rendben lezajlottak. A találkozót 1989 óta minden évben megrendezik, és mára a világ egyik legjelentősebb katolikus ifjúsági eseményévé vált, ahol fiatalok 10 000-ei keresik közösen a hit forrását és Krisztus közelségét. Augusztus 1-e és 8-a között rendezték meg a Nagykovácsi melletti Strelich Pál cserkészparkban a Central European Jamboree nemzetközi cserkész találkozót, amelyen közel 900 magyar és külföldi cserkész vett részt, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. A főként közép-európai országokból érkező fiatalok közös programokon, szolgálatokon és kulturális eseményeken ismerhették meg egymás hagyományait. A tábor kiemelkedő lelki eseménye volt az augusztus 2-ai szentmise, amelyet Székely János szombathelyi megyés püspök mutatott be. A résztvevők a békéért és a népek közötti megértésért imádkoztak. A jamborira különleges vendégek is érkeztek, Cserényi Gyula kutató űrhajós és Ekler Luca 2-szeres paralimpiai bajnok, paraatléta is megosztotta tapasztalatait a fiatalokkal. A találkozó célja a közös hit által egy határokon átívelő közösség kiépítése volt. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőtársam Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt! A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér, a Szent Rita ima csoport tananyája születendő Fülöp egészségéért, Andrásért, Rozáliáért, Ágnesért és Tamáskáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Élet nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amikunkban, aki fogantatott Szent Élettől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszen Szent Élekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a talakatod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a lelkünk békét megőrizze.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az ugó a te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Végében, kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ói, a világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bennünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed nagy gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott az

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg!

0: harmad darab. A világosság József üzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád, meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyos ez Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: rengetege, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A Virágosság Józsefi Szélének harmadik útja, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát. Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Szemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát,

Istennel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát,

0: Ajánlom, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindéken kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság József üzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylőpontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Amen.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk órájá. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak élarmadra.
1: A világosság rózsa füzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg kétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjárt kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögünk, Urunk Istenünk, könyörögünk mindazokért, akik még nem találták rá az evangéliumra.

0: Imádkozz elégetünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságot szűzmára Szent Olvasának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsértessék az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Gyüre Józsefné vagyok, és a Jóisten szeretetéről szeretnék tanúságot tenni. 1952-ben születtem, református családban nőttem fel. Édesanyám sokat betegeskedett, és ezért én így rokonoknál jártam. Mindig máshogy sajnos a testvérem meghalt, de nagyon-nagyon vágytam testvérre. Óvodáskoromban volt egy tapasztalatom, édesapám Háromiszakban dolgozott, és hazahozott a rokonoktól, és jól összebújtunk, és kipárnázta a falat, mert vizes volt. És édesapám arra ébredt, hogy én nem kaptam levegőt, és jaj, mi lesz. Édesanyám kórházba volt, és rázott engem, és nagyon meg volt ijedve. És közben én fölkerültem az Úrhoz, és nagyon örültem, hogy ott lettek, és nem akartam visszajönni. És volt ott, aki pártomat fogta, hogy ha már itt van, maradjon, de az Úr akarata döntött, és akkor már nem volt kérdés, hogy vissza kell jönni.
2: Milyen volt ott lenni? Mit tapasztaltál?
1: Nagyon szép. Nagyon szép, ez tényleg így van, hogy az Urat fényként láttam. Azt gondolom, hogy ő volt, mert hogy akkor mindenki az ő akaratát elfogadta, és nem volt kérdés, hogy más is lehetséges, és mindenki érezte, hogy az úgy lesz jó, és ezt soha el nem felejtem, pedig óvodás voltam.
2: Hogyan hatott ez az élmény az életedre?
1: Akkor nagyon megtöltött az Úr engem szeretettel az emberek felé, mindegy milyen korú, kicsik, nagyok. Már utána minden könnyebb volt. Azért vágytam szeretetre persze, de ez nagyon csodálatos volt így.
2: Elmesélted a környezetednek?
1: Igen, igen.
2: Édesapád mit szólt?
1: Jaj, neki nem. Annyira örült, hogy újból élet van bennem, s letett a nagy asztal, és gondoltam magam, hogy miért tesz le erre a kemény asztal. Egy szem lánya voltam, jó késői gyerek. Fiút szeretett volna, de soha nem mondta ezt nekem. De két fiú unokája lett, és nagyon szerette őket. Óvónőképzőbe jelentkeztem, de tanítónőképzőt végeztem el, mert az iskolába szükség volt tanítónőre. De előttem ápolónő akartam lenni az anyukám sok betegsége miatt, hogy én ott tudom szeretni az embereket. De a kicsiket is szerettem, ott kezdtem, sőt, dolgoztam bölcsében, nagyon-nagyon jó volt. Aztán noviba, aztán az iskolába, mert olyan sok gyerek lett, hogy kevés volt a tanítónéni. És levelezőn végeztem el a tanítóképzőt, akkor már Attila megszületett.
2: Kicsit még térjünk vissza a gyerek és fiatalkorodra. Próbáltak a református hitben nevelni?
1: Konfirmáltam, és az úgy sikerült, hogy a szomszéd néni mondta, hogy itt az idő, mert mindig édesanyám ápolásából voltam elfoglalva, édesapa meg Háromiszakban dolgozott. De utána a vasárnapi iskolába báboztam, meséltem, szóval foglalkoztam a gyerekekkel. Nagyon jó lelki pásztoraim volt mindig. Nagyon-nagyon jó. Ja, és hát a párom 5. volt, amikor megismertük egymást. De aztán én mentem iskolába, ő katonának. És egyszer csak úgy gondolta, hogy házasodjunk össze. És nagyon jó embernek látszott az is. Azt gondoltam, hogy én bárkivel jól meg fogok élni. Tehát mindenképpen szerettem volna a családot, gyermeket, mert nagyon szerettem a gyerekeket, és ezt is egy képbe mutatta meg az Úr, hogy én gyerekeket kísérek. Azt gondoltuk, hogy mi anélkül, hogy a templomba és közösségbe járunk, és lehetünk jó emberek, de nem sikerült. Az Úr Jézus nélkül nem lehet. Édesapám miatt református templomba esküdtünk, pedig a párom minisztrált, és akkor még sajnos nem volt ez a lehetőség, hogy két atya, vagy
2: ökumenikus.
1: Igen, nem volt, és az ő atyája azt mondta, hogy ha már így döntöttél, akkor nem gyónhatott, és önnek ez nagyon hiányzott. És az édesapja is, hát katolikus lányt szeretett volna, meg az atya is, de valamiért az atya szeretett engem, és elfogadott, de hogy nem jártunk egyik templomba se, ezt nagyon rosszul tettük, pedig én is szerettem az enyémet, a reformátusokat.
2: Aztán hogyan váltál úgymond igazán katolikussá?
1: A párom, mikor azt más volt, azt mondta, ha megyek vele templomba, ő meggyógyul, meg is gyógyult. És akkor először még mondta Sanyi atya, akit mindig szerettem, ő mondta, hogy úgy állsz itt, mint egy idegen. Közben én nem, csak amíg nem éreztem, hogy keresztet kell vetni, le kell térdelni, addig csak az Úrral foglalkoztam. És jaj, hát akkor ezt nem akarom. És akkor nagyon színesen fogadtak engem. Először volt templomtakarítás, és befogtak az oltárnál, és én azt hittem, hogy föl sem mehetek. Még ott letörölhetem a port. De aki éppen ott volt szolgálatban, szeretett és odahívott. És hát tényleg mindenki nagy szeretettel fogadott. Azóta is nagyon-nagyon jó. Jártunk Szentlélek szemináriumra. A páromnak a papbarátja hívott oda minket, és akkor reformátusként, de csodálatos volt, ahogy láttam. Nem tudom, hányszor végezte a Szentlélek szemináriumot egy parasztruhába öltözött néni. Különösen megszerettem, de ez nekem nem volt probléma soha, hogy ki hogy öltözködik, de hogy csodálkoztam, mert hogy miért kell annyiszor egy Szentlélek szemináriumot elvégezni, aztán elmondta, hogy miért. Nekem nagyon tetszett, mindenkit szerettem volna Jézushoz vinni. Azt mondta az atya, hogy úgy jár kell az utcán, hogy zsebáldásokat oszt. Tehát megáldja, akivel csak találkozik. Illa néni, aki imádkozott, értem, hogy katolikus legyek, igazi katolikus. Megkérdezte, imádkozhat-e, értem, mondtam persze, de hogy igazából nem hittem, de őt nagyon szerettem, gondoltam ebből baj nem lehet, meg hát nem is akarok idegen lenni. És sikerült, nagyon-nagyon sok mindent tanultam tőle, például, hogy az angyalokra is lehet számítani, hogy áldott legyen az Isten angyalai és szentjei, gyertek, siessetek segítségemre. És én megnéztem nagy szemekkel, hogy ilyet lehet, és közösen szerettük az embereket, meg a növényeket, és azt tanultam még tőle, hogy mi megkérjük, de az Úr cselekszik, és ő dönt. És ezt azóta is így érzem, és így tudom, hogy persze, ha kérnek imád tőlem, őszintén imádkozom, de tudom, hogy az Úr akarata lesz jó. 150 éves volt a templomunk, és akkor meghívták az ott szolgáló atyákat, és köztük volt Zöldi Sándor atya, aki a férjem ifjúkori papbarátja volt. És ő nálunk szállt meg, mert akkor már Mohorán szolgált. Közben 25 év eltelt, azt azért mindenképpen elmondom, és mondta, hogy nem akarjátok rendezni a házasságotokat. És én azt gondoltam, a párom ment érte, hogy ő biztatta fel. Hát gondoltam, mindig komolyan gondoltam, ezen nem újjék. Akkor beszélgettünk csak az atyával, és mondta, hogy hát én nagyobb katolikus vagyok, mint a párom. A beszélgetés kapcsán így gondolta, de mindig szerettük egymást, tiszteltük. Mondta, hogy ő reggel beszél a plébánossal, és legyek első áldozó. Nagyon meglepődtem, de jól esett, és mondták a társaim, hogy miért nem szóltam az imatársaim, mert akkor imacsoportban jártunk már, és mondtam, hogy hát én se tudtam, hanem ezt a Zöldi atya intézte, és akkor mondta a Sándor atya, hogy ő kikér engem, és mondtam, hogy nem kell ő neki kikérni, és másnap már találkoztam a lelkipásztorunkkal, akit szinte fiamként szerettem, és mondta, hogy egy az Isten, megértette, hogy a párommal fogok járni.
2: Mert oda egyébként jártál rendszeresen?
1: Nem. Csak hogyha ünnep volt, vagy temetés, vagy csak így esküvőkön. És ott a lelkipásztor azt mondta, meg a barátnőm, hogy egyszer ide menjünk, egyszer oda, de ezt a párom nem akarta, és később meg is értettem, hogy így tudott igazán elköteleződni.
2: Az első áldozásra visszatérve, hogyan maradt meg benned ez az esemény?
1: Csodálatos volt, nagyon megható volt, nekem nagyon-nagyon szép.
2: Mit éreztél?
1: Nagy tisztaságot és boldogságot. És mintha csak én lettem volna ott. Nagyon-nagyon szép volt. Magyarországért imádkoztunk, és mentünk a bazilikába. És a párom mondta nekem, hogy ő elmegy gyónni. Persze, menj. És más ember jött vissza, mint aki elment. mert az atya azt mondta neki, hogy csak akkor fogja feloldozni, hogyha komolyan gondolja, amit megbánt, amit meggyónt. És hogy még gondolkozzon ezen. És gondolkozott is, és eldöntötte. Egy előadáson voltunk a MOM-ba, és előtérbe árultak a Homoki Nagy Katinak a Szalmafiú könyvét. És nekem az nagyon-nagyon megtetszett. Sokat vásároltam ebből, mert ezt a Kati azért írta, hogy majd ha etikát tanítanak az iskolában, és sajnos erre nem került sor, hogy az ő könyvét megkapják az alsósok. És ez azért is nagyon fontos nekem, mert imádkoztam nagyon jó hitoktatókért, mert az nagyon-nagyon fontos, hogy mit hallanak a gyerekek. És mert hogy több könyvre volt szükségem, eljutottunk a Kati ima körébe, és ott nagyon idősek voltak, de mindenki nagyon szeretett. Igazi idős barátnőim lettek. Nagyon-nagyon jó volt ott. Kati nagyon szigorú volt, és engem érdekelt a néprajz, és akartam focra hazakerülni időben. Meg volt az imhacsoport, de már az Agapén nem akartam maradni, mert már oda kellett érni. És ezért a Kati nagyon haragudott. Hazaértem, és ki volt írva, hogy az előadás elmarad. Ez azért érdekes, mert azt gondoltam, hogy nekem nem probléma a Kati szigorúsága, és ott mégis kiterült, hogy de igen, ezt meg kellett tanulnom. És azóta is, hogyha én elbízom magam, hogy ebből biztos nem lesz probléma, és könnyű lesz, akkor az nem lesz az.
2: Hogyan kerültél a Katona István atya csoportjába, és mit kaptál ott?
1: Hívtak oda minket, és ott volt az életgyónásom, és még egy Szentlélek szeminárium, és gyógyító, és szabadító, és akkor láttam, hogy István atyában benne van Jézus két lábon járó jóság, és én még ilyet nem láttam, hogy mindenkit szeretettel fogad, semmiért senkire nem haragszik. Igazi szeretet árad belőle mindenki felé, és hát tőle tanultuk meg a Margarita nővértől is, hogy mennyire fontos a megbocsátás. És ha ez nem sikerült saját erőből, akkor Jézushoz kell fordulni. És akkor ő helyzetbe hoz, és meg is segít. És akkor eltűnik az a probléma, ami előtte nagyon nagy volt.
2: Van erről saját tapasztalatod?
1: Volt, amikor a rózsafűzés segített, volt, amikor csak egy kérés volt Jézus felé, és már egy két háznyira arrébb megoldódott. Nem nagy dolgok történtek, hanem azt kellett megtapasztalnom, hogy mennyire szükséges Jézus segítsége ahhoz, hogy meg tudjak bocsátani. Mert nem megy egyedül. Tehát nem igazán haragszom. Nem történtek nagy dolgok, de megbocsátani meg kellett mindenképpen. Mert szeretem az embereket.
2: Említetted, hogy nagyon fontos számodra a szentségimádás.
1: Csodálatos, mert akármilyen fáradt vagyok, erőt kapok. Megválaszt a kérdéseimre, vagy csak megtisztít, és megfürdök benne, és erőm lesz, és újból lehet megint kezdeni mindent. Bármi rossz történt, soha nem gondoltam, hogy az Úristenre haragudjak, vagy nehezteljek, mert annyira megértettem, hogy ő mindent jóra tud fordítani.
2: És a Szentlélekkel milyen kapcsolatban vagy?
1: Jaj, hát őt arra szoktam kérni, hogy tisztítson meg, meg amikor valakiért imádkozunk, hogy töltse el és adja át az ajándékait, és tudom, hogy átadja, amire szüksége van az embernek. Most már mindig bölcsességet kérek, először szerettem volna gyógyítani, de a szeretet gyógyít, és ezt is megtapasztaltam táborokban, meg az iskolában, tehát mindig megtaláltak a gyerekek, ha valami bajuk volt, meg a kolléganők is. Sajnos a fiaimnak nem sikerült jól a házassága, de nagyszerű unokáim vannak, és amikor a vállásra került a sor a kisebbik gyerekemnél, három unokám van ott, és az nagyon-nagyon nehéz volt. És egy folt jelent meg a lábamon, ezt 13 évig hordoztam. Míg nem a Katona István atyánál szoktunk táborozni Sáregresen, és a kápolnába imádkoztam sokakért, és kiléptem onnan. Ez 13 év múlva történt, addig próbáltam kezelni mindenfélével. Mindig mondták, hogy menjek orvoshoz, mert kezelni kell, és akkor kifakadt. És mondták, hogy ez egy rossz indulatú daganat. És akkor mondtam az úrnak, hogy most már sokat értem, uram, köszönöm, ahogy gondolod, ha itt tartasz, szolgállak, még ha nem, akkor nagyon köszönöm azt a sok mindent, amit kaptam. Hálát adni nagyon szeretek, de van is miért. És az úr megsegített abban, hogy hamarabb kerültem orvoshoz, és olyan nagyon ügyes volt a doktornő, de átkértük az urat is, hogy nem kellett utána már se kemó, se sugár. Hát ott beszélgettem az úrral, hogy uram, ha nem muszáj, el szeretném kerülni, ha lehet ezt a sugárt vagy a kemót. És a párom is elkerült, ő neki holyagdaganata volt. Ő is előbb került az úr segítségével. Behívta a doktor úr, hogy valaki visszamondta a műtétet, és akkor már 2 daganata volt az egy helyet, tehát nagyon hálásak vagyunk, és sikerült kimenni időbe. Előtte egy lelki gyakorlaton a szívét gyógyította az úr, ismeret szavában mondta a kisnővér, Ágnes nővér. Na, akkor a szívét gyógyította meg az úr, és egy nagyon helyes doki bácsi mondta, hogy hát jó, azért megnézzük, mert mondta a párom, hogy ő úgy érzi, hogy meggyógyult. Hát akkor lehet, hogy a másik oldalon van, hát ott sincs, kész. Nem kellett műtét, de ezt érezte is. Úgyhogy ilyen csodálatos dolgokat éltünk meg. Most makula degenerációval kínlódik. Hálát adunk, hogy még egy kicsit lát, kis éles látása van. Azóta én vagyok a szeme, én olvasok.
2: Tapasztalod, hogy mások is közelebb kerülnek Istenhez általad?
1: Nagyon közel segít az úr kerülni azokhoz, akiknek szüksége van pont rám. Volt, akinél nem is gondoltam, hogy én, de az úr megsegített.
2: Milyen az ima életed?
1: A papbarátunk mondta, hogy ha zsolozsmázunk, sok kegyelmeket fogunk kapni. És ezt akkor mi úgy elhittük, hogy reggel este zsolozsmázunk, és a könyörgésekbe beletesszük azokat, akikért tartozunk, többek között, akik még nem tértek meg a mi családunkban, meg akiket ránk bízott az Úr. Az úton is imádkozom mindig, hol a Jézus imával, hol a üdvözléggyel. És saját szavaimmal is persze. Rózsafüzért mindig mondunk, tehát van vállalásom is, meg este 8:50-kor van egy online csoportunk. Nagyon érdekes volt, hogy jártunk lelki gyakorlatra, és ez a Szent Gellértben történt, a Margarita nővért hívta Rumfejer Miklós atya, még reformátusként voltam, és egyszer csak ott volt egy szizanya szobrocska, és ott letérdeltem. És akkor én azt nagyon gyönyörűnek láttam, és nagynak. És ez azért érdekes, mert később, ez így járt a Medjugorjéba is, hogy a templom előtti szobrot én nagyon nagynak láttam. Mondtam, hogy hol van a nagy szűzanya szobor, és mondták, hogy ez mindig ekkora volt. Nagyon-nagyon szeretem a szűzanyát. Szoktam hozzá küldeni azokat, akiket a Jézushoz kell vezetni. Rájöttem, hogy nekünk van szükségünk a rózsafüzérre. Egyensúlyban legyünk, és át tudjuk adni az Úrnak. Mert annyira együttérző vagyok, hogy inkább viszem a problémákat, és amikor már nem bírom, akkor sokszor az úr elveszi kérés nélkül. Mostanában mindig így van, és akkor látom, hogy hű, de könnyű vagyok, és egész kitágul a világ, és akkor már látok, jobban látok, és akkor nagyon-nagyon hálás vagyok. Ez most is megtörtént, nyáron van egy nagy betegünk, akinek már látjuk a gyümölcseit is, mert annyira szerette volna a párom, hogy megteljen a templom a szentségimádásokon. Már 2 van hetente nálunk, a vasárnapot ő imádkozta ki, és nagyon-nagyon szeretné, hogy az emberek megérezzék, hogy mennyire fontos a szentségimádás. És most, mikor Borka Zsolt nagy beteg, és csak az Úristen csodája segíthet, már orvos nem tud rajt segíteni, ezért a fiatalok, meg nem csak a fiatalok elhatározták, hogy zenés dicsőítő szentségimádást tartanak. És telve volt a templom. És ez nagyon-nagyon-nagyon szép volt. Kaptam ajándékba képeket az úrtól, például egy gyönyörű szőlőfürt, és a szőlőfürtön ezek a nagy, hatalmas, szép egészséges szemek, ezek a Zsoltnak a gyümölcsei. Tehát, hogy ő mindig mindenkit befogadott, aki akart az ő énekkarában énekelni, vagy zenélni a csapatában. Nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, és a plébános atya a templomunkban egy kicsi részt elszárt, hogyha sír a gyerek, akkor oda el lehet vonulni velük. És jár egy édesanyja 4 kicsi gyerekkel. És nagyon sírtak, és gondoltam, hogy na, akkor én bemegyek. De hát én idegen voltam nekik, és nagyfiam ült mellettem, és nem nagyon bízott benne. Mondottam, viszem az urat, megpróbálom. És hát fantasztikus volt. Néztem a kicsik szemébe, aki nagyon sírt. Ő visszanézett, és láttam, hogy milyen gyönyörű szemük van. És akkor elkezdtünk beszélgetni. Először a 2 kicsi nyugodott meg, utána a másik 2 nagyobb is. Mert pont az a játék kellett volna 2-nek, 3-nak, ami hiába volt autóból 4, pont a fehér, vagy pont a piros. Ez 2-szer történt már meg. És pont úrnapján meg vihettem is őket, mert hát édesanyja nem bír annyit, és nagyon becsülöm érte. Igaz barátságot lehet itt kötni, a gyerekekkel is, meg a szülőkkel is. Annyira hiszek az ima erejében. Volt, amikor ki kellett imádkozni babákat, mert vagy édesanyja, vagy édesapa nem szerette volna, és már megfogant a gyermek. És úgy megsegítette az úr, hogy édesapa, édesanyja is igazán szereti. Ez a 4. gyerek volt már, de volt, ahol az első. Imádkozni tartozom a családomért is. Azt meg Margarita nővértől kaptam, hogy a széteső, valahol probléma van családokban. És ott is történt olyan, hogy 4 gyerek van, és édesapa ott akarta hagyni őket. Édesanyja szerette az édesapát, és mindketten imádkoztunk, és minden rendben van. És ez olyan óriási nagy ajándék, és nagy boldogság azóta is látni őket a templomban együtt.
2: Kedves hallgatók, Gyüre Józsefné tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

Kedves hallgatóim! Ebben az eszméletlen hőségben az ember feje olyan, mint a szita. Éppen csak befogadja a kapott információkat, de azok hamar átszaladnak rajta. Az információkat összerakni nagyon nehéz. Most úgy tűnik, két fontos téma mégis fennmaradt gondolati hálómon. A két sors kérdés, amely Magyarországon napjainkban érzékelhetően nagyon fontossá vált. A víz probléma, és hát a demográfia, a népességfogyás. Ebből a két körből hozok most néhány gondolatot. Nem annyira újak, hiszen mindkettővel foglalkoztunk már a Mária Rádióban. De aktualitásuk mégiscsak van. Méghozzá nem is kicsi. Magam, mivel gazdaságtörténettel, és ezen belül is a legújabb kor történetével foglalkozom, eléggé izgalmas, hogy a rendszerváltás időszakára visszatekintve markáns, érdekes és éles változásokat látunk számos területen ezekben a fent idézett kérdésekben. Látni fogják rövidesen, hogy egyértelmű trendváltozások tapasztalható. Legalábbis hazánkban 1990 óta. Kezdjük most a kérdést a vízzel. Tulajdonképpen miért lett a víz probléma napjainkban oly fontos? Azért, mert széles néptömegekhez kopogtatott be személyesen az ajtón. Hát víz probléma már eddig is volt Magyarország különböző részein, amelyek kritikus helyzetben voltak, magunk is sokat foglalkoztunk ezzel. Ilyen az Alföld nagy része. De azért még voltak esős csapadékos vidékek, és így nem volt egységes a társadalomban a probléma érzékelése. Nem csoda, hogy nem alakult ki egységes álláspont, hogy valamit sürgősen tenni kellene. Az ugyan roppant látványos volt az utóbbi országos években, hogy nagy folyóink, tavaink vízszintje csökkent. Hát mostanában járt családom ősember túra keretében a Velencei tónál, és hát szomorú látvány, ugye a nagyon lecsökkent vízmennyisége. De hát a túra a Velencei tótól a Balatonig vezetett, és bizony azt kell mondani, hogy a Balatonnál is szomorú volt látni, hogy mennyit kell begyalogolni ahhoz, hogy az ember vizet találjon. No, tehát eddig is már érzékelhető volt, de hát ugye ezt azok érezték elsősorban, akik egyrészt ott laktak, esetleg ettől függött a megélhetésük, másrészt akik hát ugye szórakozni akartak volna oda menni. És ezért még nem mindenkinél verte ki a biztosítékot. De hát, miután a hőségnapok száma dinamikusan nőtt, a hűtés problémája abszolút általános lett, no, ez most már komoly terhelést jelentett az áram biztosítás számára. Tudjuk, hogy ha áram van, minden

0: van, de ha áram nincs, akkor bizony nagyon nagy baj van. Valóban, jó magam, aki itt a tanyán élek, tudom, hogy a vízszivattyú is árammal működik, a hűtőszekrények, ha nincs áram, akkor minden megromlik, ami benne van, már pedig itt a tanyán el kell látni magunkat élelmiszerekkel, hiszen korlátozott közlekedési képességünk van, és nem akarunk nagyon terhére lenni kedves barátainknak, meg a szolgáltatóknak. Tehát jól betöltjük a hűtőszekrényeket, de mi van, ha nincs áram? És hát ebben a nagy melegben kénytelen az ember legalább egy kis légkeverőt használni. Klímáról arról nem is gondolunk itt. Nekünk a klímát a nagy diófák biztosítják, akiket viszont muszáj locsolni, hogy azért maradjon zöld lombjuk, és azok árnyékot adnak. Ismét megemlítem a mániámat, amit már olyan sokszor elmondtam. Erdő, erdő, erdő. Mindent fásítani, mert a fák megtartják a vizet, nem engedik olyan gyorsan kiszáradni a tart. Nem azt mondom, hogy csodaszert jelentene, de úgy én itt a saját otthonomban tapasztalom, hogy bizony rengeteg áramot meg tudok vele spórolni. Nem kell annyira hűteni a lakást, mert elviselhető. No, szóval az áram. Most, hogy odáig jutott a dolog, hogy Paks egy részét is le kellett állítani, mert hogy a Duna víz kapacitása szűkös, nem biztosítható a hűtés. Nos kérem, ez most már minden ember számára, legyen az fővárosi, legyen az dunántúli, legyen az alföldi, érzékelhetővé tette, hogy nagyon nagy a baj. És ennek oka a víz. Az alföldiek azt már tudták, hogy a tiszaszint, vízszint csökkenése miatt a homokhátságon egyre rosszabb, egyre nagyon alacsonyabb a vízállás, vagyis a vízszint a talajban, talajvízszint, és ez katasztrófát jelent, de hát ez még csak az alföld egyes részein jelentkezett. Szerintem ez is elég nagy probléma. Most azonban már országos gonddá vált. Politikusok egymásra mutogatnak, előre, hátra, de mi tagadás, ezért valamilyen szinten minden vezetés felelős már évtizedek óta. Kétségtelenül tanulságos, hogy mi két évszázada a dunai árvíz jelentette a rettetes tragédiát, mindnyájan, azt hiszem, mindnyájan láttuk a Kőszívű ember fiai című filmet, abban Veselényit, az árvízi hajóst, meg hát a film szereplőit, amint mentik az áradással elöntött területeken az embereket. A dunai árvíz az hatalmas nyomokat hagyott, még ma is lehet látni a belvárosban is, de még a mi kis templomunknál is azt a jelölést a templom falán, meddig ért a víz annak idején. A mi kis templomunk Óbudán van, azért mondom, hogy a mi kis templomunk, mert hát valóban családommal ide jártam 50 éve keresztül. A tiszai hatalmas árhullám meg egy olyan 25 évvel ezelőtt jelentett itt nagy katasztrófát. Soha életben nem fogom elfelejteni, micsoda összefogás volt itt a városban, hogy a szokásos magassághoz képest 9 méterrel magasabb, hömpölygő, űrületes, zúgba vőgbe a gáton áttörni akaró vizet, ahogy homokzsákok hordásával próbálták visszafogni az emberek. Az akkori polgármester, a városunk díszpolgára, háza ott volt a gát tövében, nagyon szép helyen, nagyon szép helyen. Kedves kis cukrászda is működött benne. Azon az éjjelen, azon a két kritikus éjjelen, gondolom, teljesen megőszült polgármesterünk. Szóval ez olyan idegfeszültség volt, tehát az élete teljes munkája ott volt kockára téve, és nem lehetett tudni, mikor tör át a víz. A kiegészített és jól karbantartott, és még most felturbózott gátakon is. Igen, ez volt, és az ember azt hitte, hogy akkor a legfontosabb dolog, hogy a víz le tudjon gyorsan szaladni, ugye, a falak között, a gát falai között. Most azonban a vízlevezetés helyett a víz megtartás lett a döntő probléma, döntő kérdés. Magyarország ma is vízben gazdag ország lenne. Ez sajnos hajlamos is volt ez a vezetés elhinni, hogy így van. Évente azonban 3,5 Balatonnal több víz hagyja el az országot, mint amennyi ide érkezik. A másfél évszázada kialakított rendszer, vízgazdálkodási rendszer elsősorban pontosan a víz gyors elvezetésére épült. de az egyre gyakoribb aszályok miatt ma már éppen a víz megtartása lenne a legfontosabb feladat. Mellesleg itt megjegyzem, mint gazdaságtörténész, hogy az időjárás változástól függetlenül probléma, hogy a rendszerváltás után az alföldi csatornarendszer igen elhanyagolódott. Ez csak úgy kiegészítésű jegyzem meg, mert nagyon jó utal a politika is a vízkérdés összefüggésére. Azután, hogy voltak a TSZ-ek is, meg volt a csatorna, meg a öntözőrendszer is, szétdarabolózás következtében ezek a rendszerek sérültek, és természetesen nem minden tulajdonos helyzetre hangsúlyt, pláne csak ideiglenes tulajdonos volt tulajdonképpen. Hát általában nem szerencsés, hogy a politika és a vízkérdés összefügg és összekapcsolódik, de így van. Sajnos ilyenkor a tömeg keresi a gyors megoldást, és legtöbbnyire ez csak annyiban van, hogy bűnbakot talál rá. De hát tartós megoldás, érdemi megoldás, ez aligha lehetséges. Mert ehhez a problémához államférfői gondolkodás kell, hosszú távú szemlélet, annak jó irányba történő megváltoztatása is, hát pénz, pénz és pénz. Manapság elterjedt az interneten, talán kedves hallgatók is találkoztak vele, hogy sokan a vízlépcső hiányokat emlegetik, hogy nincs a Dunán vízlépcső. Hát sajnos, ha nem kellő szakismerettel nyúlunk ehhez a kérdéshez, akkor félrecsúszhat a probléma megoldási javaslata. Mit értek ezen? Azt, hogy a szakemberek rámutattak arra, hogy nálunk a mi Duna szakaszunkon a Duna esése alacsony. Szemben mondjuk a fölöttünk lévő országokkal, ahonnan jön, ahol nálunk 10-szer nagyobb esés van. Arra is rámutattak, tehát ez az akadály lenne annak, hogy ilyen vízlépcső jellegű megoldásokkal kísérletezünk. Aztán arra is rámutattak, hogy nem lehet arra hivatkozni, hogy a többiek ellopják előlünk a vizet, mert a Duna visszhasználtát nemzetközi egyezmények szabályozzák. Persze minden egyezmény annyit ér, amennyit betartanak belőle. Én nem tudom, én csak arra utalok, hogy a vízügyi igazgatóság rámutatott, hogy az olyan vádaskodások, hogy emiatt lenne vízprobléma, nem indokoltak, mert ez valóban a leeső kevés csapadék miatt van ez az alapvető ok. Mindesetre az vitathatatlan, hogy mindent meg kellene tennünk a hozzánk érkező vizek gyors országból való kifolyásának a megakadályozására. És hát itt van a Dunisza csatorna kérdése. Hűséges hallgatóim talán már tudják, hogy erről többször is beszéltem, hiszen legalább 200 éves napirendi pont ez a most aktuális, és most újra aktuális kérdés. Feltétlenül el kell kezdeni a csatorna témát megoldani. Nyilván ez szükség lenne európai integrációs összefogásra, van nagy tétel. Azt is tudjuk, hogy nem áll olyan nagyon érdekében az Európai Uniónak, hogy a mi mezőgazdasági területeink locsolását, elöntözését biztosítsák, nincs nekik igazán igényük a mi termékünkre. Nekünk lenne fontos, hogy legyen mit eladnunk, persze az is fontos lenne, hogy ennek ne csináljon konkurenciát majd az ukrajnai már módosított gabona behozatal, de hát most erre nem akarok kitérni, csak azt akarom mondani, hogy nekünk ez létkérdés, de nem csak a mezőgazdaság, mert a könyörgöm egyáltalán az élet miatt. Tehát nincs víz az Alföld nagyon jelentős részén, és ha ilyen, akkor kiszárad országnak egy nagyon jelentős része. Bocsánat, csak nem akarjuk elveszteni országunk újabb egy vagy két harmadát, mint Trianonban, mert lassan egy monakói hercegségre fog csökkenni a magyar haza élhető területen, persze ez túlzás. Csak azt akartam ezzel jelezni, hogy nem politikai csatározásokról van szó, egymásra mutogatásról és témáról a politikai vitában, hanem az ország mentéséről. Ha megszűnnek a lakható területek, többek között a vízgazdálkodási problémák miatt, mert más problémák is vannak természetesen, de ez az egyik legfontosabb, hát akkor valóban összeszűkül az ország területe, bizonyos értelemben véve. Vannak olyan liberális közgazdák, erről is már alkalmasint beszéltem kedves hallgatóimnak, akik a falvak felszámolását javasolják, mert azt mondják, hogy a hatékonyság érdekében kellene ilyesmit megtenni. Rövidlátóan nézve, minden egyszerűbben megoldható a nagyobb településeken, persze gazdaságosabban. Az ilyen elmék általában nem fogják fel sem azt, hogy az életnek minősége is van. Nem mindegy, hogy kis kertembe kapálgatok, üldögélek a virágaim között idős koromba, vagy egy 10 emeletes panelház, mondjuk 9. emeletén egy szobába vagyok bezárva, teljes tehetetlenségre kárhoztatva. És most, ha még minden jól megy, akkor még a légkondicionálót se tudom működtetni. De nem fogják fel azt sem, hogy a környezettel való harmonikus kapcsolat és szórt település egységeket kíván meg. Több ezer kis település van Magyarországon. Kétségtelen, hogy ezeknek iskolára, orvosra, igazgatásra lenne szükségük, és ez pénzbe kerül. De kérdezem én, most is van ez? Mi érnünk a pénzért, hogy a pénz szolgálja az ember? Az én közgazdasági előadásaimnak ez mindig a lényegi kérdése. Az embert szolgáló gazdaság. Nem lehet puszta piaci szemlélet alapján művelni sem a politikát, de magát a közgazdaságtudomány sem. Sok olyan munkára utaltam, most itt elég Laura nővérnek a ezzel kapcsolatos munkáit idézni, a Mária Rádió hallgatóinak talán ők ismerik ezt. Na de hát én magam is számos nemzetközi és magyar szakírót tudok idézni, aki mind-mind felhívja a figyelmet arra, hogy a piaci szemlélet a közgazdaságtanból sem lehet kizárólagos, hiszen nagyon sok olyan tevékenység van, amit nem lehet megfizetni. Nem lehet megfizetni az édesanyja munkáját, az igazán áldozatos egészségügyi szolgálatokat, nem lehet megfizetni a jó tanárt, könyörgöm, meg kellene azért próbálni természetesen, csak mondom, hogy megfizethetetlen jelentősége van annak, hogy egy tanár hogyan is mit tanít. Mostanában sokat olvasok az interneten különböző történeteket, és azok között nem egy olyat, ami rámutat egy-egy tanárnak nemzedékeket, mondhatnám, hogy emberek százainak, ezreinek életét befolyásoló tevékenységét. Nos, tehát akkor maradjunk abban, hogy a vízügy egy olyan kérdés, aminél nem lehet csak arra korlátozódni, hogy van pénz, vagy nincs pénz rá. Van, amire muszáj teremteni pénzt, lehet, hogy sok generáció áldozatvállásával, de ennek megoldását meg kell találni, különben elvész a hazánk, hogy így mondja. Na de a haza más formában is el tud veszni, úgyhogy elvesznek a lakói. Így a demográfia a másik nagy kérdéskörünk, amivel talán még ennél is hosszabban szeretnék foglalkozni. Hát kinek kell ugyanis a terület meg a víz, hanem a térség lakóinak? De ha ránézünk a magyar demográfia adataira, azt láthatjuk, hogy a nemzetfogyás egyre dinamikusabb méreteket ölt. Nézzünk néhány nagyon fontos mutatót, kedves hallgatóim, most csatolják be öveiket, mert most rengeteg olyan adatot fog mondani, amit biztos nem is tudnak se megjegyezni, lehet, hogy nem is borzasztóan érdekli önöket, de én azért most mégis a korrektség kedvéért idézem a statisztikai hivatalnak a pontos adatait. Magyarország a világ legmagasabb úgynevezett nyers halálozási arányszámú országai közé tartozik. Az EU-ban több halálozási mutató szerint is a legkedvezőtlenebb helyzetű országok között vagyunk. A KSH 1900-ig visszamenő idősórai alapján jól kirajzolódik Magyarország demográfiai, hát átmeneteinek sora. Nem mutatom fejlődésnek, mert egyáltalán visszafejlődés, nem inkább visszafejlődés, amit látni fogjuk. Néhány történelmileg fontos évből idézem a születési, halálozási arányszámokat, és ebből ki fog alakulni a természetes szaporodás vagy fogyás száma. 1900-ban a születési arányszám 39,7% volt, a halálozási arányszám 26,3% volt, az ország lélekszáma 13,4%-kel folyamatosan nőtt. 2010-ben ezek a szám 35 születés, 22 halálozás, plusz 12 a szaporodás, növekedése az ország. Természetesen értelmszerűen ezeket a mai területre arányosítva mondom. 1920-ban 31 volt a születési arány, szám, halálozási arányszám 21, de még 2020-ban is ilyen értelemben az ország lakossága, az, ami akkorra megmaradt belőle, nem csökkent. 2030-ban. A születési arányszám 25, halálozási arányszám lecsökkent 15,5-re, és ennek következtében, bár mind a két szám érték csökkent, a halálozási arányszám csökkenése nagyobb volt, így aztán még mindig majdnem tizedikkel a növekedés stádiumában voltunk. 41-ben a születési arányszám 18,9, halálozási arányszám 13,2 volt, még 5,7 ezrelékkel nőtt a lakosság száma. Nos, 49-re már azt mondhatjuk, hogy 20,6 ezrelék volt a születési arányszám, a halálozási arányszám 11,4, így még mindig a 9 ezrelék körüli növekedést mérhettünk. De még 60-ban is, 70-ben is 4,5-3,5 ezreléknyi növekedés volt mérhető. 80-ban már ez majdnem a nullánál volt, tehát majdnem azonos volt a születési arányszám 13,9, és a halálozási arányszám 13,6 volt, tehát egy egész kicsi ezreléknyi nagyságú természetes szaporodás volt mérhető. És kérem, ez volt az, amire utaltam a bevezetőbe, 90-ben. 12,1 születési arányszám, 14,0 halálozási arányszám ezrelékben, vagyis elkezdődött a természetes fogyás, 1,9 mínuszt mutatott föl ezrelékben. És ez 2020, 2010, 2020, 2022, 2023, 2024 és 2025-ben a következőképpen mutatta a csökkenés mértékét. Nem minden számot sorolok fel, csak az végeredményt, vagyis az, hogy végül is mennyivel csökkent az ország ezrelékben. Népesedése természetesen 2020-ra 3,8, tehát egy nagyon jelentős visszaesés. 2010-ben is még 4 ezrelék volt, 2020-ban 4,6 ezrelék, 21-ben 5,9, 22-ben 5,6, 23-ban 4,8, 24-ben különösen magas volt, 5,4 ezrelék, és 2025-ben, az előző évünkben mínusz 5,6 ezrelék volt az ország természetes szaporodása. Az elmúlt év első felében 71 ezer gyermek született, 4,4%-kal kevesebb, mint a előző 12 hónapban. Így tudom mérni, mert statisztika így áll rendelkezésre. Tovább mélyült tehát Magyarország demográfiai válsága. 2026 első felében is mélyül még hozzá azáltal, hogy ekkor már csak 34.312 gyermek született, 703-mal kevesebb, mint egy évvel korábban. És a teljes termékenységi arányszám 1,27-re süllyedt. Tudjuk az előző demográfiai témákkal foglalkozó előadásaimból, hogy az Orbán kormány ideje alatt erről az igen alacsony 1,1-1,2 értéket mutató termékenységi arányszámról feltornáztuk majdnem 1,5 fölé. Még mindig messze volt a 2,1-től, de egyértelműen arrafele emelkedő tendenciát mutatott a természetes szaporodás szempontjából oly fontos gyermekvállást ösztönző megoldásoknak. De ebben az évben ez teljes mértékben visszaesett, már a múlt évtől kezdve, hiszen átlapolóan mérjük most a fél éves adatokat. A júniusi adatok egyáltalán nem hoztak áttörést. További 2,6%-os visszaesés miatt egyre sürgetőbb a kérdés, hogy hol van a magyar gyermekvállási kedv mélypontja. Rettentő részletes adatokat tudnék mutatni a demográfiai szempontból fontos összes egyéb adatról is, csak megint azt tudom mondani, hogy a házasság kötések száma, az élveszülések száma, stb. Mind-mind romlást mutatott egy év alatt, hát egy néhány ezerlék ponttal kevesebb volt a házasságkötés száma, mint az előző évben. 2026. januártól júniusáig 2,1%-kal 703-mal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. Csak hogy így ez az egész friss adatokat, hogy érzékeljük. A teljes termékenységi arányszám, ahogy mondtam, Körülbelül 1,27 most, és ez még rosszabb, mint az előző évvel korábban 1,28 volt, ha se jó. A természetes fogyás tehát 28 ezer fő volt. 6,6%-kal ugyan kevesebb, mint az előző évben, amikor nagyobb volt, de igazából nem annyira a születések számának volt tudható be. A születések száma a fővárosban és három régióban csökkent. 4-ben nőtt. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten van. A legnagyobb mértékű Észak-Magyarországon. Mindjárt arra gondol az ember, én azt hiszem, hogy nem fognak megvádolni hallgatóim rasszizmussal. Ha azt mondom, hogy igen, mert ott van a legjelentősebb roma populáció, és ott van a legkevesebb gyermek születési korlátozás, bár már a romák körében is egyre kevesebb van. Egyre kevesebb gyerek születik családonként. A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióba csökkent, az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenést Észak-Magyarországon, a legkisebbet Közép-Dunántúlon mérték. Természetes fogyás mértékkel Budapest kivételével. Végül is minden régióban csökkent most ebben az évben az előzőhöz képest, és hát azt is lehet mondani, hogy a főváros kivételével a házasságkötések száma is nőtt. Nagyon érdekes, hogy az összes negatív mutató a fővárosban jelentkezik. A magyar demográfiai válság már nem egyszerűen népesedési probléma, hanem egyre inkább gazdasági és társadalmi fenntarthatósági kockázattá vált. A termékenységi ráta tartósan messze elmarad a népesség újratermelődéshez szükséges 7,1-es értéktől. Nem csak kevesebb gyerek születik, hanem folyamatosan szűkül a szülőképes korú nők létszáma értelemszerűen, és ez tovább fogyasztja a népességet. Szakértők szerint úgy mondják, ilyen szó összetételt találtak a jelenség jellemzésére, hogy ez a folyamat egy szürke rinocérosz. Alulértékelt veszély, amely hosszú távon majd munkaerőhiányt, gazdasági növekedést, a növekvő nyugdíj és egészségügyi tereket, valamint egyensúlyosabb generációs egyensúlytalanságot okoz. Így tehát nem csak a nemzetpolitika szempontjából, hanem gazdasági szempontból, munkaerő problémák, társadalombiztosítási problémák szempontjából is. Rendkívül fontos, hogy hogy alakul a demográfia. Ezért nagyon fontos lenne, hogy az országban érvényes jogszabályok és azok esetleges mostani változásai ne rontsák a nagy családok életminőségét. Ne legyen teher, olyan nagy ter, így is ter, mindenképpen ter, a nagy család vállása az egyes emberpároknak. Talán emlékeznek kedves hallgatóink arra, hogy többször is tárgyaltuk javaslatunkat a nyugdíjrendszer olyan reformjára, amely például a több gyereket vállalók hátrányait csökkenteni. És azt egyben összekötöttük ezt a javaslatot a gyermek anyag minőségi javulását segítő ösztönzéssel is. Mert nagyon foglalkoztat bennünket, hogy milyen minőségű lesz a jövendő magyar gyermek anyaga, látjuk, hogy mennyiségben ez csökkenőnek tűnik. Az oktatási statisztikák szerint ugyanis egyre több különös hátrányos helyzettel rendelkező diák van a gyermekek, a tanulók között. Ezeknek a száma, akik sajátos nevelési igénnyel bírnak, megnövekedett. Nem az a probléma, hogy sajátos nevelési igényel rendelkeznek, mert vannak olyan gyermekek, akik tulajdonképpen önmagukban nézve kiemelkedően tehetségesek, de a társadalmi beilleszkedés szempontjából ezek a devianciák, mert bizonyos mértékig ugye eltérések az átlagtól, ezek nem teszik könnyebbé a társadalmi együttműködést. 2001-ben még gyakorlatilag nem is szerepelt az oktatási statisztikában, vagy alig olyan gyerek, aki autizmus diagnózissal volt jellemezhető. Ma már több mint 20 ezer ilyen gyerek tanul. Ez több százszoros növekedés jelent a nyilvántartott esetek számában. Ennek fő okai az, hogy egyrészt maga ez a fogalom kiszélesedett, jobban diagnosztikálja, korábban felismerik, és nagyobb erre a társadalmi érzékenység is. De akárhogy nézzük, az ilyen esetek száma erősen megnövekedett, a fejlett országokban is mérhető ilyesmi. 90-től, megint figyelik, ez a kulcsév, 2025-re 10 000-ről 2-3%-ra nőtt, tehát sokszorosára. Most én nem tudom, hogy a kedves hallgatók mennyien találkoztak, de én a unokáim generációjában egyre több ilyen gyermek születését látom. A szakirodalom arra is utal, hogy van a figyelemhiányos és hiperaktivitási zavarral diagnosztizált gyerekek száma is erősen nő, ADHD-nak nevezik ezt. Akkor azonban itt is fontos különbséget tenni, hogy a diagnózisok száma megnövekedett. Ez nem pontosan tudjuk, hogy valóban a jelenségek korábban tényleg kevesebbek voltak, csak kevesebbet vettünk ki. Tehát nyilván itt is a jobb felismerés van a fő fókuszban. És érdekes, hogy ha már nem csak a nagyon hiperaktív gyermekeket sorolják ebbe a kategóriába, hanem a figyelemzavarral járó formákat is, ami különösen a lányoknál korábban rejtve maradt. Manapság szélesebb a diagnosztikai spektrum. És hát így több gyerek felel meg az ilyen kritériumoknak. A pedagógusok és a szülők nagyobb érzékenységet mutattak a téma iránt. Az iskolák gyakran kezdeményeznek ilyen vizsgálatokat, tehát biztos, hogy a diagnosztizálás fejlődésének is betudható, hogy többet látunk, de az is biztos, hogy több is van. A COVID utáni időszakban a világ számos országban megugrott az ilyen kivizsgálásra jelentkezők száma, ami még nem biztosítja, hogy valóban korábbinál többen betegek, de többet diagnosztizáltak. Magyarországon nincs olyan hosszú országos epidemiológiai idősor, mint például az Egyesült Államokban. De a pszichiátriai, gyermekpszichiátriai szakrendeléseken és a pedagógiai szolgáltatók tapasztalata szerint az ADHD miatt vizsgált gyerekszám az elmúlt 15-20 évben jelentősen nőtt, főleg a figyelemzavaros forma, és egyre több lánynál. A várólistákra szóló jelentkezések is meghosszabbodtak, ezeket részben országos adatok alapján mondom, de mondhatom, hogy az saját egyik lányunk is gyermekpszichológiával foglalkozik, iskolapszichológus, tehát személyes tapasztalat is van etére. Szóval egyre többen találkozunk benne ilyennel, jelenség okainak vizsgálata fontos lenne. Nem mindegy, hogy a következő generációt alkotó népesség milyen minőségi összetételű lesz, hiszen nagy kihívás lesz a jövő egyre bonyolultabb feladataihoz való alkalmazkodás. Azt gondolom, hogy ebben a szeretetteli nagy családok, a kisebb, de keresztény nevelésű családokban felnövekvő gyerekek, a rájuk irányuló fokozott figyelem minden bizonnyal segít, mind a mennyiségi, mind a minőségi mutatók javulásában a magyar demográfia terén, ami hát azt jelenti, hogy meg kell tartsuk a hazánkat, hazánk földjét, vízkészleteit, ember állományát méghozzá, lakosságát magasabb minőségi színvonalon, hogy jövőnk legyen és bőségben legyen. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Augusztus 9. A missziós tevékenység. Egyesek egyszerűen azért nem lesznek keresztények, mert hiányoznak azok, akik keresztényé tehetnék őket. E tényleges hiány tudatában az egyház nem hallgathat, s nem nyugodhat. Nem lehet figyelembe véve oly sok millió testvérünk igényét, aki a megváltás üzenetének hirdetését várja. Isten figyelmeztet. Szent Pál azt mondja, azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. A parancs, melyet a feltámadt Krisztus intézett tanítványaihoz, menjetek, prédikáljatok, hatásosan mutatja fel a zarándok egyház képét és működését. Kifejezi azt a missziós dinamizmust, amely természetének lényege. A lélek által szüntelenül sarkalva, az egyházat örökre elküldik a nemzetekhez, hogy átadja neki az eleven víz kimeríthetetlen forrását, mely az Úr igéjéből és munkájából ered. Az evangelizáció, vagy inkább a missziós tevékenység ezért megfelel az egyház sajátos hivatásának, mely miközben mindig tiszteletben tartja a szabadságot, találkozik azokkal az emberekkel, akik még mindig in umbra mortis sedent, a halál árnyékában ülnek. Valójában azt mondhatjuk, hogy az egyház a megtestesült misszió. Nem hiába erősítette meg a zsinat kifejezetten. A zarándok egyház természeténél fogva missziós jellegű. Mert a fiú küldetéséből és a Szentlélek küldetéséből eredezteti származását, az atya döntésének megfelelően, mivel az egyház a jó hír letéteményesen nem tehet más, mint prédikál, hát szükségképpen ma is nem kevésbé, mint más időkben, apostolokat és misszionáriusokat kell szétküldenie, akik tudják, hogyan kell szólni az emberekhez a transzcendens és felszabadító megváltásról, elvezetve őket az igazság megismerésére, teljes hűségben a lélekhez.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Boanergis együttes szentségimádását hallják, mely a Mária Rádió kápolnájában került rögzítésre.
4: Kedves hallgatóink, kapcsoljuk a Mária Rádió budapesti kápolnáját.